0: pontosan milyen feltételeknek kellett teljesülnie ahhoz, hogy a költő szülőházát emlékházzá lehessen alakítani? Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?
1: Nyilván kellett egy nagyon alapos felújítása ennek a háznak, hogy alkalmassá tegyék egy állandó kiállítás befogadására és folyamatos fenntartására. Másrészt voltak nyilván biztonsági előírások, amelynek meg kellett felelni, és hát kellett egy olyan kiállítási anyag, amit főleg a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai rendeztek be, Valaki ír a kezeddel címmel, amely méltó arra, hogy Gáspár emlékét Bélbartaváron hosszú távon meg lehessen őrizni. Tehát a felújítás volt az egyik legfontosabb szempont, a másik pedig, hogy a költő szellemiségének megfelelő kiállítási anyagot lehessen berendezni ebben a házban.
0: És hát nyilván nem meglepő módon elengedhetetlen a költő, a művész személyének tisztelete, szeretete, illetve a műveinek a szeretete.
1: Nyilván az emlékház alapításának vagy létrehozásának fontos szempontja volt az is, hogy valamilyen szempontból épüljünk be Bélbartavár kulturális életére, mindennapjaiba. Hiszen azért kevés olyan magyarországi kis település van, amely elmondhatja magáról, hogy egy Kossuth-díjas költő szülőfaluja vagy szülővárosa volt. Cél az tehát, hogy megpróbáljunk beépülni ebbe a közegbe. Emlékház megnyitása, azt kell mondanom, hogy nagyon komoly érdeklődés keltett fel a településen, nagyon sokan voltak jelen. Az elmúlt időszakban az ember azt tapasztalja, hogy van egy folyamatos érdeklődés az emlékház iránt. Ez főleg akkor nyilvánul meg, amikor rendezvényeink vannak. Tehát akár a Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díj átadója, akár decemberben rendezett estjeink, vagy a nyári foglalkozásaink és nyári estjeink délutánjaink alkalmával. Nem azt mondom, hogy nagyon nagy létszámú, de mindig van érdeklődő Bélbartavár lakosai közül is az emlékház meg a rendezvények iránt. Persze ez az is motiválja, az is befolyásolja, hogy maga a rendezvény mennyire csalogató az emberek számára. Ezért igyekszünk mindig zenei és irodalmi összeállítást összeállítani vegyesen, hogy ne csak próza, hanem zene is szerepeljen az adott foglalkozás, az adott este vagy adott délután programjában.
0: A Nagy Gáspár Alapítvány kuratóriuma 2014. január 25-én tartott ülésén hozott határozatot a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díj alapításáról. Pontosan milyen szándékkal alapította a kuratórium ezt a díjat, milyen céllal, és ki kaphatja a díjat? Ki lehet jelölt?
1: Benne van a nevében is, hogy irodalmi és művészeti díj. Nyilván szerettük volna megszólítani, szerettük volna díjazni első perctől kezdve a felnövekvő, pályakezdő fiatal írókat és költőket, főleg azokat, akik Gáspár szellemiségéhez méltók. Tehát azt a fajta gondolkodást, azt a keresztény nemzeti gondolkodást viszik tovább, ami Gáspár életét, munkásságát is jellemezte. Így nyilván a szakmai, művészi, alkotói tevékenység az elsőleges szempont, ami terepel, amikor kiválasztja a díjkuratórium az évi díjazottat. Másrészt megfogalmaztuk azt is, hogy egyfajta magánéleti példamutatásra is szükség van, hogy ezen keresztül is gyarapítsa valamilyen szempontból Magyarország, a magyarság irodalmi és művészeti értékeit. Célunk az volt, hogy a fiatal generációt szólítsuk meg. Azt kell mondjam, végigtekintve az elmúlt 13 év, hiszen idén volt a 13. díját adunk, végigtekintve az elmúlt 13 éven, ez nem igen sikerült, hiszen nagyon kevés fiatal írót, költőt tudtunk ezzel a díjjal jutalmazni, vagy kitüntetni. Ezért aztán szakítottunk is azzal a hagyománnyal, hogy a legfiatalabb nemzedéket szólítsuk meg, vagy választjuk ki. Írók, költők, szerkesztők, irodalomtörténészek, grafikus művészek váltakozva szerepelnek a kitüntetettjeink között.
0: Néhány díjazott az elmúlt évekből: 2023-ban Kis Iván grafikus művész, 2024-ben Babus Antal irodalomtörténész, és 2025-ben Szabó András előadó művész irodalomtörténész kapta a díjat. Május 2-án volt a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díj átadó ünnepsége. Egy néhány mondatot esetleg megosztana-e velünk az idei díjazottról, az idei ünnepségről?
1: Az idén Sebessyén Ilona, a Napkiadó tulajdonosa, főszerkesztője, mindenese kapta a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díjat. Az ő élete, tevékenysége az elmúlt 25-30 évben arról szólt, hogy valóban olyan irodalmi és történeti értékeket tegyen közzé nagyon kevés állami támogatással, amely kulturális értelemben is hagyományőrzés, amely kulturális értelemben is terves része kell, hogy legyen, kellene, hogy legyen a magyar közgondolkodásnak, a magyar irodalmi életnek. Nagy örömünkre szolgálta az, hogy Ilona elfogadta ezt a díjat. Volt egy összeállításunk, egy zenei és egy irodalmi összeállításunk. Az Amor Fati Trio megzenésített verseket és világzenét adott elő két részletben, mellette pedig Nagy Gábor, aki a kuratóriumunk tagja, jeles költőnk és Rajner Ágota, Nagy Gáspár és Berzsnyi Dániel verseiből, írásaiból olvasott föl, vagy adott elő részleteket. Berzsnyi szólítása címe volt ennek az irodalmi összeállításnak. Szerencsére jó idő volt, nagy volt az érdeklődés is. Meglehetősen sokan jöttek el, nem csak Baltaváról, hanem még Budapestről, meg az ország más tájairól is, vidékeiről is, miért Baltavára. Úgyhogy nagyon kellemes, késő délelőtt is, kora délutánnak voltunk a megélhető Ibél Baltaváron.
0: Néhány szóban hogyan foglalná össze, mit mondana, miért lehet ma is aktuális Nagy Gáspár költészete, Nagy Gáspár művei?
1: A magyar költészetben, a magyar múltban, hogyha végig gondoljuk, de minden korszakban, minden jelentős költőnek a költészete az egyfajta politikai hitvallás is volt. Lehet, hogy a magyar történelem sajátossága, lehet, hogy közép-európai sajátosság, de Gáspár költészetére azt gondolom ez mindenképpen jellemző. Hogyha a történelmet meg akarjuk ismerni, és a történelmet valóban a jövő építése céljára szeretnénk felhasználni, akkor ezt alaposan meg kell ismerni. A magyar történelemben az 1945 utáni korszak, vagy a Kádár korszak nevezzük, ahogyan akarjuk, egy izgalmas időszak. Egy olyan kor, amelyben nagyon kevesen merték felemelni a szavukat. Nekem mindig eszembe, hogy Radnótinek a töredéke, utolsó verszak, olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkor itt úgysem mondhatna más a rettenetes szavak tudója, Ézsaiás. Gáspár egy olyan ember volt az 1970-80-as években, aki nem hallgatott, hanem fölmerte emelni a szavát. Tehát az a fajta emberi kiállás, amely jellemezte őt, a múlt tisztelete, főleg 1956 tisztelete emlékének megőrzése okán, vagy ennek mentén, azt gondolom példamutató lehet, és követendő lehet napjainkban is. Másrészt tudom, hogy egy izgalmas világban élünk, de az a fajta keresztény konzervatív gondolkodás, az a fajta mélyen megélt hit, amely Gáspárt jellemezte, ez nyilván nagyon sok embert napjainkban is meg kellene, hogy szólítson. Tehát azok a vallásos versek, akár a Hótalan a hegyek inge, vagy bármely vallásos verse, én azt gondolom, hogy igen komoly muníciót adhat napjaink gondolkodó, az ország történelmén, múltján, jövőjén gondolkodó ember számára is.
2: Pejak Istvánnal, a Nagy Gáspár Alapítvány kuratóriumi elnökével Fülöp Tamás beszélgetett. A Nagy Gáspár emlékházról bővebb információk az Emlékház honlapján olvashatók.

0: Lejegyezvén az Úr 1994. esztendejében.
1: A Borsiban található és csodálatosan felújított Rákóczi várkastély a magyar határhoz közeli egyedülálló izgalmas történelmi látványosság, amely számtalan programmal várja a látogatókat. Diószegi Lászlóval, a Teleki László Alapítvány és a Rákóczi várkastély igazgatójával Kövesdi Zsuzsa készített interjút.
2: A Teleki László Alapítvány 1991-ben a magyar kormány hozta létre azzal a céllal, hogy a közép-európai kutatásoknak és ezen belül is hangsúlyosan a határon túli magyarsággal kapcsolatos kutatásoknak egy önálló intézménye legyen. Ezen kívül az is cél volt akkor, hogy egy a kommunista időszakban ismeretlen tudományfinanszírozási formát valósítson meg alapítványi keretek között. Ugye ez a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban bevett tudományfinanszírozási rendszer, ami ugye Magyarországon ismeretlen volt. Na ezért hozták létre a Teleki László Alapítványt, amelyik működtette a Teleki László Intézetet, és hát egyéb nagyon fontos feladatokat látott el. Ez 2006-ban közalapítvány volt, megszüntették a Gyurcsány kormány, de miután a feladat ott maradt, és a határon túli magyarsággal kapcsolatban is sor olyan tevékenységet meg kellett valósítani, amelyre az alapítvány megszűnése után nem volt megfelelő intézmény, ezért többen úgy gondoltuk, hogy mindenképp ezt folytatnék, és 2007-ben ugyanezzel a céllal, ezzel a névvel létre jött a Teleki László Alapítvány, amelyik intézetet nem működtet, tehát kutatóintézetet, tudományintézetet nem működtet, de egy sor olyan feladatot vett a régi alapítvány tevékenységéből, amelyet azóta is végzünk, így a műemlékvédelem, műemlékhelyreállítás, kutatás, dokumentálás, a Csángó, Moldvai Csángó magyarsággal kapcsolatos kutatásokat, konferenciákat szerveztük és szervezzük a mai napig, és hát szertágozó tevékenységet.
3: A műemlékvédelemről is szó esett az imént. Nekem egyik legnagyobb élményem, múzeumlátogatási élményem a Borsi Rákóczi várkastély volt, és én pedig elég hírhet nagymama vagyok, aki az unokáit is cipeli, ha akarják, hanem múzeumokba, de olyan élményem nagyon-nagyon régóta nem volt már mit ott.
2: Hát ez egy nagyon nagy munka volt, és úgy érzem, hogy nagyon sikeresen valósult meg, és még a mostani helyzetben is sikeresen történik. 2018-ban kaptuk meg azt a feladatot, hogy végezzük el a igen rossz állapotban lévő, de nagyon értékes Borsi reneszánsz kastély, II. Rákóczi Ferenc szülőhelye felújítását. Ezt el is végeztük, a Teleki László Alapítvány alapított egy szlovákiai bejegyzésű civil szervezetet, de ez csak a technikája volt a dolgoknak, alapvetően a Teleki Alapítvány irányításával zajlott a munka. 2021-ben került átadásra a felújított kastély, benne egy csomó olyan funkcióval, amik a későbbi működtetést segítették, például az említett kiállítással, és azóta a működtetést is mi végezzük, ami egy nehéz, de nagyon szép feladat. Azért nehéz, mert Borsi az egy kis falu. Igazából nincs is más vonzó nevezetessége, mint a Rákóczi kastély, és hát azt kell elérni, hogy minél nagyobb bevételre tegyen szert, hiszen a magyar állam a felújítást azt támogatta, de aztán utána már a kulturális intézménynek a működtetését azt nyilván nem tudja vállalni. Úgyhogy úgy kellett megszervezni a dolgokat, hogy bevétel is legyen, de az érték is maradjon meg, és hát ezen dolgozunk a mai napig.
3: Hogy kell elképzelni, hogy milyen állapotban volt a kastély?
2: Hogyha más kárpát-medencei kastélyokkal vetjük össze, akkor azt kell mondjam, hogy egész jó állapotban volt, de ez nem azért van, mert a Borsi kastély valóban jó állapotban volt, hanem a többi van annyira rossz állapotban. A főfalak, a reneszánsz főfalak az épületnek a nagy részén még álltak. Azért mondom, hogy nagy részén, mert ez egy négyszög alakú várkastély volt, aminek a bodrog felüli oldala, illetve a U-alaknak egy másik oldala már az idő során elpusztult, úgyhogy a történeti részből egy L-alak maradt meg. Ennek a résznek a főfalai álltak, sőt, még a reneszánsz ablakkeretek egy része is megmaradt, de természetesen a tetőzet az már beomlott, azt újra kellett a födémszerkezetet is csinálni. Ugye a szokásos műemléki probléma, hogy vízesedett a fal, azt is meg kellett oldani, tehát azért ez egy nagyon nagy munka volt, de hát, ahogy mondtam, az egy külön érték, hogy a főfalakat és még a reneszánsz kőfaragványokat is megőri. őrizték az idő során, nem pusztultak el.
3: Csodálatos emlékhelye, és rengeteg ötlet van benne. Gondolok azokra a kis makettekre, amelyek a mesterségeket is bemutatták, a lépcsőépítéstől kezdve sok mindent, ami nem csak a gyerekeknek öröm, hanem a felnőtteknek is óriási élmény.
2: A felnőttek nagyon szeretnek visszagyerekesedni, úgyhogy én a Hősök tere mellett lakom, és iskolás koromban iskolai látogatások tömkelege volt a Színművészeti Múzeumban, és mindig nagyon-nagyon nem szerettem, hogy nem lehetett hozzányúlni semmihez, tehát ugye ez a vitrénes múzeum látogatás volt, úgyhogy itt, amikor megkaptuk ezt a feladatot, akkor a MOME kreatív csapata volt a tervező, és külön kértem tőlük, hogy lehetőség szerint olyan kiállítást tervezenek, ahol hozzá lehet érni, sőt hozzá kell érni a tárgyakhoz. Na most ez persze nem az én útfejembe jelent meg először, hiszen a kiállítás módszertan nagyon sokat változott az elmúlt években, és most már valóban az a követendő irány, hogy a kiállítás interaktív legyen. Úgyhogy ez is egy interaktív kiállítás, még egyszer hangsúlyozom, hogy a MOME kreatív csapata végzett kitűnő munkát. A fő cél az volt, hogy a fiatalokat is behívjuk, bevonzuk ebbe a kiállításba, mert a kiállításnak az egyik célja Rákóczi életének és korának a megismertetése, és az idősebb korosztályban jelen volt és jelen van egy Rákóczi kultusz, de a fiataloknál annyira nem. És én azt látom és tapasztalom, és az ottani kollégák ebben nagyon nagy munkát végeznek, hogy nagyon sok iskolai csoportunk van, akik nem unják a kiállítást. Tehát ez egy jó visszajelzés, hogy elmatatnak benne, és közben ismereteket szereznek.
3: Milyen módon lehet népszerűsíteni ezt a gyönyörű várkastélyt?
2: Ha csak a várkastély lenne, hogyha csak a kiállítás lenne, akkor sokkal kevésbé lenne sikeres. Úgyhogy ezért több lábra állítottuk mi ezt a programot. Van például szabaduló szoba, ami ugye egy nagyon divatos dolog, de miután Rákóczi életében a bécsújhelyi börtönből való megszökés az egy valóság volt, ezért adódott, hogy erre fűzzünk föl egy nagyon kreatív, fantáziás szabadulószobát. Aztán van körpanoráma vetítés, ahol ugyancsak Rákóczi életével, a Rákóczi birtokokkal és más kis filmeket is csináltunk, ismerkedhetnek meg a nézők. Ezek is olyan technikai újdonságok, amelyek önmagukban is vonzóak. Tehát, hogyha beül a gyereksereg a körpanoráma vetítőbe, akkor már el van csodálkozva, hogy hiszen nem csak a vetítő vásznat látom, hanem körbe vesz engem az egész. Úgyhogy ezek a technikai újdonságok, ezek fontosak. Hát ugye a virtuális szobánk, a virtuális reality szobánk is erre épül. Tehát, hogy úgy megszólítani a fiatalokat, hogy nekik ismerős és általuk használt eszközökkel találkozzanak. Azt a kisebb korosztályra is gondoltunk, mert egy Rákóczi tematikájú játszóteret építettünk föl, arra gondolva, hogy már kiskorban azért legyen élményük Rákóczi életéről. Hát például van egy olyan hangsorunk, amelyik a Rákóczi indulót, hogyha így végig húzzák rajta egy ilyen faütőt, akkor a Rákóczi indulót fogja eljátszani. És hát egy csomó más olyan dolog, ami játék, de mégiscsak Rákóczihoz kapcsolódik. A családokra is természetesen gondoltunk, ezért egy pihenő park van, és egy nagyon szép kies tó, amit rehabilitáltunk, kiszáradt már, és így elmocsarasodott, ezt újra építettük. Úgyhogy aki nem a múzeumba akar menni, de pihenni akar, akkor elmegy oda, és akkor ott pihen egy picit, vagy sétál, tehát ha kap kedvet ahhoz, hogy bemenjen és nézze meg a kiállítást is. Ugye Rákóczi születésének 350. évfordulóját ünnepeljük idén, és ez adta az ötletet és a lehetőséget arra, hogy az Arany János évhez kapcsolódó, meg a Petőfi évhez kapcsolódó autóbuszos mobil kiállítást Rákóczi kapcsán is létrehozzuk, és ez sikerült is, úgyhogy már úton van az a autóbusz, amiben ennek a nagy kiállításnak az anyagát tömörítettük nagyon sikeresen, mert elképesztő mennyiségű információ került abba a kicsi kis autóbuszba, és az elsősorban a kistérségek és kisteleküléseknek az iskoláiba fog parkolni, tehát úgy szervezzük meg az utat, hogy minden nap máshol lehetőség szerint iskola közelben parkoljon, erről természetesen tudnak a tanárok, az iskolák, és oda viszik a gyerkőcöket. Hát ugye voltam már több helyszínen is, ahol megnéztem, hogy ez hogy működik, és azt mondhatom, hogy kitűnően működik. Biztos vagyok benne, hogy sok ezer gyerek fogja így megtekinteni a kiállítást. Az a rengeteg információ nem fog neki nekik mind rögtön lecsapódni, de biztos vagyok benne, hogy valamit már most is fölfognak, és hogy ott lesz a kicsi fejükben az, hogy hát ez érdekes, ide talán még el kéne menni, és akkor elmenek Borsiba is.
3: Nagyon pici kortól kell elkezdeni, arra rájöttem, hogy egyetlen védekezési lehetőségünk a világ ellen, hogy elültetni icipici korban már valamit, mert ebből tud aztán később táplálkozni az olvasás felé is, és egyáltalán a múlt felé a kapcsolódás, én ezt gondolom.
2: Mi is így gondoljuk, és a néptáncban is ugye azt láttuk, és azt gondolom, hogy a gyerekek rendkívül nyitottak, és sokkal-sokkal több információt, ismeretet tudnak befogadni, mint amennyit gondolnánk. Tehát a falusi világban ugye nem volt babysitter, hanem magukkal vitték a gyerekeket, hogyha volt egy lakodalom, ahova meghívták a családot, és akkor a gyerekek ott mit csináltak, utánozták a felnőtteket, és akkor kiderült, hogy már 6-7 éves korban ugye széken apró tánca volt, hát kitűnően táncolnak, de ez mindennel így van, hogy a gyerekeknek ezt az időszakát, ezt kell használni, hát a saját unokáimon is látom, hogyha én mondok nekik valamit, egy hónap múlva emlékeznek rá, és akkor mondják, úgyhogy óvatosan, de ezt ki is kell használni.
1: Diószegi Lászlóval, a Teleki László Alapítvány és a Rákóczi Várkastély igazgatójával Kövesdi Zsuzsa beszélgetett. A különböző programokról és kiállításokról minden információ megtalálható a Várkastély honlapján.

0: Hagyományosan a Nemzeti Összetartozás napja június 4-e környékén emlékezik meg a trianoni békeszerződésről, az összetartozást és a nemzeti identitást erősítő gálaestekkel a Budapesti Operett Színház. A színház repertoáriában az elmúlt években olyan saját darabok és nagyszabású gálák szerepeltek, mint az És mégis élünk gálaest, vagy a Cári Tibor és Dolhai Attila által jegyzett Szétszakítottak című musical. Ebben az évben is felcsendülnek a jól ismert dallamok, köztük az És mégis élünk, az István a király részlete, vagy a Rákóczi induló, a Homonnai Zsolt rendezte gálán, de a nézők megismerhetik Szomor György most készülő Mohács című művének részleteit is. Ungvári Judit interjúja következik.
1: A Budapesti Operett Színházban minden évben műsorra kerül egy trianoni megemlékezés gála, aminek a tematikáját az összetartozás eszmeisége köré csoportosítjuk. Ebbe belekerülhetnek nagy klasszikus művek, belekerülhetnek operett részletek és akár musical vagy rock opera részletek is, tehát egy nagyon-nagyon vegyes és színes műsor, ami önmagában, mint kulturális program is nagyon-nagyon izgalmas és érdekes. Az egészet ugye ennek az összetartozás eszmeisége köré csoportosítjuk, így nagyon sokféle zenei műveken keresztül nagyon sokféle árnyalatát, gondolatát tudjuk megmutatni, akár egy-egy szerzőnek. Kitérek például az ideire. Az idén például a sok különböző darab betét mellett megszól a Liszt Ferenc Szózat és Magyar Himnusz fantáziája is, ami egy egészen különleges élmény, azt hiszem minden magyar embernek ezt meghallgatni, hiszen Liszt Ferenc a Szózat és a Magyar Himnusznak a melódiáiból komponált egy teljesen önálló zenekari művet, egészen különleges és szívdobogtató a mű, nagyon-nagyon ritkán hallható, és nagyon jó alkalom volt, hogy ezt most eljátsz a Budapest Operett Színház szimfonikus zenekara, Fejfer Gyula vezényletével. Aztán emellett ugye Lehár Garabonciás című darabjából is a Szép vagy Erdélyi Ország, például a Fischer Monika előadásában felcsendül. Nagyon sok, például Kálmánnak az Objektos, szinte alig ismert művéből egy gyönyörű szép ária. Vagy ha azt mondom, hogy Andrew Lloyd Webber requiemjének a nagy katartikus önálló tétele megszólal az énekkarral, a Budapest Operett Színház énekkarával, szólistákkal, vagy a kisfiú, valaki énekli benne a kisfiú tételét. Ez egészen különleges. Aztán lesz például olyan, hogy Iványi Marcell Szétszakítottak című filmjéből egy zenés részlet, ami ugye pár éve született pontosan erre a témára, a Trianonnak a kapcsán, évfordulója kapcsán egy gyönyörű szép film, amiből egy zenés részt fogunk mutatni, amiből aztán el fog indulni egy dal ebből a filmből, amit aztán elénekel a helyszínen a szereplő, és aztán például Bartis Ferenc És mégis élünk című versét fogjuk hozzá komponálni, illetve hozzátenni prózailag ehhez a dalhoz, amit az előbb említettem. Tehát nagyon-nagyon színes, ugyanakkor például Uszka nagyon idevágó darabja is a Szabadságszerelem című darabjából felcsendülnek szólistákkal, kórussal, de hát természetesen a musicaleknek, akár a Üres szék, üres az asztal, de ugyanígy például a Kormoránnak a Száj-száj sólyom szárnyán című dala is el fog hangzani, de például az Ismerős arcok nélküled című dala is. Aztán, ami még külön izgalmas dolog, hogy jelen pillanatban dolgozunk a Mindig itt leszünk című rock musical, ami Mohács 500 évfordulóját és megemlékezését foglalja magában, abból is el fognak hangzani nagyon-nagyon idevágó gondolatok, dalok, amit gyakorlatilag hát először fog elhangzani közönség előtt Szomor György zeneszerzés szövegírói munkája nyomán az a darab részlet, amit egyébként majd augusztus 29-én láthat a nagy érdemű közönség. Szóval nagyon-nagyon sok minden, nagyon-nagyon színes, és azt gondolom, hogy a nézők számára Nagyon izgalmas utazás lesz ez az este. A színházunknak, Kisbe Attila főigazgató úrnak mindig nagyon, nagyon fontos volt, hogy ezek az évfordulók, ezek mindig emblematikusan színpadra kerüljenek. Nemrégiben egy Rákóczi, elfeledett Kacsó Pongrácz, vagy hát elfeledett inkább azt hiszem, hogy nagyon ritkán játszott művét állítottuk szenizálva koncertszerűen színpadra, éppen a Rákóczi évforduló kapcsán, vagy a Jókai év kapcsán, ugye a Kálmán Imre Teátrumba folyamatosan menő Jókai estek. Tehát nagyon-nagyon fontosak ezek a megemlékezések, vagy az e köré épített műsorok, hiszen nagyon gondolatébresztőek, egyrésztről, másrészt meg nagyon katartikusak. És nagyon érdekes, hogy ez a sok különböző mű hogyan tud, akár legyen ez egy filmnek a zenés részete, akár legyen egy zongorával előadott, szinte csendes, emlékezős gondolatoknak a dala, ami ugye arról szól, hogy visszavárja a bátyját, a húga, és erről énekel, vagy akár a prózai versnek ebbe a összedolgozása és elhangzása. Szóval azt hiszem, hogy igazán sok honnan épül fel, és aztán úgy érzem, hogy a végére ez, ahogy összeáll az előadás, egy organikus egységet hoz létre, ami kifejezetten aznap estére és aznapi ünnepi megemlékezés, ha szabad így mondani, bár picit patetikusan hangzik, de mégis az együtt való gondolkodás és az összetartozásnak az érzését mondja, hogy a minden magyar szív ilyenkor együtt dobba, minden magyar lélekben ezek a gondolatok merülnek fel, és ezek a nagyívű, hatalmas zeneművek, Requiemtől a Liszten át, akár a Huszka hatalmas finálé tablójáig a Szabadság szerelemből, vagy akár a Lehárnak a Szép, vagy Erdélyország, ez is egy csodálatos, katartikus élményt nyújt, és hát természetesen a Szép, vagy Gyönyörű, vagy Magyarország, ami összesíti ezt az egész eszmeiséget, gondolatot.
2: Van-e esetleg valamilyen olyan személyes emléke, élménye, amit az összetartozás napján föl szokott idézni esetleg magában, vagy amire gondol ilyenkor?
1: Azt hiszem, hogy pont talán az előbb elmondottak. Én nagyon sokat jártam Erdélybe, vagy akár, tehát mondjuk azt, hogy határon túlra fellépni, akár olyan kis csapattal is, akik gitárosok és előadók voltak, nagyon-nagyon csodálatos és meghatározó pillanatok és időszakok voltak ezek, és azt éreztem, hogy bizony fontos ez, hogy ezt az együtt lélegzést, együtt gondolkodást, amikor a szívek együtt dobbannak, ezt mindig és mindig újra tudjuk fogalmazni. Akkor is, amikor ketten, hárman, négyen mentünk gitárokkal, és különböző kis helyeken léptünk föl hosszú-hosszú hetek vagy hónapokon keresztül, néhány évtizeddel ezelőtt, vagy akkor is, amikor a Budapesti Operettszínházzal egészen nagy formátumú, nagy zenekaros gálákat viszünk Kolozsvárra vagy Marosvásárhelyre, de ugyanezt éreztem, amikor a Felvidéken voltunk, hogy jó ez, hogy itt úgy egymás szemébe néznek az emberek, és olyan együtt sóhajtás van, és a szemeknek a csillogása az egy elképesztő összetartozást tud kifejezni, és mindig élővé varázsolni.
2: Azt lehet mondani, hogy egészen gazdag évada volt az Operettszínháznak az elmúlt időszakban. Ön hogyan értékeli a most záruló évadot?
1: Az elmúlt évadot? Hát sok izgalmas produkciónk volt, a nézők nagyon-nagyon szeretik az előadásokat, ugye sok fajta musical vagy operett is színpadra kerül, ezen kívül pedig nagyon-nagyon erősek és fontosak ezek a újra gondolt gálaestek, ami akár legyen az operett napja, ahol Kálmán Imre vagy Lehár Ferenc megjelenik a színpadon, és egy olyan beszélgetést folytat, amit talán életükben nem tudtak megtenni. és kicsit összegzik az életüket a műveik felcsendülése kapcsán, tehát azok is nagyon-nagyon izgalmasá váltak. Nagyon szép lett szerintem a cirkuszhercegnő előadásunk, ami egy modern gondolkodású, de mégis a műfaj hagyományait és stílusait tiszteletben tartó előadás. Aztán hát a Notre Dame-i toronyőr, ami egy egészen különleges, nagyszabású, monumentális produkció a Budapesti Operett Színház színpadán, hiszen annak van még egy csomó nemzetközi kritériumnak is meg kellett felelnünk, hiszen a Walt Disney által jegyzett produkcióról van szó, és ők azért nagyon-nagyon kötik a jogokat ahhoz, hogy az előadás elérje azt a színvonalat, és hát hál' Isten, hogy ezzel nem volt gond, sőt, olyannyira nem volt gond, hogy a jövő ősztől több száz előadásos turnéra indul német nyelven a produkció, tehát egész Európába, a nagyvárosokba, operaházaknak a színpadára költözik be, vagy music halloknak a színpadára, ahol hetekig lesz majd látható német nyelven a Budapest Operett Színház produkció, Notre Dame-i toronyőr, tehát az is azt igazolta, hogy egy nemzetközi mércéhez, egy világtrendhez igazított, vagy azon a mércén keresztül elbírált előadásban is nagyon-nagyon magas szinten tudott teljesíteni az Operett Színház. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, nagyon sokrétű volt az évad, és hát ennek megfelelően folytatjuk. Természetesen az ilyen nagy darabok, amik már évek óta ennek, a Carmen vagy a Monte Cristo, azok mennek tovább. Volt egy Strauss bemutató, a Cigányváró, ami egészen különleges világa van, és rendkívül sikeressé vált a darab. Ugyanígy megy tovább a Jekyll és Hyde, vagy a Szépség és Szörnyetek, Hegedűs a háztetőn, szóval sokfajta és nagyon izgalmas darabok kerülnek estéről estére a színpadra, de amellett, hogy mint például a Trianon gála is, vagy a Trianon összetartozás estünk is, mindig egy-egy adott évfordulónak a tematikája köré épül, hogy ott azon a napon, azon az estén, ezzel az évfordulóval, vagy az ehhez kötődő gondolatokkal, érzésekkel, zenei világgal álljunk meg egy este erejéig.
0: Az elmúlt percekben Homonnai Zsoltot, a gála rendezőjét, Ungvári Judit kérdezte.
3: A beszélgetés a Budapesti Operett Színház támogatásával valósult meg.
0: Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az Akvarell ezzel a végéhez ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta, valamint a szerkesztő Fülöp Tamás nevében is a műsorvezető Harcsik Róbert.

Szergej Rachmaninov opusz 30-as harmadik D-moll zongora versenyének első tétele csendült fel Vladimir Ashkenazy, valamint a londoni szimfonikus zenekar játékában. Vezényelt Anatol Fistulári.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3 óra. Most a magyar téka következik. A könyvtáros Nagy György András.
3: Árpi atya első könyvének személyes hangú, saját élményeivel gazdagon átszőtt, mégis ízig-vérig jezsuita lelkiségi szövegeinek többsége a szív hasábjairól lehet ismerős. Ahogy ezekben, a melléjük válogatott eddig publikálatlan írásaiban is a rá oly jellemző, derűs, tágas, ízes stílusában szól ünnepekről, katolikus hitről, délvidékről és Kanadáról, a gondviselés útjairól és az Isten jóságáról. Ezekkel a mondatokkal ajánlja a kiadó a szerző kötetét. A címe Isten tágas tereiben. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Horváth Árpád maga is volt az említett magazin főszerkesztője, valamint a jezsuita kiadó, illetve a budapesti Jézus Szíve templom igazgatója. Jelenleg 2024-től a torontói Szent Erzsébet templom plébánosa, mostani állomásain, vagyis Kanadában hívtam fel őt. Hány nyelven tudsz misézni?
4: Hoppá, hát ezt én nem is számoltam még meg. Most a mise alatt, ha azt érted, hogy a szentmise szövegét felolvasni, az elég sok nyelv lesz, de hogyha szabadon kellene prédikálni, az mondjuk egy ilyen 3-4 nyelv, lehet, hogy 5. Latinul nyilván nem tudok beszélni, de én nagyon szeretem a latin nyelvet, és latinul azért tudok misézni például. Vagy Franciaországban én soha nem éltem, de azért olvasok franciául, és hogyha a misézést úgy érted, hogy hát az ember elmondja, és nem kell feltétlenül prédikálni franciául, akkor azért szerintem lenne. Tehát így a 7-8 nyelv megvan valószínű.
3: És közte van a horvát is, ami nem véletlen, hiszen Szabadkán születtél, és édesanyád Bunyevác volt.
4: Ugye Szabadka ma Szerbiához tartozik. A magyarok a legnagyobb nemzeti közösség, talán még ma is, 100 évvel Trianon után, de utána jönnek azok, akik horvátok és bunyevácok. Most azért mondom ezt így együtt, mert mesterségesen próbálják megosztani őket, mert a szerb állam elismeri a bunyevác népet egy külön nemzetként. De ők tulajdonképpen horvát nemzetnek lennének az egyik ága, legalábbis a többség így tartja magát, és aztán vannak a szerbek, így teszi ki a Szabadka város lakossága, így kb. 100 000 főt. De hát egyik sincs abszolút többségben, és az én anyukám valóban ezekhez a bunyevác horvátokhoz tartozott, és ezért én megtanultam ezt a nyelvet is. De apukám, bár őnek is volt a vezeték neve az, hogy horvát, de ő magyar embernek tartotta magát, és hát magyar

0: beszéltünk otthon, úgyhogy így van ez a horvát és a magyar nyelv nálam. És aztán nyilván én a szerbekkel is tudok beszélni, ha bár a horvát és a szerb nyelv az nagyon közel van egymáshoz, de azért, hogy mondjam, mindig lebukok. Tehát, hogyha én a szerbekkel igyekszik szerbül beszélni, azért csak hamar kiderül, hogy én inkább horvátul tudom.
1: Ha jól tudom, legalábbis egyik Facebook bejegyzésedből arra következtettem, hogy tulajdonképpen szeretnél cigánymisét is tartani.
0: Ó, igen, tehát így származási alapon a cigányokhoz nem tudom, hogy lenne közöm, ha bár van sok, akiknek horvát a vezetéknevük, de itt Torontóban, ahol most élek, nincsenek biztos számok, de ilyeneket hallottam, hogy 7-8, akár 10 000 cigány is élhet. Miskolciak, Miskolc környékiek, borsodiak a legtöbben. Hát itt azért elég sok szép roma család van, akik hozzák a gyerekeiket megkeresztelni. Idén lesz egy lakodalom is, tehát egy esküvő, temetésekre hívnak, és így növekszik azoknak a száma, akikkel így kapcsolatba kerülök. És valóban fontolgatom azt, hogy milyen jó lenne őket egyszer összehívni egy valamilyen roma misére, roma ünnepre. Nagy visszhangja lenne szerintem neki.
1: Mennyiben érezted azt, hogy a pályafutásodat, ha nem is a papit feltétlenül, hanem ezt az érdeklődést a sokszínűség iránt meghatározta ez a jugó indulás?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát én a 80-as években voltam kisgyerek, és mi szerettük Jugoszláviát, és amikor mentünk magyarba, ahogy mi mondtuk, nagyon szerettem Magyarországra jönni. Most ez az én esetemben főleg Kiskunhalast meg Szegedet jelentette, a két közeleső várost Szabadkához. Mindig így elcsodálkoztam, tulajdonképpen idegenként, hogy emlékszem, meglátogattunk Új-Szegeden egy tisztelendő nővért, azt hiszem, hogy Kalocsai iskola nővér volt, de Magyarországon a szerzetesek azok, ugye 80-as években, mint Kádár korszakban, az egy diktatúra volt, ők kint az utcán nem hordhattak rendi ruhát. És még ilyet sose láttam addig. És akkor megjöttünk ehhez a nénihez, ez a lakást, és akkor vittünk neki kis édességet, meg ezt-azt, és képzeld el, hogy azt csinálta, hogy bekapcsolta a televíziót. És akkor így hangosan ment a televízió, emlékszem, és így beszélgettünk. Nyilván azért, mert feltételezhető volt, hogy lehallgatják. És emlékszem, hogy a televízióban a parlamenti ülés adása ment élőben. Ez a 80-as években volt. Nekem Magyarország az egy ilyen érdekes világ volt. Gyönyörűek voltak a szavak. De sose felejtem el, hogy volt egy ilyen, hogy barackvirág illatú tusfürdő. Ez a szó, ennek ez a melódiája, ami Magyarországon az ember átsiklik az a természetes, de nekem délvidéki magyarként ez olyan szép volt, vagy vajas sütemények boltja. Ez így kiírva. Olyan gyönyörűek ezek a szavak. Tehát azt mondanám, hogy engem a hivatásomban inkább az határozott meg, hogy Jugoszláviában 90-es években lettem ugye kamasz, akkor háború volt, és hogy mi lesz ezzel a néppel, és én itt a magyar népre gondoltam. Hát, hogy valakinek oda kell állni a nép mellé, és bátorítani őket, és vigasztalni őket, és hogy én nekem ez a magyar dolog Jugoszláviában, bár horvát anyukával, ez azt hiszem inkább meghatározó volt, hogy az ottani kisebbség mellé állni, és hitet adni, és őrizni a szép nyelvünket, és összefogni a fiatalokat. Valahogy így képzeltem el az életemet. Azzal együtt, hogy én beszéltem horvátul, én a horvát rokonaimat is szerettem, a horvát búcsúba is elmentünk Szentkútra, Szabadka mellett, táncoltam univáci táncokat, én ezt nagyon szerettem, a tambura zenét, de azt hiszem, ez a magyar identitásom az valahol eléggé erős volt ott Jugoszláviában, ezzel együtt, hogy mondanom, egy ilyen sajátos színezete és kontextusa volt neki.
1: A templom iránti elkötelezettséged is ide köthető a gyerekkorhoz. Ugye volt az az idős plébános, aki, és akkor innentől kezdve folytasta.
0: Igen, igen, Gere Lászlónak hívták, ő egy talpig úriember volt. Emlékszem arra, hogy én akkor kiskamasz voltam, anyu beküldött a plébániára, és akkor, jaj, te vagy az, na gyere, gyere be! Egy nagyon kis szobája volt, egy kis plébánia. Voltam többször a szobában, nem tudtam, hogy van tévéje, a tévé egy szekrényben volt. Kihajtotta a szekrénynek a két ajtaját, és nézte. És képzeld el, hogy éppen Antal Józsefnek volt egy beszéde, a Mátyás templom előttről közvetítették, és ott mondta az Antal József, rendszerváltás után vagyunk, hogy azért a Kádár rendszerben nem mindenki csak rombolt. Még akkor is, hogyha a rendszernek az alkalmazottai voltak, hanem építettek is, és ezt meg kell becsülnünk, hogy ezt a szétbombázott várat például, vagy a Mátyás templomat, ezt újjáépítették, és nem egy lakótelep van most a budai vár helyén, hanem mindig voltak olyanok, akik a körülményekhez képest próbáltak a lehető legjobbat, legszebb dolgokat kihozni. És képzeld el, én ezt csak úgy mellékesen hallom, miközben úgy bevágódtam oda a Gere László atyához, és sokkal kisebb voltam, amikor fölmerült bennem, már akkor is idős volt, így megszédült az oltárnál, ha mi lesz akkor, hogyha Gere atya nem lesz? És akkor, hogy én nekem valakinek oda kell állni a helyére az oltárhoz. Tehát a legelőször így fordult meg a fejemben az, hogy pap legyek. Egyébként Gere László atya nekem azt mondta, hogy az ő ősei Felvidékről származnak. Tisztviselő volt az apukája, és egy Újma nevű Torontál vármegyei, tehát lenn valahol, majdnem Belgrádnál, német faluba annak idején helyezték valami közjegyzőnek. És így érte őket Trianon, és így maradt a Délvidéken, és lett az én plébánosom Szabadkán.
1: Azt mondják a kötetedről, és magad is ezt vallott, hogy nagyon személyes hangvételű írások is szerepelnek benne, és aki a közösségi médiából ismeri a szövegeidet, az tudja, hogy mire gondolnak, hiszen például a Tavaszról is egyszerű szavakkal, de úgy tudsz írni, azt mondták nekem, akik olvasták, hogy az azonnal megragadja az embert, vagy például a Lepkéről, hogy a szárnyain valójában nincsen szín, csak apró lemezkék, és azt tulajdonképpen a fény teszi színessé, ahogy visszatükröződik. És tulajdonképpen az emberi lélek is, azt írod, ilyenféleképpen van.
0: Én ugye a Szívújságnak, ez egy jezsuita kulturális lelkiségi magazin voltam, 17 évig a főszerkesztője, és szokás ilyen bevezetőket, beköszöntőket írni, ugye a folyóiratoknál, amiben elmondják, hogy miről szól az az adott tematikus szám. És én nem úgy csináltam ezeket, nem szabályosan ezeket a beköszöntőket, hogy elmondtam, hogy akkor melyik rovatba pontosan, milyen címmel, milyen cikk várható, hanem én így tulajdonképpen megpendítettem a témát, és erre hoztam egy személyes történetet, élményt. Tehát általában így voltak ezek a beköszöntők, és ezekből válogattak a munkatársaim egy csokorral. Az első fejezet a könyvben, ami az ő kedvenc olvasmányai. Egyébként ez a Lepke történet, ez ugye Jézus Szíve templom igazgatója is voltam, és a templomunknál szombat este tézői hangulatú misék vannak, és a magyar tézői énekek, amelyek kiváló minőségűek, és így már a 80-as években a pécsi tézői találkozóra is megjelent egy kis válogatás, nagyon szép minőségű magyar változat ezeknek a zenék. Ez ugye Bálint Anna és Bálint Zsoltnak köszönhető, most is ott vannak, akik nagyon hozzáértő zenészek, és a Bálint Zsolt amúgy privátban Lepke szakértő. Most lehet, hogy furán hangzik, de természettudományos múzeumban dolgozik, a Lepke osztályon van olyan Lepke az Andok hegységből, amit ő fedezett föl. Na tőle tudom ezt a történetet, hogy hogy is vannak a színek a pillangóknak a szárnyán.
1: És hogy az emberi léleknek a hitfénye adja meg a színeit. Ugye ezt írtad?
0: Így van. A hitnek a legközelebbi metaforája a fény. A hit az megjelenik a szívben, és az ilyen világosság élmény. A távol-keletiek mondják is, hogy megvilágosodás. Tulajdonképpen a hit nem ad hozzá az életünkhöz, nem egy plusz dolog, hanem mint világosság megjelenik, és ebben a fényben egészen máshogy vagyunk képesek látni azt, ami van, azt, ami létezik. Mélyebb összefüggéseket is képesek vagyunk látni, vagy a szeretetet meglátni. Jobban képesek vagyunk, ha van hitünk, ha van ez a belső világosság. És amikor hitről van szó, akkor az valóban egy ilyen élmény, hogy elkezdem látni máshogy az eddigi életemet. És hát ugye, hogy a sötétben a Lepke szárnyának nincs színe, de ha megjelenik a fény, a nap, akkor színes lesz, elképes, mindegyik egyedi, ahogy a mi lelkünk is, hogy nekünk is így színes a lelkünk. Szóval a hit az egy nagyon nagy ajándék. Nem véletlenül mondja a Teremtés könyve mindjárt ott az elején, hogy és legyen világosság. Az első dolog, amit Isten ad, amit teremt, az a világosság. És az így van a személy teljes életünkben. És amikor először találkozunk a hit világával, Istennel, imával, bármivel, az olyan, mint a világosság, legyen világosság.
1: Én most viszont rávilágítanék arra, hogy ez a kötet tulajdonképpen egy születésnapi ajándék is egyben?
0: Szeretett volna lenni, mert hogy mikor eljöttem 17 év után Budapestről Kanadába, néhány hónapra rá töltöttem az 50. születésnapomat, és szerették volna a munkatársaim ezt nekem ajándékként adni. A kézirat nagyjából meg is volt, de az a helyzet, hogy rajtam múlott. Tehát azért nyilván át kell nézni a kéziratot, meg szerkeszteni, meg hozzátenni, elvenni, válogatni, és egyszerűen nem volt időm. Tehát nem a munkatársaimon múlott, ők ezt nekem akarták így ajándékként adni, hanem rajtam állt, és tulajdonképpen én ezt úgy tudom tekinteni a születésnapi ajándék, de ettől függetlenül is nagyon hálás vagyok ért, és nagyon köszönöm nekik.
1: A könyvismertetőben is kiemeled, de én magam is találkoztam a közösségi médiában azzal a bizonyos fotóval, ahol a busz volánja mögött ülsz, és akkor, amikor ezt közzétetted, nekem eszembe jutott az a bizonyos vicca buszsofőrről és a papról, hogy vajon amikor a munkájukat végzik, akkor kinél imádkoznak többen?
0: Látod, erre nem is gondoltam. Igen, ez egyik legkorábbi emlékem, nagyon kicsi voltam, amikor így a nagymamával mentünk a templomba, nagy havazás volt, és hát nem tudtunk a kis Fiat 750-esével menni, óvatosságból is nyilván, úgyhogy gyalog indultunk neki. Ez nem volt kérdés, hogy templomba kell menni. És ez a kép, ahogy a buszon összejövünk, mindenki mindenkit ismer, köszön, sőt megölel, meg is puszil, és úgy megyünk a templomba. Ez így nagyon mélyen rögzült bennem, és hogy milyen jó, hogy van ilyen járgány, ami elviszi az embereket, ami biztonságot ad, Jézushoz viszi őket, és hogy én egy ilyen sofőr akartam lenni, akire lehet számítani, és hát azt hiszem, ez egy kicsit így az életemnek ilyen ősképe, ami mélyen a gyerekkoromból úgy bennem él, és azt hiszem, hogy ezt csinálom alapvetően most is.
1: Tulajdonképpen ezt akartam mondani, hogy végül is a közösségteremtés az szinte már idézelbetett kötelezett eddé is vált, de hát ezt megéled.
0: Azt hiszem egyik írásomban, a könyvecskében erről is szó esik. Én tulajdonképpen írtózom attól, gondolattól is, rosszul vagyok tőle, hogy esetleg így szórakoztatnom kellene az embereket, vagy meggyőzni, hogy gyertek fel erre a buszra, menjünk. Nem, én szívesen megállok, és kinyitom az ajtót, és ha bejönnek, én nagyon örülök az embernek, de nem az a féle lelki pásztor vagyok, aki nagyon meg akarja szervezni az embereknek az életét. Rengeteg programot szervezek egyébként, de inkább akkor vagyok nyugodt, hogyha van sodrása a lelkipásztori életnek, a lelki életnek, a közösségnek, és hogy így jönnek a kezdeményezések, és én így otthont adok neki, befogadom, támogatom őket, de nem szeretem ezt a kézi vezérlésű papmodellt, vagy egyházmodellt. Utána Torontóban is van egy egész polszni könyv, hogy hogyan csináljunk olyan egyházközséget, ahol aztán minden flottó működik, és akkor ilyen szervezés, olyan szervezés, ilyen kurzus, olyan kurzus, ez távol áll tőlem. Én szerintem a hit kell, a világosság, a hit tapasztalata kell, hogy összefogjon bennünket, és a lélek, az Úr az, aki mozgat. Én pedig egy szolgája vagyok, vagy barátja vagyok, és segítek neki, amiben tudok, de ne én miattam jöjjenek az emberek. Tehát, hogy a busz nem az enyém.
1: Engem őszintén meghatott az, hogy szembe mersz nézni a nehézségekkel, és meg is mered őket írni, tehát az, hogyha a pap éppen elkésik a kórházból, és a beteg már addigra meghalt, vagy hogy van-e az életnek értelme, különösen, hogyha a szenvedés oldaláról kezdjük el az egészet figyelni?
0: Hát igen, nagyon óvatosnak kell lenni ám, amikor az ember rossz dolgokat tapasztal, hogy nehogy ilyen olcsó vigasztalás mondjuk. Most történt egy incidens itt a plébániámon, nagyon elszomorított, mert ugye van mellettünk egy szombati iskola, magyar iskola, ami csak szombaton működik, egész nap, cserkészek, meg minden, és akkor valamelyik este itt hívtak, hogy hát itt szétvertek dolgokat, meg nyitvagyták a hűtőt, és minden élelem tönkrement, meg valakik helytelenkedtek, és hát tudom, hogy ki volt. És akkor így, hát olyan mérges voltam. De aztán, amikor így elcsendesedem, imádkozom, és akkor így rá, miért csinálhatta ezt? Mi van e mögött? És a sors, ami kidomborodik, és persze beszéltem a fickókkal, hároman voltak, de mind a három tulajdonképpen olyan jó gyerek. És megvan a történetük, hogy mi ez az agresszió bennük, miért nem tudnak figyelni. Tehát amikor így megkapod a felszínt, ez nem igazolja az ő butaságukat és helytelenkedésüket, és papként, nevelőként nyilván nem szabad mindent megengedni, és szembesíteni is kell meg minden. Az igazság, hogy én rájöttem, hogy én ezeket a srácokat, ezeket nagyon szeretem. Hát sajnálom, hogy hogy mondjam, kicsit ilyen, nem is annyira apa, inkább ilyen batyus, báty érzés jött elő bennem, hogy hogyan segíthetném őket. Aztán így inkább próbálom őket bevonni és előre menekülni. És a bizalom az egy nagyon-nagyon erős nevelő erő.
1: Ezek szerint magad is egy kicsit így utólag szembesültél, hogy mi került bele a kötetbe, de ugyanazoknak szánod, akiknek annak idején a Zsezsuita magazinban írtad meg, vagy esetleg más közönséget is szeretnél?
0: Érdekes ez a kérdés. Nekem így, mintha nem lennének ilyen ambícióim, hogy akkor most nagyon megszólítsak bármilyen közönséget. Én egyszerűen élem az életemet, írok, kommunikálok. Ezek a bejegyzések, mert része ugye ilyen Facebookon született szövegek, ezeket azért írom, mert úgy érzem, hogy összetartják a közösséget, támpontokat adnak az élethez, meg tudom szólítani őket, vagy talán a jó Isten a szövegeim által őket meg tudja valahogy szólítani. Ezek így születtek, de nem célom az, hogy valami rendkívül, nem eredetit, mert eredetinek eredeti, mert ez az én szövegem, de hogy ilyen nagy hatást kiváltsak és megváltoztassak általa. Tehát nem így akartam újat mondani, hanem egyszerűen engedni általam, a tapasztalataim által érvényre jutni azt, amiben hiszek, amit szépnek tartok, amit jónak tartok. Egyszerűen csak ez volt a célom. Nem úgy volt, hogy van egy célom és írok hozzá egy könyvet, hanem van az életem, van az imám, vannak a kérdéseim, vannak a kételjeim is, a vergődésem, és nagyon sok szeretet, amiben szinte úszom, Isten részéről, ember részéről, és ezek csapódnak le ebben a könyvben, és hiszem azt, hogy talán másoknak is segíthet.
1: Szoktál könyvajálókat is írni, hogyha most a saját kötetethez kéne ezt tenni, akkor mondjuk két mondatban, hogyha összefoglalod, az mi lenne?
0: Hoppá, hú, hát ez nagyon jó kérdés. Hát talán szállj fel a buszra, és engedd, hogy elvigyelek egy olyan helyre, ahol egy nagyon jó találkozás lesz, és ez a találkozás teljesebbé teszi az életedet. Ebben biztos lehetsz.
1: Horváth Árpád még Kanadába indulása előtt azt nyilatkozta, meg kell tanulnia főzni. Ez sikerült. Így most van mivel megvendégelni az ottani közösség fiataljait. Az Isten tágas terében című könyv mellett új írásaival továbbra is találkozhatnak a közösségi médiában, talán kicsit ritkábban, mint korábban. Mára búcsúzom önöktől, Nagy György Andrást hallották.

0: Sebestyén János szólaltatta meg Johann Sebastian Bach 904-es jegyzékszámú ámol fantázia és fugájának részletét.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Dallamív, Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

Marton Árpád, 2020. Zsoltár. Esztelenségnek az ő idején. Ma állj ellen a birkanyájnak, most az a józan, aki lázad. Vedd észre önszemeddel látván, az agyakra szállott a járvány, s az ampullákban ezer dózis hisztéria, tömegpszichózis, s mint utcasarki vak zenész, hajléktalan a józanész. És száműzöttek most az álmok. A status quo gyilkos és álnok, s a tartalmas hang oly kevés. Csak porhintés és cselvetés minden teória, elmélet. Már dallama sincs a zenének. Megvetett a rím, az arány, és annak esélye parány, hogy van jövője még a szépnek. Ma a graffiti is művészet. Mellékes ki a férfi, nő, de éppen az a bökkenő, hogy fölfordult a fönt, s a lent, s ha tiltakozol, idegent kiáltanak rád, bűnbakot. Parádéznak a színvakok, kezükben harsány trombitas, e bősz, szabadság, orgia nyomában semmi sem marad, csak üvegtörmelék, salak, tombol a bál. Bitek és lájkok járják az őrült haláltáncot, nincs jó és rossz, nincs nem, csak gender. Így lett nemtelenné az ember. Költemény sincs már, csak szöveg. A műveltség feslett szövet. Nincs történet, csak narratíva. Szakállasan riszál a díva, s a süket népre dől a tuc-tuc. Költöz vidékre most, amíg tudsz, építs végvárat, menedéket, mert ostrom alatt most az élet, s míg bambaságba ringat a média, rólad big data készül. Sok bájtos kartoték. PC-dben számos tartozék figyel, lehallgat és jelent, kontrollál, múltat és jelent, s mit révedezve tervezel, jövőd ördög kézen vesz el. A költő kérdez, válaszul csatornák népe ráúszul, hozsannázva celebnek, trollnak. Kezéből kiverik a tollat. Mesterséges agy, digi féreg támad, a lég halálos méreg, s míg 160 centis képátlom, bagzik a halál, s a rémálom, Jurassic Parkból randa klón ront rád, delejez bamba klón, röhögt ki! Életedre támad, privékjei fogják be szádat, művészet nincs, csak akció, bomlási lánc reakció, pátosz nincs már, csak pőregeg, a szókészlet mind szűkösebb, árad a spleen, altesti téma nélkül nincs regény, sem poéma, a szellem torja, rossz bazár. A középszer jól összezár. Az alkotás csak elmetorra, készülhetünk halottitorra, s bár számos író ösztönhíján megél az állam ösztöndíján, nem ráz meg, nem ráz föl a mű. A kudarc ím egyértelmű. Hát tiltakozz, még mielőtt elsöpörnek a végidők, fogd be füled, ne lesd a tévét, hisz látod jól asztali végét. Ma még csak 100 paragrafussal, de holnaptán már puskatussal tanítalak majd jóra szépre. S az embert óvó régi béke helyébe gyanú települ. Íme. Ezt áld meg, emberül. Ne ordítozz a farkasokkal, szólani is csak súlyos okkal, iróniával. Ám de halkan. A többit énekeld meg dalban.

Empromptű. Bronzszínű és tükörsima. Nyugalmas festmény a Tisza. Koratavaszi alkonyat aranyozza a partokat, míg a hold lassan esti, fakó ezüstbe festi.

Öröklét. A rádióból halkan döngítsél egy dallam, és duruzsol a kája. Az ősznek is van bája, s őrzője álmainknak mazsolás kuglóf illat libben, mint tüll lepel. Csöndesen ünnepel lelkedben most a félmúlt, s amit a végzet szétdult, egyszerre körbevesz. Mert mindent tönkretesz és megfakít az élet, de benned örökké lett meghittség, halk öröm, és néha feltörőn, mint gyémánt fényű forrás, fölbukkan, s már is ott jársz egy réges-régi őszben. Nem halhatsz meg, és ők sem.

Elhangzott a Dallamív, Mári Szabó Eszter összeállítását hallották. Marton Árpád verseit Lázár Csaba mondta el. Részletek csendültek fel Bartók Béla műveiből. A második zongoraverseny harmadik tételét Kocsis Zoltán és a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara adta elő, vezényelt Lehel György. Bartók Allegro Barbaro című művét Ránki Dezső szólaltatta meg. A Táncvit harmadik tételét a Magyar Állami Hangversenyzenekar adta elő, vezényelt Ferencsik János. Végül Bartók harmadik zongoraversenyének harmadik tétele csendült fel. Ránki Dezső zongorázott, közreműködött a Magyar Állami Hangversenyzenekar, Ferencsik János vezényelt.

0: Cséri Zoltán saját szerzeményét adta elő.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szóban most arról, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként a szerzetesek fél óráját hallják, utána pedig a megmaradniban a Miskolci Felvidékházba látogatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk.
4: Szerzetesek fél órája.
3: Most következő műsorunkban a domonkos nővérek életébe nyerhetünk bepillantást. Veronika nővérrel Pap Ildikó beszélget.
5: A domonkos rend nevébe benne van, hogy Szent Domonkos az alapító, aki természetesen nem így nevezte el. A rendnek a hivatalos neve, prédikátorok rendje ez a domonkos szerzetesek neve mögött található OP-jelzésnek a feloldása, az Ordo Predicatorum, a prédikátorok rendje, mert abban az időben, amikor Szent Domonkos élt, ő egy spanyol származású pap volt, akkor az eretnekségek közül jó néhány elterjedt az emberek között, főleg a vallási tudatlanság miatt. És ő felfedezte azt, hogy nagyon fontos elvinni az emberek közé az igazságot, és ez az igazság a domonkos rendnek a jelszava, hogy az emberek szomjaznak az igazságra, és hogy el kell vinni ezt azok közé is, akiket az eretnekek olyan könnyen megtévesztettek. És ezt nem lehet ruhátról díszes ruhában tenni, ahogy akkor sokan próbálkoztak vele, hanem le kell szállni a magaslóról, és a szegények cipőjét hordani, azaz mezitláb közéjük menni, és az ő nyelvükön megszólítani őket, egy lenni ő közülük, és ezért is választotta domonkos a fehér ruhát, mert a szegények abban az időben, hogy a középkorról van szó, ilyen színezetlen ruhát tudtak csak viselni, mert minden, ami színes volt, az drága volt. És ezzel állt be közéjük, és egyre többen csatlakoztak hozzá, és váltak ők is vándorprédikátorokká domonkos mellett. Igazából először a női ágat alapította domonkos, azokból az asszonyokból szervezett közösséget, akik az eretnekek közül megtértek, és ők adták aztán az ima hátteret. Ők lettek a domonkos apácák. Amikor nekünk így beszólnak az utcán, hogy nem vagyok én apáca, akkor én büszke mondom, hogy én sem, mert mi nővérek vagyunk. A domonkos család úgy épül fel, hogy van a domonkos testvérek alkotta első, vagy hát a rendnek az nem is tudom, az első fokozat, ez nagyon, nagyon rossz kifejezés. Tehát vannak a domonkos testvérek, van a másodrend a domonkos apácák, ők azok, akik nem végeznek külső tevékenységet, szemlélődő életet élnek. Magyarországon nincsenek domonkos apácák, Németországban él az a néhány magyar nő, aki ezt vállalta, és a német nővérekkel együtt. Mi vagyunk a harmadrendnek az egyik ága, a domonkos nővérek, a reguláris harmadrend, akik szerzetes életet élünk, nővérként szerzetesi ruhát hordunk, de apostoli tevékenységet folytatunk, illetve van a világi harmadrend, akik olyan világi testvérek, akik domonkos lelkiség szerint élnek, ígéretekkel köteleződnek el, ők is ezt a prédikátor lelkiséget élik a munkahelyükön, vagy például lelkiségi

0: Irodalom fordításával vesznek részt így a prédikációban, és mi alkotjuk így a Domonkos családot. És hogy mik ezek a Domonkos alappillérek, hát ugye a prédikációt már említettem többször is, de nincsen prédikáció ugye szemlélődés nélkül, mert csak üres szavak lennének, vagy üres munka lenne. Tehát az imádság az, ami az első, az alap, aztán az imádság után a stúdium, mert fontos, hogy a prédikátor felkészült legyen. Tehát egyrészt benne vannak a mondjuk egyetemi tanulmányok, vagy teológiai tanulmányok, vagy a szakmámon belüli továbbképzés, illetve a lelki olvasmányok. Tehát egy folyamatos lelki továbbképzés, és a közösség, hogy szokták így mondani, hogy egy domonkos nővér, nem domonkos nővér. Tehát, hogy fontos, hogy közösségben éljük meg mindazt, amire a Jóisten hívott minket. Tehát most én itt egyedül járatom a számot, de mögöttem áll egy közösség, egy támogató közösség, akikkel együtt vagyok domonkos, és nem csak így a saját fejem után élet, és mindezekből táplálkozik a prédikáció.
1: Sok dolog elhangzott, amire majd menet közben szeretnék reagálni. De mindenek előtt, ahogy az alapítót, Szent Domonkost megemlítetted, ő eltervezett, a Jóisten segítségével létrehozott, megvalósított egy közösséget, és ennek a közösségnek a mai napig is, hála Istennek, vannak követői, vannak, akik ebbe a közösségbe szeretnének tartozni. De hogy beszélünk arról sokszor az egyházban, hogy szükség van megújulásra. Egy szerzetes közösségnek mennyire és miben van szüksége megújulásra? Mi az, amiben úgy gondolod, hogy akár a te közösséged is az alapító gondolatát megőrizte a mai napig, ugyanakkor nyilván az aktuális társadalmi kérdésekre, kihívásokra pedig valamilyen formában válaszolni kell?
0: A Szent Domonkosban pont ez volt a nagyszerű, vagy az egyik nagyszerű, hogy ő is egy olyan dolgot vett észre, amiben meg kellett újulni az egyháznak, hogy egy másfajta szerzetesi közösséget alapítani, mint ami addig a bevett szokás volt, például a bencések. Akkoriban alakultak a prédikátor rendek, meg azok a közösségek, akik jogot kaptak a prédikálásra, hiszen abban az időben ez a püspök joga volt. Más nem mondhatta is saját szakállára, hogy akkor megyek, és majd én megmondom a tutit az embereknek. Tehát az is egy ilyen megújulási mozgalom volt tulajdonképpen az egyházban. Most viszont, ha visszanézünk, hát eltelt 800 év, tehát ha ugyanoda visszamegyünk, akkor mi meg a gyökereinkhez nyúlunk vissza. És itt összetalálkozik egy megújulás a régiekhez való visszatekintéshez, vagy visszanyúláshoz. Nekünk is azzal a szemmel kell néznünk, amivel Szent Domonkos nézett, aki akkor észrevette, hogy ott és akkor mire van szüksége az embereknek. Hogy akkor menjünk ki a kolostor falain kívül, keressük meg azokat, akiket sújt ez a vallási tudatlanság, és menjünk oda hozzájuk, mert ők nem fognak ide jönni hozzánk. És gyógyítsuk be azokat a sebeket, amiket a tévedések okoztak. És ez ma is nagyon fontos, hogy figyeljünk oda, hogy most milyen nyelven értenek az emberek, a fiatalok. Hogy most mi az, amivel őket meg lehet szólítani. És ez nem feltétlenül olyan kompromisszumot jelent, hogy vegyünk részt mindenbe, mert nem biztos, hogy minden jó. De hogy keressük fel őket abba, amiben vannak. És amiben részt kell venni, abba vegyünk részt, de amiből ki kell őket hozni, abból meg hozzuk ki őket.
1: A hétköznapokban a közösség milyen formában tud kapcsolatot teremteni a fiatalokkal, és te miben látod a lehetőségét annak, hogy ő hozzájuk eljussatok?
0: Van egy nagyon hétköznapi lehetőségünk, az iskola. Tehát nekünk Kőszegen van egy saját általános iskolánk, illetve óvoda általános iskola, és most már gimnázium is kollégiummal, ami egy nagyon nagy dolog, mert ott a gyerekekkel is és a szülőkkel is folyamatos kapcsolatban vagyunk. Bár azért nem olyan egyértelmű a dolog, mert ott a gyerekek ránk úgy néznek, hogy na ez a fizika tanár, ő a kémia tanár, aki úgy mellesleg hordja ezt a fehér cuccot. Tehát ott megint egy picit másképp kell szerzetesnek lenni, és mellette matek tanárnak, vagy szerzetes, ja és mellesleg tanítónéni, vagy szerzetes, és mellesleg a kollégium vezető, hogy ez forduljon meg, hogy ismertessük meg velük, hogy mi először vagyunk szerzetesek, és utána a pedagógusok, akik esetleg olykor a mumus szerepében is kell, hogy tündököljünk, de ez mindenképpen egy olyan elérési lehetőség, amit hát nem úszhatnak meg, mert hogy iskolába járni kötelező, és ez mivel a kongregációnk tartja fent ezt az intézményt, és így könnyedén, vagy viszonylag könnyedén elérjük azt a több száz fiatal, tehát itt 75 óvodásról, majdnem 400 általános iskolásról, és 27 gimnazistáról van szó, és még egyelőre csak néhány kollégistáról, de hát ez csak most kezdődött az életünknek ez a szakasza. Tehát ez egy egyértelmű elérési útvonal. Ezen kívül Hódmezővásárhelyen óvodánk van, tehát ott a kicsik, illetve a szüleik. Budakeszin egyetemi kollégium van, ahol az egyetemisták, főiskolások ott élnek a kollégiumban. Ők is, hát ezt most idézőjelben rá vannak kényszerítve néhány lelki programra, meg néhány találkozásra. Azt hiszem, hogy ők ezt nem kényszerként érik meg. De vannak lelki gyakorlatok, amikre eljöhetnek, ez főleg a Budakeszi házban megvalósítható. De ott az internet is. Van internetes oldal, és természetesen honlapunk is van, tehát a domonkosnővérek.hu, egy nagyon egyszerűen begépelhető betűsor, illetve olyan honlapok, ahol a katolikus tanítást fejti ki néhány olyan nálam sokkal okosabb és képzettebb nővér, akik nagyon komoly szinten művelik a teológiát, és olyanokkal kerülhetnek itt kapcsolatban, akiket ugyanilyen komoly szinten érdekel a teológia, meg értik is. Ez a Kattanok weboldal, illetve a Lábjegyzetek weboldal, ahol a katolikus tanítással, illetve Szent Tamás tanításával lehet megismerkedni. Olyan katolikus tanítást lehet olvasni, ami biztos, hogy tiszta, tehát nem szüremkedik bele semmi olyan, ami nem katolikus, és nagyon rázós kérdések kerülnek terítékre, például a válás keresztény körökben, vagy szervátültetés keresztény szeme, vagy katolikus szeme. Tehát ilyen női papság például, ilyen rázós témák, amikről lehet jókat vitatkozni, és tényleg olyan nővérek írják ezeket a cikkeket, illetve válaszolnak a kérdésekre, akik ebben nagyon képzettek. Tehát én a tanítónéni vagyok, aki megtanítom írni, olvasni, azt, aki majd egyszer ír és olvas ezen a weboldalon.
1: Fiatalokra majd még visszatérünk. Számos szerzetes közösség van. Vannak tanító, betegápoló, szemlélődő rendek. De miért éppen ezt a közösséget választottad, és hogyan ismerkedtél meg a közösséggel?
0: Amikor én elkezdtem ifjúsági közösségbe járni, én szombathelyi vagyok, akkor ott az akkor jelenlevő domonkos nővérek közé keveredtem, illetve abba az ifjúsági közösségbe. Nekem akkor még eszem ágában nem volt szerzetesnek lenni, én voltam egy 15 éves fiatal lány, aki örült, hogy talált egy közösséget, és élte a gimnazisták mindennapjait, és amikor szembesültem azzal, hogy mi az Isten akarata az én életemben, én akkor nem akartam domonkos nővér lenni. Pont azért, mert ismertem a nővéreket, na nem taszítóak voltak, nagyon szerettem őket, aranyosak voltak, de pont ezért nem, mert ez nekem olyan túl egyszerű út lett volna, hogy igen, akkor szerzetesség, és hát mert én ismerem a domonkos nővéreket, mert olyan aranyosak, meg jó fejek, meg minden, meg velük vagyok ifjúsági közösség, meg elvisznek kirendulni, hogy ez egy olyan túl egyszerű lett volna. Úgyhogy én akkor, amikor már elfogadtam azt, hogy szerzetesség, meg már örülni is tudtam neki, akkor elkezdtem keresgélni, meg ismerkedni. Van egy nagyon jó barátnőm, aki azóta egy boldog két gyerekes családanya, de aki nagyon sokat segített nekem ebbe a keresgérésbe, mert ugye mindig kell valaki, aki ilyenkor, fú, gyere velem oda ahhoz a nővérhez, és kérdezzük már meg, hogy ő mit csinál. És mindig visszataláltam a domonkos nővérekhez. Tehát egy-egy nagymarós, vagy regionális találkozó, vagy ilyesmi alkalmak során minden lehetséges nővért kifaggattam. Nagyon örültem ezeknek a találkozásoknak, de mindig vissza a domonkos nővérekhez. És voltak ilyen konkrét momentumok is, amikor egy-egy domonkos imádsággal vagy lelkiségi írással összetalálkoztam, és azt éreztem, hogy hú, ez az, tehát ezt akarom. Tehát ahogy a jelszót, a veritaszt már említettem, és van egy jelmondat is, a szemlélődni és a szemlélt igazságot hirdetni, továbbadni. Ez is olyan dolog volt, ami nagyon megfogott. Meg mindez, amit a nővéreken láttam, az ő életformájukon, meg valami, amit nem lehet elmondani, hogy mi az, ami miatt mindig ide visszataláltam, míg aztán elfogadtam azt, hogy ez nem csak annak szól, hogy XY nővér olyan jó fej, meg beszélget velem, mert megtanított gitározni, mert nem tudom, hanem hogy nekem tényleg itt a helyem. És itt vagyok 16 éve, és még mindig úgy gondolom, hogy itt a helyem.
1: Látunk titeket, szerzeteseket, szerzetes nővéreket, de joggal merülhet fel az emberben a kérdés, hogy hol van ma a szerzeteseknek a helye a világban, és mi a szerepük. De ezt hogyan tudnád megfogalmazni?
0: Szerintem nagyon egyszerű a szerepünk. Jézust kell adni az embereknek, tehát Krisztus hordozónak kell lenni, és őt kell vinni, mert annyira szomjas a világ, még akkor is, ha nem tud róla. Nem olyan régen láttam egy nagyon mellbevágó karikatúrát, két rajz volt egymás mellett, egy fekete bőrű kosaras figura volt a rajz egyik oldalán, meg egy, hát egy másik figura valaki. Tulajdonképpen a két rajz egymás, mert ugyanaz volt, csak a kosaras figura fölötti ilyen szóbuborékban lévő mondat, meg a másik figura fölötti mondat változott. Az egyikben az volt, hogy azt mondja ez a fekete bőrű kosaras, hogy keresztény vagyok. És erre a másik figura azt mondja, hogy kit érdekel, ez magán, ugye ezt tartsd meg magadnak, és ennyi. A másikban pedig ez a figura azt mondta, hogy homoszexuális vagyok. És a másik figura azt mondta, hogy hú, de bátor vagy, gyerünk, vállalt fel, de szuper. És hogy ez egy megfordított világ, mert hogy pont ez lenne a mi magánügy. Ami az ő ügye, és aztán kezd vele valamit, nyilván most én ebbe itt nem megyek bele, hogy mit, de hogy pont a kereszténység az, ami nem magánügy. De hogy miért mondják pont erre, hogy hallgass, ez magánügy, nem érdekel? Azért, mert ez az, ami lelkiismeret furdalást okoz a világnak. Mert hogyha én azt mondom, hogy keresztény vagyok, és a másik ember ezt hallja, akkor ez őt szükségszerűen elgondolkodtatja, hogy húha, akkor nem kéne nekem is elgondolkodnom azon, hogy és mi az én világszemléletem? Hogy állok én a világhoz? Mi közöm nekem Istenhez? Nem volt nekem valaha valami közöm esetleg Istenhez, amit jó betapostam oda a talajba, hogy nehogy véletlenül hallanom, ha kelljenem a hangját. Tehát az, hogy keresztény vagyok, az az, ami üzen valamit a világnak. És elgondolkodtat. És azért nem akarja hallani a világ, mert jobb, kényelmesebb süketnek lenni, mint ezzel a lelkiismerette furdalással élni, hogy húha, nem kéne nekem is rendeznem a lelkemet, meg az Isten kapcsolatomat, meg nem kéne nekem is elgondolkodnom arról, hogy milyenek az én erkölcsi elveim, vagy vannak-e még elveim, vagy hova tettem őket. És a másik, hogy milyen az XY-nak a nemi identitása, az az, ami egyébként nem üzen semmit a világnak. Csak ez az, amit könnyű föltűzni a zászlóra, és hangosan kiabálni, hogy nehogy azt, ami igazán üzenetet hordoz, nehogy azt meghalljuk. Mert az, hogy ezt vallom, vagy azt vallom, vagy hiszek az UFO-kba, vagy nem hiszek az UFO-kba, az nem üzenet, csak jó, jó hangzik. Na, és hogy ez az, ami miatt a világ nagyon szomjas. És ilyen pót tápszerekkel próbálja ezt a szomjúságot oltani. De nem fogja. Nem fog sikerülni.
1: Te hogy látod, hogy mennyire használja ki az egyház azokat, és most itt nyilván nem csak egy szerzetes közösségre gondolok, de részben arra is, mennyire tudja használni az egyház azokat a csatornákat, amelyek esetleg rendelkezésre állnak más általad is megemlített példáknak, hogy megmutassa a helyes utat?
0: Nem tudom, csak a saját szemszögemből. Én eléggé foglalkoztatva érzem magam. Ugyanakkor azt látom, hogy egy csomó fiatal van, aki még mindig úgy áll a szerzetesekhez, hogy hát ez meg milyen csoda bogár, ez meg honnan jött. Tehát kevesen vagyunk. Vagy kevesen vagyunk, akik ennyit nyüzsgünk, nem tudom. Mert úgy érzem, hogy sok felé hívnak minket, sok mindenkivel beszélgetünk, sok lehetőséget adunk mindenféle fórumokon, hogy elérhessenek minket, de még mindig nem elég. Tehát még van feladat, még nem mondhatjuk, hogy letettem a kapácskát, és kész, akkor már elvégeztem a munkát, mert van még. Mert ez a munka, ez rossz szó, tehát ez nem egy olyan munka, amit már teljesítettem a 120%-ot, és akkor kipipálhatom, mert a szerzetes az napi 24 órában szerzetes, tehát hogy aki vagyok, azzal hirdetem Jézust. Akkor a megtiszteltetés számomra őt vinni és őt kapni a többiektől, hogy nem azért vagyok itt, mert én ilyen kiváló vagyok, vagy ilyen, nem tudom, ilyen rám van írva egy homlokomra, hogy fú, aztán én vagyok itt a legklasszabb szerzetes, és gyertek, nézzétek, így néz ki egy tök jó szerzetes. Hanem, hogy az én esendőségemmel itt lehetek, hogy húsvéremberként itt lehetek, és én is megkapom a magam ajándékát, meg a magam bíztatását, mert hogy nekem is vannak olyan buckák az én utamon, ahol az visz végig, hogy vállaltad, vagy nem vállaltad. Vállaltad, itt vagy, csináld. És ez nem egy ilyen izzadságszagú csináld, hogy ha már egyszer nekiálltál, akkor ha beledög lesz is, hanem hogy azokat a nehéz időszakokat, vagy nehéz feladatokat, vagy amikor a szomszéd kertje zöldebb lenne, akkor ott hűségesnek lenni. Szeretem József Attilától ezt a tett könnyűvé számomra, ezt a nehéz hűséget. Hogy van olyan, hogy nincs más, csak a hűség. De aztán, ha ez megtart, és utána megint jó, megint könnyebb, de hogy nekem is végig kell járni. Akkor is, amikor nehezebb, meg akkor is, amikor én tudom átsegíteni a másikat, akkor, amikor neki kell ezt a időszakot végigjárni, vagy a hűséget végigcsinálni, úgyhogy nem marad más, csak a mesztelen hűség. A szerzetes közösségemen belül is tapasztalom a közösségnek a megtartó erejét, de a tágabb keresztény közösségen belül is tapasztalom a közösség megtartó erejét.

0: Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Mai műsorunkban a Miskolci Felvidékházba látogatunk. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja, irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáky Pál, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel, a nyugati szorvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit. Grunda János műsorát hallják.
2: Drága jó anyámnak köszönhetően nagyon sokat olvastam, színházjáró voltam, a mozijáró voltam, és akkor jött divatba a Felvidéken az író-olvasó találkozó. És mondjuk, ha más nem, a hetes magazinban Jóska bátyánk rendszeresen közölt. És hát volt szerencsém nekem is találkozni vele személyesen. Hát az a barátság akkor csak az én oldalamról egyoldalú volt. De majd később, mikor egy ötlet kapcsán egy társulatot hoztunk létre, és én sok könyvét olvastam, ami megfogott valójában a szélfúvásban. Ugye mondhatnám azt, hogy amit az én szüleim, de sok mindenki beleértve a kitelepítéstől kezdve, hogy nálunk a Felvidéken is volt ide csatolás, oda csatolás, elcsatolták, visszacsatolták. Ugye viccben is ott van, hogy a hármas határ, az ukrán, a magyar és a lovák határból, hol ide csatolták, hol oda is. Kérdezik az idős bácsit, hogy maga egy világlátott ember, hol itt van, ott van. Kisebb mozdultam a falunkból, mondja ő. És ez erről szól valójában, és az, aki a helyét keresi a nagyvilágban, egy Erdélyből jött, egy Gergő nevezetű fiatalember a háború után, gondolom azért jött el, mert ahogy később sok mindenki, művészek, előadók eljöttek, mert nem találták a helyüket, nem találták azt a pontot, hogy valamit tegyenek az emberiségét, a művészetért, ugyanúgy valahol el akart telepedni. És ezek ebben a kis felvidéki faluban, ez úgy néz ki, mintha valami idegent, egy kém, valaki által megbízott valami egyént látnak benne, és erről szól a könyv, ami nagyon érdekes. Serek a könyvnek úgy hiszem 7 vagy 8 szereplője van, akik elmondják, hogy milyen találkozása, hogy történt, mit mondott, milyenek voltak a párbeszédek, de a legérdekesebb a közjegyző, aki például ugye a falunak a vezetője is, az ő, és ezért választottam a műsorba, az előadásba a közjegyzői részt. Akkor rendszeresen volt szerencsém találkozni a mesterrel, Jóska bátyánkkal, és hát egy csodálatos embert ismertem meg benne, aki sok mindent ugyanúgy a saját bőrén élt meg. És az, hogy az ő vállalása, az, ahogy látta a mi felvidéki világunkat, ami sokban hasonlított akár Kárpátaljához, vagy Romániához, hogy igenis az ember, én sok mindent merítettem belőle, amivel nem is voltam tisztában, hogy mindegy, szokták mondani, hogy kitisztult az elmém, mert ha más nem a kitelepítés, hát nem tudom, hogy volt-e idősebb között egy olyan nemzedékben olyan valaki, akinek ne lett volna valami valakie a nagyszülőktől, a nem tudom kicsodáig a kitelepítésben. Ugye ugyanúgy Magyarországra, majd sok mindenkit vittek Csehországba, akkori mondják a nyugatnémet, tehát a Szudéta vidékre, mert onnan meg a németeket ebrudálták ki. És ez a találkozás valami csodálatos embert ismertem meg benne Jóska bátyámban, aki valóban örült a találkozásunknak, mert úgy gondoltam, hogy én rajongtam érte, mert olvastam, az számomra valami felemelő volt, valami lélek emelő. És szóval a valójában mondhatnám az, hogy nagybetűvel ember volt. Felvállalta azt, a múltat és a jelent, mert múltunk ugye volt a kitelepítéstől kezdve, a jelen az 50-es, 60-as években az pedig ugyanolyan volt, annyira nem volt valami simogató, emberbarátságos, és hát ő pedig, amit én nagyra becsültem, és utána az én összeállításomban is mindig azt a pontot tekintettem elsőként, hogy igenis nyíltan és őszintén beszélt azokról a dolgokról, amelyek bántják az embereket, amelyekre ugye, hogy nem is tudom, hogy recept volt-e rá, vagy de valami, de az, hogy az ember olvashatta, mert ritkán mondhattuk azt, hogy hallottam valamit. Ugye az előadások közben bárki volt, hogy azokat az időket éltük, amikor körülnéztek, hogy ki ül a nézőtéren, és olyankor az ember vagy az előadó, akár író, költő, vagy nyíltan vállalta és elmondta azt, amire végül is eljött az ottani közönség, mert arra voltak kíváncsiak, vagy nem vállalta. Jóska bátyánk az volt, aki igen, karakán, gerinces ember volt, és ezért nagyra becsülöm. Amit én itt fontosnak tartok, a hozzáírt vers, a Felvidéki Mihály Molnár László írása, amely csodálatos, és magában kifejezi majdnem tömören azt, amiről Gyurcska bátyánk élete munkássága szólt. Fohász a szélfúvásban, Mács József emlékére. Suttog a szél, jajgat a szél, Felvidéken, Palócföldön, Rimaparton. Sajó mentén, Balog völgyön, suttog, jajgat, sír, mesél. Itthon vagy már, visszajöttél, megpihenni hazatértél, mögötted sok ezer örvény, vár az örök csillagösvény. Ez a törvény. Jajgat a szél, suttog a szél, sólymog szárnyan fenn az égen, lenn a mélyben, a gyökérben, sudár fákban az ág végen. Itt a völgyben, sírgödörben, kínból fogant örömökben, ezért éltél, hogy a télben, sötétségben, és örökös szélfúvásban, történelem viharában igaz szóval megigézd, s nem hallgattál, ha mindezért nem is kaptad meg a részt. Jajgat a szél, suttog a szél, az élőknek álmai közt, őseidnek sírja fölött. A meggyötört Gömörország népe örök vágyaiból fogalmazott sorok útján, most már végleg hazaérsz, itt születtél, itt a tájban. Az apáknak igazában, szép anyai ölelésben, karja szava melegében nevelkedtél, s mint egy herceg elindultál, világ ellen népedért, viaskodva káprázattal, országrontó sárkányokkal, koncra váró keselyükkel, s ide tért meg minden út, hogy elmondhasd mindeneknek, élőket és eljövőket féltő hittel, magyarul, mennyi szitok, mennyi átok, harangvesztő szolgaságok közt dacoltál, s hű maradtál. Hű a szóhoz, hű e néphez, amit adott sors és végzet, magyarsághoz, emberséghez. Betelt így ma vitészséged, a próbákat kiáltad. Örök igazbíró előtt már megállhatsz igazaddal, s ha eljön a végítélet, megbékélhetsz diadallal. Sírralmaknak helye nincsen, osztozunk a közös kincsen, s nincs mi nálunk a gazdagabb, mert az írás, mint a forrás, a mélységből felfakad, és a műved, mit ránk hagytál, amíg szól a magyar ének, dicséretet ezeng a lélek, általunk is megmarad. Amen. Valamikor a 90-es évek elején az első akkor még ilyen, hogy csehszlovákiai magyar költők műveiből, majd aztán lett szlovákiai, majd lett felvidéki, és végül is ugyanazt választottam, ugyanaz volt a vállalásunk, a hovatartozásunk, a magyarság tudat. Én a mai napig gyermekkoromtól viselem és viszem magammal, ami fontos számomra, a hit, vallás, Isten. És ezekből válogattam én sok minden. Nem tudom, hogy prózában vagy versben válassza ki, de az egyik legkitűnőbb Gyurcsó Istvánnak a népvándorlás kora, amely az 50-es évek végén, 60-as évek elején íródott. Nagyjából arról szól, ami most elindult a nagyvilágban, a népvándorlás. Hogy a magyar lakta vidékről, a Duna mentéről egy fiatal házaspár, kereseti lehetőség, család, fölköltöznek Csehországban, mert ott igenis mindig jobb volt a helyzet 50-es, 60-es, 70-es években is, és megfogadják, hogy addig nem jönnek haza szülőkhöz, amíg meg nem alapozzák a jövőjüket. Tehát végül is lesz lakás, autó, két gyermek, hazajönnek, vagy 5 év után a karácsonyi ünnepek előtt, és a szülők fogadják, ugye a falun, az udvarban kint eléjük mennek. Ilyenkor ugye a hosszú idő után a sírás, könnyek, minden, és rájönnek a nagyszülők, hogy nem tudnak beszélni az unokákkal. Az unokák azt a nyelvet beszélik, ahol élnek, ahol iskolába járnak. A szülőknek pedig nem volt fontos az, hogy megtanítsák a gyermekeket arra, ahonnan jöttek, hogy azt vigyék magammal, erről szól. Gyorcsó István, népvándorlás kora. Az unokák megszületnek, az unokák sírnak, az unokák járni tanulnak, az unokák beszélni tanulnak. Az unokák, amikor jeles ünnepeken körben állnak a nagyszülők udvarán, nem értik egymást. Az unokák a nagyszülőket sem értik. Gyöngyöm, virágom. Az unokák nem értik, mi az a gyöngyöm, s mi az a virágom. Az unokák idegen tárgyra jöttek a nagyszülők udvarába, ahol apjuk vagy anyjuk tanulta az anyanyelv varázsigéit. Az unokák karikában állnak a nagyszülők udvarán. A nagyszülők sírnak, a nagyszülők mosolyognak, a nagyszülők madártejet főznek, s a nagyszülők beszélni tanulnak az unokák nyelvén. A nagyszülők szíve kerek alma, beleharaphatnak az unokák. A nagyszülők szíve tiszta szoba, ahol leülhetnek az unokák. De egyszer elfogynak a nagyszülők. Elfogy a kerekalma, kihűlnek a tiszta szobák, az unokák nem tanulják meg a varázs igéket, és elfelejtik a világot. Én még egyet választanék, méghozzá a Nobel-díjas Szent György Albert imája, ami most, ez se ma vagy tegnap íródott, de mégis úgy hiszem, hogy eléggé aktuális. Uram, ments meg gyermekeinket, ments meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg őket. Ments meg életüket, hogy a fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztíthassák, hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építessék önnön világokat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké.

Gágyor József tanárember volt, aki sok megírt szebbnél és jobbnál jobb versét nekem küldte el, majd műsoromban Reményik Sándor templom és iskola címmel Magyar Aliz történet lecke Európának, és Gyura Lajos Hazajöttem, Márai Sándor Olyan világ jön. Ez ugyanúgy, úgy hiszem, hogy a második háború vége fele írhatta valamit, és azt mondom, hogy egyre, napról napra aktuálisabb. Márai Sándor Olyan világ jön. Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép, és aki tehetséges, és akinek jelleme van. A szépség inzultus lesz, a tehetség provokáció, és a jellem merénylet. Mert most ők jönnek, a rútak, a tehetségtelenek, a jellemtelenek. És leöntik vitriollal a szépet. Bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget. Szíven tefik azt, akinek jelleme van. Itt van egy rész Hit és illúzióból, ima a felvidéki magyarokért. Úgy hiszem, hogy ez is eléggé magában foglalja azt, amit én ezt elmondanám, amik én mottóként választottam az én bősorom elé, Élet Isten nélkül ilyen címmel. A mai ember elutasítja az igaz Istent, hamis isteneket, bálványokat állít helyébe, de mindenképpen imádni akar valakit vagy valamit. Imádja a mindenható észt, amely csodálatos technikai fejlődést és kényelmet biztosít neki. Imádja a mindenható pénzt, amelyel mindent megszerezhet magának. Imádja az ezerarcú kéjt, amiért minden áldozatra kész. Imádja önmagát, az embert. De jaj az embernek, ha ember lesz az istene. Míg az igaz Isten végtelenül irgalmas, addig az emberisten könyörtelen, irgalmatlan, kegyetlen, engesztelhetetlen és félelmetes. Én úgy hiszem, hogy sok olyan helyen fordultam meg Magyarországon is, ahol kevésbé ismerték a mi olyan valami nagy gondunkat, amit egy életen keresztül hurcolunk magunkkal, a kitelepítést. De ellenben volt szerencsém ez a 90-es évek elejétől az óceánon járni, és ez a 2000-es, 2006-ig, úgy hiszem valami 16-szor történt meg, hogy volt szerencsém Amerikát körbepásztázni, Kanadát, majd később volt szerencsém Ausztráliába is eljutni. És rájöttem, ami engem írtó energiával és erővel töltött fel, hogy azok a kinélő hazánk fiai, a magyarok, azok lehetnek felvidékiek, anyaországiak, nem tudom honnan, akik úgy gondolják, hogy a számukra fontos az anyanyelv, a nemzet, azok megtartják a nyelvüket valóban. De akik világpolgárok akarnak lenni, és idő előtt lemondanak arról, amit otthonról hoztak, amit a szülői házból hoztak magukkal. És nekem nagyon-nagyon jó időszak volt ez, hogy körbejártam, és megismertem azokat a gondokat. És végül is a tapasztalat ebből az, hogy bárhol a nagyvilágban, ha egy magyar úgy világot akar teremteni, vállalni valamilyen más országban, a világ másik végén, és az emberek többsége, tehát a mi testvéreinkre gondolok, hogy először is munkás keze van, tehát képes alkotni, teremteni egy új világot magának. És azon kívül, és a legtöbbször úgy vettem észre, hogy azért nem feledkeznek meg az otthonról sem, de aki tehette, utána mi is tudjuk, hogy időközönként haza-haza járogatnak, sőt, sokan vannak, akik fél évet most már idősebb korukban itt töltenek, és másik fél évet pedig visszamennek. Én nem is tudom, hogy hazúról haza vagy hogy mondaná az ember, mert mind a kettőt úgy érzik, hogy tehát az otthonuk végül is a hazájuk. Fontos volt számomra, és egyre inkább azt láttam, hogy még van egy-két idős kollégám, akik ugyanezt csinálták valamikor, lehet, hogy most már kevésbé. Én hálát adhatok a Jóistennek, amit otthonról hoztam, hogy adott annyi erőt, energiát, alkotókedvet, hogy képes vagyok még kiállni. És a fiatal generációból ez csak úgy zárójelben mondanám el, vagy nem tartják annyira fontosnak. Nekem ez volt az életem nagyjából, hogy igenis, hogy azt, amit jó
20-30 évvel ezelőtt nem volt sok helyütt ilyen író-olvasó vagy színész találkozón elmondani hangosan, azt nekem volt bátorságom, és elmondtam. És ez valami olyan lelki megnyugvást adott számomra, hogy hát végül is erre tudtam építkezni. És a mai napig úgy gondolom, hogy igen, és hogy aztán mit hoz a jövő, az nem tudom, de úgy érzem, hogy az én koromban nekem még van mondani valóm az emberek számára, vagy a világ számára, ha így mondanám. Mert igenis, hogy látom nap mint nap, hogy mi minden történik, jobb, kevésbé jó dolog. És valahol nekünk ott kell lenni az első vonalban, ápolni a nemzetet, a nyelvünket, az anyanyelvet. És ennél gondolom, hogy nincsen fontosabb. Hát például nálunk a Felvidéken, ugye, ha más nem, akkor mondhatnám azt, hogy Reményik Sándor templom és iskola. Volt időszak, és a mai napig létezik, hogy a sok kisebb faluban megszüntetik az óvodát és az alapiskolát, mert mondják, hogy kevés a diák, ugye. És akkor, aki magyar iskolába vagy óvodába akarja adni a gyermekét, annak vagy 2-3 falut, ugye, be kell vagy a busszal, ha a család képes autóval vinni, hozni a gyereket, és ez magában gond és probléma. Én úgy gondolom, hogy igenis, hogy nagyon jó a visszhang ebben, és mondanák még egyet hozzá, hogy ez tavaly volt a Platonnak a Szókratesz védőbeszéde, képes voltam. Sok ismert színész kollégám lebeszélt róla, de ennek ellenére megcsináltam. Szóval, hogy 2 hete voltunk Kisvárdán, és a fesztivál helyét, tehát a nagy kultúr otthon, a nagy színpadán szólóban egyedül, meg van egy zongoristám, voltam, és diákközönségnek, hát megvallom őszintén, kissé, azért összeugrott a gyomrom, hogy mit fognak a gyerekek ebből egyáltalán megérteni, mert egy nem könnyű, ugye, magas, filozofikus. De a visszhang pedig az volt, és láttam, mert ugye az én test közelben voltak nagyjából a gyerekek, hát vagy 2 vagy 3 osztály volt, hogy nagyon sokat megértettek belőle, és ugyanígy örgén felnőtt közönséggel is. Hogy végül is el tudom vinni azt az üzenetet valójában, ugye, hogy az én hazám, mert sok-sok kollégám, színész kollégám kvázi elhagyta az országot, mert, és ebben biztos nekik volt igazuk, hogy valahogy nagyobb karriert, jövőt tudtak maguknak biztosítani. És mondtam 2 vagy 3 kollégával, mi voltunk, akik maradtunk ott, ahol voltunk, ahol elkezdtük a pályát valójában, és ahol tesszük nap mint nap a dolgunkat, és úgy érzem, hogy igen, hogy valakinek kell és szükség van arra, hogy otthon a hazaiak közül, és a hazai közönségnek is igenis el kell vinni a tüzet, a fáklyát, amiért érdemes élni, és nem lemondani azokról a dolgokról, amelyekhez úgy érzem, hogy nekünk jogunk van. Otthon lenni az országban, és egyenlő porgálai lennek annak az országnak, amelyekért teszünk is valamit, és nem is keveset.

0: Kedves hallgatóink, Megmaradni című műsorunkban a Miskolci Felvidékházba látogattunk, ahol Boráros Imre Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom készítői Papildikó és Grunda János nevében is. A szerkesztő Túri Sarolta volt. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tigovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: A Canaro felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. A Népművészet csodája címmel nyílt új időszaki kiállítás a Szabadkígyósi Weimhely kastélyban. A Nemzeti Összetartozás napján nyíló tárlatról Harangozó Imre néprajzkutató kurátor elmondta, négy teremben ezres nagyságrendben mutatnak be tárgyakat a 18. század végétől az első világháborúig. A kiállítás Mester Gábor Békéscsabai műgyűjtő népművészeti kollekciójából, valamint Harangozó Imre népi textilgyűjteményéből válogat. Előbbiről szólva a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja elmondta, Mester Gábornak van például mintegy 3000 darab ollója és vágóeszköze, de 22 kg-ot tesznek ki a 17. század közepétől a 20. század közepéig gyűjtött ezüstkészletei is. Most elsősorban bútorokat, cseréptárgyakat és faragott eszközöket válogatta ki mintegy fél év alatt ezekből. A bemutatott tárgyak mögött emberi történetek sejlenek fel. A tárlat a hétköznapi használati eszközöktől a ritka, művészi értékű darabokig átfogó képet ad a magyar tárgyi kultúra sokszínűségéről és a népművészet nemzetközi szinten is kiemelkedő gazdagságáról. A kiállított darabok 65%-ban Békés megyét mutatják be, de kitekintenek a Felvidékre és Erdélyre is, hiszen az itt élő nemzetiségek, bár kultúrában igazodtak a magyar alföld világához, megőriztek sok archaizmus szülőföldjükről, fogalmazott Harangozó Imre. A szeptember végéig látható tárlatot, amely az újkígyósi Ipoly Arnold Népfőiskola közreműködésével és a Magyar Művészeti Akadémia Szegedi Regionális Műhelye támogatásával valósult meg, egy tablókiállítás kíséri. A 17 installációs tabló Harangozó Imre, Lükő Gábor múzeumigazgató szemlélete mentén megírt tanulmánya olvasható, mely nyomatékosítja, a közösségeknek önálló pszichéje van, amelynek megnyilvánulása a népművészet. Harangozó Imre elmondta, terveik szerint a tablókiállítást a jövőben máshol is bemutatják. A tárlat az Ipoly Arnold Népfőiskola közleműködésével és a Magyar Művészeti Akadémia Szegedi Regionális Műhely támogatásával valósult meg. Hosszú hetek, hónapok szervezését követően május 30-án végre elérkezett a nagy nap, és ismét országos táncversenynek adott otthont az Ötvös Csarnok. A Candy Dance Crew táncosainak és csapatvezetőjüknek, Földesi Szandrának annak idején egy régi álma valósult meg, a Candy Dance Cup megrendezésével, amit mindenképpen szerettek volna folytatni. Az idei már a harmadik alkalom volt, a táncosok és produkciók száma pedig évről évre növekszik. Május 30-án immár harmadik alkalommal rendezték meg Orosházán a Candy Dance Cupot az Ötvös József Katolikus Általános Iskola sportcsarnokában. A verseny megszervezésével a Candy Dance Crew csapatának és vezetőjüknek, Földesi Szandrának egy régi álma vált valóra az előző években, itt azonban nem szerettek volna megállni, így nem volt kérdés, hogy 2026-ban is szeretnék tető alá hozni az eseményt, amit persze ezúttal is hosszas szervezés előzött meg. Hetek, hónapok munkája ért össze, de nagy örömmel jelentették be, hogy rekordszámú nevezés érkezett. A zsűri személyében először Tombász Hajnalkát köszöntötték, aki 2006-ban álmodta meg a Szegedi Ritmus Tánc Stúdiót, aminek azóta is vezetője és koreográfusa. Az Árkád Divat Show és a Deja Vu Fesztivál, valamint a Miss Alpok Adria és Miss Intercontinental szépségverseny

koreográfusa is volt. Kiri Norbert, romániai Infinity Dance tánciskola alapítója és koreográfusa, tánccsoportjaival számos országos és nemzetközi díj tulajdonosa. Idén a 2026-os romániai IDO versenyen nyerte el a legjobb koreográfus különdíjat. Végül pedig Szalutár Tünde, aki az Esztétánc Sportegyesület vezetője, 20 éve vesz részt aktívan a tánc, a mazsolett és a twirling világában. A rendező Candy Dance Crew csapat vezetője Földesi Szandra elmondta, bíznak benne, hogy az előző évek sikerei, valamint az idei megmérettetés létszáma után a hagyomány a következő években is folytatódni fog. Erre a bizakodásra minden okuk megvan, hiszen a tavalyhoz képest dupla annyi nevezés érkezett. Korcsoportok terén a mini, a manó és gyermek kategóriák fellépéseivel indult a verseny, majd a junior és a felnőtt korosztály képviselői következtek. A Candy Dance Cup során ráadásul nem csak a hip-hop műsor képviselői léptek színpadra, láthatott a közönség mazsorett, open művészeti látványtánc vagy éppen sporttánc produkciókat is. Nevezni kezdő, haladó és profi kategóriákban lehetett. Elég komoly hetek előzték meg a versenyt, főleg az elmúlt napok igényeltek igencsak komoly szervezést. Egészen május 15-éig lehetett nevezni. Nagy örömükre még az utolsó héten is érkeztek nevezések, árult el Földesi Szandra. Tóth Gréta kétszer is szerepelt a Candy Dance Cup során, csapat és szóló produkcióban is megmutatta magát. Mint mondta, az utóbbit kicsit elrontotta, de ott is bízott legalább egy ezüst minősítésben. A verseny során a Candy Dance Crew táncosain kívül felléptek Orosházáról, többek között a ReDance Hip Hop Crew, az Orosházi Mazsorett és Tánccsoport Egyesület versenyzői, valamint a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola táncos növendékei is. Az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szúnyoggyérítéssel kapcsolatos tájékoztatása szerint idén a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Az átvonuló záporok elszórtan ugyan létrehoztak a szúnyoglárvák számára kedvező vizes élőhelyeket, de eddig csak lokálisan jelentek meg a csípőszúnyogok. Az elmúlt hetekben a katasztrófavédelem koordinálásával a nagyobb tenyésztőhelyeken biológiai lárvagyérítés zajlott. A folyók holtágait, illetve az állandó vizek növényzettel borított szegélyeit légi és földi technológiával kezelték. Az alkalmazott biológiai készítményt a vízbe juttatják, amely csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. A héten a Békés megyében lévő holtágaknál lesznek biológiai kezelések. A balkonszezon idén vérszívómentes is lehet, ha a természet fegyvertárához nyúlunk. A szúnyogok közismerten írtóznak a citrusos aromáktól, ezért az első számú fegyver a citronella. Ez a látványos növény az egyik leghatékonyabb természetes riasztó, amit cserében az erkélyen vagy rácsra futtatva a kertben is nevelhetünk. Szintén bombabiztos választás a klasszikus citromfű. Mivel a mentafélék családjába tartozik, hihetetlenül gyorsan terjed, így érdemes inkább cserében tartani, hogy ne vegye át az uralmat az ágyások fölött. Kellemes frissítő illata számunkra a nyár hírnöke lehet. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Súlyos aszályhelyzet, csökkenő terméshozamok és romló exportkilátások jellemzik a hazai búzatermesztést, hangzott el a Debreceni Egyetem mezőgazdasági, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara, valamint az Agrárkutató Intézetek és Tangazdaság által szervezett idei búzatanácskozáson. Kelet-Magyarországon az átlagos csapadék alig 10%-a hullott le tavasszal, ami már az őszi vetésű kalászosokat is veszélyezteti, tudatta az egyetem. A Debreceni Egyetem mezőgazdasági, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara, valamint az Agrárkutató Intézetek és Tangazdaság által szervezett búzatanácskozás immár 33. alkalommal hívta fel a figyelmet a mezőgazdaság legaktuálisabb kihívásaira. Az idei konferencia középpontjában az aszály, a vízhiány és a rendkívüli csapadékhiány állt, amelyek egyre komolyabb veszélyt jelentenek a hazai növénytermesztésre. A szakmai rendezvényen emellett szó volt a szigorú vízmegvonásos, aszályos feltételek között az agrotechnológiai eszközök nyújtotta lehetőségekről, valamint a gabonafélék termesztési tapasztalatairól is. Az előadásokat követően a tanácskozás hagyományaihoz híven gyakorlati bemutatót tartottak az egyetem látóképi kísérleti telepén, ahol fajtatesztelési, vetésváltási, trágyázási, öntözési és egyéb tartamkísérleteket ismerhettek meg a résztvevők. Kiemelkedő eredményt ért el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikájának strukturális szívprogramja. A szakemberek elvégezték az ezredik katéteres aorta billentyű beültetést. Az úgynevezett TAVI beavatkozás egyre több beteg számára jelent biztonságos alternatívát a nyitott szívműtéttel szemben. A Debreceni Klinika első vidéki intézményként indította el a programot, és ma is az ország egyik legnagyobb esetszámú strukturális szívgyógyászati centrumaként működik, olvasható az Unideben. Egy 80 éves beteg volt az ezredik páciens, akinél katéteres aorta billentyű beültetést, úgynevezett TAVI eljárást végeztek a napokban a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikáján. Az eljárást abban az esetben alkalmazzák, amikor a meszes szívbillentyű már nem nyílik ki teljesen, így akadályozza a megfelelő véráramlást. Az új billentyűt leggyakrabban az ágyéki verő éren keresztül vezetik fel a szívhez, összecsukott állapotban egy vékony katéter segítségével. Az új billentyű a régi meszes billentyű belsejében nyílik ki, átveszi annak működését, így a vér ismét akadálytalanul tud áramlani a szívből a szervezet felé. A beavatkozást 2013 óta alkalmazzák az intézményben, amely már az ország egyik vezető TAVI központjává vált. Több szakterület szakemberei dolgoznak együtt, korszerű technológiai háttérrel és olyan fejlett eszközparkkal, amely lehetővé teszi a legmagasabb színvonalú ellátást. Június 5-én és 6-án kerül sor a magyar gyermekszínjátszás idei záró eseményére, a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválra Debrecenben, tudta meg az MTI. A Magyar Drámapedagógiai Társaság idén tavasszal 35. alkalommal hirdette meg és rendezte meg a hazai gyermekszínjátszás legjelentősebb eseménysorozatát, a Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót. A több hónapos programfolyam végéhez közeledik, a jubileumi zárófesztivált június 5-én és 6-án Debrecenben tartják meg. A 2026-os tavaszi évadban a találkozó sorozat minden eddiginél nagyobb tömegeket mozgatott meg, bizonyítva a drámapedagógiai közösségépítő és személyiségfejlesztő erejét. A Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál keretében 22 megyei, fővárosi találkozót, valamint 5 regionális találkozót bonyolítottak le partner szervezetek segítségével. A programokban 219 csoport színeiben több mint 3500 alsó és felső tagozatos általános iskolás diák vett részt, akik az ország minden szegletéből érkezve mutatták meg kreativitásukat, színpadi tehetségüket és egyedi látásmódjukat. Határon túli gyermekszínjátszó találkozókról is kaptak meghívást csoportok a Vajdaságból, Erdélyből és Felvidékről is. A debreceni kétnapos országos fesztiválra a legkiemelkedő produkciók kaptak meghívást. A hétvégi záró eseményen 30 csoport, mintegy 450 gyermekszínjátszója léphet fel. A rendezvény nem verseny, hanem a közös alkotás és az egymástól való tanulás ünnepe, amelyet szakmai beszélgetések egészítenek ki. A hagyományoknak megfelelően idén is találkoztak az egyházmegye fenntartásában működő középiskolák 10. osztályos diákjai a követ keretében.
A május 29-én megrendezett esemény házigazdája a debreceni Szent József Gimnázium volt. A nap mottója Hallgass Krisztusra, végigkísérte az együttlét minden pillanatát, irányt mutatva a fiatalok számára a közösségi és lelki programok során. A találkozó alaphangját a Szent Joe Band zenés szolgálata adta meg. Ezt követően Bódis Zoltán főigazgató és Kálmán József atya, az intézmény lelki vezetője köszöntötte a résztvevőket. A diákokat a szervezők vegyes csoportokra osztották, így lehetőség nyílt arra, hogy az egyházmegye különböző intézményeiből érkező fiatalok új kapcsolatokat építsenek. A nap során számos színes és változatos program várta őket, a mozgásos és szórakoztató foglalkozások között szerepelt néptánc, zumba, dárc és akadálypálya, de nagy sikert aratott a kutyasimogatás is. A programok mellett kiemelt szerepet kaptak a lelki tartalmak is, az egyházmegye papjai közösségépítő beszélgetések keretében segítették a fiatalokat. A nap csúcspontját a Szent Mise jelentette, amelyet Palánki Ferenc megyés püspök mutatott be. Közös összefogással szépültek meg a debreceni bombázás áldozatainak sírjai, olvasható a De Híren. A megvárt diákjai csatlakoztak a Honvédség országos hadisír karbantartó programjához. A diákok közös összefogással a debreceni köztemető 15/3-as parcelláját gondozták, ahol az 1944. június 2-i debreceni bombázás áldozatai nyugszanak. Ezen a napon amerikai bombázók támadták Debrecent, a becslések szerint mintegy 1200, egyes források szerint akár közel 2000 civil és katona vesztette életét. A támadás Magyarország egyik legsúlyosabb légicsapása volt, amely a megvárt akkori épületét is érintette. Az intézmény történetének ehhez a parcellához egy másik tragikus eseménye is kötődik. Az iskola 1944. szeptember 1-jei bombázásakor vesztette életét az intézmény egyik tanára, Olá István, aki két diákját védve halt hősi halált. 10. alkalommal szervezte meg az északi ASC Széchenyi István mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, szakképzőiskola és kollégium, a Hajdúbihar vármegyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Hortobágyi Nemzeti Park és a Hajdúböszörményi Zöldkör támogatásával az Ökoskodó Komplex Vetélkedő a Fenntartható Fejlődésért elnevezésű levelezős versenyének döntőjét, ahol 5 csapat versengett egymással, adta hírra a Civisír. A versenyző csapatoktól egy rendhagyó előzetes feladatot kértek, rövid reklámot kellett készíteniük, ami a csapat által kitalált nemzeti park részére készült. Nagyon ötletes alkotások készültek, a reklámokban a tanulók felhívták a figyelmet a látogatók felelősségére, a környezet tudatosságra és a nemzeti parkok jelentőségére környezetünk megóvásában. A versenyfeladatok között volt a többi között szlogengyár, fűszernövény felismerés, kertészkaland, zöldség és gyomnövények között gépész feladat és erdőles. Az eredményhirdetés után jubileumi tortavágással zárult a verseny. Idén is lesz dolgozói derbi, adta hírül az egyetem. A felsőoktatási intézmény ebben az évben már 9. alkalommal invitálja dolgozóit és családtagjaikat június 5-én pénteken egy egész napos dolgozói derbire, hogy a Nagyerdei Stadion és a Víztorony környékét birtokba véve bőséges programkínálat mellett együtt tölthessen mindenki egy tartalmas napot. A részvétel most is díjtalan. Tavaly rekordszámú 6500 fős volt a részvétel, ami mutatja, hogy változatlan az érdeklődés a 2016-ban életre hívott program iránt, hiszen ez a nap alkalmat teremt a találkozásra, a kötetlen beszélgetésekre, akár személyes ismerettségek megkötésére és a kikapcsolódásra is, mondta a hírek.unire.hu portálnak Rőfi Mónika, a Debreceni Egyetem rendezvénykoordinációs és alumni központ vezetője. Dzsuzsák Balázs maradt Debrecenben, tudta meg az MTI. Ez a kérdés eldőlt, bár a hivatalos prezentációra még várni kell, nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a 39 éves kiválóság. Nem titok, hogy a Debrecennel tervezem a jövőmet, a klub pedig velem, úgyhogy már csak a formaságok vannak hátra. Egy ilyen szezon után pedig még nehezebb lenne úgy dönteni, hogy kiszállok ebből, és az életkor úgyis csak egy szám, utalt a 109-szeres válogatott szélső arra, hogy a hajdúságiak a 4. helyen zárták a bajnokságot, és a következő szezonban elindulhatnak a Konferencia Liga selejtezőjében, amelyben 3 párharcot kell nyerniük a főtáblára kerüléshez. A DVSC július 23-án és 30-án a 2. fordulóban kezd majd a 3. számú európai kupasorozatban. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Még pünkös vasárnap délután a hagyományoknak megfelelően ünnepi szentmisét mutatott be Palánki Ferenc megyés püspök, a nyíregyházi magyarok nagyasszonya Társszékesegyházban. A szentmise keretében a főpásztor 58 fiatal számára szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Homiliájában Palánki Ferenc megyés püspök a pünkösdi eseményre utalva emlékeztetett, miként az apostolok egy szívvel, egy lélekkel együtt imádkoztak, úgy készültek a fiatalok is az elmúlt időszakban a szent lélek befogadására. Hangsúlyozta, hogy a bérmálás nem pusztán egy ünnepi alkalom, hanem tudatos igen kimondása a nagykorú keresztény életre, amely felelősséggel és küldetéssel jár.
1: Amikor az emberek lázadva Isten ellen elkezdtek építkezni, és építettek egy nagy tornyot, ezt úgy hívják bábeli torony. És mi történt ott? Összezavarodott a nyelvük. Nem értették meg egymást, mert a saját nagyságukat akarták megmutatni. Pünkösd pont az ellenkezőnek az ünnepe. Amikor mindenki úgy hallja, hogy az én nyelvemen, amiben születtem, abban hirdetik Isten csodálatos tettei. Mert a szeretet nyelvét mindenki megérti. Beszéljetek ti is a szeretet nyelvén, a családban, a közösségben, a közösségetekben, mindenütt. Mutassátok meg, hogy ti ajándékokat kaptatok Istentől, a lélek ajándékait, és használni akartok vele másoknak. Jézus megjelent az zárt ajtókon keresztül. Ott, ahogy hallottuk az evangéliumban, húsvét vasárnap este, és a tanítványok megörültek az Úr láttára. Megörültek azért, mert nem volt számon kérés. Megörültek azért, hogy nem mondta nekik Jézus, hogy na jól ott hagytatok engem a népszavazáskor, a nép Barabást választotta, ti meg elfutottatok. Nem mondta nekik azt, hogy na Péter, gyere csak ide, ismered azt, hogy kakas szó, hanem rájuk lehelt, és azt mondta, vegyétek a szent lelket. Egyetlen lehelet. Az élet kezdetén, a teremtés kezdetén az Isten a saját képmására alkotta meg az embert, és a föld anyagára rá lehelt, és az ember életet kapott. És a bűnbe esett ember, amikor elszakadt az Istentől, megtörtént a megváltás, szeretetből meghozta értünk Jézus az áldozatot, akkor ismét ott volt ez a lehelet. Rájuk lehelt, vegyétek a szent lelket. Az újjáteremtés, az új élet lehetősége kezdetén. Isten ajándékozó jósága jelenik meg. Nincs számon kérés, ajándékozás van. Mert az isteni szeretet az nem kötődik feltételhez. Nem azért szeret, mert megérdemeljük, mert jók vagyunk, szoktam ezt gyakran mondani. Isten nem azért szeret, mert jó vagy, hanem hogy jó legyél. Hogy válaszolj az ő szeretetére, és mutasd meg mindenkinek azt a jóságot, szeretetet, amelyet kaptál Istentől. Ez a lehelet, ez a legyintés, amikor megérint a tűz, amikor megérint az isteni lélek, és képessé tesz arra, hogy csodák történjenek az életedben, és minden lélegzetvétel, amit átélsz, az Istenből van. Istenből meríted az életet. Minden lélegzetvételnél lehet erre gondolni, és lehet légző gyakorlatokat végezni, hogy most Istenből akarok megint töltekezni, és azt akarom továbbadni, ami tőle jön rajtam keresztül mások felé. Értetek, imádkozunk. Azért, hogy minél tudatosabban vállaljátok ennek nagyságát, örömét, békéjét, hogy a lélek képessé tesz benneteket arra, hogy szeretetben másokért éljetek. Kedves szülők, bérmaszülők, kedves testvérek, köszönjük, hogy együtt imádkozhatunk, és együtt kérhetjük a lélek ajándékait fiataljainknak, a jövő zálogának és a jelen kincseinek. Amen.
0: Az eseményről egy bővebb beszámoló olvasható és képek formájában nézhető a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dlnyn.hu-n. Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: Holéci Ákos szaxofonozott.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. A mesterséges intelligencia fejlődése egyre komolyabb kihívást jelent az oktatás számára, hangsúlyozta a 14. Leó pápa a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselői előtt a Vatikánban. A Vatican News csütörtöki beszámolója szerint a Szentatya kiemelte, az új technológiák megnehezítik a diákok teljesítményének értékelését, ezért az oktatóknak kreatív módszerekkel kell segíteniük a kritikai gondolkodás fejlődését. November 5-én audiencián fogadja a magyar püspököket 14. Leó pápa. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerdai közlése szerint a főpásztorok november elején tesznek ad limina látogatást Rómában, ahol a Vatikán vezetőivel is egyeztetnek a magyar katolikus egyház helyzetéről. A püspökök emellett 2027-re meghirdették a hivatás évét is. Az Európai Unió versenyképességének javításáról és a júliusban induló ír uniós elnökség programjáról tárgyalt Budapesten Magyar Péter miniszterelnök és Michael Martin ír miniszterelnök. Az ír kormányfő támogatásáról biztosította Magyarország reformtörekvéseit, és hangsúlyozta, az ír elnökség céljai között a versenyképesség növelése és az energiaköltségek csökkentése szerepel. Több politikus letartóztatását rendelt el a bíróság az óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség csütörtöki tájékoztatása szerint egy hónapra őrizetbe került többek között Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt is. A nyomozás eddig 32 gyanúsítottat érint, a feltételezett vesztegetési pénzek összege meghaladja a 2 milliárd forintot. Az ügyészség több helyszínen tartott házkutatást és jelentős értékű készpénzt is foglalt le. A közös jövő építésének fontosságát hangsúlyozta a Nemzeti Összetartozás napján Gubik László, a szlovákiai magyar szövetség elnöke. A sátorajaújhelyi rendezvényen mintegy 1000 kárpát-medencei diák vett részt. A megemlékezés végén élő lánccal kapcsolták össze a magyar kálváriát a Rákóczi táborral, tudósított az MTI. Az Európai Bizottság fontos előrelépésnek nevezte a Magyarország és Ukrajna között létrejött megállapodást a nemzeti kisebbségek jogairól. Gia Mercier szóvívő szerint az egyesség hozzájárulhat a vitás kérdések rendezéséhez, és megnyithatja az utat Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási tárgyalásainak első fejezete előtt. Legalább 707 ukrán gyermek vesztette életét az orosz invázió kezdete óta, Volodymyr Zelenszkij közlése szerint. Az Index csütörtöki cikkében azt is írja, hogy újabb dróntámadások érték a Krím-félszigetet. Marco Rubio amerikai külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy a háború újabb veszélyes szakaszba léphet, derült ki a beszámolóból. Erőszakossá vált az oktatási megszorítások elleni tüntetés Brüsszelben, adta hírül csütörtökön az MTI. A demonstrálók egy része tüzeket gyújtott és tűzijátékokat lőtt ki, ezért a rendőrség vízágyúval oszlatta a tömeget. A tiltakozók a francia nyelvű oktatást érintő 300 millió eurós megtakarítási csomag ellen demonstráltak. Hazánk időjárásáról. Pénteken változóan felhős, de többnyire kellemes idő várható az ország nagy részén. A fátyol felhők mellett időnként vastagabb felhőtömbök is megjelenhetnek, elsősorban az északnyugati térségben, ahol helyenként rövid zápor is kialakulhat. A Dunántúlon többfelé megélénkül az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel. Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által. Így szól az Úr az én Uramhoz, jobbon felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet, ha tehát maga Dávid a Messiást urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia? A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust. Ezek az evangélium igéi.

0: Romandita játszotta Johann Sebastian Bach 1008-as jegyzékszámú D-moll cselló szvittjének részletét. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdít, hogy az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. A Szent Atya beszéde a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez. A mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus szent teste és vére ünnepére. Leó pápa. Az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencia végén emlékeztetett Krisztus szent teste és vére ünnepére. Arra buzdított, hogy tekintsünk Jézus szívére, és így saját szívünk türelmesebb, nagylelkűbb és együttérzőbb legyen. A legszentebb oltári szentséget követjük, hogy emlékezzünk a közöttünk lévő Istenre, aki mellettünk áll. Erre emlékeztetett a pápa az audiencia végén mondott köszöntéseiben, a vasárnap esedékes úrnapja alkalmából.
2: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
1: Az olasz zarándokokhoz fordulva az úrnapi körmenetek értelmére és fontosságára mutatott rá. Az eukarisztiában Jézust szemléljük, aki megtört kenyérként ajándékozza magát nekünk. Az eukarisztikus népi ájtatosságokhoz tartozik az úrnapi körmenet is, melyet sok országban járnak végig az utcákon. Ezzel kapcsolatban a pápa arra bátorított, hogy tartsuk életben a hit nyilvános tanúságtételének-e szép kifejeződését. A lengyel zarándokokat arra emlékeztette a Szent Atya, hogy Jézus él és velünk zarándokol.
2: La partecipazione alle processioni eucaristiche, soprattutto da parte delle famiglie.
1: Az eukarisztikus körmeneteken való részvétel, főként a családok, gyermekek és fiatalok részéről legyen a hit bátor tanúságtétele, és emlékeztessen mindenkit arra, hogy Isten jelen van népe tagjai között, és elkíséri őket a mindennapi életükben. Leó pápa az angolajkú zarándokoknak arról az erőről beszélt, amelyet az oltári szentség ad nekünk.
2: As we prepare for the solemnity of the most holy body and blood of Christ, let us be strengthened by this divine gift and become witnesses of his love to all we encounter. God bless you!
1: Mialatt Krisztus szent teste és vére ünnepére készülünk, hagyjuk, hogy megerősítsen minket ez az isteni ajándék, és legyünk szeretete tanúi mindazok előtt, akikkel találkozunk. A portugál hívekhez szólva a Szent Atya elmondta, hogy június a Jézus szent szívének szentelt hónap. Közeledjünk Isten irgalmassága és gyöngétsége forrásához, hogy a feltámadott átalakítsa szívünket, türelmesebbé, nagylelkűbbé és együttérzőbbé téve azt. A közel-keleti papokat és szerzeteseket Leó pápa imáiról biztosította, megáldotta szolgálatukat és országaik várakozásait.
3: Leó pápa, a mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez intézett beszédében 14. Leó hangsúlyozta, hogy az új technológiák fejlődése hogyan nehezíti meg a diákok tanulmányi teljesítményének értékelését. Az oktatók kísérjék el a diákokat azáltal, hogy módszereiket kreatívan hozzájuk igazítják az egyén holisztikus fejlődésének biztosítása érdekében.
2: In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
3: A mesterséges intelligencia fejlődésének következményei ma már az emberi lét szinte minden aspektusát érintik. Az 1899-ben alapított, az Egyesült Államok Katolikus Felsőoktatásának ernyő szervezete a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségéhez intézett beszédében 14. Leó pápa az oktatási szektorra összpontosított. Arra figyelmeztetett, hogy növekedőben van a tudás részekre töredezése, vagyis az a kockázat, hogy egy adott területen speciális készségeket szerezzünk, anélkül, hogy ezt az információt mélyebb tudáshoz tudnánk kapcsolni, vagy megőriznénk a világos céltudatosságot. Ezek a szavak Leó pápa első enciklikájából, a Magnifica Humanitasból származnak. Június 3-án szerdán reggel a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta 14. Leó audiencián az Egyesült Államokbeli szervezet küldöttségét, amely egy szemináriumra érkezett az Örökvárosba. A fény belülről ragyog ma, jelentette ki a pápa, üdvözölve a jelenlévőket ezen a sötét, esős római reggelen. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldöttségnek Leó pápa. Az enciklikára hivatkozva 14. Leó megjegyezte, hogy bár nincs hiány a magasan képzett emberekből bizonyos területeken, sokan közülük nehezen tudnak irányt adni életüknek és fenntartani egy értelmes távlatot. Gyakran hiányzik belőlük a valóság átfogó víziója, amely képes lenne nem csak a tudás különböző területeit, hanem az élet sokrétűségét és az emberi szív legmélyebb vágyait is egyesíteni, állapította meg Leó pápa. Ebben az összefüggésben a katolikus nevelés alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai kilátásainak orientálásában és a tudás iránti vágyuk irányításában. Leó pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korán sem könnyű feladat, ismerte el 14. Leó, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és elkísérést igényel, hanem erős személyes elkötelezettséget is. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem a Krisztus, az igazság iránti valódi szenvedét, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandóak legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani az életüket, hangsúlyozta Leó pápa. A Rajzoljuk meg a remény új térképeit című apostoli levélre hivatkozva 14. Leó kiemelte, hogy a katolikus intézmények legyenek olyan helyek, ahol a keresztény vízió áthat minden tudományágat és minden érintkezést. Ezt a küldetést az a hitelesség táplálja, amellyel az élő evangélium közvetítésre kerül, és a katolikus hitben kínálja azt az egyesítő víziót, amelyet csak az igazság nyújthat. Gyakorlati és pedagógiai szinten 14. Leó ezután kiemelte a mesterséges intelligencia elterjedése miatt egyre növekvő nehézségeket a diákok munkájának értékelésében. Ezt a kijelentést a jelenlévők és a pápa, akinek volt tapasztalata tanárként, jó ízű nevetéssel fogadták.
2: The prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students. Some of you must be.
3: Arra buzdította a pedagógusokat, hogy kreatívan alakítsák át tanítási módszereiket, hogy biztosítsák a személy valóban holisztikus, átfogó nevelését. Ebben az értelemben hajlandónak kell lennünk nagylelkűen befektetni a jövő nemzetékeinek oktatásába. Lényeges, hogy a fiatal férfiak és nők megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, ugyanakkor fejlesszék Isten adta adottságaikat és képességeiket az érvelésre, a kritikai gondolkodásra és a tudás memorizálására, így felkészítve őket a jövő világának felelősségteljes alakítására figyelmeztetett a pápa. 14. Leó beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a katolikus főiskolák és egyetemek szövetségéhez tartozó intézmények hallgatói az egyházra bízott egészséges tanítást nem csak személyes életük, hanem az Egyesült Államok jövője számára is hiteles és tartós alapnak találhatják. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bejelentette azt a témát, amelyet 14. Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy a Szentatya üzenete a világnapra rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Hangsúlyozza, hogy az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, valamint hosszú távú fenyegetés több 100 millió ember életére. Továbbá a közlemény rámutat, hogy a háború természeti erőforrásokra gyakorolt hatása ma már széles körben elterjedt tudatosodása nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, illetve a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. Végül a nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím az a rész, amelyben Ézsaiás proféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben.
1: Ferenc pápa konvojából származó autó segíti 3 beteg gyermek gyógyulását. Egy különleges történetű jármű értékesítéséből összesen 7 millió forinttal támogatja 3 beteg gyermek kezelését a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A segítség alapját egy Fiat 500X típusú személygépkocsi értékesítése adja, amely egyike volt annak a 2 járműnek, melyek Ferenc pápa 2023-as budapesti apostoli látogatása során a hivatalos pápai konvoj részeként szolgálták a Szentatya közlekedését. A pápa látogatást követően a konvojban használt 2 Fiat 500-as közül az egyiket a Szeged-Csanádi Egyházmegye vásárolta meg, majd később úgy döntött, hogy a járművet értékesíti, és az abból befolyt összeget teljes egészében jótékony célra fordítja. A támogatottak között szerepel a szegediek által jól ismert Geri és Mirko is, akik Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdenek. A 2 kisfiú története az elmúlt években sokakat megérintett. Gyógykezelésük finanszírozása érdekében számos jótékonysági rendezvény, adománygyűjtés és közösségi összefogás valósult meg Szegeden és a térségben. Civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt részt vettek a segítségnyújtásban. A Szeged-Csanádi Egyházmegye korábban is támogatta a Duchenne-szindrómával élő 2 gyermeket, most pedig a pápa látogatáson használt autó értékesítésével jelentős összeggel járulhat hozzá a családok küzdelméhez. Élet az Úrban. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus szent teste és vére ünnepére.
4: Ahhoz, hogy Úrnapjának titkához valamelyest közelebb kerüljünk, induljunk ki abból az alapgondolatból, hogy Isten legtöbbször nem azonos a róla alkotott képpel. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint az, hogy ha figyelmesen végigolvassa valaki az Ószövetséget, észreveszi, hogy az abban megjelenő Isten képek fokozatosan változnak. Nem Isten változik, az ember változik, és így szükségszerűen a róla alkotott kép is. Mindez azért is történik, mert Isten rejtőző Isten. Deus absconditus. Az ember pedig úgy van, úgymond beprogramozva, hogy keresi az Istent. Jó úton, vagy nem épp a legjobb úton, de keresi. A téves keresésekben is Isten keresi, a bálványokban is. Az őszinte keresésnek aztán mindig az a következménye, ahogy ezt szintén a Szentírás lapjai tanúsítják, hogy Isten megmutatja magát, vagyis arcának egy részét. Ezek az úgynevezett teofániák, Isten megjelenései. Ilyen teofánia volt Isten megjelenése Ábrahámnak, majd Mózesnek, de előtt Ádámnak és Noénak is. A veszély persze mindig az volt, és ma is az, hogy a megismert Isten arcot mindenki hajlamos véglegesíteni magában, és az egyetlen igaz Isten arcnak kinyilvánítani. Isten azonban újra meg újra elbújik, és nem azért, mert játszadozik, hanem azért, hogy az ember ne tudja kisajátítani őt. Az ember ugyanis még arra is hajlamos, hogy Istent is birtokolja, őt pedig nem lehet birtokolni, a létet nem lehet kisajátítani, azt csak befogadni lehet. Az Ószövetség nagyjai is keresik az Istent. Amikor már nem keresik őt eléggé, eltévejednek. De Isten ekkor sem hagyja magukra, megjelenik újra meg újra, és felajánlja szövetségét. Ilyenkor mindig egy új arcát ismerik meg Istennek. Ezt a képet, ezt az arcot adják, hagyományozzák tovább a választottak a népnek. A kiválasztottak azért választottak, hogy másokat is ráébresszenek kiválasztottságukra. A főünnepi olvasmányban Mózes először az oltárt hinti meg vérrel, aztán a népet. A vér az élet jelképe, összeköti a szerződő feleket, Isten az egész nép felé tesz ajánlatot, válasszátok az életet. Érdekes, ahogy az áldozatok is változnak az Ószövetség folyamán. Nem csak az Isten képek. Ábrahám idejében még az ember áldozat volt a gyakorlatban. Mózes idejében ez már változott. Legalábbis Mózes olvasatában ez van, állati vérrel engesztelnek. A prófétáknál aztán ismét változik a kép. A zsidókhoz írt levél, kimondja, Krisztus saját vére hullatásával kötötte meg az új szövetséget. Az átváltoztatás szavai szerint ez egy új és végleges szövetség, mert Krisztus áldozata tökéletes önátadás. Az ószövetségi áldozatok ugyanis nem törölhették el a bűnt. Jézus áldozata hozta meg a megváltást, a szabadulást. Az oltári szentségben, a szentmisében Jézus áldozata van jelen, újul meg, és ez mindenkire vonatkozik. A sokakért kijelentés azt jelenti, hogy korlátlan tömeg. Mindenki. Az evangéliumban a húsvéti előkészületekről hallunk. Jézus ma is üzen. Nálunk akarja megtartani húsvétját. Felkészülünk-e méltóan Jézus fogadására a szentáldozás alkalmával? Az oltári szentség Jézus valóságos teste és vére. Az oltári szentség a mennyei lakoma elővételezése. Jézus mindenkiért bemutatta áldozatát. A szentmisét is mindenkiért bemutatjuk. Mindnyájan részesültek a lakomában. Mindnyájan. Tehát Júdás is. Elgondolkoztató. Manapság sokan szenvednek attól, hogy egyházjogi okokból nem vehetnek részt a közösség legfontosabb közös aktusában. Kirekesztve érzik magukat. Nagyobb lenne bűnük, mint Júdásé? S amíg egyfelől egyesek hiába áhítoznak az Úr testére és vérére, mások, akik úgymond jogosultak, nem élnek vele, vagy pedig visszaélnek vele. Tehát van, aki élhetne vele, de nem él. Van, aki élne, de nem engedik neki, egyházjogi okokból. S van, aki gyakran él vele, de nem látszik meg életvitelén, mindennapjaiban. Ez visszaélés. Jézus ott van jelen, ahol a szeretet és testvériség parancsáról nem csak beszélnek, hanem oda teszik magukat testvérként. Önátadás másokért, egészen. Hiszen ez az igazi áldozat, ezért múl fel minden addig itt Jézus áldozata. Az igazi élő áldozat, aki él. Közöttünk van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A mesterséges intelligencia fejlődése egyre komolyabb kihívást jelent az oktatás számára, hangsúlyozta a 14. Leópápa a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselői előtt a Vatikánban. A Vatican News csütörtöki beszámolója szerint a Szentatya kiemelte, az új technológiák megnehezítik a diákok teljesítményének értékelését, ezért az oktatóknak kreatív módszerekkel kell segíteniük a kritikai gondolkodás fejlődését. November 5-én audiencián fogadja a magyar püspököket 14. Leópápa. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerdai közlése szerint a főpásztorok november elején tesznek ad limina látogatást Rómában, ahol a Vatikán vezetőivel is egyeztetnek a magyar katolikus egyház helyzetéről. A püspökök emellett 2027-re meghirdették a hivatás évét is. Az Európai Unió versenyképességének javításáról és a júliusban induló ír uniós elnökség programjáról tárgyalt Budapesten Magyar Péter miniszterelnök és Michal Martin ír miniszterelnök. Az ír kormányfő támogatásáról biztosította Magyarország reformtörekvéseit, és hangsúlyozta, az ír elnökség céljai között a versenyképesség növelése és az energiaköltségek csökkentése szerepel. Több politikus letartóztatását rendelt el a bíróság az óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség csütörtöki tájékoztatása szerint egy hónapra őrizetbe került többek között Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt is. A nyomozás eddig 32 gyanúsítottat érint, a feltételezett vesztegetési pénzek összege meghaladja a 2 milliárd forintot. Az ügyészség több helyszínen tartott házkutatást és jelentős értékű készpénzt is foglalt le. A közös jövő építésének fontosságát hangsúlyozta a Nemzeti Összetartozás napján Gubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke. A Sátoraljaújhelyi rendezvényen mintegy 1000 kárpát-medencei diák vett részt. A megemlékezés végén élő lánccal kapcsolták össze a Magyar Kálváriát a Rákóczi táborral, tudósított az MTI. Az Európai Bizottság fontos előrelépésnek nevezte a Magyarország és Ukrajna között létrejött megállapodást a nemzeti kisebbségek jogairól. Guy Mercier szóvívő szerint az egyesség hozzájárulhat a vitás kérdések rendezéséhez, és megnyithatja az utat Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási tárgyalásainak első fejezete előtt. Legalább 707 ukrán gyermek vesztette életét az orosz invázió kezdete óta, Volodymyr Zelenszkij közlése szerint. Az Index csütörtöki cikkében azt is írja, hogy újabb dróntámadások érték a Krím-félszigetet. Marco Rubio amerikai külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy a háború újabb veszélyes szakaszba léphet, derült ki a beszámolóból. Erőszakossá vált az oktatási megszorítások elleni tüntetés Brüsszelben, adta hírül csütörtökön az MTI. A demonstrálók egy része tüzeket gyújtott és tűzi játékokat lőtt ki, ezért a rendőrség vízágyúval oszlatta a tömeget. A tiltakozók a francia nyelvű oktatást érintő 300 millió eurós megtakarítási csomag ellen demonstráltak. Hazánk időjárásáról. Pénteken változóan felhős, de többnyire kellemes idő várható az ország nagy részén. A fátyol felhők mellett időnként vastagabb felhőtömbök is megjelenhetnek, elsősorban az északnyugati térségben, ahol helyenként rövid zápor is kialakulhat. A Dunántúlon többfelé megélénkül az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában

Félix Mendelssohn Bartholdy D-dur vonós négyesének első tételét hallották a Bartók kvartett tolmácsolásában. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

Istenben is van személy, de nem úgy, mint az emberben. Minden ember személyisége egyetlen és megismételhetetlen. Isten személyiségével másképp áll a dolog. Ha figyelmesen olvasuk az evangéliumokat, s megfigyeljük, hogy miképp jelenik meg Krisztusban isteni mi volta, s hogyan szólítja meg Istent, miképp kerül vele kapcsolatba, akkor valami sajátos dolog érint meg minket. Jézus számára csak az egyetlen élő szent Isten létezik, mindennek teremtője és mindennek az ura. De mintha ez az isteni lényeg különféle módon nyilvánulna meg Jézus élete folyamán. Így Jézus újból és újból az Atyáról beszél, a lehető legszorosabb, elszakíthatatlan kapcsolatban áll vele. A legkeserűbb szenvedésben is ő ráfigyel, ahogy ezt a Getsemáni kertben mondott szavai tükrözik. Nem ahogyan én akarom, hanem amint te. De Jézus másképp viszonyul ehhez az Atyához, mint bárki közülünk. Olyan módon fia az Atyának, ahogyan senki más nem lehet. Ha Jézus az emberekhez szólva a mi Atyánkat említette, önmagát soha nem értette bele. Soha sem fordult a teremtmények mi közösségében az Atyához. Soha sem imádkozta övéivel azt az imát, melyet tanított nekik. Ha azt mondja, hogy az emberek Isten gyermekei legyenek, akkor ez a gyermekség valami lényegesen mást jelent, mint ami a következő szavakban tükröződik. Mindent átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni. Krisztus engedelmességben adja át magát az Atyának, de nem úgy, ahogy a teremtmény engedelmeskedik teremtőjének, hanem az ő engedelmessége egyenrangú az Atya parancsával. Isteni engedelmessége ez, mint ahogy isteni parancs amaz. Az Atya színe előtt a Fiú hasonlóképpen isteni arca jelenik meg. A harmadik arc nehezebben fogalmazhatóan, mint az előbbi kettő, akkor mutatkozik meg, amikor Jézus megígéri tanítványainak, hogy majd, ha elmegy, más végasztalót küld, aki majd tanúságot tesz róla, az igazság lelkét, aki mindig velük lesz. Elvezeti őket a teljes igazságra, emlékezteti őket mindenre, amit mondott nekik. Ő az, aki eljött az első pünköstkor, hogy átvegye Krisztus örökségét, és vezesse az egyházat. Nagy titok nyilvánul meg itt előttünk. Isten, akinek lénye és élete minden emberit felülmúl, valami hihetetlen módon mégis személyiség. Minden ember csak egyszeresen személy. Az egyetlen, a saját egyedülálló énjét mondja ki. Istenben hárman mondják ki ezt az ént. Háromszoros arc rajzolódik ki Isten életében. Háromszoros az a mód, ahogyan ez az élet önmagát birtokolja. Ha az ember valakinek tett, akar mondani, akkor egy másik emberhez kell fordulnia. Isten azonban saját életében megtalálja azt, akihez fordulhat. Az embernek szüksége van a másik ember, hogy közösségben legyen, s ezért mindenképpen függőségben él. Függ a szülőktől, testvérektől, házastárstól, gyermekektől, barátoktól, munkatársaktól. Isten azonban az egyetlen és egyedülvaló, aki megközelíthetetlen uralmában egyedül van, önmagában talál közösséget. Az új szövetség kétféle értelmet tulajdonít az egyetlen Istenben lévő szent többségnek. Az egyikről már volt szó. Abból a viszonyból ered, mely az embernél az első és a második generáció, vagyis a szülő és a gyermek kapcsolata, s ennyit mond nekünk, Isten termékeny. A születés titka megy végbe benne. Isten öröktől fogva Atya, amely atyaságban a földi atyaság és anyaság tökéletes egységet képez, és öröktől fogva Fiú, amely fiat és leányt, vagy az élet örökségét egyszerre jelenti. Isten, mint Atya, a Fiúnak adja saját életének és létének teljességét. Ez az élet azonban nem megy tovább olyan értelemben, hogy önálló Istenné válna, hanem élő egységben marad, és szeretetben fordul vissza az Atyához. Az Atya keblén nyugszik, amint a János prológus mondja. Hogy a Fiú létének teljes szabadsága megvalósuljon, de hogy ez az önállóság mégse zavarja meg az isteni egységet,
Egyszerint hatalom által valósul meg, aki megint csak személy, s a neve Szentlélek Isten. Ő a szeretet, amely az atyát és a fiút összeköti. Hogy a fiú létének teljes szabadsága megvalósuljon, de hogy ez az önállóság mégse zavarja meg az isteni egységet, egyszerint hatalom által valósul meg, aki megint csak személy is, a neve Szentlélek Isten. Ő a szeretet, amely az atyát és a fiút összeköti. A másik értelmezés a szellemi élet alapján áll, s ezt is János adja evangéliumának bevezetésében. Eszerint Isten maga nem öntudatlan, hanem tudja létének végtelenségét, és nem is néma, hanem teremtő örök szóban mondja ki önmagát. Így Isten maga, aki megszólal, és ő a kimondott szó is. De ez a kimondott szó, az ige, a logosz, épp oly hatalmas, eleveni és lényeg szerinti, mint aki kimondja. Ez a közlés nincs útban egyiktől a másikig, hogy megértse, amit a másik mond, hanem, s most a gondolatnak valami olyasmit kell megsejtenie, amit önmagától nem tehet meg, mint egy önmaga füllé válik. Visszafordulván a beszélő a megértett létévé válik. Akit itt beszélőként jeleztünk, az az atya, s akit kimond, az az ige, a fiú. S újból a Szentlélek az, akiben a titoknak egysége és sokfélesége fennáll. A kinyilatkoztatás akkor lesz teljessé, amikor megnyitotta nekünk Istennek ezt a titkát. És hogy az embert belevonja ebbe a titokba, ez a megváltás. Az örök fiú, az ige a világba jött, testé lett, s megosztotta velünk létünket, de épp ezáltal vont bele minket az ő létébe. Meghirdette nekünk az újjászületés titkát, hogy az ember, aki már éli földi életét, Isten ölének mélyébe vétesse fel, s egy új életre szülessék. Abból a helyből kap részt az isteni életben, amely Krisztusé. Krisztusnak, az első szülöttnek válik testvérévé. Vele együtt megy az atyához, mint az atya fia és leánya. Nem lényege szerint, hanem kegyelemből. És mindez a Szentlélek erejében történik, aki barátja és tanácsadója akar lenni. Nem egy hozzávetőleges, körülbelüli Istenhez imádkozunk tehát, ami ennek egy érzés vagy kusza gondolat szövedéke véli őt, hanem a valóságos és felelősségteljes Istenhez. Ő kinyilvánította nekünk titkát, és megmondta, hogy ki is ő tulajdonképpen. Elmondta nekünk énjét, és néven nevezte önmagát. Imádságunknak úgy kell tehát felé irányulnia, ahogyan ő önmagát megismertette. A három személyű egyetlen Istenhez kell szólanunk. Ez a keresztény imádság.

0: Sármári Vidőr szerzeményének harmadik tételét előadta Vámosi Nagy Zsuzsa és Balogh Zsolt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. A mesterséges intelligencia fejlődése egyre komolyabb kihívást jelent az oktatás számára, hangsúlyozta a 14. Leó pápa. Új egyházi programokról és személyi döntésekről is határozott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári ülése. A gyermek áldozatok számáról közölt új adatokat Volodymyr Zelenszkij. Megnevezte új kormányfő jelöltjét Nikus Ordán. A mesterséges intelligencia fejlődése egyre komolyabb kihívást jelent az oktatás számára, hangsúlyozta 14. Leó pápa a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselői előtt a Vatikánban. A Vatican News beszámolója szerint a katolikus egyházfő arra figyelmeztetett, hogy az új technológiák megnehezítik a diákok teljesítményének értékelését, ezért az oktatóknak kreatívan kell alakítaniuk módszereiket, miközben fejleszteni kell a kritikai gondolkodást, az érvelési készséget és a tudás megőrzésének képességét is. Új egyházi programokról és személyi döntésekről is határozott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári ülése. A testület emellett 2027-re meghirdette a hivatás évét, és folytatta a magyar társadalom helyzetét elemző új körlevél előkészítését. Rátonyi Sára foglalja össze a részleteket.
3: A szerdai tanácskozáson részt vett Michael Vépenek érsek Magyarország apostoli nunciusa is, aki személyesen tájékoztatta a püspököket arról, hogy 14. Leó pápa Argentinába helyezte át. A konferencia tagjai megköszönték a diplomata 4 éves magyarországi szolgálatát, és felidézték szerepét Ferenc pápa 2023-as magyarországi apostoli látogatásának megszervezésében. A püspökök örömmel köszöntötték Ertő Péter bíborost is, aki betegsége után ismét bekapcsolódhatott a testület munkájába. Az ülésen bejelentették, hogy a magyar püspökök úgynevezett ad limina látogatására 2026. novemberébe kerül sor Rómában. A program részeként 14. Leó pápa audencián fogadja majd a magyar főpásztorokat, akik a vatikáni hivatalok vezetőivel is egyeztetnek a magyar katolikus egyház helyzetéről. Több személyi kérdésben is döntés született. A központi papnevelő intézet új spirituálisa Császár István lesz, míg a Vigília felelős kiadói feladatát a következő évben is Gályár László látja el. A püspökök megerősítették tisztségében Kárpáti Kázmér Ferences szerzetest. A Mátra Verebély Szentkút nemzetközi kegyhely igazgatóját is. A konferencia új munkacsoport létrehozását kezdeményezi a szerzetes rendek támogatására, valamint egységes szabályozást dolgoznak ki az állandó diakónusok szolgálatára. Emellett minden egyházmegyében missziós referens kinevezését támogatják. A püspökök folytatták annak az új körlevélnek az előkészítését is, amely az 1996-ban megjelent Igazságosabb és testvériesebb világot című dokumentum 30 éves évfordulójára készül. A tervek szerint a körlevél foglalkozik majd a magyar társadalom lelkiállapotával, a családok helyzetével, a szegénységgel, a demográfiai kihívásokkal, valamint a digitális világ és a média hatásaival. Összegezte a közlemény.
0: Az Európai Unió versenyképességének erősítése és a júliusban kezdődő ír uniós elnökség programja állt Magyar Péter miniszterelnök és Michal Martin ír kormányfő budapesti tárgyalásának középpontjában. A sajtótájékoztatón Magyar Péter úgy fogalmazott, reméli, hogy az ír elnökség nyugodtabb időszak elé néz, mint a magyar volt. Az ír miniszterelnök üdvözölte a magyar kormány jogállamisági reformok melletti elkötelezettségét és támogatásáról biztosította Magyarországot. Michal Martin elmondta, az ír elnökség fő céljai között a versenyképesség javítása, az energiaköltségek csökkentése és az egységes piac megerősítése szerepel. A közös történelem, az anyanyelv és a közösen vallott értékek kötik össze a magyarokat határon innen és túl, írta a Nemzeti Összetartozás napján közösségi oldalán Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő Babits Mihály gondolatát idézve kiemelte, a nemzeti öntudat alapja a történelmi emlékezet. Súlyog Tamás bejegyzésében arra kérte a magyarokat, hogy őrizzék és óvják egymást, valamint magyarságukat. A Nemzeti Összetartozás napját minden évben június 4-én tartják, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján. Egyeztetésre hívta hétfőre a sertés ágazat szereplőit Bóna Szabolcs agrárminiszter, miután Magyarországon először mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát házi sertésekben. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a fertőzést egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei állományban igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. Az országos főállatorvos intézkedett a járvány terjedésének megakadályozásáról. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a betegség emberre nem veszélyes, a magyar sertéshús fogyasztása továbbra is biztonságos. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vasárnap az Egyesült Államokat légvédelmi rakéták és rakéta elhárító rendszerek gyártásának felgyorsítására kérte, és hangsúlyozta, szeretne megállapodni az Egyesült Államokkal arról, hogy liszenz alapján Ukrajnában gyárthassanak Patriot légvédelmi rakétákat. Somkuti Bálint hadtörténészt Udvarhelyi Erzsébet kérdezi.
4: Mit adhatunk el most Ukrajna és az Egyesült Államok kommunikációjáról az orosz-ukrán háborút illetően, és az Egyesült Államok Ukrajna politikájáról?
5: Kezdjük azzal, hogy a korábbi, mondjuk ki nyugodtan lelkesedést az amerikai vezetés részéről Donald Trump megválasztásával fölváltott egy rendkívül pragmatikus hozzáállás, és ebben Trump lényegében azt állít Ukrajnának, amit az európai országok kifizetnek. De a problémát az jelenti, hogy a nyugati és elsőben az amerikai, hát mondjuk úgy egy fegyvertervezési koncepció vagy doktrina nagyon régóta nagyon magas minőségű, de nem sorozatban gyártható, már-már manufakturális módszerekkel készülő fegyverekre alapszik. Tehát a gondot az jelenti, hogy az ipari háború, ami Ukrajnában robbant ki, és mostanra már gyakorlatilag a közel-keletre is átterjedt, iszonyatos sebességgel égeti el azokat az amerikai tartalékokat, amelyeket az Egyesült Államok fölhalmozott egy esetleges konfliktusra készülve. Mostanra ott tartunk, hogy egész egyszerűen a fizetnek sem tud szállítani Európába az Ukrajnának az Egyesült Államok, mert sokkal nagyobb szüksége van közel-keleti szövetségesei, elsőben Izrael megvédésére. És innentől kezdve kezdődnek a problémák, ugyanis gyakorlatilag attól az ukrán háború nem állt meg, vagy nem szűnt meg, hogy ekközben kirobbant az irán elleni konfliktus is. És valahol itt van egy nagyon érdekes meccéspontja a két történetnek, hogy amikor kirobbant az iráni háború, lehetett tudni, hogyha nem sikerül az amerikai-izraeli koalíciónak gyors győzelmet aratnia, akkor ebből probléma lesz. Tehát Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kérése erre vonatkozik. Ugye ez azért érdekes, amit kér, mert azért az orosz légierő és az orosz stratégiai hadászati rakétaerők elég nagy hatékonysággal semmisítik meg azokat az ukrán gyártótelepeket, amelyek például a Bayraktar gyár formájában elkészültek Ukrajnában, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kezdeményezés. Úgy gondolom, hogy ha egyáltalán sikerül, akkor is inkább egy év távlatban lehet belőle bármi.
0: A teljes beszélgetést Somkuti Bálint hadtörténésszel pénteken 18 óra 4 perctől hallhatják a Világújságban. A gyermekáldozatok számáról közölt új adatokat Volodymyr Zelenszky, miközben Washington és európai katonai vezetők is a háború további eszkalációjára figyelmeztetnek. Az orosz-ukrán helyzetjelentést Kövér Tamás foglalja össze.
6: Több mint 700 ukrán gyermek vesztette életét az orosz invázió kezdete óta, jelentette ki Volodymyr Zelenszky, ukrán államfő, az erőszak ártatlan gyermek áldozatainak világnapján. Az Ukrinform beszámolója szerint az elnök hangsúlyozta, hogy minden áldozat mögött egy ellopott jövő áll, és hogy Oroszországot felelősségre kell vonni az elkövetett bűncselekményekért. Közben újabb támadások érték a Krím-félszigetet. Az Unián hírügynökség szerint ukrán drónok csaptak le több katonai repülőtér térségében. Az orosz hatóságok közlése szerint Szimferopol közelében 3 ember is meghalt, 7 pedig megsérültek. Szevasztopol fölött az orosz légvédelem több mint 20 drónt semmisített meg. Az ukrán elnök a NATO-Ukrajna tanács kijevi ülésén arról is beszélt, hogy Oroszország havonta mintegy 120 ballisztikus rakétát képes előállítani. Washingtonban is egyre nagyobb az aggodalom a háború alakulása miatt. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter egy kongresszusi meghallgatáson arra figyelmeztetett, hogy az ukrajnai konfliktus újabb veszélyes szakaszba léphet. Az Interfax Ukrajna tudósítása szerint a tárca vezető hangsúlyozta, a háborúnak nincs katonai megoldása, és hogy egyik fél sem mutat valódi készséget a kompromisszumra. A BBC elemzése eközben arra hívja fel a figyelmet, hogy bár Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra sem hajlandó engedni követeléseiből, az orosz állami médiában már megjelentek olyan vélemények, amelyek a háború lezárásának lehetőségét vetik fel. A beszámoló szerint ezek a hangok egyelőre óvatosak és korlátozottak is, de arra utalnak, hogy az elhúzódó konfliktus egyre komolyabb terhet jelent Oroszország számára is, összegezte mindenről szólva csütörtökön az Index.
0: Fontos előrelépésnek nevezte az Európai Bizottság a Magyarország és Ukrajna között létrejött megállapodást az ukrajnai nemzeti kisebbségek jogainak rendezéséről. Ian Mercier, a brüsszeli testület vezető szóvívője a csütörtöki sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a megállapodás bizonyítja a két ország együttműködési szándékát, és hozzájárulhat a régóta fennálló vitáskérdések lezárásához. A szóvívő szerint ez az egyesség megnyithatja az utat Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási tárgyalásainak első fejezete előtt. Brüsszel reményei szerint erre akár néhány héten belül sor kerülhet. Kétszeri halasztás után megnevezte kormányfőjelöltjét Nikó Sordán, román államfő, Eugen Tomáknak 10 napja van a kormányalakításra, Gáspár Sándor tudósít.
7: Bő hete már nyílt titok volt, hogy Nikó Sordán államfő a kormányalakítással Eugen Tomákot bízza meg, aki jelenleg tiszteletbeli elnöki tanácsadó és Európa Parlamenti képviselő, emellett egy törpepárt elnöke. Technokrata kormánynak hirdetik, bár Tomák mégis hivatásos politikusnak tekintendő, inkább, hiszen volt már államtitkár, miniszter is, igaz, hogy rövid ideig. Viszont több mint 10 éve jegyezzük következetes magyar ellenes állásfoglalásait. Tomák már szerda este tárgyalásokat folytatott nyugat barátpártok vezetőivel. A megbeszélésekre jogcímet azzal teremtett, hogy bejelentette. Az államfőtől ő kapja meg a kormányalakítási megbízást, és ezért célja a lehetséges parlamenti többség feltérképezése. A liberálisok és az USZR határozottan elzárkózik attól, hogy újra koalíciót alkosson a szociáldemokratákkal, pedig hármójuk nélkül jelenleg nem alakítható ki szélsőséges nacionalistáktól mentes parlamenti kormánytöbbség. Az RMDS megfontolja a kormányra kerülést, de Kelemen Hunor szerint Eugen Tomák miniszterelnökké jelölése még vészmegoldásnak sem tekinthető, mert politikailag nehezen indokolható, hogy egy parlamenti képviselettel nem rendelkező pártvezetőjét bízzák meg technokrata kormány alakításával. Az RMDS elnöke a napokban a parlamentben is kifejtette, nem tartja jó megoldásnak, hogy az államfő első körben technokrata kormány felállításával próbálkozzon, ráadásul olyas valaki vezetésével, aki ugyan politikus, de nincs parlamenti háttere. Az alkotmány előírásai szerint viszont alig ha van más lehetősége Nikó Sordánnak. Tény viszont, hogy a jelenlegi ügyvivő kormány irányadónak a román alkotmány előírását tekinti, miszerint addig maradnak hivatalban, amíg az új miniszterek le nem teszik esküjüket. Addig viszont maradhat a válság, kérdés miképpen boldogulnak a Brüsszel által igényelt reformok bevezetésével, amitől sok pénz függ.
0: Nem csak a veszteségekre, hanem a megmaradás biztosító erőre is emlékezünk a Nemzeti Összetartozás napján, írt a közösségi oldalán Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke hangsúlyozta, a ballagó fiatalok azt üzenik, hogy a jövő mindig megszületik valahol, és amíg vannak, akik tovább viszik a nyelvet, a hitet és az összetartozást, addig van jövője a magyarságnak. Erdély és Párcium több településén is megemlékezéseket tartottak csütörtökön, Sepsiszentgyörgyön, Csíksomjón, Székelyudvarhelyen és Aradon is programokkal, koszorúzásokkal, valamint kulturális rendezvényekkel idézték fel a nemzeti összetartozás jelentőségét. Sporthírek következnek. Bronzéremmel zárta a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságot a magyar válogatott. Az MTI beszámolója szerint a nemzeti csapat az elődöntőben 5-1-re kikapott Ukrajnától. A magyarok a második félidő elején Kész Tibor góljával még szépítettek, de az ukrán együttes végül magabiztos győzelmet aratott. A szurkolók Szoboszlai Dominikot választották a szezon legjobb játékosának a Liverpoolnál, közölte az angol klub hivatalos honlapja. A magyar válogatott csapatkapitánya a voksok több mint kétharmadát szerezte meg. Szoboszlai az idén során 53 mérkőzésen lépett pályára, 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott. A 24 éves középpályás pályafutása során először nyerte el ezt az elismerést a Liverpoolnál. Világsztárok részvételét jelentették be a július 14-i Gyulai István memoriálra, közölték a szervezők a verseny honlapján. Budapestre érkezik a görög olimpiai bajnok távolugró Miltiades Tentoglu, valamint a kanadai olimpiai bajnok kalapácsvető Itten Katzberg is. A magyarok közül az olimpiai ezüstérmes Halász Bence is erős nemzetközi mezőnyben versenyez majd. Megvédte címét a francia nyílt teniszbajnokság vegyes páros versenyében Sara Errani és Andrea Vavassori. Az olasz duó a Roland Garros döntőjében szett hátrányból fordítva győzte le az amerikai Evan King és a kanadai Gabriella Dabrowski kettősét. A párosnak ez már a negyedik közös Grand Slam torna győzelme. Közlekedési hírek következnek.
8: Jó reggelt kívánok! Baleset történt a főváros 22. kerületében a Leányka utcában az Anna utcánál. Emiatt a 47-es és az 56-os villamos a Városháztér és a budafoki elágazás között nem közlekedik. A 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Szintén balesetnél helyszínelnek a Megyeri úton az Óceánárok utcánál. A hétvégére egyirányosítják a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak, illetve ugyanott ma déltől tilos lesz megállni. Kertészek okozhatnak szakaszonként sávlezárást ma is. 12 óráig a Hungária körgyűrűn mindkét irányban az Üllői út és a Kerepesi út között. Ma 17 órától szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni a Kodálykörönttől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon a Kossuth-Lajos térig vonulásos rendezvény miatt. Varga Etele, BKK Info.
9: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek ugyanis zavartalanul indult és zajlik ma reggel a vasúti közlekedés az országban. Pályakarbantartás miatt azonban több helyen is tervezett változásra kell számítani. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest kelenföldig közlekedik és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity-k a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak kelenföldről. Budapest és Pécs között az átszállás nélküli eljutást a Vágányzár ideje alatt a sűrűbben közlekedő volánjáratok biztosítják. Szekszárd és Baja felé is javasolt az autóbuszok igénybevétele azoknak, akik a gyorsabb eljutást választják, mert a módosult menetrendek miatt a megszokott átszállások hosszabb várakozással járnak. A Kaposvárra utazóknak érdemes a Dél-Balatoni vasútvonalat, a Fonyódi átszállást választani. A Gyesev hálózatán Pápa és Celdömöl között vasárnap estig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Nógrádban folytatódott a Vágányzár, két héten át ismét buszok szállítják az utasokat Vác és Diós Jenő között az S750-es vonatok helyett. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon pótló buszok szállítják az utasokat. A Toka Intercity-k megosztva a keleti pályaudvar és Miskolc, valamint a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között közlekednek, Színva, illetve Nyírség Intercity néven, változatlan menetrend szerint. Miskolc és Debrecen között gyorsjáratú pótlóbuszok segítik a közlekedést. Az aktuális, valamint előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mapcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! És Horváth Levente, Ávinform.
0: Hazánk időjárásáról. Változóan felhős, de többnyire kellemes idő várható az ország nagy részén. A fátyolfelhők mellett időnként vastagabb felhőtömbök is megjelenhetnek. Elsősorban az északnyugati térségben, ahol helyenként rövid zápor is kialakulhat. A Dunántúlon többfelé megélénkül az északnyugati szél. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet általában 24 és 29 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A mesterséges intelligencia fejlődése egyre komolyabb kihívást jelent az oktatás számára, hangsúlyozta a 14. Leó pápa. Új egyházi programokról és személyi döntésekről is határozott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári ülése. A gyermekáldozatok számáról közölt új adatokat Volodymyr Zelenszkij megnevezte új kormányfő jelöltjét Nikus Ordán. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
10: Multidéző, Iványi Balást hallják.
11: 2026. június 5-e van péntek, Isten éltesse Fatime nevű hallgatóinkat. A Fatime az arab Fatima név változata, jelentése elválasztott. A név Mohamed próféta legkisebb leányának neveként terjedt el az iszlám világban. Június 5-én Szent Bonifác püspök és vértanú emléknapját ünnepli az egyház. Az angol száz származású szerzetest a germán népek térítőjeként tartják számon, ezért gyakran Németország apostolaként emlegetik. Kolostorokat és püspökségeket alapított, jelentős szerepet játszott a nyugati egyház megszervezésében. 754-ben Fríz földön pogány támadók ölték meg társaival együtt. 1883. június 5-én indult el Párizsból az első Orient Express Konstantinápoly felé. Ekkor még csak a Bukarest-Ruszcsuk-Várna vasútvonal készült el teljesen, ezért az utasoknak Várnától hajóval kellett tovább utazniuk Konstantinápolyig. A több mint 3000 kilométeres utat az Express 83,5 óra alatt tette meg. Az Orient Express a kor luxusát testesítette meg. Kizárólag első osztályú jegyet lehetett vásárolni rá, elegáns étkezőkocsikkal és különleges kiszolgálással várta utasait. 1947. június 5-én George C. Marshall, amerikai külügyminiszter, a Harvard Egyetemen meghirdette az Európa újjáépítését célzó Marshall-tervet. A II. Világháború után romokban lévő kontinens gazdasági talpraállítására létrehozott program keretében az Egyesült Államok jelentős pénzügyi támogatást nyújtott a nyugat-európai országoknak. A segélyprogramban résztvevő 17 állam összesen mintegy 14 milliárd dollár támogatást kapott. A terv nagyban hozzájárult Nyugat-Európa gazdasági megerősödéséhez és a hidegháborús politikai viszonyok kialakulásához. 1967. június 5-én tört ki a hatnapos háború Izrael és az arab államok között. A konfliktust hosszú évek feszültsége előzte meg. Izrael és szomszédai között már az 1948-as arab-izraeli háború óta folyamatos volt az ellenséges viszony. A 60-as évek közepére a helyzet tovább romlott. Különösen a határincidensek, a palesztin gerilla szervezetek támadásai és a szíriai-izraeli összecsapások miatt. Gamal Abdel Nasser, egyiptomi elnök 1967 tavaszán csapatokat vezényelt a sínai félszigetre, lezárta az izraeli hajózás számára kulcsfontosságú tiráni szorost és katonai szövetséget kötött Jordániával, valamint Szíriával. Izrael ezt közvetlen létfenyegetéseként értékelte, ezért június 5-én megelőző légicsapást indított az egyiptomi légierő ellen. A villámgyors hadműveletek során Izrael 6 nap alatt döntő győzelmet aratott, és elfoglalta a sínai félszigetet, a gázai övezetet, Ciszjordániát, Kelet-Jeruzsálemet és a Golán-fennsíkot. A háború alapjaiban változtatta meg a közel-kelet politikai térképét, következményei pedig máig meghatározzák az izraeli-arab konfliktust. 1972. június 5-én Stockholmban megnyílt az ENSZ első környezetvédelmi világkonferenciája. A tanácskozás mérföldkő volt a nemzetközi környezetvédelem történetében, mert első alkalommal foglalkoztak globális szinten az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásaival. A konferencián létrehozták az ENSZ környezetvédelmi programját is. Ennek emlékére június 5-ét később a környezetvédelem világnapjává nyilvánították. 1968. június 5-én Los Angelesben merénylet áldozata lett Robert F. Kennedy, amerikai szenátor, John Kennedy meggyilkolt elnök öccse. A demokrata politikust közvetlenül kaliforniai választási győzelmi beszéde után lőtték le egy szálloda konyhájában. Robert Kennedy sokak szemében a társadalmi igazságosság és a politikai megújulás reményét jelentette Amerikában. 1723-ban június 5-én született Adam Smith, skót közgazdász és filozófus, a modern közgazdaságtan egyik megalapozója. Legismertebb műve a Nemzetek gazdasága, a szabadpiaci gazdaság egyik alapművének számít. Végül 1898. június 5-én született Federico García Lorca, spanyol költő és drámaíró, a 20. századi spanyol irodalom egyik legnagyobb alakja. Az andalúziai Granada közelében született művész verseiben és színpadi műveiben különös erővel jelenítette meg a szerelem, a szabadság, a szenvedély és a kiszolgáltatottság témáit. Költészetében a népi hagyományokat modern, szimbolikus képekkel ötvözte, miközben erősen kötődött az andalusz kultúrához és zenéhez. Lorca a spanyol polgárháború kitörésekor politikai és világnézeti okokból a szélső jobboldal célkeresztjébe került. 1936-ban mindössze 38 évesen kivégezték a frankópárti erők. Halála a spanyol kultúra egyik legnagyobb tragédiájává vált, művei pedig azóta is világszerte rendkívül népszerűek.
10: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
12: Szívem első gondolatja, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek,

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán kísér Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szentmiségben Jézus szent szíve tiszteletére és engesztelésül imádkozunk. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, járjon közben értünk Szent Bonifác püspök és vértanú. Add, hogy tanítását hűségesen megtartsuk, és a hitet, amelyet vérével megpecsételt, tetteinkkel életre váltsuk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, te követted tanításomat, életmódomat, elhatározásomat, hitemet, béketűrésemet, szeretetemet, türelmemet, és részt vettél üldöztetéseimben és szenvedéseimben. Tudod, hogy mi minden történt velem Antiochiában, Ikóniumban, Lisztrában, és milyen üldöztetéseket álltam ki. De mindezekből kiszabadított engem az Úr, hiszen mindazok, akik buzgón akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedni. A gonosz emberek és a csalók viszont egyre mélyebbre süllyednek a gonoszságban, tévelyegnek és másokat is a tévelygésbe vezetnek. Te azonban tarts ki amellett, amit tanultál, és ami

amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad, gyermekkorod óta ismered a Szentírást. Ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre. Minden írás, amelyet az Isten sugalmazott, hasznos a tanításra, az érvelésre, a feddésre és az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jóra kész legyen. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel. Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Mesiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által, így szól az Úr az én Uramhoz, jobban felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid a Mesiást Urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia? A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztus maga vetette fel a kérdést, hogyan mondhatják őt Dávid fiának, amikor ő a mindenható Isten. A Mesiás, Isten fia, és így ura ősatyának, Dávidnak is. Jézus Krisztus valóságos ember, Dávidnak a leszármazottja. Ezért részesült az ember bűnében, magára vette a bűn következményeit is. Ezért írja Szent János apostol, hogy aki megvallja, hogy Jézus Krisztus valóságos ember, az helyesen tanít, nincs tévedésben. De Jézus Krisztus valóságos Isten, hiszen a második isteni személy, ezért magát az embert részesíti isteni mivoltában olyan módon, hogy részesíti a tisztaságban, az isteni igazság ismeretében és az isteni jó birtoklásában azokat, akik hittel befogadják, tetteikben bemutatják Krisztushoz való tartozásukat. Megismétlem, részesíti istenségében azokat, akik hitben befogadják, tetteikben bemutatják Krisztushoz való tartozásukat. Ez az emberi történelem egyetlen olyan eseménye, ami az egész világot üdvösségre vezeti. Ez az Isten ember műve. Ez a ember történelem egyúttal az embert Istenben való részesedésre vezeti. Kinek-kinek saját földi életében meghozott döntése és életvitele alapján. Senkit nem részesít Isten életében, ha nincs szabad döntése Jézus Krisztus mellett. Tehát, drága jó testvéreim, személyes sorsunkat földi életünkben határozzuk meg, mégpedig arra, hogy legyen ez a sors, ez az emberi élet értelme istentelenül örökre, vagy Istenben örökre. Kezünkben van a sorsunk. Ó, bár rádöbbenne a föld minden embere, kezében tartja örök sorsát, szabad döntésével az Isten ember mellett. Amen.
1: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget, add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád, hallgass meg, Urunk,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált, add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit, hallgass meg, Urunk,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökelő vízforrást ajándékozol nekünk, árasz ki szent lelkedet minden emberre, hallgass meg, Urunk,
0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét, add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt, szenvedéseink elviselésére, hallgass meg, Urunk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltöröldett minden vétkünket, add, hogy eltöltsön bennünk a Szentlélek vigasztalása, hallgass meg, Urunk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget, add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését, hallgass meg, Urunk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, te Szent Bonifác apostoli buzgósága és lelkipásztori gondossága révén gyarapítottad egyházadat. Közben járására add meg most nekünk, hogy a hit és az életszentség mindig új erővel virágozzék közöttünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Bonifác hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelme csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki, Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval zengjük.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem hisz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Jézus Krisztus tanításán felbátorodva így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Jézus Krisztus.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy az áldozat, amelyben részesültünk, erősítse bennünk a hitet, amelyet Szent Bonifác apostoli igehirdetése terjesztett, és lelkipásztori gondoskodása védelmezett. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán kísért Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk. A bemondó Ungvári Judit, a szerkesztő Rátonyi Sára. Jó reggelt kívánok! A mesterséges intelligencia térnyerése egyre nagyobb kihívást jelent az oktatás számára, hangsúlyozta 14. Leó pápa a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselői előtt a Vatikánban. A Vatikán News beszámolója szerint a katolikus egyházfő arra figyelmeztetett, hogy az új technológiák megnehezítik a diákok teljesítményének értékelését, ezért az oktatóknak új módszereket kell alkalmazniuk. A Szentatya kiemelte, a fiatalokat a mesterséges intelligencia felelős használatára kell nevelni, miközben fejleszteni kell a kritikai gondolkodásukat és érvelési készségüket. 4 parlamenti vizsgálóbizottság tagjairól és vezetőiről szavaz hétfőn az országgyűlés, közölte az MTI-vel Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke. A képviselők az MNB működésével kapcsolatos visszaélések, a spontán privatizáció, a kegyelmi botrány és a gyermekvédelem helyzetének feltárására létrejövő testületekről döntenek. A végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság összetételéről technikai okok miatt csak később születik döntés. A parlament a képviselői juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is voksol. 540 új kötettel és több mint 100 programmal várja az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét június 11-e és 14-e között Budapesten. A szervezők tájékoztatása szerint 204 stand mutatkozik be a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Duna korzon. Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke elmondta, a rendezvény idén állami támogatás nélkül valósul meg. A könyvhetet a Booker-díjas magyar származású brit író David Szalai nyitja meg. Fontos előrelépésnek nevezte az Európai Bizottság a Magyarország és Ukrajna között létrejött kisebbségvédelmi megállapodást. Guillaume Mercier, a brüsszeli testület vezető szóvivője a csütörtöki sajtótájékoztatón azt mondta, az egyesség hozzájárulhat a két ország közötti vitáskérdések rendezéséhez. A szóvivő szerint a megállapodás megnyithatja az utat Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási tárgyalásainak első fejezete előtt, amelyre akár néhány héten belül sor kerülhet. A Zaporizsia megyei Hulyalpiszke település elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium. A moszkvai tárca közlése szerint az orosz hadsereg több front szakaszon is előre nyomult az elmúlt napokban. Az orosz fél arról is beszámolt, hogy az ellenőrzése alatt álló Enerhodar városában áramkimaradás alakult ki. A közlés szerint a zaporizsiai atomerőmű működése továbbra is biztonságos. Megállapodott a tűzszünet részleteiről Izrael és Libanon washingtoni tárgyalásain, közölte az amerikai külügyminisztérium. A két napon át tartó egyeztetésen a felek rögzítették, hogy a tűzszünet feltétele a Hezbollah harci tevékenységének leállítása és a szervezet fegyvereseinek kivonása a dél-libanoni litáni folyó térségéből. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős, de többnyire kellemes idő várható az ország nagy részén. A fátyolfelhők mellett időnként vastagabb felhőtömbök is megjelenhetnek, elsősorban az északnyugati térségben, ahol helyenként rövid zápor is kialakulhat. A Dunántúlon többfelé megélénkül az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 36 perc, közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! A főváros 22. kerületében változatlanul baleset okoz fennakadást a Leányka utcában, az Anna utcánál. A 47-es és az 56-os villamos nem közlekedik a Városház tér és a Budafoki elágazás között. A 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Szintén balesetnél helyszínelnek változatlanul a Megyeri úton az Óceánárok utcánál. Akadozik az előrejutás a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve erős a forgalom a Budaörsi úton is befelé a Nagyszülős utcai felüljáró közelében, egybefügg a sor a 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig és a 11-es főút bevezető szakaszán is, a Budakalászi körforgalomtól a Pünköstfürdő utcáig. Varga Etele, MKK Info.
0: Lapszemle következik. A sport értékeiért hirdette meg júniusi ima szándékát 14. Leó pápa, számolt be róla a Vatikán News. A katolikus egyházfő arra kéri a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy a sport a béke, a testvériség és az összetartozás eszköze legyen. 14. Leó hangsúlyozta, a sport nem az üres rivalizálásról, hanem a tiszteletről, a közösségépítésről és a személyes fejlődésről kell, hogy szóljon. A gyászoló gyermekek támogatásáról tartottak szakmai képzést hitoktatók számára Munkácson, írta a Magyar Kurír. A munkácsi Római Katolikus Egyházmegye által szervezett programon a résztvevők a gyász folyamatának megértéséhez és a veszteséget átélt gyermekek segítéséhez kaptak gyakorlati ismereteket. Az előadásokat Albert Éva gyermekvédelmi és mentálhigiénés szakember vezette. A hitoktatók kiemelték, a képzés segített felismerni a gyermekek gyászának jeleit, és új módszereket adott a lelki támogatásukhoz. Személyi változásokról döntött a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, írta a romkat.ro. A döntés értelmében júliustól két fiatal jezsuita, Forián Szabó Miklós és Fűzfás Pál is Marosvásárhelyen folytatja szolgálatát, miután befejezték filozófiai tanulmányaikat Rómában. A szerzetesek a helyi templom, az egyetemi lelkészség és a kollégium munkájába kapcsolódnak be, erősítve a város jezsuita közösségét. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. június 5-e péntek van. A zenés napköszöntőt Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő, Bójás János hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból. 8 óra 8 perctől magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta jelentkezik. 8 óra 22 perckor a Messzelátót, 8 óra 37 perckor a Peregmára film című műsorunkat ajánljuk figyelmükbe. 8 óra 45 perckor a pillanatfelvételben arról hallhatnak, hogy május 29-én Szűz Mária és Szent István oltalmába ajánlották a Szent István társulatot. Szerdahelyi Csongor az eseményen Kovács Zoltán mariológust, a társulat alelnökét kérdezte. Ebből hallhatnak most egy részletet.
5: Eddig sem nélkülöztük a kegyelmet, de már csak háladásból is jó tudatosítani magunkban azt, hogy hova is tartozunk, kihez is tartozunk. Megvallom őszintén, hogy engem a két haldokló királynak a párhuzama mindig nagyon meghat. Tehát ha arra gondolunk, hogy 2000 évvel ezelőtt egy király, a világmindenség királya Krisztus haldoklik a kereszten, és mit tesz az övéit János apostol személyében rábízza a szűzanyára? Mit tesz 1000 évvel később egy másik haldokló király? a mi első szent király, Szent István király utód híján az övéit, a nemzetét, országát ugyanarra, a szűzanyára bízza.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: 7 óra 50 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben Jánosi dalma jelentkezik Rómából. Hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: A héten komoly strukturális és diplomáciai reformok történtek a Vatikánban, amelyek alapjaiban rajzolják újra a katolikus egyház globális arcát, és amelyek közvetlen hatással vannak a nemzetközi politikai egyensúlyra is. A legfontosabb és legváratlanabb hír keddélben robbant ki a Szentszék sajtóirodájában. 14. Leó pápa egy olyan történelmi kinevezést jelentett be, amelyre a római kúria történetében még nem volt példa. Június 1-i hatállyal a vatikáni kommunikációs dikasztérium prefektusává, vagyis lényegében a Szentszék média és hírügynökségi miniszterévé dr. Maria Montserrat Alvaradot nevezte ki. Alvarado jelenleg a világ legnagyobb katolikus média birodalma, az amerikai központú EVTN News elnöke és operatív igazgatója. Az első olyan világi, nem szerzetesi és nem egyházi nő, aki egy dikasztérium élére kerül. A mexikói születésű, de amerikai állampolgárságú szakember kinevezése szimbolikus és strukturális szempontból is mérföldkő. Egyrészt egyértelmű folytatása annak a reform folyamatnak, amelyet még Ferenc pápa indított el, megnyitva a legfelsőbb vatikáni pozíciókat a világiak és a nők előtt. Másrészt az amerikai származású egyházfő 14. Leó ezzel a lépéssel egy rendkívül professzionális, a globális médiatérben tapasztalt vezetőre bízza a Vatikán kommunikációját, felváltva a tisztségéből távozó olasz laikust, Paolo Ruffinit. De a kinevezés mögött mélyebb, stratégiai változás húzódik meg. Vatikáni források szerint Alvarado érkezése komoly modernizációt vetít előre. Fontos megjegyezni, hogy a pápa nem bíz semmit a véletlenre. Bejelentették, hogy a Szentatya június végére rendkívüli konzisztóriumra, vagyis személyes tanácskozásra hívta össze a bíborosi kart a Vatikánba. A találkozó napirendi pontja az egyházi és szentszéki kommunikáció hatékonyságának teljes körű felülvizsgálata. 14. Leó programja világos. A vatikáni médiának, a rádiónak, az újságnak és a sajtóirodának el kell hagynia a merev, tisztán adminisztratív struktúrákat, és egy kifejezetten missziós távlatot kell felvennie. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Szentszék üzeneteinek sokkal közvetlenebbül, érthetőbben és a modern digitális kultúra nyelvén kell megszólítaniuk a világot, felkészítve az egyházat a jövő globális kihívásaira. Ez a jövő orientáltság nem véletlen, hiszen a pápa nemrégiben adta ki pontifikátusának első, hatalmas nemzetközi visszhangot kiváltó enciklikáját, a Magnifica Humanitatis-t. A vatikáni sajtóban és a nemzetközi elemzők körében azóta is vezető téma a dokumentum, amely a mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődésének etikai kérdéseivel foglalkozik. 14. Leó az enciklikában rendkívül szigorú, nemzetközi jogi korlátok közé szorítaná a mesterséges intelligencia alkalmazását, és nyers őszintességgel bírálta a technológiai óriás cégeket irányító hatalmi kultúrát. Az egyházfő arra figyelmeztet, hogy a szabályozatlan digitális gazdaság a rabszolgaság új formáit hozhatja el, amelyek kiszolgáltatottá teszik a munkavállalókat, torzítják a társadalmi igazságosságot, és elnyomják az emberi gondolkodást. A Szentszék ezzel a dokumentummal egyértelműen a mesterséges intelligencia etikai globális élharcosaként lépett fel, hangsúlyozva, hogy a technológiai fejlődés soha nem előzheti meg az emberi méltóság védelmét. Ez az intellektuális és morális iránymutatás közvetlenül megjelenik a Szentszék gyakorlati diplomáciájában is, amely most egy kiemelt európai eseményre fókuszál. Napokon belül június 6-án kezdődik 14. Leó pápa nagy feszültséggel várt egyhetes apostoli utazása Spanyolországba. A vatikáni elemzések szerint ez a látogatás rendkívül kényes politikai terepen zajlik majd. Spanyolország jelenleg Európa egyik leginkább polarizált országa, ahol a migráció kérdése a belpolitikai csatározások gyújtópontja. A pápa Madridban történelmet ír, ő lesz az első katolikus egyházfő, aki beszédet mond a spanyol parlamentben, ahol várhatóan a politikai egység és a társadalmi párbeszéd helyreállítását sürgeti majd. Ezt követően a Kanári-szigetekre utazik, hogy személyesen találkozzon a tengeren érkező migránsokkal, és az őket segítő szervezetekkel. Ezzel a Szentszék ismét nyomatékosítja a globális álláspontját. A menekült válságot nem falakkal, hanem humanitárius felelősségvállalással és nemzetközi összefogással kell kezelni. 14. Leó pápa a vatikáni kertekben tartott rózsafűzér imádságot a héten, ahol a béke megteremtéséért fohászkodott. A pápa kijelentette, hogy a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Ezzel a határozott mondattal az egyházfő elutasította azt a geopolitikai logikát, amely a fegyverkezésben és a katonai dominanciában látja a konfliktusok megoldását. Arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy törjék át a közömbösség falát, és a globális stratégiai játszmák helyett a humanitárius szempontokat, az ártatlan áldozatok védelmét helyezzék a középpontba, Ukrajnában és a Közel-Keleten egyaránt.
0: Elhangzott a Szentszéki percek. Jánosi dalmát hallották Rómából.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok. Magyarország kész mindent megtenni azért, hogy az ellene indított hetes cikkelyes eljárás lezáruljon. Erről is szó volt Magyar Péter és Mihály Martin írminiszterelnök csütörtöki budapesti tárgyalás.

0: számíthatnak a magyar kormány támogatására. Képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására megerősítésére a Fidesz elnöke, így értékelt Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast csütörtökön közzétett epizódjában. Szerinte elképzelhető, hogy csak Orbán Viktor indul a Fidesz elnöki tisztségéért a párt jövő hétvégén esedékes tisztújításán. Ugyanakkor a politikus szerint szükség van a megújulásra, például a párt alelnökeinek személye változhat. Bár az elmúlt évtizedekben rengeteg magyart hurcoltak meg a Kárpát-medence különböző pontjain azért, mert kiállt a magyarságáért, jogaiért, még mindig van akarat és szándék a magyarságban, hogy megmaradjon. Jelentette ki Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, országgyűlési képviselő csütörtökön Sepsiszentgyörgyön. A sepsiszéki székely tanács 35. alkalommal szervezett Trianon megemlékezés csütörtökre a székelyföldi város központjába, és ezen több mint 100-an vettek részt. Az orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, ismertette az Interfax ukrán hírügynökség nyomán az MTI. Az ukrán elnök közvetlen tárgyalásokat javasolt a vezetők között, szerinte a több mint 4 éve tartó teljes körű háború után nekik kell meghozniuk a béke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket. Kiemelte, hogy a találkozót egy harmadik ország területén tarthatnák meg. A lehetséges helyszínek között említette Svájc és Törökország mellett az arab világ országait. Visszatér a jellemzően napos idő a nyár első hétvégéjére, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez. Pénteken még előfordulhatnak vastagabb felhők, de szombaton és vasárnap már sok napsütés várható gomoly felhőkkel, amelyekből záporok, zivatarok előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 30 Celsius fok között alakul. Végül a mára várható időjárásról. A Dunántúlon erősen felhős idő lesz, keletebbre napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, csak késő délutántól vastagszik meg a felhőtakaró, néhány helyen záporeső előfordulhat. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél, a hőmérséklet délután általában 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb lehet, késő este 12-22 fok valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Hírekkel legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Pozsgai Nóra.
1: Kedves hallgatóink, a Madárvártában újabb gémfajunk van. Ez a törpegém. Kisdunán is lehet látni, meg nem tudom még hol.
2: Budapest belvárosában is. Szerintem, mintha feneketlen tónál is költene.
1: Na hát ez érdekes. Orbán Zoltánnal beszélgetünk egyébként, de már megismerték a hangját a hallgatók. Törpegém, de mennyire törpe? Mennyire számít törpének a többi, amelyik a szürkegémhez képest?
2: Nem lehet összehasonlítani. Tehát képzeljünk el egy öklömnyi madarat, tehát a teste öklömnyi, de az is mondjuk egy ilyen présben megnyomott ököl, egy hosszúkás ököl, irdatlan hosszú lábon, tehát egy ilyen 30-40 centis lábon. Ehhez jön egy behúzva, egy centisnek tűnő, kinyújtva mondjuk 30 centis nyak, egy hosszúkás fej is egy nagyon hosszú, mondjuk, nem tudom, 20-egy néhány centis
1: cső. Tehát az egészet így kinyújtod, akkor
2: azt
1: hány
2: kinyújtod,
1: centi?
2: Akkor mondjuk közel egy méter.
1: Hoppá. De a teste az ilyen kis pici.
2: De egyébként meg, ha összehúzza magát, akkor meg akkora, mint egy narancs. A lábakkal. De most szerintem az egyik legkirályabb gém, mindig megdöbbenek rajta, hogy a világ egyik legkisebb géméről van szó, ez azt jelenti, hogy elképesztően pici, szó szerint néhány négyzetméteres nádfoltba képes megélni. Ugye a nádba építi a fészkét, egészen tudathasadt ez a madár, mert nem kint gázol a vízbe, vagy a, hanem rettenetes hosszú ujjai vannak, meg rettenetes hosszú lába. Tehát úgy képzeljük el, mintha egy ilyen gólyalábas artista a nádban mászkálna a nádszálakon.
1: És a nádszálakon? Tehát nem a zsombékba közte.
2: És akkor mondjuk egymástól 30 centire lévő két nádszálon kapaszkodik a tök nevetséges lábaival, lefelé néz és vadászik, és elkapja az apró halat.
1: Tehát egy
2: halat,
1: ilyen spárgában, ülő akár, spárgában
2: abszolút,
1: a nádak között?
2: Abszolút, tehát ilyen, de hát nyilván keresi ott, hogy ne kelljen annyira spárgázni. Teljesen a nádban él, és például nagyon érdekes a védekezési mechanizmusa, olyan, mint a bölömbikának. Tehát ha megnézzük különösen, hogy az álcázó, a hím nagyon tarka, ilyen sárgás-barna, fekete, tényleg egy ilyen nagyon feltűnő, amikor repül, a tojó meg egy ilyen barnás rejtő színezetű. De mind a két madár, de különösen a fiataloknál, a tojó színezetű fiataloknál és a tojóknál, ha megijed, akkor ő nem csinál semmit, kihúzza magát cérna vékonyságúra, fölemeli függőlegesen a csőrét, és a torkán, meg a begyén a hosszanti csíkozás van olyan, mint a nádszál. És annak érdekében, hogy amikor így nádnak álcázza magát, hogy lássa, hogy mi van, az egyébként előre néző szemét azt lefelé, tehát hogyha normálisan állna, akkor az lefelé nézne a talajra, amikor függőlegesen föltartja, és minden madárnak ilyenkor fölfelé néz, vagy oldalra a szeme, ez a madár ilyen, mint egy, majdnem úgy, mint egy kameleon, előre fordítja. Tehát a fotókon azt látom nála is, meg a bölömbikánál is, hogy nádnak álcázza magát, fölfelé néz a feje meg a csőre, és rám bámul. Van egy nagyon érdekes természetvédelmi vonatkozása a fajnak. Elég gyakran szenved ütközéses balesetet.
1: Jé, hát hogyan, hogyha a nádban él?
2: Igen, azért, mert a nádban megszokta, hogy ott minden függőleges és ami nem függőleges, az a szabad. Tehát a víz fölött tud nádfoltok között repülni. És amikor jön az őszi vonulási időszak, és a fiatal, rutintalan fiókák, akik még a nádon kívül nem láttak még tavat se, elkezdenek vonulni, ilyenkor tömegesen repülnek neki országszerte például a nagy áruházláncok egybe falának, ami éjjel meg van világítva, és nincs rajta semmi színezés, és egyszínű. Vagy például csarnokok, raktárépületek, főleg, hogyha az mondjuk ipari szürke, és van egy ilyen szürkés, ködös nap, és gyakorlatilag az emberi szem se tudja elkülöníteni a ködös háttértől a szürke ipari csarnokot, ami több száz vagy akár több ezer négyzetméteres. És mi ez a kis nyomorult madár repül, és azt mondja, ott elrepülök, mert ugye a szürke az azt jelenti, hogy szabad viszont dúr, és megy neki a...
1: És akkor ilyenkor elpusztul, összetöri magát.
2: Elpusztul, de inkább nem, mert ugye iszatos lengés csillapítója van a nyakának, inkább megszerül, és akkor beviszik a menedékhelyre. Ugye te is jársz madárgyűzésre, az egyik első dolog, amit az ember kezdő madarászként megtanul, ez a madár úgy védekezik, hogy oda csap. És mi világít az emberben? A szemfehérje. Ha jól tudom, talán magyar madarász is van, aki így vakult meg.
1: Ezt mesélted.
2: Tehát ugye azt tanuljuk meg madarász táborban, hogy ha törpegén van, akkor úgy szedjük, és úgy fogjuk, és úgy fogja a gyűrűző is, hogy fogom a testét a klasszikus madarászfogással, és a másik kezemmel stabilan tartom a csőrét.
1: És a harmadikkal gyűrűt rakok a lábam.
2: Igen, és szerencsére az a jó, hogy mivel nagyon figyelnek az idősebb madarászok, meg a gyűrűzők a kezdőkre, tehát nem szokott ilyen lenni, de tényleg nagyon-nagyon kell figyelni, mert ez a kis, jaj, milyen aranyos, dur, és akkor csapod a...

0: Az egy dolog, hogy mikor már gyűrűzöd, de hogyan szokták megfogni? Mi ócsán énekes madarakat függönyhálókkal fogunk,
1: igen.
0: De nem fogunk sose törpegémet. A gémeket valahogy másképp
1: Én nagyon sokat fogtam, és valami pokol. Ugyanis annak érdekében, hogy optimalizálja a zsákmanyolási sikert, ezért fűrészfogas a csőrének a belső kávája. Ne úgy képzeljünk el, hogy ilyen 4 centis fűrészfogak, tehát ez nem a Jurassic World, hanem szálkákat képzeljünk el. Na most, amikor belemegy ez a madár az énekes hálóba, először a csőre megy bele, és ugye folyamatosan a fejét így löködi előre, és az van, hogy általában úgy találjuk meg a hálóba, hogy a csőrére fel van tekerve egy 3 centi átmérőjű hálógöb, amit mondjuk egy óra sem tudsz ilyen nátszából készített kis kiakasztókkal, tehát borzalmasan nehéz meló kiszedni. Ugye a madár kímélete a legfontosabb, tehát ilyenkor, hogyha látszik, hogy nem tudod kiszedni, akkor fogod és kivágod a hálóból. Én elég sokat fogtam már így országszerte, és mindig egy ilyen vérverítékes
0: állománya Magyarországon?
1: A magyarországi állománya olyan 6 és 7 ezer párra tehető, tehát szerintem az elég jó szám, figyelembe van, hogy az egész világ állomány 300 és 600 ezer párra tehető, az európai állomány 63 és 101 ezer páros állomány. Ugye a magyarországi 6-7 ezer pár az azt jelenti, hogy azért ilyen, mert nagyon pici nádasokba, tehát nagyvárosi, peremkerületi vizes élője, például Budapestre merzse mocsán, hogyha van benn víz, de simán ilyen feneketlen tó, mert tehát én jártam, keltem az ország, például ilyen folyóparti, patakparti nádasokban is nagyon jól megvan. Mindent megeszik, tehát alapvetően vízi gerincteneket, apró halakat, de hogyha mondjuk arra úszik el egy süldő vízipocok, azt is fejbe csűri és lenyeli. Tehát nem foglalkozik ilyesmi, mindent megeszik. Nagyon pici nádas elég neki, hogy költeni tudjon. Élő ember nem veszi elő, hiszen a nádban táplálkozik. Leginkább akkor szoktuk látni, amikor a hím ilyen nászrepülésként nádfoltról nádfoltra repül a nyílt víz, hogy akkor is egyébként alacsonyan tesz, és nagyon szép ez a sárgás-barna, fekete szín, mint a nagyon-nagyon látványossá teszi, hogy repül.

A Matárvártában Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület korábbi szóvivőjével beszélgetett a szerkesztő Posgai Nóra. Az eddig elhangzott 170 epizód legutóbbi részei elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcaston.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szent Irmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Messzelátunk mai adásában kipróbáljuk hazánk egyetlen működő taposómalmát. Bejárjuk a Szent Miklós vízimalmot, és szó lesz a lisztes zsákok csíkkód rendszeréről. Ezt követően a város szerb ortodox templomában zárjuk sétánkat.
2: Semmiféle előképzettségem nem volt. Egyszerűen van egyfajta megmagyarázhatatlan vonzalmam az épített örökség irányába. Templom, kápolna, szobor, úti keresztek, ezek nagyon foglalkoztattak már diákkoromban, de valahogy megérintett ez. A pusztulás is, az, hogy a múltunknak egy szelete, egy ipari emlék, a molnársághoz, malmokhoz kötődő utolsó mohácsi mementó is menthetetlenül elvész, akkor, hogyha ezzel valamit nem csinálunk. Talán ez volt a kezdő szikra, és nagyon-nagyon tetszett, megérintett a régisége ennek a malomromnak. Kipróbáljuk ezt a taposókereket, lemegyünk néhány lépcsőn, és belépünk ennek a nagy, közel 6 méteres kerétnek a belsejébe.
1: Igen, a szélessége, hát ez több mint egy méter
2: több
1: körülbelül.
2: Mint egy méter, két mint ember egy méter. Kényelmesen elfér, ez volt a fő szempontunk, hogy két válasabb pasi is elférjen benne, és hogyha elkezdjük hajtani, akkor recsegni, ropogni fog, de nem baj, ez ezzel jár. A fizikai törvények mindjárt elkezdenek működni, hiszen mi ugyan megyünk előre is, lépegetünk, mintha mennénk fel a Gellért hegyre, és húznánk magunk utána bőröndünket, tehát ilyen nehéz tempóban, de a kerék forog körülöttünk. Mi egy helyben vagyunk, lépkedünk, a kerék megforog.
1: Fontos az, hogy melyik irányban indulunk el?
2: Alapvetően az őrlés szempontjából van jelentősége, mert a malomköveinkkel lévő barázdák, azok alapvetően egyik irányba hordják ki a búzát, ezért van jelentőség, hogy melyik irányba haladunk. Északra haladunk egyébként.
1: Igen. Szent Miklós vízimalom. Ennek mindig is ez volt a nevet? Hogy...
2: Ezt a malmot leggyakrabban a mohácsi felső malomnak hívták, mert amikor a Cselefalu elpusztult, akkor a Mohácsra eső terület legtávolabbi malma, ez volt egy felső malom. És én azt gondoltam, hogy mivel elképesztő romos állapotban volt ez az épület, a fennvaló segítsége kell ahhoz, hogy ebből bármi születessen. És a mi kultúránkban a Szent Miklós, a malmok, molnárok, hajósok, halászok, tehát minden vízzel foglalkozó szakma védőszentje. És úgy gondoltam, hogy legyen ő a mi patronusunk, ezért lettünk Szent Miklós malom.
3: Igen, itt vannak ezek a régi fejfák, amelyeket beépítették, Popovics család
1: Hőből,
3: például
1: márványból,
3: igen. És akkor nem, ahogy pusztult, ezeket megmentették, és így akkor nem lett az enyészeti. Illetve két nagyon szép van a kerítésnek neki támasztva, hogyha elsétálsz velem addig, szívből kinövő kereszt. Egy nagyon régi, meg egy újabb.
1: Igen, és csak akkor látjuk, hogyha bejövünk az udvarba.
3: Így van, tehát el kell jönni a templom, és itt láthatjuk, hogy a 18. században épült műemlék, barokk stílusban épült.
1: És itt már a Duna ennyire közel van.
3: Így van, tehát kinézzünk, akkor itt látjuk a támfalat.
1: Várom Önöket a hamarosan kezdődő messzelátóban.
0: Szent Irmai Ágnes számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Magyarország kész mindent megtenni azért, hogy az ellene indított hetes cikkelyes eljárás lezáruljon. Erről is szó volt Magyar Péter és Mihály Martin ír miniszterelnök csütörtöki budapesti tárgyalásán. A kormányfő elmondta, ír partnerével megegyeztek abban, közösen fognak dolgozni a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró uniós forrás felszabadításának érdekében. Ebben is számítanak az ír elnökség segítségére. Képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására, megerősítésére a Fidesz elnöke. Így értékelt Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy podcast műsorban csütörtökön. Szerinte elképzelhető, hogy csak Orbán Viktor indul a Fidesz elnöki tisztségéért a párt jövő hétvégén esedékes tisztújításán. Ugyanakkor a politikus szerint szükség van a megújulásra, például a párt alelnökeinek személye változhat. Bár az elmúlt évtizedekben rengeteg magyart hurcoltak meg a Kárpát-medence különböző pontjain azért, mert kiállt a magyarságáért, jogaiért, még mindig van akarat és szándék a magyarságban, hogy megmaradjon. Jelentette ki Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, országgyűlési képviselő csütörtökön Sepsiszentgyörgyön. A sepsiszéki székelytanács 35. alkalommal szervezett Trianon megemlékezés csütörtökre a székelyföldi város központjába, és ezen több mint 100-an vettek részt. Az orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök csütörtökön. Ismertette az Interfax Ukraina ukrán hírügynökség nyomán az MTI. Az ukrán elnök közvetlen tárgyalásokat javasolt a vezetők között. Szerinte a több mint 4 éve tartó teljes körű háború után nekik kell meghozniuk a béke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket. Kiemelte, hogy a találkozót egy harmadik ország területén tarthatnák meg. A lehetséges helyszínek között említette Svájc és Törökország mellett az arab világ országait. Végül az időjárásról. A Dunántúlon erősen felhős idő lesz, keletebbre napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, csak késő délutántól vastagszik meg a felhőtakaró, néhány helyen záporeső előfordulhat, a Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél, a hőmérséklet délután általában 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb lehet. Késő este 12-22 fok valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Nyolc óra 33 perc, közlekedési hírek következnek.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban balesetben sérült gépjárműveket kell kerülgetni a Pesti alsó rakpart 5-ös téri felhajtóján, a villamos átjárónál. Baleset miatt lassulást tapasztalhatnak az M0-áson is a Megyeri híd felé az M3-as autópálya után, jelzi az Útinform. Lassú az előrejutás a 10-es főút bevezető szakaszán, illetve a 11-es főúton is a Pünköstfürdő utca előtt, valamint erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén. Egyirányosítják a hétvégére a Mester utcát befelé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, illetve tilos megállni. Holnaptól hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. A sűrűbben induló 2-es és 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Varga Hetele, BKK Info.
0: Lapszemle következik. A sport értékeiért hirdette meg júniusi ima szándékát 14. Leó pápa, számolt be róla a Vatikán News. A katolikus egyházfő arra kéri a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy a sport a béke, a testvériség és az összetartozás eszköze legyen. 14. Leó hangsúlyozta, a sport nem az üres rivalizálásról, hanem a tiszteletről, a közösségépítésről és a személyes fejlődésről kell, hogy szóljon. A gyászoló gyermekek támogatásáról tartottak szakmai képzést hitoktatók számára Munkácson, írta a Magyar Kurír. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye által szervezett programon a résztvevők a gyász folyamatának megértéséhez és a veszteséget átélt gyermekek segítéséhez kaptak gyakorlati ismereteket. Az előadásokat Albert Éva gyermekvédelmi és mentálhigiénés szakember vezette. A hitoktatók kiemelték, a képzés segített felismerni a gyermekek gyászának jeleit, és új módszereket adott a lelki támogatásukhoz. Személyi változásokról döntött a Jézus Társasága magyarországi rendtartománya, írta a romkat.ro. A döntés értelmében júliustól két fiatal jezsuita, Forián Szabó Miklós és Fűzfás Pál is Marosvásárhelyen folytatja szolgálatát, miután befejezték filozófiai tanulmányaikat Rómában. A szerzetesek a helyi templom, az egyetemi lelkészség és a kollégium munkájába kapcsolódnak be, erősítve a város jezsuita közösségét. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
2: Az Akinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 37 perc. Isten korlátozhatatlan szeretetéről és a Szent Szív tiszteletéről készült a Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma című rendhagyó dokumentumfilm, amit Franciaországban sok százezer ember nézett meg, hatalmas sorok álltak a mozik előtt. Magyarországon néhány hete az Uránia Nemzeti Filmszínház tűzte műsorára a filmet. Herbert Dórát, az Emmanuel közösség egyik felelősét és Kemenes Gábor atyát kérte meg Gőber Ágoston, hogy ajánlják a közösségnek a nagy sikerű dokumentumfilmet. A 16 óra 4 perctől hallható Pereg Mára film című műsorunkban ezzel a témával is foglalkozunk. Rövid ízelítő következik.
4: Az Emmanuel közösségnek az egyik legfontosabb helye, hát az Emmanuel közösség szíve, az Paris-le-Monial, ahol ezek a jelenések történtek. Úgyhogy ezért a mi lelkünknek egészen csodálatos ajándék, hogy most ez a film eljutott ide. Egyáltalán elkészült egy ilyen film végre, és nagyon-nagyon jó film lett szerintem. Jó, lehet rajta vitatkozni, hogy kinek milyen dinamika tetszett volna jobban vagy sem, de én úgy éreztem, amikor megnéztük a bemutatót, hogy igen, valami nagyon fontosat eltalált ez a film, megérinti a szíveket a tanúságtételek által, és azt érezzük, hogy igaz, hogy ez a jelenés a 17. század vége felé volt, és hát egy jelentéktelen kis városka volt akkor ez a Paris-le-Monial, most se lett óriási, de hát máig is ég ez a tűz, és Jézus szeretete nem lett kisebb irántunk, sőt, és azt hiszem, hogy abban a szempontból is eléggé hasonló állapotban vagyunk, hogy most is elmondhatja az Úr, hogy mennyi közönyt és hidegséget, és rá se figyelést kap csak, tehát hogy észre se vesszük. Az üti szíven az embert, hogy Jézus mennyire kiszolgáltatja magát tulajdonképpen, hogyha azt nézem, hogy az ostyában, ugye most már vannak ilyen kutatások, hogy azt látják, hogy egy szívizom sejtjei, azok egy agonizáló szívizom sejtjeit találják az ostyában, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus tényleg a teljes szívét megnyitja előttünk, és minden nap vele táplálkozhatunk, és ehhez képest tartok tőle, hogy mi katolikusok is, hát azért kis százalékban vesszük ezt komolyan. Úgyhogy ezért nagyon fontosnak érezném, hogy a katolikusok is nézzék meg ezt a filmet, tehát ez evangelizáció is, de azért aki teljesen újként látja, az lehet, hogy megdöbben. Viszont aki katolikusként látja, az talán magába szállhat, hogy minden igaz, amit ami egyházunk tanít. És ezt így tanítja, hiszek egy így van minimum 1700 éve, ez nem vicc, és ez nem változik az idővel. Ez az igazság.
5: Bátran ajánlom ezt a filmet mindenkinek megnézni, és én az számomra az egyik legmegrendítőbb pillanata a filmnek, az amikor Jézus a szívét adja oda nekünk, mindent odaad, azért, hogy mi benne élhessünk, és általa élhessünk. Számomra azért olyan ajándék ez a film, hogy akik ezt megértették, vagy megérezték, vagy fölfogták, és válaszolnak az Isten hívására, ahogyan szűzanya kéri Medjugorjéban, akkor az életük egészen meg tud változni, mert Jézus lefoglalja őket egészen maguknak, jelen lesz az életükben, és ezek a tanúságtételek erről szólnak a filmben, hogy azok, akik megnyitották a szívüket válaszként Jézus szeretetére, megélik a szeretet csodáját, és új emberekké lesznek. Hát erre a megtérésre van szükségünk most, és erre hív a közös imádság, a film, hát hajra magyarok!
0: Pereg már a film. Mozgóképes magazinunkat ma 16 óra 4 perckor hallgathatják meg.

0: 8 óra 45 perc. Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. A Szent István Bazilikában szép ünnepség keretében május 29-én Szűz Mária és Szent István király oltalmába ajánlották a Szent István Társulatot. A szertartás elején Kovács Zoltán, a Szent István Társulat alelnöke, köszöntötte a megjelenteket, és elmondott néhány számomra és sokak számára újdonságot a Szent István Társulat történetéből. Először őt hallgassuk.
2: A Szent István Társulat, akkoriban még jó és olcsó könyvkiadó társulat néven, az 1848 május 1-i kérdezéssel összeadott alapokmánya szerint a tagok az társulat égi pártfogójául a boldogságos Szűz Máriát választották, kinek anyai pártfogásába első apostoli szent királyunk a magyar hazát és népet felajánlotta. Az 1852. augusztus 22-i közgyűlésen Szitovszky János herceg prímás, a társulat fővédője, nagy fontosság bejelentést tett az ülés elején. A társulat neve ezután Szent István Társulat lesz. E döntése kiemelkedő jelentőségű a magyar egyház és művelődés történetben. Ezzel a névválasztással a társulat magyarságát, múltunkba gyökerezését akarnák hangsúlyozni, ugyanakkor mindegyik magyarországi társadalmi réteg művelődésének jelen és jövőbeli munkálása szándékát fejezték ki. Elhatároztunk, hogy a társulat Szent István címével ékesíti föl magát, megmaradván nagyasszonyunk pártfogása alatt, kinek oltalmába a Szent Király országát és népét felajánlotta. Az 1922. évi közgyűlésen a tagok újra fogalmazták az alapszabályban szereplő célkitűzést Magyarország nagyasszonyának, a boldogságos Szűz Máriának és első apostoli Szent Király oltalma alatt szükséges, hogy a Szent István Társulat a katolikus szellemi irodalmat művelje és terjessze. A Szent István Társulat 178 éves fönnállása óta azonban az első igazán ünnepélyes fölajánlási aktus ma történik meg. Úgy gondolom, az ehhez legméltóbb helyen, Szent Istvánról elnevezett társszékes egyházunkban, első Szent Királyunk kézerekéjének árnyékában, mely fölött az ország fölajánlás eseményét megjelenítő Bencu festmény magasodik. A helyszín méltóságát is mutatja, hogy államalapító királyunk impozáns szobrának talapzata az annak hátulján rejtőző felirattal fontos emléket is őriz. Az oltár fölött magasodó alkotást ugyanis a Szent István Társulat állította 1905-ben égi patronusának, ahogy írva van. És a mai fölajánlásnak nem csupán a helyszíne, hanem az időpontja is jelentőségteljes, hiszen a Szent Jobb föltalálásának ünnepéhez kapcsolódva tesszük ezt, hálás ragaszkodással első apostoli királyunkhoz, akinek jobbja szintén fölajánló kéz, melyel halálára készülve bennünket, így édesanyánk kezeibe helyezett. Hálával említettük a Szent István Társulatban jóval előttünk munkálkodók nemes szándékát, melynek egyfajta beteljesedését is láthatjuk a mai fölajánlásban. Értük is ajánljuk a mai szentmisét, most a társulat alelnökeként szeretettel kérem föl Bózs Gábor püspök plébános urat, a Szent Jobb őrét, hogy mutassa be a legszentebb áldozatot, majd szíveskedjék a Szent István Társulatot imádságával nagyasszonyunk és Szent István király oltalmába ajánlani.
1: Mohos Gábor segédpüspök volt a főcelebránsa a Szent Misének, és a Szent Jobb előtt történt a Szent István Társulat fölajánlása a püspök következő szavaival.
3: Boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya és Szent István király, alázattal és nagy bizalommal oltalmatokba ajánljuk a Szent István Társulatot. egyetek Istennél, ami hathatós közben járóink, minden kérésünkben és áradásunkban. Esdjétek ki számunkra a Szentlélek adományát, a bölcsességet, a békességre való törekvést, az elköteleződés és hűség lelkületét, valamint az egység ajándékát, melyek által itt a Földön, Istennek tetsző módon embertársaink javára munkálkodhassunk, és egykor az örök üdvösségre jutassunk. Krisztus,
4: Amen.
1: A Szent Mise után a társulat alelnökét, Kovács Zoltán mariológust kérdeztem.
5: Újdonság volt nem csak nekem, hanem Mohos Gábor püspöknek is, hogy a szentélyben levő Szent István szobor a Szent István társulat ajándéka volt.
6: Abszolút, igen. Megvallom őszintén, hogy nekem is újdonságnak tűnt annak idején, amikor megtudtam, és hátra is osontam megnézni, és valóban ott van ez a felirat.
5: Rajta van a szobron hátul?
6: Rajta, kicsit megkopva a felirat, úgyhogy majd lehet, hogy...
5: Föl kell frissíteni
6: majd, de ezt direkt mielőtt idéztem volna a bevezetőben, és megnéztem pontosan a jégi patronusának, hogy hogyan szól. Hát ott van rajta.
5: Igen. No, hát szerencsés a Szent István társulat, hogy egy mariológus egyházi elnöke van a társulatnak, és ilyen kuriózumokat fölfedez. Nagyon szép ünnepség volt, amely nem csak egy ünnepség volt, hanem tényleg egy olyan pótlás. Ezt már meg kellett volna csinálni az alapításkor, de jobb később, mint soha. 180 éves a testület, és eddig is érezte, azt hiszem, a Jóisten a szűzanya közbenjárását, mert minden időkben megmaradt, ha esett, ha fújt. Tehát a Szent István társulat rászolgált a kegyelemre és a hálaadásra.
6: Igen, valóban eddig sem nélkülöztük a kegyelmet, de már csak hálaadásból is jó tudatosítani magunkban azt, hogy hova is tartozunk, kihez is tartozunk. Megvallom őszintén, hogy engem a két haldokló királynak a párhuzama mindig nagyon meghat. Tehát ha arra gondolunk, hogy 2000 évvel ezelőtt egy király, a világ mindenség királya, Krisztus haldoklik a kereszten, és mit tesz az övéit János apostol személyében, rábízza a szűzanyára. Mit tesz 1000 évvel később egy másik haldokló király, a mi első szent király, Szent István király, utód híján az övéit, a nemzetét, országát ugyanarra, a szűzanyára bízza.
5: Molnár Antal történész, a Szent István társulat elnöke. Egy nagyon szép történelmi eseménynek voltunk tanúi.
7: Amikor átvettük Zoltán atyával a társulat alelnöki, illetve elnöki feladatait, akkor Zoltán atyának tulajdonképpen az első gondolata, amikor ültünk az asztalnál, hogy neki a szíve vágya is, hogy egy nagyon fontos gesztus lenne, hogyha felajánlanánk Szűz Máriának, illetve Szent Istvánnak a társulatot, hiszen végülis ez a két védőszentje van a társulatunknak, Szent István a nevében is hordozza, Szűz Mária pedig ugye a magyarság védőszentje és a társulatnak is védőszentje. Úgyhogy igazgató úr is és én is nagyon nagy örömmel karoltuk fel ezt a gondolatot, és én nem is tudom, hogy van-e olyan program, aminek már 11 hónappal előtte megvan a dátuma.
5: Szent jobb feltalálás.
7: Igen, de hogy már akkor tavaly tavasszal eldöntöttük ezt a dátumot, és emlékszem, hogy még nem is volt naptárom erre az évre, de már fölírtam a régi naptárom a 2025-ösnek a hátuljára, hogy ezen feltétlenül ott kell lennem.
5: A Szent István társulat a legnehezebb időkben is őrizte a parazsat, és tartotta a lelket az emberekbe, akár a Hozsanna kiadásával, akár a Biblia kiadásával, tehát volt eddig is támogatás, de most megköszöntük.
7: Igen, igen, tehát én azt gondolom, hogy nyilván egy ilyen felajánlás, vagy egy ilyen liturgikus ünnep egy picit előre tekint, hogy kérjük a Szűzanya és Szent István királyunknak a segítségét a társulat életére, és hát tulajdonképpen az egész magyar egyház életére, hiszen az segítségre nagy szükség van minden pillanatban, talán most még a szokásosnál is egy kicsit jobban, de nem csak előre tekintünk, hanem visszatekintünk, hiszen lehet, hogy ez most jutott először az eszébe alelnök úrnak, ennek a társulat mostani vezetésének, de én azt gondolom, hogy ez egy kicsit visszafelé is szakralizálja, még inkább szakralizálja azokat az időket, amelyek amint említetted, nagyon nehezek voltak. Gondoljunk bele, 50-es, 60-as években az eklézsia mellett az egyetlen olyan a lelki táplálékot jelentette, amit legálisan olvashattak a magyar magyar katolikusok, és borzasztó nagy szerepe volt. Én az 50-es, 60-as éveket nem éltem meg, de a 70-es, 80-as éveket igen, és akkor is lényegében a Szent István Társulat könyvei voltak azok, amelyeket én vidéki vagyok, a plébánosunktól a Székesfehérváron, a püspökségen, amelyeket a kezembe vehettem. Tehát ez nekem is borzasztóan fontos volt, és én azt gondolom, hogy ezt a múltat, ezt a régi időt is megszenteli ez a felajánlás, és kiemeli ennek a jelentőségét, hogy akármilyen nehéz idők voltak, vannak, lesznek, a Szent István Társulat reméljük, hogy két védőszentjének...
1: Volt, van és lesz.
7: Volt, van és lesz, és a két védőszentjének az oltalma alatt továbbra is olyan szép és hasznos működést fejt ki a magyarság életében, mint eddig.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét, a Szent István Társulat, Szent István és a Boldogságos Szűzanya oltalmába ajánlása eseményéről hallhattak tudósítást. Készítette Szerdahelyi Csongor.
0: A pillanat felvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter és a technikus Bójás János nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A hívek szerint erősíti az egyház üzenetét, a közösségi érzést, és hozzájárul a keresztény hit terjesztéséhez a pápa spanyolországi látogatása. Derül ki egy spanyol közvéleménykutató intézet csütörtökön közzétett felméréséből. Az egyhetes apostoli körút nyilvános eseményeire regisztráltak közül a felmérésben résztvevő 10 000 ember 74%-a vélte úgy, hogy az egyházfő érkezése felerősíti az egyház által közvetített üzenetet, és megerősíti a közösségéhez tartozás érzését. A válaszadók 70%-a szerint a látogatás hozzájárul a keresztény hit terjesztéséhez, míg 63%-uk a katolikus elkötelezettség megerősödésének lehetőségét látja benne. Idén két jelentős Olofsson Placid Bencés szerzett

A 2026-os új emberkalendáriumban, amelyet a Labban is olvashatunk. Művészetterápiás konferenciát tartottak a Veszprémi érseki főiskolán, írta a Magyar Kurír. Május 21-én rendezték meg a Veszprémi érseki főiskolán az Alkotva segíteni művészetterápiás konferenciát, amelyen inspiráló előadásokkal és személyes hangvételű beszélgetésekkel, élményalapú workshopokkal várták a résztvevőket. A rendezvény középpontjában a művészetterápia segítő ereje, az önismeret, valamint a közösségi kapcsolódás állt. Felújíthatják a budapesti nyugati téri aluljárót, írt a Karácsony Gergely csütörtökön a Facebook bejegyzésében. A budapesti főpolgármester bejelentése szerint a pesti fonódó villamos projekt előkészítésének részeként elkészülhetnek a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei is. A cél egy biztonságosabb, világosabb, korszerűbb és akadálymentesebb aluljáró, megújuló utasforgalmi terekkel, modernebb utastájékoztatással, korszerű közvilágítással, új tűz- és vészjelzőrendszerrel, valamint nyilvános mosdóval, fogalmazott Karácsony Gergely. Visszautasította Juraj Blanár szlovák külügyminiszter Magyar Péter miniszterelnök azon csütörtöki kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos, közölte a pozsonyi diplomáciai tárca. Magyar Péter erről a Nemzeti Összetartozás napján a budapesti Kossuth téren beszélt. A szlovák külügyminiszter egyúttal hangsúlyozta, visszautasítja a határoknak, illetve Szlovákia területi egységének és szuverenitásának bármiféle kétségbevonását. Juraj Blanár azt mondta, a két ország közötti baráti és konstruktív kapcsolatok csak hamis és irredent a tónusok, valamint a történelem kétségbevonása nélkül folytathatók. Végül az időjárásról. A Dunántúlon erősen felhős idő lesz, keletebbre napos időre van kilátás fátyol és gomoly felhőkkel, csak késő délutántól vastagszik meg a felhőtakaró, néhány helyen záporeső előfordulhat. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet délután általában 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Késő este 12-22 fok valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra 4 perc, messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Hány vízimalom volt egykor az alig 18 kilométer hosszú Csele patakon? Milyen erő kell a taposómalom elindításához? Hány kerékkel dolgozott a Szent Miklós vízimalom, és mi lett a patak eredeti medrével? S végül miért látunk három kezet a mohácsi szerb ortodox templom Isten szülő ikonján? Tartsanak velünk, s hamarosan ezekre a kérdésekre is választ kapunk majd. A Szent Miklós vízi és taposó malom a dunaparti város különleges ipartörténeti emléke. A látogatók megismerhetik a malom működését, és bekapcsolódhatnak az őrlési folyamatba. A malom portája, kertje, udvara gyümölcsfákkal, gyógynövényfallal, vizes felületekkel önmagában vonzerővel bíró környezetet jelent. A vízbe érő fűszfaágak, a sárga vízililiomok, a fehér malom épület együttes látványa vászonra, fényképre kívánkozik. Itt fogadott Mohácsi Bugarszky Norbert, a Szent Miklós vízi és taposó malom gazdája.
1: Mohács és Sombárek települések között vagyunk nagyjából félúton, egy főút mellett, a Csele patak völgyében. Egyetlen kilométerre második Lajos királyunk emlékművétől, tehát hogyha Mohács csatához visszautalok, meg a Csele nevet említve, azért sok honfitársunknak az jut eszébe, hogy ja igen, hallottam róla, ott valami történt, hát igen, ez az a patak, ami a hagyomány szerint, azért tegyük ezt hozzá, életét vette az ifjú második Lajos királynak. Tehát a Csele patak völgyében vagyunk. A mi patakunkról azt érdemes tudni, hogy ez egy 18 kilométeres vízfolyás, Szebény nevű faluban ered, keresztül folyik itt a mi vidékünkön, és Mohácson belömlik a Dunába. De egy elég meredek és bővízű patak volt, és ez lehetővé tette, hogy ide

0: vízi malmok sorozatát építsék meg, 24 darabról tudunk. Tehát ezen a 18 kilométeres patakon valaha 24 malom volt, és a mi malmunk, ami előtt most itt állunk az udvarba, az a 21. ebből a sorozatból. És most jönnek a számomra érdekesebb dolgok, hogy amikor én levéltárilag elkezdtem foglalkozni ezzel a malommal, kutatni, akkor az derült ki, hogy 1331-re vezetnek vissza az információk, amikor még a nyúlszigeti apácák birtokában volt ez a terület, Csele falu, és vélhetően a hozzátartozó malmok is. Tehát onnan van egy adatunk, és a török korból is van egy adat a malomról, aztán persze hát a közeledve a mai időszakokhoz már egyre gyakorabban, 1930 az egy ilyen sorsfordító pillanat volt a malom életébe, mert az előttem lévő molnár, Heréb János bácsi akkor vásárolta meg, és egy nagyon jelentős átépítést, bővítést hajtott itt végre. De az ő munkája, a keze munkájának a nyoma az majdnem, hogy elpusztult, hiszen 1951-ben az államosítás alapvetően ellehetetlenítette a malmot, tehát van egy sok-sok évszázados malom, szépen működik, sőt jó gazdája van, bővíti, korszerűsíti, de az államosítás ezt is tönkreteszi, bezár a malom, elkezd pusztulni, Molnár bácsi meghal, gyerekek öröklik, unokák öröklik, szétaprózódott a tulajdonosi szerkezete, és ők szegények nem tudtak ezzel mit kezdeni, és 2007-ben, amikor én rátaláltam, most ugye az udvar közepén állunk egy nagy fénykép, egy molinó előtt, a 2007-ben, amikor a malommal én először találkoztam, mint az utolsó Mohács környéki vízi malom romjával, ez fontos hangsúlyoznom, hiszen nagyon-nagyon sok malomból csupán ennek a romjai maradtak. És 2007-ben én ezt megláttam, és úgy gondoltam, hogy próbáljunk meg, így lokálpatrióták, örökségvédők, valamit kezdeni ezzel, és legalább a malom romjait megőrizni a teljes pusztulástól. Ugye ez egy ipari műemléke Magyarországnak, tehát van műemléki lajstrom száma. Tehát igazából egy épület torzóról, egy épület romról beszélhettünk akkor már csak, de engem nagyon megérintett az, hogy ennek azért van egy 700 éves történelme, és úgy gondoltam, hogy valamit próbáljunk ebből megmenteni, és innen indul az a történet, aminek eredményeként ma már egy szép és ép épület udvarában állunk itt a zöld udvaron a virágok között.
1: Közel 20 éves folyamat, hogy ebből mostanra fölépült hozzá a Molnárház, teljesen helyrehozták a malmot, tető alá hozták a malmot, és hogyha egy picit kiljebb sétálunk, itt a patak is.
0: A pataknak a nyomjait látjuk csak ma már, nagyon szép és impozáns az a kis víztükör, amit a malom udvarában van, de ez most már tóvá szelidült, hiszen a 70-es években itt a Cselevölgyben egy nagyon komoly vízszabályozás történt, halastavakat hoztak létre, meg víztározót, és a malmot lefűzték a patakról. Egyébként a malmoknál az a tipikus, vízimalomnál, hogy kettő árkot látunk. De majd, amikor leérünk oda, akkor meg fogom mutatni, és elmondom, hogy melyik micsoda.
1: Jó, induljunk is, akkor nézzük meg, járjuk be a malmot.
0: Nagyon fontos, amikor az ember manapság elmegy egy malomportára, szerintem egyébként az emberek szeretik a malmokat, valamiért van egy különös vonzalom a malmok irányába, és meg szoktuk kérdezni az emberektől, hogy mit tud a malmokról? Hogy kinek mi van a fejében, mi az, hogy malom? Mert talán érdemes erről egy picikét beszélni, hiszen az emberek tudatában azért az benne van, hogy az a hely, ahonnan liszt jön, általában a gabona megőrlésével foglalkozó üzemek, ahol valamiféle őrlemények készülnek. De meg szoktam kérdezni, hogy milyen malmokat ismernek még? Milyen fajtájú, funkciójú malmok voltak még 100 évvel ezelőtt Magyarországon, meg egy néhány dolog maradt fönn ezekből. Az ön kabátjára föl van tűzve egy gyönyörű kis szalamandrának a kitűzője, és például, hogyha az ember megáll a Színpetri vízimalom, a papírmalom udvarán, akkor a hegyoldalba, a gyönyörű környezetben, az Aggteleki Nemzeti Parkban látja a hegyoldalba kirakott szalamandrának a képét. És ez tök jó dolog, mert akkor papírmalom. Egyfajta malom. És ha elmegyünk Veszprém mellett Vilonyára, ott a kicsi Magyarországban még találunk fűrészmalmot. Úgy, ahogy kallómalom is, ványolómalom, érczúzómalom, vagy kalapácsmalom, esetleg olajütőmalom, a kedvencem a pálinka főzőmalom, ilyen a nagyszebeni Astra Parkban lelhető föl. Szóval jócskán-jócskán több eredetileg a malom szónak a tartalma, mint amire ma gondolunk. Valamiféle ipari üzemeket takar. Egyben viszont ezek közösek. Valamilyen természetenergia hajtja őket. Szél hajtja, szélmalom. Víz hajtja, vízimalom. És van a malmoknak, hogy volt egy nagyon érdekes csoportja, amit izomerővel hajtottak. Állatokkal vagy emberekkel. Ezt a szakma szárazmalomnak hívja.
1: És a taposómalom, ahová most haladunk, ez is itt volt? Vagy ez már egy bemutatóként épült, hogy ha már malmok, akkor többféle malmot bemutassunk?
0: Alapvetően egy technikatörténeti kísérletnek betudható ez, hogy egy hatalmas zárunk, itt szépen kinyitjuk ezt a taposómalmot, és behaladunk ebbe a pajtába. Szóval, hogyha azt próbáljuk kutatni, hogy hogy jött létre ez a malom, akkor azért vissza kell menni a kutatáshoz megint. Én csupán a vízimalom történetét szerettem volna leírni egy kis könyvecskébe, füzetkébe, hogy, és ez a kutatás hozta felszínre ezt a malomfajtáknak a megismerését. És a szakirodalom megemlíti, hogy régen, akár 2000 évvel ezelőtt, már a római birodalomban voltak taposómalmok. Olyan malmok, amiket emberek hajtottak, hát a Rómában sajnos ugye rabszolgák. És persze akár a mesekönyveinkből, vagy a fantáziánkból előjönnek valamiféle képek, hogy igen, egy nagy kerék, ottan egy ember kínlódik benne, mint ez úgy valamiféle képünk van róla, meg én hallottam gyermekkoromban, amikor édesanyám mondta, hogy át munkahelyemről hazajöttem, én egész nap taposómalommal éreztem magam, hogy a monoton munkának a szinonimája, úgy szokták említeni. És nagyon tetszett ez a gondolat, hogy jó, taposómalom, milyen is lehet az? És elkezdtem tudatosan keresni, hogy hol van ilyen manapság. Fényképet szerettem volna egyébként róla találni, azért, hogy a vízimalomról szóló kis könyvecskémben mindegy illusztráció betegyem. És nagyon furcsa volt ez a kutatás, évekig tartott, és mindenki azzal jött vissza, hogy Norbi, nem találunk. Tehát információt, leírást lelünk a régi taposómalmokról, hogy milyen volt valaha, de az jön mindenhol elő, hogy az 1800-as évek közepe felé ezek eltűnedeztek a világban, nyilván jött a gőzgép, ilyen motor, olyan motoros meghajtás, ezek a malmok eltűntek, hogy nem maradt egy se ilyen. Hát mondom, ez nem igaz. Fura volt, hogy nem találtunk tervrajzot és fényképet se, akkor elkezdett ez bizseregni bennem, hogy húha, érdekes ez a taposómalom, ezek szerint ez elveszett a bolygóról, ki elpusztultak ezek a gépek, és akkor fogalmazódott meg az a gondolat, hogy mi lenne, ha építenünk egy ilyet.
1: Hogyan épült fel, és hogyan működik hazánk egyetlen taposómalma? A muzsika után erről folytatjuk a beszélgetést Mohácsi Bugarszky Norbert malomgazdával.

0: Igen, és ezt itt szerelték össze, tehát elkészítették az alkatrészeket, hogy kerekeket, az őrlőberendezést, ahová beleöntik a gabonát, és ez csak szárazon őről, tehát emberi erővel, ehhez nem kellett a víz, nem kellett a szél, csak az emberi erő.
1: Áttérek egy pillanatra a másik oldalra, mert amikor leállunk a malomból, biztonsággyökből, leengedjük a malomkövet, befékezzük. Most fel kell ahhoz emelnem, hogy egy kicsit el tudjunk vele indulni.
0: Igen, megnézzük a malomkövet, akkor jövök ön után, hogy a másik oldalról hogy néz ez ki. Most a nagy kerék oldaláról láttuk.
1: Itt van a kőpadunk, ugye ezen van az őrlőberendezés, a másik oldalon a pajta épület bal oldalán a meghajtási mechanizmus, van az őrült nagy kerék és a fogaskerekek, ezen az oldalon pedig a maga malmi kőjárat, ezt már magam építettem, és itt van egy állító mechanizmus, hát ezt könnyűdítőnek hívjuk, szép magyar nevén, és szépen elkezdem tekergetni, és ezzel a mechanizmussal, amit én most tekerek, egy ilyen vas kereket tekerek körbe, néhány milliméterrel csupán, de feltaszítom a felső malomkövet. Eltávolítom a két malomkövet egymástól, ezáltal majd el fog tudni indulni a taposómalom, ha visszaérünk, és szépen bemegyünk, és elkezdjük tekerni, mert most az fog következni.
0: Igen, látom, kukorica van most a garatban, az fog majd belehullani a kő közé, gondolom, ahogy elindítjuk a malmot.
1: Szépen besétálunk, kipróbáljuk ezt a taposókereket, lemegyünk néhány lépcsőn, és belépünk ennek a nagy, közel 6 méteres kerétnek a belsejébe.
0: Igen, a szélessége, hát ez több mint egy méter körülbelül.
1: Két ember kényelmesen elfér, ez volt a fő szempontunk, hogy két válasabb pasi is elférjen benne, és hogyha elkezdjük hajtani, akkor ecsegni, ropogni fog, de nem baj, ez ezzel jár. A fizikai törvények mindjárt elkezdenek működni, hiszen mi ugyan megyünk előre, és lépegetünk, mintha mennénk fel a Gellérthegyre, és húznánk magunk utána bőröndünket, tehát ilyen nehéz tempóban, de a kerék forog körülöttünk. Mi egy helyben vagyunk, lépkedünk, a kerék megforog.
0: Fontos az, hogy melyik irányban indulunk el?
1: Alapvetően az őrlés szempontjából van jelentősége, mert a malomköveinkkel lévő barázdák, azok alapvetően egyik irányba hordják ki a búzát, ezért van jelentősége, melyik irányba haladunk. Északra haladunk egyébként.
0: Igen. Túlzottan nagy erőkifejtés nem igényel. Viszont ez kerekeket itt, ha elnézek bal oldalra, nagyon óvatosnak kell lenni, hogy merre nézek, mert kicsit szédítő érzés ebben a kerékben sétálni. Forognak a mellettünk lévő fogaskerekek és az őrlőkerék is.
1: Így ám, hogy amikor az ember sétafikál ebben a taposókerékben, a kerék forog, elég kicsi a fordulatszáma, tehát nem kell ilyen veszélyes gyorsaságra gondolni, mint amikor az egér hajtja, vagy a hörcsög a kis mókuskerekét, hanem ez 4 fordulat perceként, tehát tényleg egy erőltetett utcai sétatempóként kell elképzelni, viszont gyönyörű fogaskerekeket építettek ide nekünk Márton Laci bácsék, tölgyfából és gyertyánfából, és ami 4 fordulatunkat 160-ra gyorsítják. Tehát 40-szeres gyorsítás van a malomba, így van az, hogy fönt a malomkövünk, ott már 160-nal forog, ez egy optimális fordulatszám ehhez a malomkőhöz, egy nagyon szép őrlési teljesítményt lehet ezzel elérni, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a malomszerkezet nem csak egy szép múzeumi tárgy, mert hogy is lenne múzeum, hiszen 12 évvel ezelőtt épült, hanem egy működő, regnáló malom, a jelenlegi tudásunk szerint a Föld egyetlen emberhajtású malomszerkezete. Tehát taposómalmot máshol a Földön nem tudunk. Ha valaki tud ilyet, írjon nekünk gyorsan egy e-mailt, és küldjön fényképet. De jó pár évnyi, most már évtizednyi kutatásunk van benne, az egyetlen taposómalom, és ami fontos, működik őről. Ugye ez a munkavégzés 2000 éve rabszolgamunka volt, 150 éve kényszermunka, a hódmezővásárhelyi börtön rabjainak a fárasztó munkájával hajtották 1858-ig, amikor is azt lebontatták. Nálunk ez már nem rabszolgamunka, meg nem rabmunka, hanem fitness program, mert hogyha az ember ezt kitartóan csinálja, akkor izmosodik a feneke, meg a combja, szóval van ilyenfajta mellékhatás, van, aki egy konditeremben futópadon nyúzza magát, én azt mondom, hogy szívesen látom itt nálunk a vízimalomba, vagy taposómalomba, mert itt lehet hajtani, és ennek van produktuma. Aktívan működő malom az egyetlen a világon.
0: Megpróbálom megmozdítani.
1: Kilépek a kerékből, próbálja meg egyedül, hát a sikerül.
0: Egyedül?
1: Aha.
0: Mennyit kell lépnem ahhoz, hogy...
1: Igen, meg fog indulni.
0: Igen, most szép lassan elindul.
1: Azért a fizika működik, hiszen nagy a kerék, és az ember sétál benne, csak el fog indulni, egy kis gyermek is el tudja indítani, kell hozzá némi kitartás, hogy elinduljon. Utána már egyre szebben, egyre könnyebben megy.
0: Igen, kell egy kis erőkifejtés az indításhoz, utána már a lendület gyorsít.
1: Ez, ahogy az előbb érzékeltettem, körülbelül az egy ilyen sétatempó jellegű sebesség, akkor ez jó. Akkor jó az őrlés.
0: Na most megállok, és akkor kiszállok a szerkezetből, igen, most megállt. Megnézhetjük, mit őröltünk?
1: Pont az a pillanat van, hogy itt van benne a lisztmerő lapát, és látjuk azt, hogy hát, mondjuk, ha lisztben gondolkodnak, akkor na, egy pogácsányit őröltünk ezzel a pár körrel, amit tettünk, de látjuk a garatba a gyönyörű szép sárga kukoricát, és ami kiszóródik a kövek között, az már szinte porszerű. Ha csibékben gondolkodunk, akkor már szinte túl őröltük vele, de hát nagyon hatékonyak vagyunk. Tehát a kukoricát szépen megdaráltuk, megőröltük vele.
0: És most kell elzárnia ismét ezt a...
1: Ilyenkor kicsit leengedjük a malomkövet, fő a biztonság, tehát véletlenül se tudja senki úgy elindítani ezt a szerkezetet, hogy nincs itt az a személy, aki ezt kontrollálja. Egyébként is a molnárnak a kőpadon a helye, vagy a vendégeknek, vagy az izmosodni vágyóknak, pedig a taposókerékben.
0: Ehhez a malomhoz külön a követ is vágatta? A malomkövet? Mert ugye említette, hogy nem volt ilyen marom, nem volt példa az építményre, egyáltalán, hogy hogy néz ki, hogy kell ezt összerakni, hogy kell a kerekeknek egymáshoz viszonyítva lenni, és a kő is hogy álljon, hogy pont itt legyen, ne a másik oldalon. A kő mérete, ugye ez is egy fontos szempont, az őrlő kő mérete. Ennek van egy alsó része is, amit ugye nem látunk, hogy ezek konkrétan ide lettek vágva.
1: Igen, hogyha most malomkövek oldalára közelítjük, akkor én abból indultam ki, amikor a számításokat végeztem a malomépítése során, hogy azért feltételezzük azt, hogy nem 150 kilós izombajnokok fogják ezt hajtani, hanem hogyha szerényebb súlyú tömegű látogatók jönnek, akkor is működőképes legyen a szerkezet. Tehát azt gondoltam, hogy valamivel a szokásosnál kisebb malomkövekkel kell dolgoznunk. A vízimalmokban egyébként van 1 méter körüli átmérőjű malomkövekkel dolgozunk, a szélmalmokban még nagyobbal, nagyon erős a szélmalom. Itt úgy gondoltam, menjünk lefelé a méter alá, és Székelyudvarhely környékén vettem, de a kövek eredetileg Bencéd nevű faluból, fősőkő Bencéd nevű faluból való, ez a Nyikó mentén van, és onnan egy régi lebontott malom helyéről való malomkövet használtam fel, tehát az lett ide beépítve, és ez alá került egy alsókő, az egy sárospataki kő, az pedig mi egy törött malomkőből egy mohácsi kőfaragómester segített nekünk azt elkészíteni, tehát egy régi pataki kő van alul, fölül pedig ez a Nyikó menti kő, és ezek között őrlődik itt nálunk a gabona a taposómalomban, és az átételi rendszert ugye ehhez optimalizáltuk, tehát így számítottuk ki Márton Laci bácsival ezt a bizonyos már említett 40-szeres átételt, hogy jó legyen a kőforgási sebesség, és szépen tudjon őrülni, hát ez sikerült.
0: Tehát akkor ez volt a...
1: Ez a taposómalom.
0: A taposómalom.
1: Lát egy különleges élményt, és amikor már kellően elfáradunk, eltikkadunk, akkor visszasétálunk a vízimalomhoz, és hogy a víz útját követve szoktuk megnézni, először lemegyünk a patakpartra, aztán betérünk a malom belsőbe, mert ott is mindenféle érdekes dolog vár minket.
0: A kerten keresztül visszasétálunk a vízimalomhoz.

0: De gyönyörű ez az udvar. Édenkert, csodaszép, tavasszal minden virágzik, minden zöld. Az előbb a békákat is hallottam, most kicsit csönd van. Akkor lemegyünk a vízpartra. Akkor most mi lett a Csele-patakkal? Tehát, hogy megvan a patak? Máshová került a meder?
1: Igen, 1978-ban, amikor szabályozták a patakot, akkor egy másik mederrendszert építettek neki, hiszen akkor nem a malmok voltak már fontosak, sajnos, hanem egy ilyen völgyzárógátas víztározó sorozat épült. Van fölöttünk egy nagyon nagy víztározó, meg mellettünk egy 2 hektáros halastó, és ez miatt a patakot egy néhány 10 méterrel odébb tették, de sajnos ugye ez pont arra volt elég, hogy lefűződött, lefűzték a malmot a patakról. A régi patakmeder itt van elődnök az udvarban, most gyönyörű szép látvány nyújt, már azért látszik a víz, kis békalencse van rajta, virágoznak a vízi liliomok, szép kis sárga liliomok, övezik a tavat, de hát valaha itt hömpölygött a Csele-patak vize, ma meg már tóvászel időt. De azért egy kis víz van a víztározónkban, és mindjárt meg is látjuk, hogy ez mire elegendő, hogy tudja meghajtani a malmunknak a kerekét.
0: Na most jöttünk, hát tulajdonképpen ez a malomnak a legalsó szintje, de jöhetek ön után? Tehát bejönnénk mondjuk a patak vízjárta részébe, ez volt valami, itt jött a víz. Ez fölül vagy alul csapott víz
1: felül
0: volt?
1: Csapott,
0: malom volt.
1: Malmunk van, és azt gyorsan fontos hangsúlyoznom, hogy eredendően a szabad ég alatt voltak a malomnak a vízi kerekei, mert ez egy 3 kerekű malom volt, már önmagában jól érzékelteti, hogy egy nagyon nagy vízhozamú patak volt a Csele-patak, vagy egy jelentős vízhozamú volt, hiszen egyszerre 3 kereket volt képes elhajtani. Ma már ebből csupán egy van, ezt az egyet rekonstruáltuk a székelymesterekkel. Megérkezett a víz, hozza a kis fehér akácvirágot magával, vagy akácvirágokat, ami potyog, és mindjárt szerintem nagy csobogással el fog indulni a vízikerekünk.
0: Itt a falon látom az 1-es, 2-es, 3-as, ez volt a 3 keréknek a helye?
1: A tengely, igen, a tengelyek itt léptek ki a falból, és itt volt rajtuk a vízikerék. Én most a 3. vízikerék helyén állok, előttem van az 1-es is, meg volt egy 2-es is. Igen.
0: Most indul be igazán a kerék, jön a víz föntről.
1: Kicsi minimális vízmennyiségünk van, de arra elegendő, hogy elindítsa ezt az impozáns. Amúgy 2,5 méteres vízikerék, mindene tölgyből van, a tengely, a bak és maga a vízikerék, úgy ez is a székelymestereknek a munkáját dicséri.
0: Hát, tulajdonképp itt állt egymás mellett a 3 kerék, 3 ugyanilyen méretű kerék, és volt kapcsolat a 3 között,
1: nem,
0: vagy
1: nem,
0: ez
1: nem,
0: önállóan
1: nem.
0: Forgott még?
1: 3 független géprendszer, tehát a víz 3 csatornán érkezik be, hajtja a vízikereket, az a tenger, és a 3 kerék 3 őrlési mechanizmust hajtott egymástól függetlenül. Mindez a szabad ég alatt, évszázadokig, és ahogy említettem a bemutatóm elején, olyan 1930 környékén az előttem lévő Molnár ide bővítette a malmot, és megette a kerékházat, tehát nálunk azóta, vagy a vízikerekeket, zárt kerékházas a malom, tehát nálunk a patak az épületen belül folyik, és itt voltak a vízikerekek egyfajta zárt térben. Tehát az utolsó kifolyás az itt volt valahol, tehát mindig vannak olyan lajok, amik rávezetnek a vízikerékre, és mindig van egy szabad zúga, egy olyan laj, amin akkor engedjük a vizet, hogyha egy vészleállítás van, a malmot úgy kapcsolom ki, hogy a zsilippel elzárom a vízikerékre vezető vizet, másik zsilipet felhúzom, ha víznek valamerre persze menni kell, és akkor a malmot vagy kikerüli, vagy itt lezubog a padlóra a víz. De egy intelligens leállítása a malomnak az, hogy szépen a Molnár az inas kizavarja, hogy légy szíves fiam, menj el, és zárd el a zsilipet, eleve nem engedjük a patakot be a házba, a malomárokba, hanem elengedjük a malom mellett a vadárokba, az eredeti természetes medrén, de ez a szép kis tavacska az udvarunkba, ez a valaha volt Csele-patak vadárka.
0: Visszamegyünk az udvarra. Most ahogy mondja ezeket a mondatokat, Fekete Istvánnak Hajnal Badányban című regénye jut eszembe ott, és úgy kiküldte az inast, zárja el a zsilipet télen, amikor befagyott a zsilip, ott akkor mi volt a feladat egy ilyen időszakban. És akkor most feljöttünk ide, itt az egyik meder, itt pedig a tó.
1: Kicsit korábban jöttünk volna ide, mondjuk egy 100 évvel ezelőtt, akkor most egy kicsinke kis szigeten állnánk, hiszen általában a vízimalmok mellett van egy kis szigetke. Egyik oldalról mellettünk megy a malomárok, az alvíz csatorna, a már megdolgoztatott víz, ami tér vissza a természetes mederbe, és tőlünk balra pedig a kis tavacska, az meg volt a vadárok, maga a Csele-patak. A malom előtt szétvált egy zsilipper, szét lehetett választani, malom alatt pedig egy terjedelmes fűzfa tövében egyesült a dolgozóvíz, a pihenővízzel, és mentek el a következő malomig, hogy az ottani Molnár újból munkára fokassa őket.
0: Régi eszközök, gazdasági gépek, udvari kemence, a portán szerte változatos méretű malomkövek jelzik, a malom felújítása és építése mellett néprajzi tárgyak gyűjtése is zajlik.
1: nagyon fontos megemlíteni a malom felújításának a körülményét, hogy hogyan is történt ez. Mert amikor megvásároltuk, akkor a csapat alapvetően édesapámból állt, az egy nyugdíjas rendőr, sógorom kárpitos, én közgazdász. Tehát három ember itt volt, lelkesedésből nem volt hiányunk, szakértelemből azért már esetleg igen, és elkezdtünk itt valamit tenni, de céltudatosan arra koncentráltunk, hogy megmentsük a malom romjait a pusztulástól. Nekem volt egy nagyon komoly elhatározásom, hogy nem szeretnék pályázni. Ezért úgy gondoltam, hogy sokkal korlátozottabb dolog az, amit mi meg tudunk csinálni, rommentés és kész. És már akkor is tök jók vagyunk, az utolsó Mohács környéki vízimalom romjait megmentjük a pusztulástól. Aquincumba se jut a most az emberek eszébe visszaépíteni a római amfiteátrumot, vagy a római vízvezetéket. Örvendünk, hogyha a romok vannak, és vigyázunk a romokra. Így indult ez is. De nagyon hamar kiderült, az Úristennek más céljai vannak. Mert akaratunkon, kérésünkön kívül ide emberek jöttek, és segítséget ajánlottak fel a mi munkánk elkezdésének az első hetétől, hát nagyságrendileg mondjuk 2 nappal ezelőttig. Tehát, hogy végigkíséri ezt a 19 éves malommentő projektet az, hogy az emberek jó szándékkal irányultak felénk, emberek, hatóságok, mindegy, hogy mondom, tehát azt érzékeltük mi, és csak a fennvaló akaratát tudom ez mögött, hogy aki amivel tudott, azzal segített. Ha most az udvarban, itt azon a helyen, ahol állok, elnézek, látok egy fa padot a kemence alatti partoldalba, azt a padot úgy kaptuk valakitől ajándékba. Egy sombereki illetőség úriember 30 ezer darab bontott cserepet ajánlott fel nekünk. Ő azt mondta, hogy neki ez hulladék, 120 éves cserép, nem illik bele a képbe, újra cserélik, de hogy jó, tehát igazából vérezne a szíve akkor, ha ezt egy konténerbe dobálva utána elvinnék a hulladéklerakóba. Apatini cserépről van szó, tökéletes cserép, de régi. Hát engem ez pont nem bánt, hogy régi cserép, és ilyen típusú felajánlásokból, és ugye ön az udvarba az épületeket emelte ki, most egy góréval állunk szembe, egy családtól kaptuk Szajk nevű településről. Mellette egy kicsivel áll egy gyönyörű kis hombár, amit Mohácsról egy nagyon kedves családtól kaptunk ajándékba, mert azt mondták, az udvarukban áll egy szép kis faépület, de hát már úgy kezd rozoga lenni, meg hogy igazából tök hülye helyen van, nem illik bele a mai képbe, útban van a garázsnak vagy a kertnek, egy hombárral, egy gabonatároló kicsi 6 négyzetméteres épülettel, hogy nem kell az nekünk. Elmentünk, és a fiammal szétszettük, meg édesapámmal kihoztuk, és tavasszal a fiammal, a Milánnal nekiálltunk, és egy pár hónap alatt visszaépítettük tökéletesen, és a gazdája, amikor kihívtam ide őket, döbbent meg a legjobban, hogy sokkal jobb állapotban van, eredeti közeli állapotban, újból betapasztottuk sárral, lemeszeltük. Tehát egy csomó-csomó dolog a kis tárgyaktól, a nagyobb, aki került úgy ide hozzánk, hogy az emberek megtiszteltek minket ezzel, úgy gondolták, hogy az ő féltve őrzött relikviájuk nálunk jó helyen lesz, és ezzel gazdagodott ez a porta.

0: Itt tudunk fölmenni, vagy kívülről? Kívülről jobb, jó? Itt Malmon belül is
1: nagyon
0: föl lehet
1: a lépcső,
0: menni.
1: A Molnár meg a Molnár én azt jól megszokta az ezen való járás, de azért a látogatókkal nem szívesen, nehogy valakinek baj essék. Jó, ez az udvari lépcső a korláttal, így megyünk fel a Malom térbe.
0: Tökéletes, téglalépcsők, Kiskemence bal oldalán eljövünk.
1: Ez a Malomnak a földszinti része, tehát az udvarba érkezve végül is ebben lehet először érkezni.
0: El vannak helyezve asztalok, le lehet ülni, nagyobb csoportok fogadására is alkalmas a tér. Megjelennek a kiállított elemek, nagyon sok zsák, egy ikont is látok. Szent Miklós Malom, ugye Szent Miklós pedig a vízi molnárok védőszentje is volt, és tehát az ortodox területen egy kiemelt szent.
1: Ben vagyunk a Malom térben, és ezt a 120 négyzetméter, tehát meglehetősen nagy a Malom, egy belső kettő lépcső szakítja meg. Itt nagyon jól tetten érhető az, hogy a Malomnak van egy régebbi része, a lépcső alatt lévő rész, és ahogy lent az előbb a vízikeréknél mondtam, az előttem lévő molnár hozzátordott egy 30-40 négyzetmétert, ez meg a lépcső fölötti rész. Tehát jól tetten érhető, hogy mi az új a Malomból, és mi a régi. És itt velünk szemben nagyjából a Malom közepén van egy kőjárat. Van garatunk, kis garatunk, fősőkő, alsókő, kőemelődarú, tehát minden olyan porcikája megvan, ami illik lenni egy kőjáratnak, akár szélmalomba vagyunk, akár taposómalomba. Ez az a szerkezet, amit Máton Laci bácsék először ide nekünk építettek 2009-ben, és ez ugye működőképes, ha van víz, általában azért nem nagyon van, akkor ezzel a szerkezettel lehet őrölni. Ez uralja itt ezt a teret, hiszen ez a Malomnak az eszenciája. Kicsit be kell kapcsolnunk a fantáziánkat akkor, hogyha visszareppenünk az időbe, 80-100 évet, hogy ebben a Malom térben, ami kisebb volt, három darab ilyen volt. Hiszen lent megbeszéltük, hogy három vízikerekünk volt, a pincében három áttétel, és a Malomban három ilyen malomköves őrlő szerkezet sorakozott egymás mellett, és évszázadokig így élte ez a Malom az életét. Ha igen, mennyiségről kellene beszélnünk, akkor talán nem járok messze a valóságtól akkor, hogyha azt mondom, hogy naponta azért már 1,5 tonna gabonát meg tudtak körülni, tehát ez nem volt egy kicsi malom a 30-as években, és akkor gyorsan szorozzuk be, az előbb mondtam, hogy a cselepatakon 24 malom volt. Nem mindegyik volt ilyen nagy, de azért ez elég jelentős volt. Én egyszer kiszámoltam, ha kilovattra átvetítjük, akkor nagyjából olyan 200 kilovattnyi energiát nyertek ki a cselepatakból óránként, évszázaddal vagy évszázadokkal ezelőtt. Ma ez nulla.
0: Menjünk akkor le, jó? Mert úgy látunk a fölfüggesztett zsákokra jobban rá. Van, ami név van, van, ami név és valamilyen díszítés, virág.
1: Nézzük
0: aztán
1: ezeket a neveket,
0: nagyon-nagyon szépek.
1: Mihalis, Trabert, Zingler, Keitz, Blum, Ruppert, Rittlinger, hamar rájövünk, hogy a csupa német név, tehát Mohács környékén vagyunk, sváb vidéken, nálunk ez a természetes. A sváb falvakban a lakók, amikor ugye a lányunk férjhez megy, akkor kap egy hozományládát, vagy kapott, és abban volt mindenféle házi textil. Sváboknál az volt a szokás, hogy a kapott zsákokat, üres, szép, tiszta zsákok, amiket a takácsok szőttek valaha, azokat megfestették. Készítettek egy sablont, lemezből, vagy papírból, vagy bőrből, rátették a zsákra, és ráfestették, mondjuk, amit itt látok, hogy József Engülsáld, Dunaszekcsőről, vagy Blum Mihály, Hercegszabarból a 109-es házszám alól. De mivel sváb emberekről volt szó, igényesek voltak, szerették a szép dolgokat, virágmintát, díszítést, különböző motivumokat is festettek rá, gyakran visszaköszönnek vallási motivumok is, akár a koronát, vagy a pálmaágat, vagy keresztet értve ez alatt. Tehát nagyon szépek, igényesek és változatosak a sváb zsákok.
0: Itt a másik oldalon csíkos zsákokat látunk, kék, piros, különböző szélességű, avagy erősségű, színerősségű, tehát vannak világosabb, sötétebb kékek, vízszintesen, függőlegesen, mondjuk attól függ, hogy hogyan, itt is a monogram megjelenik. Hát nincs két egyforma, és mondta, hogy ez csak egy része. Elkezdte gyűjteni a zsákokat?
1: Elkezdtem gyűjteni a zsákokat, mert ugye itt ez a svábvidéken, ez is egy érdekesség, de amire most rátértünk, pont a csíkos zsákok, igazából ez lett a kutatási területemnek a fókusza, erről szól a könyvem. Ez egy csoda. Akár merre jártam Kárpát hazában, teljesen mint egy Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján kutattunk, vagy Délvidéken, a magyar nyelvterületről csíkos házi textilek kerültek elő. Ne csak zsákokra gondoljunk, ha most valaki ebben lak a konyhájába, kicsit úgy jobban körülnéz, esélyesen fog látni csíkos konyharuát. A nagyanyáink által, a dédanyáink által szőtt házi textilek is ilyenek voltak. Csíkos konyharua, törököző, abrosz, vetővászon, általvető, tehát mindegyik csíkos volt. És a csíkoknak van jelentése, és ez nekem elragadó volt, először igazából el sem akartam hinni azt a fajta tudatosságát ennek a csodálatos népnek, hogy a csíkot tudatosan a tulajdonunk kifejezésére használjuk. De ha beleképzeljük magunkat abba a korba, 50 évvel ezelőtt, 80 évvel ezelőtt, amikor mondjuk valakinek a lánya készült férhez menni, akkor teljesen természetes volt, hogy a család nőtagjai, anyukát értve, nagymamát értve ez alatt, vagy akár maga a leányka, beült a szövőszékbe, és elkezdték neki megszülni a stafirungját. Ilyen formán ő a szövetbe be tud avatkozni, hogy hogy nézzen ki. Kérdeztem székely asszonyokat, mondjuk most kiemelem Berkeci Esztert Székelyvarságról, aki maga mutatta a saját zsákjait, mondta, hogy 1983-ba szőtte azokat, tehát 83-ban a lányának. És kérdeztem, hogy mondja már meg, hogy miért ilyen csíkok, miért három csík van rajta, miért piros, és miért ilyen vastagságú csík. És azt mondta, hogy hát őnek nem volt ebbe választása, elővette egy jó szakadt, rossz állapotú zsákot, azt mondta, nézze meg, ez az enyém. Én ezt kaptam édesanyámtól. Én ugyanezt a csíkelet adom tovább a lányomnak. Tehát öröklődik a családunk csíkele lányágon, mert a faluban a csuvár, ő a fuvaros, meg a molnár ezt ismeri. Nem kell nekem semmit ráírni a zsákra, pontosan tudom, itt nézve a falon, hogy a nagyéké, az elekeséké, a csíkéké, csányéké, szabadoséké, molnáréké, mártonéké. Tehát egy molnár, az inasa, meg a fuvaros abban a faluban, vagy mondjam inkább így, hogy a malom vonzás körzetében ismeri a családok csíkelét. Akinek ez elsőre hihetetlen, hogy egy csíkos text, hogy a fenébe, hát ezek díszítések. Szerintem érdemes elfelejtenünk a dísz kifejezést a népi kultúrába. Nem véletlenül néznek ki a gyönyörű csónakos fejfák Szatmár csekén úgy, ahogy, vagy a Mohácsi Nemzeti Emlékén a sírjelek, vagy egy pompázatos székelykapu motivumai, azok mind-mind jelentenek valamit, mind a zsákon és a csíkok, legfeljebb erodálódott manapság a tudásunk, nem tudjuk már, mit jelentenek, és hajlamosak vagyunk, hogy hát jó, ez kék díszes csíkos, biztos szerették a kék színt is azért. Nem, nem. Ennek tudatosság jelentése volt, és akinek még mindig hihetetlenül hangzik, azt szokta mondani, hogy kicsit olvasgasson a skót kockáról, mert ha azt elhiszi, hogy a skótok rémbüszkék arra, hogy a skót klánoknak mindenkinek saját kocka mintája van, ugye négyzetrácsos minta, ha azt elhisszük, rengeteg írást találunk erről lettől, akkor tessék elhinni, hogy a magyar népi kultúrában egy nagyon hasonló jelrendszer volt évszázadokon keresztül, mégpedig a csíkjelrendszer. Csak ezt fogalmilag megfogalmazzuk, információhordozó csíkjelrendszer. Ez mit is jelent a mai szóhasználatban? Vonalkód. A magyar népi kultúra évszázadok óta tudatosan használja a csíkot információ kifejezésére. A vonalkód az itt van körünkben évszázadok óta.
0: A Szent Miklós vízi és taposó malomban Mohácsi Bugarszky Norbert malomgazdával beszélgettünk. A zene után a Mohácsi szerb ortodox templomban folytatjuk utunkat.

0: A Mohácsi Szent Háromság szerb ortodox templom a folyó közelében kőfallal körülvett kert udvarban áll. Külső felújítására néhány éve került sor. Közel 50 méter magas karcsú tornyából egykor a vizet és a tüzet is figyelték. Lőrinc Árpád történelemtanár kalauzol.
1: Amikor megjelent a török a Balkánon a 14. 15. század környékén, akkor folyamatosan menekültek föl, és itt találtak szállást vagy életteret a szerbek. Ők tulajdonképpen az első pillanatban, amikor megjelentek, paticsból, deszkából, zsindelyből építettek maguknak egy nagyon pici kápolna-szerű templomot. Azt nagyon hamar kinőtték, és a török megengedte nekik, hogy kőből építsenek egy nagyobb kápolnát. Majd a 18. század elején, 1732-ben igényelték az államtól, hogy építhessenek egy nagyobb templomot, és egy nagyon érdekes technikával, 1732-ben körülépítés technikával, azt jelenti, hogy ahogy bontották a régi templomot, a régi templomnak a használható anyagát felhasználták az új templomnak a falainak az emeléséhez. 1732-től 1736-ig épült ez a templom, természetesen barokk stílusban, az akkori kor stílusában, korai barokk stílusban, és ahogy ránézünk, látjuk, hogy teljesen a külseje föl van újítva.
0: Távolról
1: most jelenleg 48 méter magas, valamikor volt 52 is, csak egy tűzvízben leégett és le kellett bontani 5 métert belőle, és utána építették vissza a kupolát tulajdonképpen. Nem csak templomtoronynak szolgált, hanem tulajdonképpen a Dunán figyelték a hajók mozgását, hiszen itt vagyunk a Dunaparton, nem messze 50 méterre itt van már a Duna, és tulajdonképpen egy időben tűzfigyelésre is használták, hiszen abban az időben sok nádfedeles ház volt, és egyszer az beindult, akkor képes volt egy-egy fél városnyi rész leégni.
0: Ahogy idefelé tartottunk, ugye a kerítésnek az egyik oldala, azt mondtad, hogy ez egy iskola rész volt?
1: Így van,
0: itt volt
1: a szerbek,
0: iskolájuk?
1: A szerbek nagyon figyeltek arra, hogy a nyelvüket tartsák, és a cirill betűs írást tartsák, és ezért saját iskolát építettek, és az egészet körülvették egy fallal, védelmi és zárt rész a gyerekeknek. Volt mellette természetesen egy temető is, az is...
0: És egy keresztet látunk.
1: Igen, azért, mert ugye Ferenc József kitiltotta a temetőket a városokból, és a város szélére vitték. Ugyan nagyon szép temetőjük van egyébként a város akkori széléről a szerbeknek, és a régi adományozóknak a köveit, és hogyha elindulunk a templom környékén, a régi adományozóknak a köveit be is építették a templom oldalába.
0: Látjuk,
1: igen,
0: oldal.
1: Itt látjuk ezeket, és szeretném megmutatni, kettő nagyon szép sírkő is. Nekem egy kedvencem is a szívből. Igen, itt vannak ezek a régi fejfák, amelyeket beépítették. Popovics család például.
0: Márványból,
1: igen. És akkor nem, ahogy pusztult, ezeket megmentették, és így akkor nem lett az enyészeti. Illetve két nagyon szép van a kerítésnek neki támasztva, hogyha elsétálsz velem addig. Mindjárt, még nem, ott van. Szívből kinövő kereszt. Egy nagyon régi, meg egy újabb, ami a legvégén.
0: Igen, és csak akkor látjuk, hogyha bejövünk az udvarba.
1: Így van, tehát el kell jönni a templom, és itt láthatjuk, hogy a 18. században épült műemlék, barokk stílusban épült.
0: És itt már a Duna ennyire közel van.
1: Így van, tehát kinézzünk, akkor itt látjuk a támfalat.
0: Igen, igen.
1: Másik oldal meg az a zöld a Duna, igen. Másik fel a sziget.
0: Menjünk, lépjünk akkor, igen, be a... A nyugati oldalról van az, igen, ajtó, keleti,
1: igen,
0: oldalon,
1: mert
0: ugye az ikonosztáz.
1: Ezek mindig kelet-nyugati tájulások, a görög-keleti templomok. És akkor belépünk, és a női részlegre fogunk belépni.
0: Ez a hátsó rész.
1: Ugye, mert idáig csak a nők jöttek be, egész addig a könyöklőig a nők jöttek be. A könyöklőn gyönyörűen sorakoznak az ünnepi ikonok. Viszont van egy nagyon érdekes dolog, a környéken több szerb templomot lebontottak, és azokból a templomokból behorták az ikonokat. Tehát itt oldalt, a falra, ezek nem a templom részei, az eredeti részei, hanem egy onnan behordott ikonok jobbról, balról.
0: Egész nagyon... más a stílus.
1: Igen,
0: is.
1: Igen.
0: Kicsit világosabb, ezek sötétek.
1: Más templom. Itt hála Istennek megvan ez a közösség, ez nagyon összetartó. Pályáznak folyamatosan a temetőbe a kápolnát felújították, akkor a Szent Kút kápolnát felújították. Ennek a külső felújítására megtették az elmúlt évben, és most pedig jön a belseje, tehát látszik, hogy egy régen felújított, de ugyanakkor meg megérint bennünket az illat, a füstös falak, és mögötte pedig ott azok a gyönyörű eredeti ikonok, amelyek a falra vannak festve, illetve ha bejövünk rögtön szemben, ez most a férfiak része, átléptünk, ide csak a férfiak jöhettek, átlépünk, akkor ott az ikonosztáz. 1902, még mindig a késő barokk stílusban épült, gyönyörű. A királyi ajtó középen, ahol csak a pap mehet be, igen, és fölötte pedig természetesen meg mellette a Bibliából különböző jelenetek. Egy igazi ikon, Szűz Máriát, a Istenszülőnek hívják a görög-keleti egyházban, az Istenszülő a kisdeddel, és egy nagyon érdekes dolog van, hogyha megszámoljuk, akkor itt ezen a képen az Istenszülőnek három keze van. Egy, kettő, három.
0: De a harmadik kéz, ez harmadik fém kéz.
1: Fémből, ezüstből van. Ennek van egy története. A 8. században volt egy Damaszkuszban élt, később damaszkuszi Szent Jánosnak fogják nevezni, illetve hát szenté fogják avatni. Egyébként érdekesség, hogy az utolsó közös szentje a két egyháznak, a keleti és a nyugati, vagyis a görög keleti és a római egyháznak, mert ugye 1054-ben szétválnak végleg, de ő még közös szentként szerepel. A történet nagyon egyszerű, ugye Mohamed után vagyunk nem sokkal, és Mohamed, illetve az iszlám, nincsenek képek. És valahogy harmadik Leó úgy gondolta, hogy úgy lehetne felvenni a versenyt az iszlámmal, hogyha belekezdenének ők is az ikonok égetésébe, illetve többet nem ábrázolnák. Most damaszkuszi Szent János nagyon ellene volt ennek, és ellene küzdött, harcolt. És akkor harmadik Leó, ő Damaszkuszban élt, az ottani elöljárónak egy hamis levelet küldött, hogy damaszkuszi Szent János áruló. És szövetkezik az ottani előjárók ellen, és ezért börtönbe vetette, és levágatta a jobb kezét. És amikor levágta, akkor a damaszkuszi Szent János egész éjszaka az Istenszülő képe előtt imádkozott, odarakta a kép elé a levágott kezét, és reggel, mikor már belefáradt az imába, és reggel fölébredt egy pár órás alvás után, a keze visszanőtt. És annyira tisztelte akkor az Istenszülőt, hogy készítetett ezüstből egy kezet, és odaajánlotta. Most ettől kezdve, na most az eredeti első ilyen ikon, az ott van Szerbiában, a Szent Szávának a dolgaival együtt, és az egyik kolostorba őrzik, és ez, megnéztem Belgrádban is, valóban ennél jóval nagyobb ilyen embernagyságú ikonba ábrázolják ezt, tehát nagyon-nagyon tisztelik ezt a dolgot, és amikor látunk egy ilyen háromkezű Istenszülőt, akkor tudni kell ezt a történetet, hogy ezért ajándékozta ezüstből ezt a kezet az ikonnak.
0: Lőrinc Árpád történelemtanárral a mohácsi szerb ortodox templomban beszélgettünk. Messze látunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszönöm a figyelmüket, és további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Különleges lelki utazásra hívta a résztvevőket a Hanghullám, Egyházművészet a Balatonon programsorozat legutóbbi alkalma, tudósította a Magyar Kurír. A tihanyi kikötőből induló Szent Miklós hajó fedélzetén május 31-én vasárnap Fábri Kornél esztergom budapesti püspök volt a vendég, akivel a nagy népszerűségnek örvendő Biblia egy év alatt podcast sorozatról beszélgettek. A püspök kiemelte, hogy a legnagyobb öröm számára az, hogy a Szentírás egyre több ember mindennapjainak részévé válik. A beszélgetés során többször hangsúlyozta, a Biblia nem pusztán egy könyv, hanem Isten élő szava, amely ma is képes megszólítani az embert. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken. A Mester utcában zajló felújítási munkák miatt, közölte az MTI-vel a Budapesti Közlekedési Központ. A munkálatok során útátjárót építenek és átépítik a Vágóhíd utcai villamosperont. A 2B villamos több júniusi hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, az 51A villamos pedig nem jár. Helyette 51-es pótlóbusz szállítja az utasokat a Mester utca és a Koppány utca között. A BKK azt javasolja, hogy az érintettek indulás előtt tájékozódjanak az ideiglenes közlekedési rendről. Nem akadályozza meg Magyarország az Ukrajnával folytatandó

0: Unióban, de ellenzi, hogy az EU katonai tömbé alakuljon, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Szentpéterváron külföldi médiaorgánumok vezetőivel találkozva. Az orosz elnök ismételten lázálomnak és tudatos provokációnak minősítette az állításokat, amelyek szerint Oroszország a NATO megtámadására készülne. Ezek célja szerinte a lakosság meggyőzése a gazdaság militarizálásának és Ukrajna támogatásának szükségességéről. Az elmúlt két évben 55%-kal csökkent, idén pedig további 40%-kal esett vissza az illegális határátlépések száma az Európai Unió külső határain, jelentette ki a migrációért felelős uniós biztos csütörtökön Luxemburgban. Magnus Brunner szerint az eredmények azt mutatják, hogy az Európai Unió migrációs politikája jó irányba halad, ezért a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell helyezni a külső dimenzióra, vagyis a partner és harmadik országokkal folytatott együttműködésre. Végül az időjárásról. A Dunántúlon erősen felhős idő lesz, keletebbre napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, csak késő délutántól vastagszik meg a felhőtakaró. Néhány helyen zápor eső előfordulhat. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet délután általában 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Késő este 12-22 fok valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
1: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: Kamarai percek. Az MKIK átadta a kormánynak a kata újraszabályozásáról szóló vitaanyagát. Az MKIK másfél évvel ezelőtt megválasztott új elnöke, Nagy Elek a kamara új vezetésével együtt a KKV szektor adózása és adminisztrációja egyszerűsítésének és csökkentésének a híve. A kata 2021-es módosításakor, a 3 milliós szabály megalkotásakor, illetve a 2022-es szigorításkor Nagy Elek még mint BKIK elnök felszólalt a szigorításokkal szemben, és alternatív megoldásokat javasolt. 2025-ben már MKIK elnökként újra felvetette a katás vállalkozások cégek irányába történő számlázásának újbóli lehetővétételét. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette és a mai napon a pénzügyminisztérium részére elküldte a kata kisadózó vállalkozások tételes adója lehetséges újraszabályozásával kapcsolatos szakmai vitaanyagát. A dokumentum áttekinti a korábbi kata rendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat, valamint 5 lehetséges szabályozási alternatívát és azoknak alvariációját vázolja fel a döntéshozók számára. Az anyag az MKIK szakmai vitaanyaga, amely a területi kamarák véleményének figyelembevételével készült, és a további szakmai egyeztetések alapjául szolgálhat. A teljes vitaanyag az MKIK honlapján olvasható, illetve letölthető. A kamarai perceket hallották.
1: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

0: 10 óra 11 perc. 50 év távol Erdélytől címmel jelent meg Barabás Katalin írása a 25 éves Aracs című folyóirat 100. jubileumi számában. Tránser László összeállítása.
1: Dr. Barabás Katalin tanárnő, a Szegedi Orvostudományi Egyetem Magatartás Tudományi Intézetének nyugdíjas oktatója. Írt egy hosszabb dolgozatot erdélyi családtörténetükről. Egy családtörténet az mindig nagyon személyes, de ez a dolgozat úgy tűnik valami magasabb célt is szolgált, nem csak a Barabás család történetét. Mi indította az írásra?
2: Egy régi tanárom említette, hogy a fiatalokat érdekli az első világháború és a Trianon története. Meg is jegyeztem, hogy én ebben éltem, hiszen édesapám született 1906-ban, Nagyszebenben, és az egész életét végigkísérte ez a nagyszebeni kezdet, és aztán utána a Trianon amputációja, még a halálos ágyán is ez az Erdélyhez való ragaszkodás. És akkor én ezt így megemlítettem, és a tanárom azt mondta, hogy miért nem írom meg. És valóban úgy gondoltam, hogy a történelmet sokszor az emberi életek megismerésével tudjuk plasztikusabbá tenni, így tudják megérteni sokszor a fiatalok a mindennapi élet tükrében, hogy mik is történtek akkor. És akkor nekifogtam. Éppen rehabilitáció alatt voltam egy csípőprotézissel, és nagy örömmel írtam, hiszen apukám történetei gyerek ekkoráról, az első világháborúról, a nagy háború egy kisfiú szemével, nagyon érdekes, és benne volt már ekkor is a történelem. Nem beszélve arról, amikor a békediktátum megszületett, akkor pontosan középiskolába járt, hogy érintette a Trianon az akkori fiatal, hát most úgy mondanánk tinédzser gyerekeket, hogy változtatta meg az én édesapámnak az egész életét, annak a családnak a történetét, hogy zilálta szét. Aztán hogy került ő Nagyszebenből Gyulafehérvárra, ahol első ligás futballista volt, és hogy nem tudott tanulni éppen a magyarsága miatt abban az időben tovább, és hogy kellett a családi okok miatt ő neki mesterséget tanulni. Bár nagyon szerette a mesterséget, és az egész életében boldogan csinálta a szép kerítéseket, a kovácsolt vas munkákat, de amikor a műhelyből ő kimosakodott, akkor hegedült, akkor mi gramofonáltunk, mindig becsukta olyankor a spalettát, hogy ne hallatszódjanak ki ott, ahol zúg az a négy folyós, a többi, tehát ezek az énekek, mert az egész életében egy nosztalgikus kapcsolat volt Erdéllyel. Ugyanis ő 1930-ban kijött Magyarországra, annak okán, hogy nem akarta a román királyi hadseregnek a tagja lenni. Nagyon regényes ez az egész, de hozzá kell tegyem, hogy most nekem egy örömöm is van, mert ez az én kis visszaemlékezésem megjelent az Aracsba, és egyszerre jelent meg egy szegedi építészbarátommal, és aki éppen a dóm és környékének az építkezéséről ír, és az édesapám itt Szegeden pontosan ebbe az építkezésbe kapott feladatot. Ezeket a vasmunkákat, stb., tehát ebben vett részt. És ez a történet itt Szegeden kezdte meg, hogy Szegeden maradt, és a további élete itt zajlott. Soha nem mert visszamenni, mert félt a lelki megrázkódtatástól. Egészen 1980-ig, az a halála előtt való fél év volt, amikor rászánta magát, és akkor együtt mentünk vissza Erdélybe, Nagyszebenbe. Ez egy nagyon szép, megrázó történet volt, amelyben az ő elmeséléseiből már sok mindent tudtam, de megélni azt az egész milliót, először is a csalódást, hogy a szállodákban, mivel magyarok voltunk, azt mondták, hogy nincs hely. Végülis az én 75 éves édesapámmal egy kempingben kaptunk szállást, mert ott magyar volt a recepciós, de mindegy, azzal együtt is csodálatos utazás volt. Ez Nagyszebenben volt. Az én édesapám egy nagyon szép és elegáns ember volt, és a legelegánsabb az ottani szállóba akartunk bemenni, és kedvesen fogadtak, és amikor kérték, mert apukám jól beszélt, ugye románul, beszélt nagyszerben, ugye szászok voltak németül, hát a gimnáziumban pedig franciául tanultak, tehát nagyon sok nyelven, de hát természetesen románul fordult a recepcióshoz, és akkor mondták, hogy van szállás, és amikor elővettük a paszportot, akkor becsukták, és azt mondták, hogy nincs. És ez megismétlődött kétszer. Igen, így kezdődött a mi nosztalgikus utazásunk, és ott ültünk a főtéren, Bruckenthal Múzeummal szembe, amikor ott szomorkodott, és azt mondta, hogy most hazamegyünk, visszamegyünk. Hát mondtam, 50 év után nem megyünk vissza, akármi lesz itt végigjárjuk ezeket az emlékhelyeket, és hát így is történt. És hát egy csodálatos, mágikus utazás, mágikus visszatérés volt, fantasztikus, véletlen találkozásokkal, olyan filmszerű volt az egész, és én ezt írtam meg. És még annyit szeretnék hozzátenni, hogy egy életnek a vezérfonala volt ez az Erdélyhez való ragaszkodás, és a halálos ágyán, mikor magához tért, akkor gondolatban, még egyszer végigjártuk, és mondta, hogy most már van remény, most már jobban leszek, és akkor újból elmegyünk, jó? És hát így zárult le az ő élet története, a kezdet 1906 Nagyszeben és a halálos ágyán, ahol visszatértünk gondolatba újból a kezdetekhez. Nekem óriási élmény, és arra szeretném buzdítani a szülőket, hogy meséljenek a gyerekeiknek az ő életükről, mert ma már úgy elfelejtenek ilyen családtörténeteket mesélni. És nekem akkora ajándék volt az édesapámnak a apró kis története, az iskola történetek, a futball történetei, minden, ami az én saját identitásomat is meghatározta. És egy szülő egyik legnagyobb ajándéka, hogyha oda tudja adni a történeteit. És én ezt szeretném üzenetként mondani a mostani fiatal szülőknek is, hogy meséljenek, és a gyerekek hallgassák, hogy honnan jöttek, milyen gyökereik vannak. Ezek nagyon sokat tudnak segíteni. És én hálából is írtam meg ezt a történetet.
0: Barabás Katalinnal beszélgetett az Aracs című folyóirat 100. jubileumi számában megjelent írásáról Trácser László. Kedves hallgatóink is már értesülhettek róla, hogy Trácser László munkatársunk május 29-én elhunyt. Májusban készített felvételeit június 16-áig adásba tűzzük, így azokat kedden és pénteken 10:08 perckor hallhatják Ténykérdés című műsorunkban.

0: 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, most a 17 óra 5 perckor kezdődő kerengőt a szerkesztő Pécsi Krisztina ajánlja figyelmükbe.
1: A Magyar Nemzeti Múzeumban az aktuális hónap kincse a közelmúltban Akasztó határában feltárt honfoglaláskori harcosok sírjaiban talált leletek láthatóak június 7-jéig. A magyarság eredete és a Kárpát-medencei honfoglalás évszázadok óta foglalkoztatja a történetírókat és a kutatókat. Türk Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar őstörténeti és honfoglaláskori régészeti tanszékének vezetője a vendégünk. A korai magyar történelem régészeti kutatásai mikor kezdődtek?
2: 1834-ben születik meg maga a honfoglaláskori régészet, a benepusztai lelet előkerülésével, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ezzel párhuzamosan már megindulnak a keleti kutatások. Tehát az, hogy a honfoglaló anyagnak hol vannak Kelet-Európában gyökerei, ez tulajdonképpen már a 19. században elindult, sőt a 19. század végén kifejezetten aktív volt a magyar fél, ugye Zicsi bárónak a keleti expedícióira kell gondolni, hamar fölvették a kapcsolatot a kelet-európai régészekkel, hiszen a 18. század vége óta azért tudott volt az írott források és a nyelvészeti adatok alapján, hogy a honfoglalók, korai magyarok, azok valahonnan keletről jöttek be, tehát értelemszerűen adódott a kérdés, hogy az ő leletanyaguknak, temetkezési szokásaiknak hol vannak Kelet-Európában gyökerei.
1: Tehát erre is épült? Vagy épül így van. A honfoglaláskori régészet?
2: Így van. A magyaros történet, vagy más nem, ugye mostanában korai magyar történetnek szeretjük nevezni, ennek a régészeti kutatása egyértelműen arra épül, hogy a honfoglásköri leletanyagot ismerem, ugye, hogy kik voltak a honfoglalók, és ezt megpróbálom szétszálazni, hogy ez Kelet-Európában milyen irányba mutat.
1: Említette már az imént, de nagyon izgalmas dolognak tartom, hogy a honfoglaláskori régészeti hagyadékban ma már jól elkülöníthető a keleti eredetű gyökerek, illetve a 10. századi párhuzamos kapcsolatok. Ennek mi a jelentősége? Mire mutatnak rá?
2: Most leegyszerűsítve, hogy honnan jöttek azok az emberek, honnan jöhettek azok az emberek, akik létrehozták a honfoglaláskori anyagi műveltséget. Ugye a legegyszerűbb példát vegyük, tehát az abban lévő importtárgyak, amiket ők biztos, hogy nem tudtak előállítani, ilyenek például a sejmek. Most már háromfajta sejem is van a honfoglaláskori hagyatékban. Ezeket ugye importálták, és az, hogy ők kivel állnak, melyik régióval állnak kereskedelmi kapcsolatban, ez mondjuk nagyon sokat elárul az ő műveltségükről, anyagi kultúrájukról. Ezért fontosak ezek a keleti elemek, keleti szálak, mert meg tudjuk mondani, hogy akkor inkább a Volga-Urál vidék, vagy inkább a füves erdősztyep térségéhez kapcsolódnak. Az a nagyon kevés adat, ami az írott forrásban megmaradt erről, az mennyire feleltethető meg. De ugye itt az alapvető változást azt 2007-11 között történt meg, amikor mai Ukrajna területén a Dnyeper középső folyásánál nagyon sok olyan leletanyag került elő, ami egyszerre mutatott kapcsolatot a dél-urál vidékkel, meg a mi honfoglalóinkkal, és hát tulajdonképpen azóta azt mondhatjuk, hogy etelköznek a területe tulajdonképpen előkerült.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben hallgathatják meg.

0: A Cimbali Band és a Bordó Sárkány régi zenerend felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Ibion és Bénion.

0: Élt egyszer egy király, annak a királynak volt két fia, Ibion és Bénion. Szerette is a király őket, de hát egyszer valami az eszébe jutott, magához hívatta a két fiát, és azt mondta nekik. Ide hallgassatok, fiaim! Azért hívattalak, mert az egyiketek már 22 éves, a másik 19. Eddig felneveltelek benneteket, most menjetek el világszerte, s keressetek magatoknak királyságot. Ej, édesapám, hát merre menjünk, mert ki tudja, hol kapunk valamit? Kérdezte Ibion. Az a ti bajotok, hogy mi lesz veletek, felelte a király. Más választás nem volt, készülődni kellett az útra. Felpakoltak útravalóval, s avval elindultak. Mentek, mendegéltek, addig mentek, hogy egyszer találtak egy zöld rétet. Volt a rét közepén egy kút, s oda lepihentek. Azt mondja Ibion, gyere öcsém, mert megéheztem, s valamit falatozzunk. Előpakolják az ételt, de hát alig tudnak enni, úgy el voltak keseredve. Egyszer oda vetődik egy ősz öreg ember.
1: Jó napot, fiaim!
0: Köszönt illedelmesen. Jó napot, öreg apám, felelte Ibion, s éppen jókor jött, legalább megvigasztal.
1: Hát miért vagytok úgy elkeseredve?
0: Azért, öreg apám, mert né, csergő királyfiai vagyunk, aki egyik napról a másikra szélne keresztett, válaszolta Bénion. Az ősz öregember elkezdte őket vigasztalni.
1: Ne búsuljatok, fiaim, egyetek nyugodtan, aztán ne törődjetek, ne emészétek magatokat, mert minden eligazodik.
0: Úgy is lett. Megbékéltek. Evett a két királyfi, még az ősz öregembert is megkínálták.
1: Most induljatok el, mondta az öregember. S ahogy mentek, jobb kézre fordul az út. Azon addig mentek, amíg találtok egy királyi városra. Egyenesen felmentek a királyhoz, és megmondjátok, hogy szolgálatot kerestek. Ha közben bajba kerültek, csak gondoljatok rám, mert én segíteni fogok rajtatok.
0: Minden úgy lett, ahogy az ősz öregember mondta. Elment Ibion és Bénion, s nem sokára beértek a királyi városba. Mondták, hogy a felséges királlyal akarnak beszélni. Azt kérdi a király.
2: Mi a baj, kedves fiaim?
0: Egyéb semmi, felelte Ibion. Csak valami szolgálat kellene.
2: Rendben van. Hát kinek a fiai vagytok?
0: Mi biza a csergő királyé, válaszolta Ibion. Nagyot nézett, s elbámult a király. Az jutott eszébe, hogy csergő király az ő legnagyobb ellensége volt, akit sohasem tudott legyőzni. Most legalább itt van a két fia, s megbosszulja a haragot. Elhatározta, hogy Ibiont és Béniont felfogadja, de olyan munkára teszi őket, hogy elpusztuljanak. Mindjárt mondta is nekik.
2: Van itt egy elátkozott kastély, s ha három éjjel mind a ketten ki tudtok virradni benne, akkor azt mondom, hogy bátor fickók vagytok.
0: Megpróbáljuk, felséges királyom, megpróbálkozunk vele, válaszolta Bénion. Avval másnap el is indult Ibion és Bénion, s meg sem álltak az elátkozott kastélyig. Mindjárt este lett, s ahogy besötétedett, lefeküdtek. De hát mindenféle szörnyetek került elő, s azok elkezdtek zakatolni. Olyan zajos csörömpölés lett, amilyet még földi ember nem hallott. Mintha az ég leszakadt volna, a föld megindult volna, ezer mozdony zakatolt volna. Mindjárt Ibion és Bénion az ősz öregemberre gondolt, hogy milyen jó lenne, ha most ott lenne velük. Hát abban a pillanatban előbukkant az ősz öregember, s a szörnyetegek rögtön még a helyről is elfutottak. Ibion és Bénion így kivirrasztotta az első éjszakát. A másik éjjel megint jöttek a szörnyetegek, de az ősz öregember ismét elkergette őket, s ugyanúgy volt a harmadik éjjel is. Na de negyedik nap Ibion és Bénion jelentkezett a királynál. Felséges királyom, megjöttünk mind a ketten,
2: Látom,
0: azt mondja a király.
2: Csak nekem még volna egy kikötésem. Látjátok ott azt a nagy erdős helyet? Ha holnap reggelig arról a helyről nem lesz az asztalomon egy tányér szőlő s egy pohár bor, akkor vége az életeteknek.
0: Elindult megint a két királyfi, s mind azon gondolkoztak, hogy mit évők legyenek. Rágondoltak újból az ősz öregemberre, aki pillanat alatt már jött is. Azt kérdi.
1: Hát milyen baj van, fiai?
0: Elég van, mert né, mit adott ki a király nékünk feladatnak, mondta Ibion.
1: Ne törődjetek vele, szólt az öreg. Ti csak feküdjetek le, s aludjatok nyugodtan, mire felkeltek, itt lesz a szőlő és a bor.
0: Úgy is lett. S mire reggel Ibion és Bénion felkelt, az erdő helyén szépen művelt szőlősorok, s onnan ott volt az ezüst tányéron a szőlő, mellette pedig aranypohárban a bor. Rögtön fogta Ibion a tányér szőlőt, s vitte a királyhoz. Bénion vitte a pohár bort.
2: – Éj, nagyobb ördögök vagytok, mint én, mondta a király. – Hanem most hallgassatok ide! Van a kamrámban egy lappancs, aki arra a lappancsra rálép, egyenesen Tündérországba jut. Ha nekem onnan valami jó hírt hoztok, s még vissza is jöttök, a két leányomat nektek adom, s nektek én az egész királyságot is.
0: Ibion és Bénion már sejtette, hogy semmi Tündérországról nem lehet szó. Azt mondták. Előbb meg akarjuk nézni azt a lappancsot. Avval bementek a kamrába, s oda mentek a lappancshoz. Azt mondja Ibion. Mindent értünk, felséges királyom. Csak mégis jó volna, ha megmutatná, hány lábbal lépjünk a lappancsra. Egyel, vagy egyszerre mind a kettővel? A király rálépett a lappancs szélére.
2: Így né, egyszerre mind a két lábbal, mondta.
0: Hát abban a pillanatban a lappancs hirtelen besúvat királyostól együtt a mélybe. A király egyből a kaszatömlöcbe jutott, ahonnan élve többet soha nem került elő. Amikor híre ment, hogy mi történt a vén királlyal, az udvarbeliek éjjent kiáltottak, s mindjárt megválasztották Ibiont és Béniont királyokká. Ők becsülettel megosztoztak a királyságon, aztán feleségül vették a két király leányt. Még ma is élnek,
2: ha meg nem haltak.

0: Ibion és Bénion. A magyar népmesét Mikó István olvasta fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Elromán Kata.
1: A szegény ember és a róka.

Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek két ökröcskéje, s egy kicsi szántóföldje volt minden gazdagsága. Ez a föld is messze, kinn az erdő szélén volt. Mikor termett gabonát, mikor nem. Elmegy egyszer a szegény ember szántani, s amint szántogat, valami szörnyű ordítást, meg keserves vinnyogást hall. Beszalad az erdőbe, hadd lássa, mi van ott. Hát, uram, teremtőm, még ilyet se látott világon való életében. Egy lompos medve verekedett egy kicsi nyulacskával. Nagyot kacagott a szegény ember akkorát, hogy a kacagásától zengett az erdő. No, mondta a szegény ember, kenyerem javát megettem, de ilyet sem láttam, hogy a medve a nyullal verekedjék. Hely, szörnyű haragra lobbant a medve, azt mondta a szegény embernek. Megállj, te hétvány féreg, azért, hogy kikacagtál, elpusztítom mind a két ökrödet, s elpusztítalak téged is. Bezzeg a szegény embernek, elment a kedve a kacagástól. Könyörgött a medvének, csak estig ne bántsa, estére megszántja a földjét, beveti búzával, legalább maradjon valami a gyermekeinek. Jól van, mondta a medve, meghagyom az életedet estig, csak eredj szántani. Visszament a szegény ember az ekéhez, de majd felvetette a nagy búbánat. Szomorú volt, mint a háromnapos esős idő. Történetesen arra vetődik egy róka. Köszönts, kérdi. Miért búsulsz, földi? Háj, ne is kérdezd, róka koma. Nagy az én bánatom. Mikor a szántást elvégzem, ide jön a medve, s elpusztít engem is, az ökreimet is. Mondja a róka, no, azért ne ereszd búnak a fejedet, majd segítek én rajtad, hanem aztán mit fizetsz? Hát én mit tudjak fizetni, kesergett a szegény ember, mikor semmim sincs az égvilágán. Na de mégiscsak van valamid, mondja a róka, ahol van ökör, van ott tyúk is, kakas is. Az ám, gondolja magában a szegény ember, van a feleségemnek 9 tyúkjas egy kakasa, azt a rókának ígérem. Egyszeriben kezet csapnak, megegyeznek, hogy a szegény ember 9 tyúkot s egy kakast ad a rókának, hogyha az megmenti az életét. Azt mondta a róka. Hallgass ide, szegény ember! Én elbújok egy bokor mögé, s mikor jön a medve? Kürtölök. A medve megijed, azt hiszi, hogy vadászok jönnek, még ő kér téged, hogy resd el valahová. De míg estére kerekednék az idő, hozok én neked egy szenes zsákot a szénégetőktől, s abba a medvét belebújtatod. Akkor én előjövök a bokor mögül, kérdem tőled. Mi van abban a zsákban, te szegény ember? Mondja te, hogy szenes tőke. De azt már nem hiszem, mondom én. Noha nem hiszed, mindjárt elhiszed, mondja te, s vágja fejszéddel, ahogy csak tudsz, olyan erővel a medve fejéhez. Azzal a róka elszaladt, s egy óra sem telt belé, hozott egy szenes zsákot a szegény embernek, aztán elbújt a bokor mögé, s várta a medvét. Hát, amikor a szegény ember elvégezte a szántást, jött csak ugyan a medve, s messziről mormogta. No, szegény ember, most vége az életednek. De bezzeg egyszeribe inába szállott a bátorsága, mert a róka a bokor mögött elkezdett kürtölni. Jaj, jaj, szegény ember, nem bántlak, csak bújtass el valahová. Én nem tudom, mondja a szegény ember, hová bújtassalak, ha csak ebbe a szenes zsákba be nem bújsz. Ó, de jó, mondta a medve, itt nem találnak meg a vadászok. Hirtelen belebújt a szenes zsákba. A szegény ember bekötötte a zsák száját, akkor jött a róka, s
Úgy, ahogy megegyeztek, kérdezte, mi van a zsákban. A róka nem hitte, a szegény ember pedig fogta a fejszéjét, úgy rácsapott a szenes tőkére, akarom mondani a medve fejére, hogy az egyszeribe szörnyet halt. No, te szegény ember, mondotta a róka, megmentettem az életedet. Ne felejtsd el, hogy mit ígértél. Holnap elmegyek a 9 tyúkért, meg a kakasért. Csak gyere, róka koma, gyere, mondotta a szegény ember. Gondolta magában, hiszen ha neked van eszed, van nekem is. Tanultam tőled valamit. Hazamegy a szegény ember, vacsorázik, lefekszik, de jó hajnalban, mikor a kakas elkezd kukorékolni, már jött a róka, kopogtatott az ajtón. Itt vagyok, szegény ember, eljöttem a 9 tyúkért, a kakasért. Várj csak, komám, várj, kiáltott a szegény ember. Egyszeriben felöltözöm. De eszében sem volt, hogy felöltözzék. Hever tovább az ágyban, s egyszerre csak elkezdett csaholni, mint egy kopó. Bekiállt a róka. Talán bizony kopó van nálad, szegény ember? Jaj, lelkem, komám, én nem tudom, honnét nem. 2 kopó az este besompolygott a szobába, s most nem bírok velük. Megszagoltak téged, s rád akarnak törni. Megijedt a róka, bekiabált, csak addig tartsd vissza, míg elszaladok. Bezzeg nem kellett neki sem tyúk, sem kakas. Szaladott, mintha szemét vették volna. Árkon, bokron keresztül, még talán most is szalad. Itt a vége.

A szegény ember és a róka. A magyar népmesét Szűcs Sándor mondta el. Hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendezte El Román Kata. A varázsdobozt hallották.

0: Az Ezüstpatak és a Napra felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KATÁ-nak a 2027-re tervezett kibővítése. A GKI gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára. A GKI a pénteken publikálta az MTI-hez eljuttatott legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a KATA széleskörű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Európa egyik legnagyobb civil dróngyártó központját hozhatja létre 7 millió eurós fejlesztéssel Szentendrén az ABZ Innovation Kft. A mintegy 2,7 milliárd forintos beruházásról a cég vezetői számoltak be egy gyárbejáráson. Az ABZ főleg mezőgazdasági és ipari felhasználásra fejleszt drónokat, amelyek már több mint 40 országban vannak jelen. A vállalat szerint Európában jelentős hiány van a nagy teherbírású, professzionális drónokból, ezért a fejlesztés fontos szerepet tölthet be a kontinens piacán. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban 6 budapesti kerületben, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a kerületi önkormányzatok által telepített trafiboxok szerint májusban a legnagyobb mértadat a 6. kerületben volt. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km per óra helyett 122 km per órával haladt, amiért 312 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki, tették hozzá. Egyre tudatosabbak a takarító eszközök felhasználásában.

Egyházmegye főpásztora, az olasz püspöki konferencia alelnöke a brutális amendolarai gyilkosság után. Június elején három bevándorló mezőgazdasági idénymunkást saját munkaközvetítőik elevenen égettek el egy rájuk zárt furgonban. Az olasz püspök szerint a kizsákmányolás és az erőszak mindennapos, a kizsákmányoló mezőgazdasági maffia rendszerszerűen üzemelteti az elnyomás struktúráját. Ki kell mondani, elég volt, hangoztatta a kalábriai főpásztor. A nyomozás során kiderült, egyértelműen a mezőgazdasági területen kialakult bűnszervezet a felelős a történtekért. A várható időjárásról: a Dunántúlon erősen felhős idő lesz, keletebbre napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, csak késő délutántól vastagszik meg a felhőtakaró, néhány helyen záporeső előfordulhat, a Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél, a hőmérséklet délután általában 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb lehet, késő este 12-22 fok valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Tizenegy óra 4 perc. Kedves hallgatóink, délelőtti hangulunk első részében El Savaie, Aldi Meola és Vangelis felvételei szólnak.

Elszavájje, Aldi Meola és Vangelis felvételei szóltak. A hanguló második részében Mendelssohn negyedik A-dur olasz szimfóniája csendül fel. A New Yorki Filharmonikus zenekart Leonard Bernstein vezényli.

Mendelssohn negyedik A-dur olasz szimfóniáját a New Yorki Filharmonikus zenekar adta elő, vezényelt Leonard Bernstein. A hangolót Mári Szabó Eszter szerkesztette.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

üzenetet, és megerősíti a közösséghez tartozás érzését. A válaszadók 70%-a szerint a látogatás hozzájárul a keresztény hit terjesztéséhez. Meghirdette a hivatás évét 2027-re a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia június első napjaiban tartott ülésén. A püspökök testülete közleményében tudatta, az esemény sorozat ünnepi megnyitója december 12-én és 13-án lesz a Szombathelyi Egyházmegyében. A közleményben kitértek arra is, szeptember 18-ától 20-áig rendezik meg a katolikus társadalmi napokat, amelynek házigazdája az idén Kaposvár lesz. Azt is írták, a Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én a Mohácsi Magyarok Nagyasszonya templomban közösen mutatnak be szentmisét a testület tagjai. Lemondott tisztségéről Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, írta a Magyar Kurír. A karitatív szervezetben 1990 óta vezető szerepet betöltő vezető a szervezet június 4-i elnökségi ülésén bejelentette lemondását. Vecsei Miklós 36 éve kezdődött pályafutása során előbb a hajléktalan ellátást megújító kezdeményezéseivel, majd a legszegényebb családok, szegregátumok, kistelepülések megmentésére indított, jelenlét programmal vált meghatározó szakmai szereplővé. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a jövőben is igényt tart Vecsei Miklós tudására és tapasztalataira, írták a szervezet közleményében. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KAT-ának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára. A GKI a pénteken publikált az MTI-hez eljuttatott legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a KATA széleskörű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Lőrincz Helga személyében magyar vezetője lett a Romániai Országos Tulajdon Visszaszolgáltatási Hatóságnak. Az RMDS politikusát Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő nevezte ki a tisztségre, írta az Agile Press hírügynökség. A kormányfői döntés csütörtökön jelent meg a hivatalos közlönyben, eszerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa államtitkári rangban vezeti az állami szakhatóságot. Lőrincz Helga az RMDS egyik legelismertebb szórványbeli politikusa. Végül az időjárásról. A Dunántúlon erősen felhős idő lesz, keletebbre napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, csak késő délutántól vastagszik meg a felhőtakaró. Néhány helyen záporeső előfordulhat, a Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet délután általában 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb lehet. Késő este 12-22 fok valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Márk könyvéből. Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel. Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által. Így szól az Úr az én Uramhoz, jobbon felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet, ha tehát maga Dávid a Messiást urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia? A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Márk evangéliumának 12. fejezetéből a 35-től a 37. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdít, hogy az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. A Szent Atya beszéde a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez. A mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus szent teste és vére ünnepére. Leó pápa, az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencia végén emlékeztetett Krisztus szent teste és vére ünnepére. Arra buzdított, hogy tekintsünk Jézus szívére, és így saját szívünk türelmesebb, nagylelkűbb és együttérzőbb legyen. A legszentebb oltári szentséget követjük, hogy emlékezzünk a közöttünk lévő Istenre, aki mellettünk áll. Erre emlékeztetett a pápa az audiencia végén mondott köszöntéseiben, a vasárnap esedékes úrnapja alkalmából.
2: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
1: Az olasz zarándokokhoz fordulva az úrnapi körmenetek értelmére és fontosságára mutatott rá. Az eukarisztiában Jézust szemléljük, aki megtört kenyérként ajándékozza magát nekünk. Az eukarisztikus népi ájtatosságokhoz tartozik az úrnapi körmenet is, melyet sok országban járnak végig az utcákon. Ezzel kapcsolatban a pápa arra bátorított, hogy tartsuk életben a hit nyilvános tanúságtételének e szép kifejeződését. A lengyel zarándokokat arra emlékeztette a Szent Atya, hogy Jézus él és velünk zarándokol.
2: La partecipazione alle processioni eucaristiche, soprattutto da parte delle famiglie.
1: Az eukarisztikus körmeneteken való részvétel, főként a családok, gyermekek és fiatalok részéről legyen a hit bátor tanúságtétele, és emlékeztessen mindenkit arra, hogy Isten jelen van népe tagjai között, és elkíséri őket a mindennapi életükben. Leó pápa az angolajkú zarándokoknak arról az erőről beszélt, amelyet az oltári szentség ad nekünk.
2: As we prepare for the solemnity of the most holy body and blood of Christ, let us be strengthened by this divine gift and become witnesses of his love to all we encounter. God bless you!
1: Mialatt Krisztus szent teste és vére ünnepére készülünk, hagyjuk, hogy megerősítsen minket ez az isteni ajándék, és legyünk szeretete tanúi mindazok előtt, akikkel találkozunk. A portugál hívekhez szólva a Szent Atya elmondta, hogy június a Jézus szent szívének szentelt hónap. Közeledjünk Isten irgalmassága és gyöngétsége forrásához, hogy a feltámadott átalakítsa szívünket, türelmesebbé, nagylelkűbbé és együttérzőbbé téve azt. A közel-keleti papokat és szerzeteseket Leó pápa imáiról biztosította, megáldotta szolgálatukat és országaik várakozásait.
3: Leó pápa, a mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez intézett beszédében 14. Leó hangsúlyozta, hogy az új technológiák fejlődése hogyan nehezíti meg a diákok tanulmányi teljesítményének értékelését. Az oktatók kísérjék el a diákokat azáltal, hogy módszereiket kreatívan hozzájuk igazítják az egyén holisztikus fejlődésének biztosítása érdekében.
2: In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
3: A mesterséges intelligencia fejlődésének következményei ma már az emberi lét szinte minden aspektusát érintik. Az 1899-ben alapított az Egyesült Államok Katolikus Felsőoktatásának ernyő szervezete a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségéhez intézett beszédében 14. Leó pápa az oktatási szektorra összpontosított. Arra figyelmeztetett, hogy növekedőben van a tudás részekre töredezése, vagyis az a kockázat, hogy egy adott területen speciális készségeket szerezzünk, anélkül, hogy ezt az információt mélyebb tudáshoz tudnánk kapcsolni, vagy megőriznénk a világos céltudatosságot. Ezek a szavak Leó pápa első enciklikájából, a Magnifica Humanitasból származnak. Június 3-án szerdán reggel a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta 14. Leó audiencián az Egyesült Államokbeli szervezet küldöttségét, amely egy szemináriumra érkezett az Örökvárosba. A fény belülről ragyog ma, jelentette ki a pápa, üdvözölve a jelenlévőket ezen a sötét, esős római reggelen. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldöttségnek Leó pápa. Az enciklikára hivatkozva 14. Leó megjegyezte, hogy bár nincs hiány a magasan képzett emberekből bizonyos területeken, sokan közülük nehezen tudnak irányt adni életüknek és fenntartani egy értelmes távlatot. Gyakran hiányzik belőlük a valóság átfogó víziója, amely képes lenne nem csak a tudás különböző területeit, hanem az élet sokrétűségét és az emberi szív legmélyebb vágyait is egyesíteni, állapította meg Leó pápa. Ebben az összefüggésben a katolikus nevelés alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai kilátásainak orientálásában és a tudás iránti vágyuk irányításában. Leó pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korántsem könnyű feladat, ismerte el 14. Leó, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és elkísérést igényel, hanem erős személyes elkötelezettséget is. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem a Krisztus az igazság iránti valódi szenvedélyt, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandóak legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani az életüket, hangsúlyozta Leó pápa. A Rajzoljuk meg a remény új térképeit című apostoli levélre hivatkozva 14. Leó kiemelte, hogy a katolikus intézmények legyenek olyan helyek, ahol a keresztény vízió áthat minden tudományágat és minden érintkezést. Ezt a küldetést az a hitelesség táplálja, amellyel az élő evangélium közvetítésre kerül, és a katolikus hitben kínálja azt az egyesítő víziót, amelyet csak az igazság nyújthat. Gyakorlati és pedagógiai szinten 14. Leó ezután kiemelte a mesterséges intelligencia elterjedése miatt egyre növekvő nehézségeket a diákok munkájának értékelésében. Ezt a kijelentést a jelenlévők és a pápa, akinek volt tapasztalata tanárként, jó ízű nevetéssel fogadták.
2: The prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students. Some of you must be.
3: Arra buzdította a pedagógusokat, hogy kreatívan alakítsák át tanítási módszereiket, hogy biztosítsák a személy valóban holisztikus, átfogó nevelését. Ebben az értelemben hajlandónak kell lennünk nagylelkűen befektetni a jövő nemzetékeinek oktatásába. Lényeges, hogy a fiatal férfiak és nők megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, ugyanakkor fejlesszék Isten adta adottságaikat és képességeiket az érvelésre, a kritikai gondolkodásra és a tudás memorizálására, így felkészítve őket a jövő világának felelősségteljes alakítására figyelmeztetett a pápa. 14. Leó beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a katolikus főiskolák és egyetemek szövetségéhez tartozó intézmények hallgatói az egyházra bízott egészséges tanítást nem csak személyes életük, hanem az Egyesült Államok jövője számára is hiteles és tartós alapnak találhatják. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bejelentette azt a témát, amelyet 14. Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy a Szentatya üzenete a világnapra rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezet károsodás közötti kapcsolatra. Hangsúlyozza, hogy az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, valamint hosszú távú fenyegetés több 100 millió ember életére. Továbbá a közlemény rámutat, hogy a háború természeti erőforrásokra gyakorolt hatása ma már széles körben elterjedt tudatosodása nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, illetve a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. Végül a nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím az a rész, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben.
1: Ferenc pápa konvojából származó autó segíti 3 beteg gyermek gyógyulását. Egy különleges történetű jármű értékesítéséből összesen 7 millió forinttal támogatja 3 beteg gyermek kezelését a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A segítség alapját egy Fiat 500 X-típusú személygépkocsi értékesítése adja, amely egyike volt annak a 2 járműnek, melyek Ferenc pápa 2023-as budapesti apostoli látogatása során a hivatalos pápai konvoj részeként szolgálták a Szentatya közlekedését. A pápa látogatást követően a konvojban használt 2 Fiat 500-as közül az egyiket a Szeged-Csanádi Egyházmegye vásárolta meg, majd később úgy döntött, hogy a járművet értékesíti, és az abból befolyt összeget teljes egészében jótékony célra fordítja. A támogatottak között szerepel a szegediek által jól ismert Geri és Mirko is, akik Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdenek. A 2 kisfiú története az elmúlt években sokakat megérintett. Gyógykezelésük finanszírozása érdekében számos jótékonysági rendezvény, adománygyűjtés és közösségi összefogás valósult meg Szegeden és a térségben. Civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt részt vettek a segítségnyújtásban. A Szeged-Csanádi Egyházmegye korábban is támogatta a Duchenne-szindrómával élő 2 gyermeket, most pedig a pápa látogatáson használt autó értékesítésével jelentős összeggel járulhat hozzá a családok küzdelméhez. Élet az Úrban. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus szent teste és vére ünnepére.
4: Ahhoz, hogy Úrnapjának titkához valamelyest közelebb kerüljünk, induljunk ki abból az alapgondolatból, hogy Isten legtöbbször nem azonos a róla alkotott képpel. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint az, hogy ha figyelmesen végigolvassa valaki az Ószövetséget, észreveszi, hogy az abban megjelenő Isten képek fokozatosan változnak. Nem Isten változik, az ember változik, és így szükségszerűen a róla alkotott kép is. Mindez azért is történik, mert Isten rejtőző Isten. Deus absconditus. Az ember pedig úgy van, úgymond beprogramozva, hogy keresi az Istent. Jó úton, vagy nem épp a legjobb úton, de keresi. A téves keresésekben is Isten keresi, a bálványokban is. Az őszinte keresésnek aztán mindig az a következménye, ahogy ezt szintén a Szentírás lapjai tanúsítják, hogy Isten megmutatja magát, vagyis arcának egy részét. Ezek az úgynevezett teofániák, Isten megjelenései. Ilyen teofánia volt Isten megjelenése Ábrahámnak, majd Mózesnek, de előtt Ádámnak is, Noénak is. A veszély persze mindig az volt, és ma is az, hogy a megismert Isten arcot mindenki hajlamos véglegesíteni magában, és az egyetlen igaz Isten arcnak kinyilvánítani. Isten azonban újra meg újra elbújik, és nem azért, mert játszadozik, hanem azért, hogy az ember ne tudja kisajátítani őt. Az ember ugyanis még arra is hajlamos, hogy Istent is birtokolja, őt pedig nem lehet birtokolni, a létet nem lehet kisajátítani, azt csak befogadni lehet. Az Ószövetség nagyjai is keresik az Istent. Amikor már nem keresik őt eléggé, eltévejednek. De Isten ekkor sem hagyja magukra, megjelenik újra meg újra, és felajánlja szövetségét. Ilyenkor mindig egy új arcát ismerik meg Istennek. Ezt a képet, ezt az arcot adják, hagyományozzák tovább a választottak a népnek. A kiválasztottak azért választottak, hogy másokat is ráébresszenek kiválasztottságukra. A főünnepi olvasmányban Mózes először az oltárt hinti meg vérrel, aztán a népet. A vér az élet jelképe, összeköti a szerződő feleket, Isten az egész nép felé tesz ajánlatot, válasszátok az életet. Érdekes, ahogy az áldozatok is változnak az Ószövetség folyamán. Nem csak az Isten képek. Ábrahám idejében még az ember áldozat volt a gyakorlatban. Mózes idejében ez már változott, legalábbis Mózes olvasatában ez van, állati vérrel engesztelnek. A prófétáknál aztán ismét változik a kép. A zsidókhoz írt levél kimondja, Krisztus saját vére hullatásával kötötte meg az új szövetséget. Az átváltoztatás szavai szerint ez egy új és végleges szövetség, mert Krisztus áldozata tökéletes önátadás. Az ószövetségi áldozatok ugyanis nem törölhették el a bűnt. Jézus áldozata hozta meg a megváltást, a szabadulást. Az oltári szentségben, a szentmisében Jézus áldozata van jelen, újul meg, és ez mindenkire vonatkozik. A sokakért kijelentés azt jelenti, hogy korlátlan tömeg, mindenki. Az evangéliumban a húsvéti előkészületekről hallunk. Jézus ma is üzen. Nálunk akarja megtartani húsvétját. Felkészülünk-e méltóan Jézus fogadására a szentáldozás alkalmával? Az oltári szentség Jézus valóságos teste és vére. Az oltári szentség a mennyei lakoma elővételezése. Jézus mindenkiért bemutatta áldozatát. A szentmisét is mindenkiért bemutatjuk. Mindnyájan részesültek a lakomában. Mindnyájan. Tehát Júdás is. Elgondolkoztató. Manapság sokan szenvednek attól, hogy egyházi jogi okokból nem vehetnek részt a közösség legfontosabb közös aktusában. Kirekesztve érzik magukat. Nagyobb lenne bűnük, mint Júdásé? S amíg egyfelől egyesek hiába áhítoznak az Úr testére és vérére, mások, akik úgymond jogosultak, nem élnek vele, vagy pedig visszaélnek vele. Tehát van, aki élhetne vele, de nem él. Van, aki élne, de nem engedik neki, egyházi jogi okokból. S van, aki gyakran él vele, de nem látszik meg életvitelén, mindennapjaiban. Ez visszaélés. Jézus ott van jelen, ahol a szeretet és testvériség parancsáról nem csak beszélnek, hanem oda teszik magukat testvérként. Önátadás másokért, egészen. Hiszen ez az igazi áldozat, ezért múl fel minden addigit Jézus áldozata. Az igazi élő áldozat, aki él, közöttünk van.
1: Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus szent teste és vére ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
5: Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban a Kalamajka, az Urgó Együttes és a Jánosi Anszamb felvételeit hallják.

0: A Kalamajka, az Urgó Együttes és a Jánosi Anszam felvételeit hallották mai Guzsajasunkban.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Fiatalok jelentkezését várják arra a nemzetközi Ferences ifjúsági találkozóra, amit augusztus 3-a és 6-a között rendeznek meg Assisiban a Ferences centenáriumi év alkalmából. Olvasható a Magyar Kurírban. Assisi városa arra készül, hogy Európa minden részéről fiatalok ezreit fogadja a találkozón, amely a szervezők szerint minden 18 és 33 év közötti fiatal számára nyitott, különleges lehetőség arra, hogy a résztvevők Szent Ferenc lelkületében legyenek együtt, abban az esztendőben, amikor a rendalapító tranzitusának 800. évfordulójára emlékezünk. A részleteket a goassisi.org internetes oldalon találják az érdeklődők. Ismét Kárpátaljára vitt adományt a hajdúdorogi főegyházmegyei Karitász május 27-én, írta a Magyar Kurír. A hajdúdorogi főegyházmegyei Karitász munkatársai közel egy tonnányi adományt szállítottak Kárpátaljára. A szállítmányban voltak bútorok, ruhaneműk, bőröndök, játékok, konyhai és háztartási eszközök, lakástextíliák és táskák is. A segélyszállítmányt a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegyei Karitász igazgatója Skoropácki Péter vette át. Elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását a kormány, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. Az átvilágítás kiterjed a beruházás közbeszerzésére, valamint arra is, hogy milyen módon és kihatározta meg azt, hogy amerikai dollárban fizetik a magyar kivitelező céget, ismertette a tárcavezető. Vitézi Dávid közölte, kezdeményezni fogják azt is, hogy a Budapest-Belgrád beruházás minden dokumentumát a nyilvánosság megismerhesse. A kormány azt javasolja, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona kerüljön vissza az állami vagyon körébe, és ezen intézmények kerüljenek vissza az állami fenntartású intézmények körébe, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón pénteken. A tárcavezető ismertette, ezt a törvényjavaslat két ütemben javasolja majd végrehajtani. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormány szóvivői tájékoztatón pénteken Budapesten. A kormány szóvivő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Átvette a Honvéd vezérkari főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes pénteken az Országházban. Ruszin Szendi Romulus a Honvéd vezérkar csapatzászlajának átadásakor hangsúlyozta, Sándor Zsolt több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétra minden fokát, szolgált csapatnál, vezetett katonákat békében és műveleti környezetben, képviselte Magyarországot nemzetközi és NATO feladatokban, és minden beosztásában bizonyította felkészültségét. Végül az időjárásról. A Dunántúlon erősen

0: 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében. A mai adás elején a Magyar Vöröskereszt Lányból Nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számolunk be Molnár Mariettával, a szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával. Ezután dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunar Hivatásos Mentőszervezet tagját kérdezzük, aki a napokban vette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat. Ezután Tőzsér Györggyel, Sajó Kápolna polgármesterével beszélgetünk a május 30-ai lovasnapon. Adásunk második részében pedig Bódi Máté Ágnes lesz a vendégünk, akivel a június 13-ai Zeneszánsz zenés vigasságok rendezvény sorozatra hívunk meg mindenkit. Összeállításunkat a nap imájával zárjuk. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Berecz Renáta.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Műsorunk elején a Magyar Vöröskereszt Lányból Nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számolunk be Molnár Mariettával, a szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával, majd dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor Hivatásos Mentőszervezet tagját kérdezzük, aki a napokban vette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat. Ezután Tőzsér Györggyel, Sajó Kápolna polgármesterével beszélgetünk a május 30-ai lovas napon. Adásunk végén pedig Bódi Máté Ágnes lesz a vendégünk, akivel a június 13-ai Zeneszánsz zenés vigasságok rendezvénysorozatra hívunk meg mindenkit. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Műsorunk elején Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abolcs-Szemlén vármegyei koordinátorával beszélgetünk. Mi is a mai alkalom?
1: Lányból nővé záró programunk van. A lányból nővé programunk az 2018 óta zajlik országszerte, és itt nálunk Borsod-Abolcs-Szemlén vármegyében is, ami azt akarja, hogy 25 általános iskolában vagyunk jelen, és egészségügyi betéteket viszünk ki az iskolákba, felső tagozatos lányoknak. Ott hagyjuk az iskolákba, és akkor ott az igazgatónők és a tanárok, hogyha valamelyik lány esetleg bajba kerül, ha pont akkor menstruál, és nincs nála egészségügyi betét, akkor tud neki adni, úgyhogy ez a programunk megy már elég régóta nagyon sok intézményben.
0: A mély szegénységnek egy formája is egy óriási segítség tud lenni, erre sokszor nem is gondolunk.
1: Igen, tehát a menstruációs szegénység, amiről külön így beszélünk most majd ezen a programon is, mert nagyon fontos edukálni ezeket a lányokat, gyerekeket, és ezzel kapcsolatban folyamatos kommunikációt, beszélgetéseket folytatni velük, úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk erre a figyelmet, hogy ez is mennyire fontos, és hogy mennyire fontos ez a támogatás az iskoláknak.
0: Mekkora lehet az érintettek tábora ebben a megyében?
1: 25 iskolában vagyunk jelen minden évben, úgyhogy 3-4 ezer tanuló biztos, aki érintett ebben. A felső tagozatos lányokra fókuszáltunk inkább, de már azért a tapasztalat azt mutatja, hogy van, ahol már az alsó tagozatos lányok egy részét is érinti, mert hogy már olyan korban eléri őket ez a dolog, úgyhogy ez egyre nagyobb lesz ez az érintettség.
0: Minden évben van ilyen kampány?
1: Igen, 2018 óta folyamatosan. Egy évben kétszer visszük a betétet az iskolába, a tavasszal és ősszel. Úgyhogy két alkalom.

0: Visszünk nekik, van egy ilyen piros ládánk, ami fel van címkézve, és abba visszük a betétet, azt jól telerakjuk nekik, és akkor abból tudnak gazdálkodni egész évben.
1: Egyéb aktualitásokról mi az, amit fontos lehet tudni?
0: Nagyon aktuális most a hétfői rendezvényünk, országos elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulóját rendezzük meg hétfőn, június 1-én. Eddig a Népkertben volt hagyományosan megrendezve itt Miskolcon, de most új helyszínünk lesz a Szeleta Park Látogatóközpont. Úgyhogy oda 23 csapat jelentkezett szerte a megyéből, vagyis 22 és egy ukrán vendégcsapat is jön Kárpátaljáról, úgyhogy külön öröm számunkra, hogy őket is köszönhetjük. Úgyhogy ott egy nagyon színes, nagyon intenzív, nagyon jó kis versenyre számítunk. Úgyhogy ez most a legközelebbi aktuális eseményünk, és a mai véradás, most itt éppen zajlik egy véradás itt a polgármesteri hivatal házasságkötő termének a várótermében, úgyhogy azok folyamatosan zajlanak, tehát hogy a véradást azt ebbe a nyári időszakban is nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy sok embert megszólítsunk. Most jön ez a nagy meleg, de reméljük, hogy lesz véradó kedv, és tudnak jönni a nyáron is.
1: Térjünk még vissza az országos első segélynyújtó versenyre. Kiket hívtatok, kik jelentkezhettek?
0: Három kategóriában indulnak a csapatok. Van gyermek, ifjúság és felnőtt kategória, általános, középiskolás, és hát az egyetemet is megszólítottuk, most ők nem indítottak csapatot, de egyébként szoktak az egyetemről is csapatot indítani. Kettő felnőtt csapatunk lesz, és hát a megyeszerte, tehát Sátoraljaújhelyről, Mezőkövesdről, Ózdról jönnek csapatok, tehát nagyon széles körű, és nagyon szeretik ezt a típusú versenyünket. Négy kárhelyállomásunk lesz, ahol konkrétan baleseti szituációkat fognak eljátszani az imitátoraink, és az, ami szakmailag a verseny magját adja, és mellette még lesz 10 pihenőállomásunk, és hogy csatlakoztak hozzánk különböző társszervek, akik ezeken a pihenőállomáson bemutatják az ő tevékenységeiket, és játékos formában ott a fiataloknak ezt bemutatják, és ott ezzel kapcsolatban lesznek kérdések, versenyezhetnek. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az ERV ZRT, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, nagyon széles a bűnmegelőzési főosztályról jönnek, a drogambulancia, tehát nagyon sokan csatlakoznak, és külön köszönet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak, amit szeretnék kifejezni, hogy most a rendelkezésünkre bocsájtotta a Szeleta Látogatóközpontot. Egyébként ők már évek óta csatlakoznak az eseményünkhöz, mint pihenőállomás, de most a helyszínt is nekünk erre az alkalomra ideadták, és hát nagyon várjuk, hogy ez a helyszín milyen meglepetéseket, meg milyen versenyt eredményez majd.
1: Hogyan lehet felkészülni egy ilyen versenyre?
0: Hát nagyon fontos, hogy az elsősegélynyújtásba toppon legyenek a fiatalok, úgyhogy hát ezt gyakorolják főleg. A sebellátásokat, különböző baleseti szituációkban hogyan kell viselkedni. Itt ez egyébként pontozásra kerül már maga az, hogy hogyan érkezik a helyszínre, hogyan hívja a mentőt, tehát minden egyes mozzanatukat figyelik a mentős kollégák, mert ők lesznek a zsűri. 27 mentős kollega jön, akik önkéntesen a szabad napjukon vállalták, hogy zsűriznek ezen a versenyen, úgyhogy szakmailag szerintem nagyon-nagyon erős lesz, úgyhogy hát remélem jól felkészülnek, mert elég komoly feladatokat találtunk ki az idén.
1: Mikor kezdődik, mikor érdemes kilátogatni a Szeleta Látogatóközponthoz ma?
0: Ez 10 órakor kezdődik egy megnyitóval, maga a verseny 10 óra 20-kor kezdődik. A csapatoknak 15 percük áll majd rendelkezésükre minden állomáson kitölteni az idejüket, és hát nagyjából 3 körül gondoltuk, akkor a tervezzük az eredményhirdetést. Akik megnyerik a versenyt, mind a három kategóriában az első helyezett, az tovább jut az országos versenyre, ahol ott a többi megyével méretik meg magukat.
1: Mondjuk elérhetőségeket.
0: A honlapunkon mindenképpen megtalálnak minket, úgyhogy a Magyar Vöröskereszt honlapján és a Magyar Vöröskereszt országos honlapján is tájékozódhatnak a versenyekről is, és egyéb aktuális eseményeinkről.
1: Marietta, köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Molnár Mariettet, a Magyar Vöröskereszt Borsodabói-Zemplén vármegyei koordinátorát kérdeztem.

0: A Borsodabói Zemplén vármegye önkormányzata közgyűlésének ülését megelőzően adták át a vármegye tűzbiztonságáért díjat és a vármegye önkormányzata Comenius díjait a vármegyeháza dísztermében május 28-án. Rendhagyó módon elsőként a vármegye tűzbiztonságáért díjat adták át, melyet dr. Mezősi Tamás vehetett át. Az elismerést azok kapják, akik hosszú időn át kiemelkedő munkát végeznek a vármegye tűzvédelme és tűzbiztonsága érdekében. Pásztor Imrét, a vármegyeháza sajtósát idézzük a méltatással, majd beszélgetünk is a díjazottal.
1: Dr. Mezősi Tamás eddigi életpályája alatt kiemelt figyelmet fordított az önkéntesség kiépítésére és ápolására a Borsodabói Zemplén megyei tűzoltószövetséggel és azok tagszervezeteivel. Az 1990-es-2000-es években a Neptun Búvár Klub vezetője és a Búvár Mentőcsoport tagja. Kulcs szerepe volt az árvízi védekezésben a Tiszán és mellékfolyóin, ezért 2000-ben a vizek kártétele elleni védekezésért érdemérmet vehette át. A Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport tagja, többek között 1999-ben, 2000-ben és 2023-ban is segítette a törökországi, 2009-ben a szumátrai földrengés sérültjei utáni kutatást és életmentést. A Hunor hivatásos mentőszervezet tagja. 2005 óta tagja a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, és több mint 10 éve a Borsodabói Zemplén megyei Tűzoltó Szövetségnek is, ahol hozzáértésével, szakmaiságával aktívan és nagy mértékben segíti az önkénteseket. Szakmai hozzáértésének, aktivitásának és áldozatos munkájának eredményei a közösségek életében is megmutatkoznak. 2011-től a Megyei Tűzoltó Szövetség elnökségében is szerepet vállal. Eddigi életpályája során jelentős és elévülhetetlen érdemeket szerzett a vármegye önkéntes tűzoltóinak elméleti és gyakorlati képzésében, az ifjúság veszélytudatosság képességének növelésében. Önzetlensége, szakmába vetett hitet, elkötelezettsége példaértékű, amelyet a világ különböző részein végzett mentései is megmutatnak. Gratulálunk a díjhoz!
0: Pásztor Imrét, Borsodabói Zemplén vármegyei sajtószóvivőt hallották. A folytatásban dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor hivatásos mentőszervezet tagját kérdezem. Mit szólt a kitüntetéshez?
2: Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Úgy gondolom, hogy az önkéntes tűzoltó és speciális mentő tevékenységet most egy nagyon nagy elismerés érte, egy nagy megbecsülés. Azt hiszem, hogy fontos, amit csinálunk, és nagyon jól esik, hogy ezt elismerik azok is, akik látnak bennünket. A megye rendkívül sok különféle gyönyörű természeti adottsággal rendelkezik, de azt jelenti, hogy ez nagyon sok esetben speciális felkészültséget igénylő mentéseket is igényel, és ebben az önkéntes tevékenység, amit most úgy érzem általam elismertek, az rendkívül fontos.
3: Nagyon sok helyen voltak már bevetésen, néhányat a teljesség igénye nélkül.
2: Törökországi földrengés, szumátrai katasztrófa, Magyarországon árvizek, személy, elkóborlások, eltűnések, házomlások, nagyon hosszú a sor, és az erre való felkészülés is rendkívül sok utazással, illetve különböző tréningekkel jár. Én az elmúlt hónapban kétszer egy-egy hetet voltam például Olaszországban különböző mentőkutyás bázisokon ezzel a jószággal, aki itt most mellettem van.
3: Néhány szót még a társáról.
2: Ő Baráthegyi Akkord, a beceneve Kicsi. Ő az a kutya, aki most minden feladatomon elkísér. Rendkívül sokoldalú képzettsége van. Nyomkövet, romok alatt kutat, erdőben keres, de egyébként terápiás kutya is, demonstrátor, vakvezető kutya is, úgyhogy azt mondhatom, hogy én az egész életemet, a főállásomat és a civil tevékenységemet is vele együtt végzem.
3: Gyakran kerül életveszélybe?
2: Azt hiszem, hogy a jó mentési tevékenységnek fontos része, hogy lehetőség szerint minimalizáljuk a kockázatot. Nem lehet nullára csökkenteni, de nem úgy kell elképzelni a munkánkat, még egy földrengésnél sem, hogy állandó életveszélyben vagyunk, annak ellenére, hogy vannak nagyon rázós helyzetek, azt tanuljuk, azt gyakoroljuk, hogy ezt a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk elvégezni, mert különben nem tudunk segíteni másnak.
3: Kik hívhatják önöket, mikor riasztják és ki riasztja?
2: Ez különböző szervezettségben történik, tehát a Hunor hivatásos mentőszervezet az a belügyminisztérium alárendelt szervezet a katasztrófa védelem keretein belül, aminek általában hivatásos tűzoltók a tagjai és néhány speciális képzettségű önkéntes, mint én a kutyámmal. Az tehát a BMS indítatásra megy. Itt a megyében a bükkmentőszervezetnek a irányítása az a megye alá tartozik, illetve, ha jól mondom, a bükkmentőszervezetet a Védelmi Bizottság aktivizálja.
3: Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok a kitüntetésre.
0: Az elmúlt percekben dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor hivatásos mentőszervezet tagját kérdeztem.

0: Tőzsér Györggyel, Sajókápolna polgármesterével beszélgetek, szeretettel köszöntöm.
1: Jó napot kívánok, üdvözöllek én is.
0: Lovas napok rendszeresen vannak itt Sajókápolnán, egy gyermeknap előtti színes program. Mikor kezdődött ez a hagyomány?
1: Ez a hagyomány a 1989-90-es években 12-15 éven keresztül, 2002-2003-ig ment, és 3 évvel ezelőtt újítottuk fel újra ezt a hagyományt. Nagy sikere volt, és ugye a település a falun, ugye az állatok szeretette, a lovak, azért az mindig megvan. Most is látszik, hogy mennyi embert vonz ez, akik ugye itt vannak, nézelődnek, jól érzik magukat, az elszámozottak, visszahívják a gyerekeket, leülnek, beszélgetnek, tehát ez egy fantasztikus, és amellett ugye a természet vagyunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy fantasztikus dolog.
0: Honnan érkeztek a lovasok?
1: Hát a szakmai részt az a Szuhokállói Lovasport Egyesület intézi, de Szlovákiából, Debrecen környékéről, tehát nagyon sok helyről jönnek. Itt a környékbeli lovasklubok is megmérettetik a versenyzőket. Ez egy szabadidős lovasport, ami azt jelenti, hogy 90 centi magassága maximum, amit ugranak, sőt olyan is van, ahol a gyerekek a edzőikkel vagy a mestereikkel mennek körbe-körbe, úgyhogy inkább ez a fiatalok ilyen, mint a nevű is a szabadidős versenyek.
0: Mi a tétje a versenynek?
1: Hát oklevelet kapnak, ez a hagyományosan kokárdát kapnak, ez egy végül is egy ilyen megméretetés nekik, hogy minél több érme, tehát olyan nagy, ez nem olyan nagy pénzias verseny, ez még ugye ez egy kisebb verseny, de azért a minden versenyszámban, centim 10-20-30, nem tudom pontosan, hogyan menj ez, vannak eredményhirdetések, és akkor tehát el vannak ismerve.
0: Nagyon sok kísérő programmal készültek.
1: Hát igen, nekünk ez az egyetlen rendezvényünk van a településen, elég kis falu vagyunk, 400 fő alatt, egybe tartjuk a falunapot is, itt azért megvendégeljük, próbáljuk a lakosokat megvendégelni, a gyermeknap közelettében pedig ugye az ugrálóvár, a hapat, a cukorágyú, és a nap végén pedig azt hiszem, hogy korona lesz a végén Tabán Istvánnak a fellépése.
0: Miért is érdemes ezen túl Sajókápolnára érkezni?
1: Sajókápolna a miskolci repülőtérnek volt az elődje 1936-tól 56-ig, úgy mondja, hogy ez volt a bölcsője, és nagyon sok vadászrepülő, repülő járt még ide, aki itt tanult a repülést, és nagyon messze jutottak, akár nagy utasszállítógépeket is vittek, vagy berepülő vadászpilóták is voltak, és még ők is eljönnek ide. Itt van egy emlékművük, van egy repülőmúzeumunk, és tartjuk velük a kapcsolatot, és minden ilyen nagyon rendezvényre elhívjuk őket, és akik tudjuk, azok tiszteletét teszik. Mint látszott most itt is, ezek az úriemberek ilyen 80 éves fiatalok, akik a repülés szerelmesei voltak, és még tiszteletüket teszik mindenki. Novemberben egy évben, ha lehet, akkor eljönnek ide, megkoszorúzzák a bajtársaikat, és tartunk egy kis szalonnasütést.
0: A múzeumban mit mutattak be?
1: A múzeumban saját tárgyak vannak, és képek vannak inkább, tehát repülőgépek nincsen látva, hanem inkább az ő történetük van felsorolva a kezdetektől, hogy hogyan vitték fel vállon azt a siklógépet, amit felvitték, meg utána motoros sörlő, tehát itt a történetüket mutatják be végig. Szeretnénk bővíteni ezt a múzeumot, mert van még egy nagyon nagy helység, oda ígéretet tettek, hogyha valahogy sikerül pénzt szereznünk és kibővíteni, akkor összeraknak egy élethű kis, már nem most nem vagyok ott, lehet, hogy nem csesznát, de valamit mondtak, hogy milyen gépet, és ennek a helységnek a másik felébe pedig a falu történetét szépen bemutatnánk, amit volt egy nagyon híres gyűjtőnk, Görög János bácsi, akinek őrűen nagy gyűjteménye van.
0: Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr.
1: Örömmel.
2: Az elmúlt percekben Tőzsér Györggyel, Sajókápolna polgármesterével beszélgettünk.

0: Budi Máté Ágnest, az Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz!
1: Szervusz! Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak!
0: Zeneszánsz minden évben megszervezitek, miről szól ez?
1: Idén 8. alkalommal szervezzük már meg a Zeneszánsz zenés vigasságokat, ami eredetileg egy nyílt napnak indult, gyakorlatilag egy iskola kostolónak, amit a legfőképpen az udvaron szervezünk meg, ugye jó időben, így már nyár elején, és az volt a cél, hogy akik meg szeretnének ismerkedni a zeneiskolában folyó munkával, akkor ők ne csak ilyen zárt termi körülmények között lezajlott mondjuk koncertekből, vagy egy óralátogatásból kapjanak erről információt, vagy képet, hogy milyen nálunk az élet, hanem ilyen egészen oldott körülmények között. Van egy szabadtéri színpad, ahol délelőtt 10-től délután 4-ig folyamatosan zene szól, a növendékeink játszanak, meg a tanáraink, kamara együttesek, illetve egy-egy meghívott fellépő. Ugyanúgy az udvaron közben hangszersimogatásra, szóval ilyen hangszer kipróbálásra, úgy hívjuk, hogy hangszersimogató, tehát erre van lehetőség, hogy mindenféle hangszert ki lehet próbálni. Rengeteg program közepette, tehát vetélkedőktől elkezdve tombola, mindenféle játék is lesz, tánc, kézműveskedés sokféle. Szóval, hogy ebből indult, hogy ismertessük meg az érdeklődőkkel a zeneiskolát, és közben kicsit át is alakult, ez a funkciója is megmaradt, de egy jutalomfellépés a növendékeinknek, tehát, hogy már nagyon-nagyon várják évközben is, már évközben is kiválogatjuk azokat a gyerekeket, műsorszámokat, hogy ez nagyon illik a zeneszánszra, majd ezt ne felejtsd el, tarts szinten, és nagyon várják ezt a fellépést. Szóval ez egy ilyen zeneünnep gyakorlatilag, és kicsit ilyen fesztivál jellegű lett már az évek során.
0: Milyen hangszereket próbálhatnak ki ott az odaérkezők?
1: Hát az összes hangszert, amit csak tanítunk, tehát ez 20-valahány hangszert jelent, ugye a vonós hangszercsalád, a fúvósokból a fafúvósok is, rezek is, az ütőhangszeres teremben önmagában fel se tudnám sorolni, hogy hányféle és hány darab ütőhangszer van, természetesen a zongorát, a gitárokat, szóval tényleg nem mindent, amit csak van, mindent lehetőség van kipróbálni.
0: A zeneszánsz a reneszánszra áthallása van egy kicsit.
1: Igen.
0: A rendezvényen ez hogy jelenik meg?
1: Hát ez talán abból jött ez a szóalkotás, hogy legyen a zenének újra mondjuk egy ilyen reneszánsza, vagy egy a klasszikus zenének legyen egy reneszánsza. Ez az egyik, amit így bele lehet hallani, illetve mi is kicsit beleértünk. A másik pedig az, hogy nagyon jól működő régi zeneegyüttes van a zeniskolában. Kétféle, van egy, amit a tanárok alkotnak, ez a Miskolci régi zeneegyüttes, akik egyébként fel is fognak lépni, illetve táncházat is tartanak, és van a gyerekek alkotta Egressy Erkel régi zeneegyüttes, és nagyon komoly hangszerparkkal rendelkeznek, ők is, van barokk gitárunk, reneszánsz furia konzortunk, szóval, hogy ők nagyon intenzíven dolgoznak ezen a régi zene vonalon, és ezért is lett ez zeneszánsz.
0: Mondjuk el a programot részletesen is, mikor érdemes kilátogatni, és meddig tart?
1: Délelőtt 10 órakor kezdünk, és délután 4-ig tart, ami a valóságban általában 4:30, mert nem férünk bele abba, amit eltervezünk, a sok-sok minden. Egész nap érdemes kilátogatni, tehát lesznek olyan programok, amik mondjuk csak 2-3 órán keresztül élnek, például lesz olyan kézműveskedés, ami nem 10-től 4-ig tart, de ezt még előre most nem tudjuk, hogy melyik lesz az a 2-3 óra, amikor a kollega vagy a meghívott segítő ebben szerepet vállal. De a hangszersimogatás az egésznapos, a koncert az egésznapos, az íjászkodás például egésznapos, és a többsége a programoknak az egész nap elérhető. Nyilván az ilyesmi, hogy tombola, meg ilyen. Például a Rajmi, a dinó, az egy új dolog lesz idén. Az egyik növendékünknek van valami 3 méteres dinójelmeze is. Ő vállalt, hogy 2 órán keresztül szórakoztatja a gyerekeket, de hogy mikor lesz ez a 2 óra, ezt például még nem tudom megmondani.
0: Minden évben nagy-nagy érdeklődésre tart számot ez a program, ugye?
1: Igen, ez így van.
0: Sokan vannak.
1: Sokan szoktak lenni, különösen, ha tényleg nagyon jó az idő. Például tavaly közel 500-an voltunk, úgyhogy tényleg ettől lesz olyan nagy nyüzsgés az udvaron, meg az, hogy mindig szól a profin kihangosított zene ott a szabadtéri színpadon, az egy ilyen, tényleg ilyen kis mini fesztivál.
0: Milyen kísérő programok lesznek a rendezvényen?
1: Lesz egy terem, amit elneveztünk Mesekuckónak, ahol egész nap ilyen meséhez kötődő programok lesznek a kicsiknek. Lesz kerekítő foglalkozás ezen belül, az egyik kolléganő ezzel is foglalkozik, és ő fog ott foglalkozást tartani az egész piciknek. Lesz olyan, hogy mesepárna, a Kazincbarcikai Egressy Béni Városi Könyvtárnak a vezetője dolgozta ki ezt a módszert, ezt a könyvtári mesepárna módszert, és ő, mi ezt kiegészítjük zenével, így egy közös projektet hozunk létre, és oda is kicsiket várunk. Aztán lesz olyan, hogy például az egyik felnőtt tanítványunknak az anyukája, aki már nyugdíjas, nagyon szeret mesét írni. És ő ezt találta ki, hogy nagyon szívesen ideadja nekünk az egyik meséjét, amit szintén kiegészítünk zenével, és ezt ebben a mesekuckóban ez egyik barátnője elmeséli, ott rajzolnak hozzá, mindenfélét kitalálnak hozzá, még ajándék is lesz a legjobban rajzolónak, és ezen kívül a kézműveskedést szerintem említettem, ezen belül lesz például tűzománcozás, az egyik kolléganő művészi szinten űzi ezt, és ő fog a gyerekekkel együtt tűzománcozni, és ja igen, még ez egy fontos információ talán, hogy ebben az évben pályáztunk az udvar megújítására, és ennek a nyertes pályázatnak a projektzáró eseménye is lesz most ez a zeneszánsz, a Zöld Zeneparknak az átadó ünnepsége is, ezért most ez a zeneszánsz kicsit kötődik a természethez, az állatokhoz, matarakhoz, és ezzel kapcsolatosan is lesz egy speciális koncert, ami e köré a téma körül épül.
0: Ez egyfajta utánpótlás keresés is, ugye? Meg mindenképpen, hogy megszerettetni a gyerekekkel a zenét, és akár az iskolába beiratkozzanak, ugye?
1: Így van, így van. Ez annyira így van, hogy aznap egy ilyen plusz beiratkozási napot is tartunk, tehát hogy van kint az udvaron ennek egy stand, és aki aznap annyira megszeretett valamilyen hangszert, hogy ő el is döntötte, hogy beiratkozik, akkor arra is van lehetőség.
0: Kiknek ajánlod a zene tanulását?
1: A zene tanulását?
0: Ugye?
1: Mindenkinek.
0: De mégis milyen készségek, képességek jók, ha megvannak, vagy a szülő például mit fedezzen fel, vagy mit figyeljen, amikor erről kérdezi a gyereket?
1: Hát szerintem az a gyerek, aki valamiért nagyon szereti a zenét. Tehát mondjuk a kicsiknél az szokott feltűnő lenni az ilyen óvodás, vagy még kisebb korúaknál is, hogy nagyon szívesen táncolnak a zenére, úgy rüttyögtetik magukat, nem tudom, tehát abban már lehet érezni, hogy őt valamiért ez nagyon megragadja. Akkor, hogyha valaki nagyon szívesen énekel, mindegy, hogy tisztán vagy nem, ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, mert sok szülő azt gondolja, hogy hát az ő gyereke nem tud tisztán énekelni, akkor ő nem való zenét tanulni, ez nem így van. Ez, hogyha szeret énekelni, az azt jelenti, hogy őt ez valamiért megragadja, és fontos számára, és ez nagyon jó fejleszthető. Tehát, hogy gyakorlás kérdése igaziból a hallásfejlesztés. Aztán, hát talán ez, amit legfontosabbnak tartok én, hogy kötődjön a zenéhez, és hogy mondjuk, ha valamilyen hangszer megragadja, az egy nagyon biztos jel, de aki valamiért kötődik a zenéhez, azt érdemes megpróbálni, hogy járjon zenét tanulni.
0: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Bódi Máté Ágnessel, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesével beszélgetünk.
1: Mi alapján választunk hangszert? Ez csak a szeretet, vagy pedig azért például vannak olyan hangszerek, amihez akár fizikai adottságok kellenek, azért a szülőnek is, meg akár nektek, a szakértőknek kell ezt irányítani, nem?
2: Vannak olyan hangszerek, például a rezes hangszerek, amiket kicsik nem tudnak, tehát fizikailag nem tudnak még megfújni. És akkor nekik szoktuk azt ajánlani, hogy tanuló hangszerként egy pár évig furuljázzanak, azzal nagyon sok mindent megtanulnak, fejlesztik magukat, és később képesek lesznek rá. Tehát mondjuk egy tubát, egy óvodást nyilván nem fog tudni még elkezdeni tanulni, tehát, de még lehet, hogy egy alsó sem. Úgyhogy ilyenek vannak, azon kívül nyilván vannak előnyök, hogy sokan azt gondolják, hogy a zongorázni nagy kéz kell, ez sem igaz. Tehát, hogy ott inkább a zongorázásnál, én ezt azért tudom, mert pont zongoratanár vagyok, de hogy ott az ujjaknak a rugalmassága, a tenyérnek az erőssége, de ez még kicsi korban nem feltétlen látszik. Tehát, hogy egyszerűen el kell kezdeni, ami tetszik, és hogyha mégsem jön be valamiért, mégsem azt tetszik, akkor ki lehet próbálni majd később mást. Tehát, hogy annyira nincs ebben szerintem ilyen előre ilyen megkötöttség. Illetve ami érdekes lehet, hogy vannak, akik azért iratkoznak be például pont fúvósnak, mert szükségük van arra, hogy a tüdejüket erősítsék. Tehát például van, akinek olyan gerinc problémája van ez az úgynevezett tölcsérmel, akit kifejezetten a tüdőkapacitás erősítésére fúvós felé irányítanak orvosok. Hogyha már zeneiskola, akkor fúvós.
1: Te hány hangszeren játszol, vagy...
2: Én csak zongorázok. Énekelni tanultam egy ideig, de én más hangszeren nem játszok.
1: Hány munkatársad van?
2: 50 körül, nem tudom, 51-2.
1: És hány gyermek jár jelenleg az Egressy Béni
2: Zeneiskolában? Csak az Egressybe, megint pontos számokat nem fogok tudni mondani, de 700 körül.
1: 700 körül, szép. Más iskolákban is van lehetőség tőletek tanulni, zenélni.
2: Így van, a városban több ponton is tanítanak kollégáink különböző általános iskolákban, ahol az ottani gyerekeket helyben tanítják, amúgy nekik egy nagy könnyebbség, főleg ugye a szülőknek, hogy nem kell a belvárosba behozni őket, például Martinkertvárosból, csak egy példát mondjak.
1: Beszéljünk a büszkeségekről, kikre vagytok büszkék, már nagyon sok tehetséget kineveltetek. Néhány nevet a teljesség igénye nélkül.
2: Nem is tudom, hol kezdjem. tényleg nagyon-nagyon sok van. Akit talán a hallgatók biztosan ismernek, hallottak már róla, az Verib Tamás, szerintem őt szinte mindenki ismeri az országban, ő nálam tanult zongorázni például, de amúgy nyilván ő énekelni tanult elsősorban. Simon Izabella, aki egy nagyon nagy szaktekintély zongorista, ő is nálunk Krausz Adrien, ő Svájcban élő, világhírű zongoraművész. Növendékeink minden évben nagyon sok versenyen megmérettetik magukat, és hát, hogyha valaki ránéz esetleg a honlapunkra, az Egressy Béni Zeneiskola honlapjára, akkor csak ebben a tanévben, én nem is tudom, 30-40 bejegyzést fog arról találni, hogy milyen eredményeket írünk el, vagy érnek el városi, megyei, regionális és országos és nemzetközi versenyeken is, úgyhogy tényleg annyira sok gyerekre van okunk büszkének lenni, nehéz kiemelni egy-két nevet, de például pont tegnap volt egy éneklő ifjúság elnevezésű kórus minősítő verseny. Ez egy nagyon rangos kórus verseny, amit a Fazekas Iskola szervezett egyébként meg, és az ifjúsági kórusunk aranyminősítést szerzett, és még egy külön díjat is kapott az egyik mű előadásáért, Drótosné Mészáros Eszter kolléganő vezetésével. Tényleg fantasztikus, hogy mennyit épültek a Covid óta. Ugye a Covidban minden együttes gyakorlatilag a Covid után nulláról kezdték, mert nem lehetett próbálni, hát énekelni aztán nem lehet maszkban, meg nem lehet méterekre egymástól, úgyhogy semmiből kellett újraépíteni, és fantasztikus eredményt értek el.
1: Tudom, hogy képességek kérdése és hangszer kérdése, de mennyi idő alatt lehet megtanulni például zongorázni?
2: Hát ugye attól függ, hogy milyen szintre szeretne valaki eljutni. Mondjuk, hogyha már szeretne valamilyen slágeres, valamilyen ilyen fölbemászó dolgot, ami már tényleg azért mutatós is, egy gyerek eljátszani, tehát amire mondjuk szülők vagy közönség, barátok is azt mondják, hogy hú, ez már valami. Én azt gondolom, hogy az 4 év alatt nem nagyon lehetséges, tehát azért annyi a minimum, ami már úgy valóban valami olyan eredményt hoz, hogy az már azt lehet mondani, hogy valaki tud zongorázni.
1: melyik hangszert a legnehezebb szerinted, de ez is képességkérdés, de hát, melyik hangszer a legbonyolultabb?
2: A legbonyolultabb. Ez is attól függ, olyan hasonló, mint a nyelveknél, ugye az angolra mindenki azt mondja, hogy ez milyen könnyű. Tehát ez hasonló, mondjuk szerintem analóg egy kicsit a zongorával, hogy egy-egy billentyűt leütni mindenki számára nagyon könnyű, angolul is el lehet boldogulni nagyon alacsony szókincsel, csak ahogy az ember belemegy, akkor ott kiderül, hogy azért fú, annak milyen mélységei vannak. Szerintem a zongora erre egy nagyon jó példa, de például a hegedű, az pedig egy olyan, hogy azon a legegyszerűbb dolgot is nagyon nehéz megtanulni, aztán mélységeit nem tudom, tehát valószínűleg az is egyre nehezebb. Tehát a hegedűre szokták azt mondani, hogy talán az a legnehezebb. De valószínűleg ebbe azért vannak különbségek, hogy kinek mi a nehezebb. A zongorázásban az egy nagyon nehéz dolog, hogy a két kezünk, tíz ujjunk teljesen más csinál. Tehát valakinek ez könnyebb levezérelni, agyilag, egyszerűen. Valakinek meg a hallása annyira tökéletes, hogy neki a hegedülés az, amire predesztinálva van, hogy azokat a finomságokat könnyebben meghallja és teljesítse, ami ahhoz kell.
1: Sokan nem gondolnak bele, de az elméleti alapok a legfontosabb olyan szinten, hogy megtanuld azt, hogy hogyan is kell megszólaltatni, és mit szólaltatsz meg. Ezt a részét megtanulni, ez mennyi idő? A szolfés, mondjuk.
2: A szolfés.
1: Meg a kottaolvasás.
2: A kottaolvasás. Igen. Igen, tehát a kottaolvasás az valóban elválaszthatatlan részét képezi a zenetanulásnak, kivéve az egészen kezdőknél. Talán a szolfésnak én azt gondolom, hogy manapság a legnagyobb szerepe az a készségfejlesztésben van, tehát hogy abban tudnak a szolfés kolléganők a legtöbbet segíteni, hogy a gyerekeknek a hallását fejlesztik, a belső hallását, az éneklési képességét, a ritmus érzékét, a zeneiségét, a zenei képességét egyszerűen, mert azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek, akik bekerülnek hozzánk ugye mondjuk 6-7 évesen, vagy 8 évesen többnyire, mennyire nagyon el vannak a finom motorikában maradva ahhoz képest, amit mondjuk 10 éve akár tapasztaltunk. És ugye a hangszeres tanulás az abszolút az a finom motorikának a csúcsa. Tehát, hogy amikor az is probléma, hogy sokkal egyszerűbb mozgásformákat megvalósítsanak. Ez egészen komolyan mondom, hogy néha tapsolás is gondot okoz. Tehát, hogy vagy valamit olyan finoman megfogni. És ők ebbe tudnak nagyon sokat segíteni, hogy ezeket az elmaradt készségeket játékosan, nagyon sok játékos foglalkozással felhozzák. És mert ugye úgy kezdődik, hogyha valaki mondjuk 6 évesen beiratkozik, vagy 7 évesen, iskolába elsős még, akkor 2 évig csak szolfés tanul alapesetben. Kivéve, ha annyira borzasztóan elkötelezett valami hangszer iránt, akkor már a második évben elkezdheti, de hogy ők addig, őket így segítik ebben, hogy mire oda kerülnek, hogy hangszer tanulnak, addigra már ügyesebben kezdjenek neki. Úgyhogy az, hogy ezt az elméleti tudást mennyi idő megszerezni, ez is nagyon gyerekfüggő, mert igaziból maga a zene elmélet az nagyon bonyolult. Tehát, hogy nem véletlenül vannak olyan viccek, hogy a matek vagy a zene elmélet a bonyolultabb, tehát, hogy mélységeibe azt megérteni, megmondom őszintén, én középiskolás voltam, amikor elkezdtem kapizsgálni, tulajdonképpen mi is az, amit mi tanultunk még zeneiskolában, szolfésban. Miért kellett azt egyáltalán? Addig csak úgy megtanultam, valami megvolt belőle, de meg kellett hozzáérnem. Tehát, hogy azért az tényleg bonyolult, az sok év szerintem, mire az ember azt felfogja, megérti.
1: Nálatok, hogy telik a nyár, csendesebb, mint évközben?
2: Igen, nálok is ugyanúgy kicsengetnek évvégén, mint a többi iskolában. Annyi a különbség, hogy szervezünk nyári zenei tábort. Idén már 6. alkalommal lesz ilyen nyári csuda zenei táborunk, ahova általában túljelentkezés van, 60 növendéket visznek el a kollégák Baskóra, az Emplénbe, és ott egy hétig együtt zenélnek, próbálnak, a végén egy nagy koncertet adnak, fantasztikus buli, imádják a gyerekek és kollégák is, úgyhogy olyankor, bár nem a zenéiskolában, de ott jó nagy hangzavar van, úgyhogy jó, hogy ilyen jó kis csendes helyre mennek. És aztán persze kitör a nyári szünet mindenkinek.
1: Mondjuk el az időpontját és a pontos helyszínt, tehát a Zeneszenz zenés vigasságokra hívjunk meg mindenkit még egyszer.
2: Igen, tehát most június 13-án szombaton 10 és 4 óra, délután 4 óra között várunk mindenkit sok szeretettel az Egressy Béni Zeneiskolába, ami pedig a Palóci utca 4 szám alatt található a belvárosban.
1: Ági, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én köszönöm szépen a lehetőséget.

Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Magyar Vöröskereszt lányból nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számoltunk be Molnár Mariettával, a szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával, majd dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor Hivatásos Mentőszervezet tagját kérdeztük, aki a napokban vehette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat. Ezután Tőzsér Györggyel, Sajó Kápolna polgármesterével beszélgettünk a május 30-ai lovasnapon. Ezután Bódi Máté Ágnes, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettese volt a vendégünk, akivel a június 13-ai Zeneszánsz Zenés Vigasságok rendezvénysorozatra hívtuk meg Önöket. Én munkatársaim nevében is búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: A nap imája.
1: Ó végtelen szeretet, aki az atyától és a fiútól származol, add meg nekem az Isten gyermekség szellemét. Taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten gyermekéhez méltóan cselekednem. Maradj bennem, add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem. Nálad nélkül semmi vagyok, magamtól semmire sem megyek, de egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az atyával és a fiúval mindig egyesüljek.

0: Mai a szállításunk munkatársai, Molnár András, Somosvári Eszter Anna és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A katolikus hit egységének megőrzésére és a keresztény értékek következetes képviseletére buzdította a Német Katolikus Egyetemi Diáktársulatok tagjait 14. Leó pápa a Vatikánban, számolt be pénteken a Vatican News. A katolikus egyházfő több mint 1000 fiatal előtt arról beszélt, a hit, a tudomány, a barátság és a haza szeretet közös alapot jelent a közösségek szolgálatában. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a világ különböző pontjain élő katolikusok együttműködését ugyanaz a hit erősítse, anélkül, hogy a pillanatnyi divatok vagy egyéni érdekek háttérbe szorítanák az egyház hagyományait. A Szentatya arra is kérte a fiatalokat, hogy tudásukat az igazság keresésére és az emberi méltóság védelmére használják. Újabb segélyszállítmánnyal támogatta a kárpátaljai rászorulókat a Hajdúdorogi Főegyház megyei Karitász, adta hírül pénteken a Magyar Kurír. A szervezet munkatársai csaknem 1 tonna adományt juttattak el a Munkácsi Görög Katolikus Egyház megye Karitászának. A szállítmány bútorokat, ruhákat, játékokat, háztartási eszközöket és egyéb használati tárgyakat tartalmazott. Az adományokat a parókiákon élők, a belső menekültek és a nehéz körülmények között élő kárpátaljai családok között osztják szét. A helyi Karitász vezetője, Szokoropácki Péter a térségben végzett segítő munka kihívásairól és a támogatások fontosságáról is beszélt a látogatás során. A jövő héten benyújtja a kormány a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot, közölte közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök pénteken. A kormányfő tájékoztatása szerint emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, és eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert. A kabinet döntött a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működésének átvilágításáról is. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy szigorítják a plakát elhelyezés szabályait, valamint felülvizsgálják a vendégmunkások foglalkoztatására, a hulladékgazdálkodásra és az akkumulátorgyárak engedélyezésére vonatkozó előírásokat. Átfogó vizsgálatokat indított a Honvédelmi Minisztérium több a korábbi vezetés időszakához kapcsolódó ügyben, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő pénteki sajtótájékoztatóján. A tájékoztatás szerint vizsgálják a súlyos sérüléssel járó kézigránát baleset körülményeit, a kecskeméti repülőtérről eltűnt még 29-es alkatrészek ügyét, valamint a védelmi beszerzési ügynökséget ért kibertámadást. A kormány szóvivő közölte, áttekintik a csádi misszió előkészítését, a korábbi beszerzési szerződéseket és a Magyar Honvédség új egyenruháinak tervezésére kötött, mintegy 3 milliárd forintos megállapodást is. Emellett a Balázs Gyula érdekeltségeivel kötött összesen 75 milliárd forintos keretszerződéseket is ellenőrzik. Végül az időjárásról. A nyugati határvidéken eső és zápor is kialakulhat, az északnyugatira, északira forduló szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-29, késő este 13-22 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.

talán hozzáférhetőek. Ennek feltehetőleg az volt az oka, hogy Dvorzsák, aki eredetileg brácsás volt, méghozzá a Smetana által vezényelt színházi zenekarban, nem tartotta magát jó zongoristának. Ellentétben azokkal a szerzőkkel, mint Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Liszt Ferenc, Chopin, Rachmaninov, hogy csak a legfontosabbakat említsem, nem lépett színpadra zongoristaként, ugye Liszt Ferencről tudjuk, hogy egyenesen delejes hatást gyakorolta, főleg a hölgy közönségre a zongora játéka. Éppen ezért nem is saját felhasználásra komponálta a darabjait, a közvélemény pedig jó ideig úgy tartotta számon, hogy ezek a művek inkább csak olyan skiccek vagy vázlatok. Számos köztük a korszakban elvált szalondarab volt, skiccek, albumlapok, és természetesen nem Dvorzsákról beszélnénk, hogyha a cseh népzene egyes különleges műfajai ne kaptak volna szerepet a zongora művei között, így mint mazurkák, poronézek, dumkák, polkák, menőttek és keringők. Pedig mindjárt az elsőként fölhangzó mű meggyőz bennünket arról, hogy nagyon nagy fölkészültségű, kiváló komponistával van dolgunk Dvorzsák esetében, akkor is, ha a zongorára ír. Egy egészen monumentális variációs sorozata következik. Ázdúr variációk, a 36-os opusz számú művet halljuk, egy téma és 8 variáció. A zongoránál Inna Porosina.

Az elhangzott nagyívű Asdur variációk után következik három kisebb szerzemény Dvorák műhelyéből, a kevésbé ismert zongoraműveik közül. Először a korszak egyik népszerű kamaraműfaját képviselő Fizdur humoreszket halljuk.

Kedves hallgatóink, Antonin Dvorák zongora műveitől mára a két posztumusz kiadásban napvilágot látott zongoradarabbal búcsúzunk. Az első a G-dur altató, a második pedig a G-moll capriccio. A zongoránál továbbra is Imna Porosina, az önök figyelmét Marton Árpád köszöni. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott a Zenepavilon. A szerkesztő Marton Árpád volt.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Gion Nándor, virágos katona. 11. rész.

Hiába is próbáltam Török Ádámot meggyőzni, hogy Gillikének volt igaza. Azt mondta, épp olyan ütődött vagyok, mint ő. Csak menjek vissza a Kálváriára álmodozni. Te pedig eredj, és fosztogasd a varsákat, kiáltottam. Hátat fordítottunk egymásnak. Egyszerre indultunk el. Török Ádám elment a vízimalom előtt, a temetők felé tartott, ahol a csónakja volt elrejtve. Én meg siettem a Kálváriára, a virágos katonához. Az első oszlophoz mentem, ahhoz a képhez, ahol a megváltót kilögdösik a börtönből, és ahol a virágos katona először emeli fel a szöges korbácsot. Leültem a kép elé. A virágos katona komoly arccal boldogan nevetett felém. Rászegeztem a tekintetemet, és hívtam a kopasz halászt, hogy elvigyen a csónakjával. Gillike halála óta folyton erre készültem. Pontosan kiterveztem, hogyan fogom csinálni. A szemeimet a virágos katonáéhoz igazítani, hogy nagyon messzire ellássak, a fejemből kisöpörni mindent a kopasz halászon kívül, elképzelni, hogy egy fekete fal vesz körül. A falon csupán egy egészen keskeny rés van, ezen a résen keresztül egy tiszta vízű folyóra kell néznem, amelyen egy csónak közeledik. Majdnem sikerült is mindjárt az első próbálkozásnál. A fekete fal lassan körülvett, csak a keskeny rés maradt. Biztosra vettem, hogy hamarosan feltűnik az átlátszó, tiszta víz is. Ekkor azonban megállt minden. A kopasz halász nem jelent meg. A virágos katona állt előttem. Az oszlopokat meg a kép többi részét eltakarta a fekete fal. A virágos katona azonban odaállt a rés elé, mintha a szöges korbáccsal akarná elűzni a kopasz halászt. Behunytam a szemem. Így nem láttam a virágos katonát, de nagyon jól tudtam, hogy a Kálvárián ülök, hogy mögöttem a tuki domb emelkedik, hogy hideg északi szél fúj. A fűszálak megsárgultak a kápolna körül. Mindez sokkal jobban hozzám tapadt, mint amikor nyitott szemmel próbáltam elrugaszkodni. Nyitott szemmel kellett elmenni. A virágos katona is nyitott szemmel ment el valahova, messzire a megváltótól és az egész bámész népségtől. Ismét a szűk résen keresztül próbáltam odahívni hozzám a kopasz halászt, de a virágos katona hajthatatlan volt. Sötét este lett, mire felhagytam az erőlködéssel. Akkor már fájt, zúgott a fejem, és fáradtabbnak éreztem magam, mint amikor a befagyott folyón futottunk Török Ádámmal. De tudtam, hogy jó úton járok. És ha csak egyszer sikerül magam elé rendelni a kopasz halászt, többé nem szabadul tőlem. Aztán már akkor megyek, és oda megyek, ahova akarok. És ettől kezdve minden nap kora reggeltől késő estig a Kálvárián voltam. Ültem az első kőoszlop előtt, leengedtem a fekete falat, lestem ki a keskeny résen, és minden este holtfáradtan vánszorogtam haza. Vagy két hétig kínlódtam így, eredménytelenül, ez idő alatt nem jártam el a szívhez. A házi bálokba sem mentem szombaton és vasárnap este. Alig vettem tudomást arról, ami körülöttem történik. Valóban olyan lehettem, mint egy holtkóros, ahogyan azt Török Ádám megjósolta. Aztán egy reggel megjelent a kopasz halász. Nem is kellett erőlködnöm. Éppen csak, hogy leültem az oszlop elé. Körülvettem magam a fekete fallal, és amikor kinéztem a résen, a virágos katona szétfoszlott a levegőben. Helyette ott volt a széles, tiszta vízű folyó, messze a vízen pedig, ahol az előbb még a nagy, sárga színű virág volt, most egy csónak látszott. Lassan közeledett felém,
Már a kopasz halászt is láttam. Tarkoponyája csillogott a napfényben, távolról nagyon hasonlított a szentigazra. De nem. Nem a szentigaz volt, mikor közelebb ért, mosolygott, elővillantak egészséges fehér fogai. Az arcát megbarnította a nap. Tulajdonképpen egészen fiatal ember volt. Sokkal fiatalabb és magasabb is, mint a szentigaz. Közben eltűnt a fekete fal, a víz már ott folyt a lábaimnál. A folyópartján ültem, a kopasz halász neztelenül siklott oda mellém, és én beugrottam a csónakba. A kopasz halász a folyó közepére elvezett, akkor az evezőt a csónakba tette, a mellén keresztbe fonta a karjait, hagyta, hogy a víz sodorjon bennünket. Gyorsan haladtunk előre. Mögöttünk egy pillanatra haragos kis hullámok keletkeztek, de aztán gyorsan elsimultak. Néha az volt az érzésem, hogy nem is a vízen, hanem sima jégen siklunk előre. Később sűrű nádas zárta el az utat. Kérdően néztem a kopasz halászra, de ő megnyugtatólag mosolygott, s valóban. A nádszálak elhajoltak előlünk, továbbra is éppen olyan gyorsan haladtunk, mint a nyílt vízen. Azután megláttam a hatalmas zöld rétet, és megláttam mindjárt Gilikét is. Egy szép pejlovon vágtatott a végtelen réten, arcát az égnek fordította, két kezét magasba emelte, és boldogan rikoltozott. A kopasz halász a parthoz evezett, kiszálltam a csónakból, integettem Gilikének, de ő nem vett észre. Olyan volt, mint amikor az ujjaival játszott. Semmit sem vett észre. Szélsebesen elszágódott mellettem, és eltűnt a szemem elől. Azután megláttam a virágos katonát. Ott volt a közelemben. Egy pálmafa alatt hevert, és mindenféle bogyókat evett egy gyümölcsös tálból. Odaléptem eléje, és megkérdeztem, tudja-e, hogy megfeszítették a megváltót. A fejét rázta, látszott rajta, hogy nem is hallott még a megváltóról. Leheveredtem én is a pálmafa alá, és pihentem. A fáradtság, amely két heti erőlködés után felgyülemlett bennem, egyszerre megszűnt, mintha tiszta vízű, széles folyó mosta volna el. Frissen, pihenten tértem vissza a Kálváriára. Boldogan ugrottam talpra, és rohantam a szívhez, hogy mindent elmondjak Török Ádámnak.

0: Rohantam hát Török Ádámhoz, és teljesen elfeledkeztem a 2 héttel ezelőtti veszekedésünkről, meg arról is, hogy délelőttönként Török Ádám otthon alszik, nem szokott eljönni a szívhez. Akkor is bizonyára aludt, hiába kerestem, senki sem volt a földgáton. Mennyi ideig tanácstalanul áldogáltam, néztem a malomba érkező szekereket, meg a vízesésben forgolódó apró halakat, aztán visszaballagtam a Kálváriára. Ott még 3-szor hívtam a kopasz halászt. Jött mindig engedelmesen. Először szelíd dombok közé vitettem magam, ahol pásztorok legeltették a nyájukat és citeráztak. Másodszor egy erdőbe vitettem magam, ahol kis, tarkatollú madarak röbdöstek a fák körül. Harmadszor egy ismeretlen városba vitettem magam, ahol fehér falu kőházak álltak. Mindegyiknek olyan terasza volt, mint a Kálvária kápolnájának. De ezeken a teraszakon nem álltak feszületek. Délután ismét a szívnél voltam. Türelmetlenül várakoztam, de Török Ádám nem jelentkezett délután sem, és este sem. Mindenképpen beszélgetnem kellett valakivel, így hát tényferegni kezdtem a malom körül. És amikor Rézi megjelent az udvaron, és fülig lisztesen a vízhez ment, hogy vacsora előtt megmossa a kezét és az arcát, oda kiáltottam neki, és integettem, hogy jöjjön a szívhez. Óvatosan körülnézett, hogy az apja nincs a közelben, aztán a vízimalom épületét megkerülve kijött hozzám. Talán dolgoztál valahol? Kérdezte gúnyosan. Régóta nem láttalak. Minden úgy van, ahogy meséltem. Újságoltam örömmel. Láttam Gilikét. Mit akarsz tulajdonképpen? Nézett rám ellenségesen. Részeg vagy? Tényleg láttam. Nem vagyok részeg, adartam. Meg a kopasz halászt is láttam, meg a virágos katonát. Miféle virágos katonát? Nem ismered a virágos katonát? Ő az, aki még Gilikénél is boldogabb. Össze-vissza beszélsz, nem értek belőle semmit, mondta Rézi. Megyek vacsorázni. Sarkon fordult, indult vissza a malomba, de utána ugrottam, megragadtam a karját, és azt mondtam. Várjál, mindjárt megmagyarázom. Olyan vagy, mint egy őrült. Ide figyelj. Ott fent a Kálvárián meg tudom csinálni azt, hogy megjelenjen a kopasz halász, és elvigyen engem oda, ahova akarom. Érted? Semmit sem értek. Várjál. Leülök egy kép elé. Ezen a képen van egy katona, akinek virág van a mellén, és nagyon boldog. Elkezdem merően nézni a szemét, hogy az én szemem is úgy álljon, mint az övé. És közben a kopasz halászra gondolok. Minden mást elfelejtek. Addig gondolok rá, amíg végre megjelenik, és attól kezdve nem is látok más, csak őt, a csónakját, meg egy széles, tiszta vízű folyót. A többi már könnyen megy, beülök a csónakjába, és ő elvisz oda, ahova akarom. És én bejárok olyan helyeket, amiket azelőtt sohasem láttam. Érted? Kezdem érteni, ez olyasmi lehet, mint amikor álmodik az ember. Igen, illetve nem egészen. Sokkal tisztábban látok mindent, mint amikor álmodom. És azt látom, amit akarok. És közben látom saját magamat is onnan a Kálváriáról. És ha valami nem tetszik, mindjárt változtatok rajta. Ha egy hely esetleg nem elég jó, egy szempillantás alatt átugrom egy másik jobb helyre. És az egészet akkor hagyom abba, amikor éppen tetszik.
1: Érdekes, mondta Rézi, de még mindig kissé gyanakodva nézegetett.
0: És láttad Gilikét? Igen. A kopasz halásszal először arra a helyre vitettem magam, ahová Gilike is mindig eljárt. Ott volt Gilike, lovagolt egy sima zöld réten. Nagyon boldog volt.
1: Honnan tudod, hogy boldog volt?
0: Látszott az arcán.
1: Jól van, mondta Rézi. Örülök, hogy boldog és hogy tud lovagolni.
0: Te is láthatnád, mondtam. Ha akarod, megtanítalak, hogyan kell hívni a kopasz halászt. Eljöhetnél a Kálváriára, és a virágos katonánál nem érek rá. Rengeteg dolgom van a malomban. Mondjuk vasárnap délután, amikor nem dolgozol.
1: Nem érdemes, mondta Rézi.
0: Én sohasem tudnék mindenről megfeledkezni, és csak a kopasz halászra gondolni. Rengeteg dologra kell gondolnom. Erre nem tudtam mit válaszolni. Kezdtem dühös lenni Rézire is, akár csak Török Ádámra 2 héttel korábban, amikor kiröhögött itt a szívnél. Bosszusan hallgattam. Már el akartam menni, de Rézi megkérdezte tőlem. Te sohasem dolgozol? De. Dolgozom. Játszom a citerán a házi bálokban. Tudsz citerázni? Kérdezte felvillanó szemmel. Persze. Én nagyon szeretem a zenét, meg táncolni is szeretek. Egyszer játszhatnál nekem a citerádon. Jó, majd egyszer, mondtam rossz kedvűen. Lehet, hogy egyszer a Kálváriára is elmegyek, és akkor elmesélheted, hogy merre jártál a kopasz halásszal. Nekem úgysem jelenne meg sohasem. Nagyszerű, mondtam. Erre egyszer elmúlt a rossz kedvem. Ha akarod, eljövök ide minden este, és elmondom, hogy milyen helyeken jártam. Nem tudom, mondta bizonytalanul. Nem tudom, hogy kijöhetek-e mindig. Majd megpróbálok vacsora előtt kiszökni. Rendben van. Én várni foglak itt minden este. Rengeteg dolgot fogok mesélni. Rézi most elhallgatott, gondolkozott egy kicsit, aztán szomorúan megkérdezte. Tényleg azt hiszed, hogy kövér vagyok? Nem, dehogy is. Egyáltalán nem vagy kövér. Török Ádámnak azt mondtad, hogy kövér vagyok. Messziről úgy láttam, de nem vagy kövér. Hanem hol van Török Ádám? Ő is eltűnt, amikor te, mondta csodálkozva Rézi. Azt hittem, együtt csavarogtok valahol. Nem voltunk együtt. Összevesztünk egy kicsit, úgy látszik, még mindig haragszik rám. Ha találkozol vele, mondd meg neki, jöjjön fel a Kálváriára. Te pedig mondd meg neki, hogy ne fosztogassa a varsákat. Honnan tudod, hogy a varsákat fosztogatja? Kérdeztem. Mindegy. Az a baj, hogy a halászok is tudják, mondta Rézi. Aztán visszament a vízimalomba.

Hideg őszi napok következtek, de én továbbra is minden nap a Kálvárián voltam, és minden este elmeséltem Rézinek, hogy milyen helyeken jártam. Sok felé elvitt engem a kopasz halász. Jobbnál jobb helyekre, ahol nem fújt a hideg őszi szél, hanem mindig sütött a nap, és sohasem sárgult meg a fű. Lustig Kornéltól, az órástól halom számra kértem kölcsön a könyveket, sorra végigolvastam őket, és ha felfedeztem bennük valami jó helyet, elmentem a Kálváriára, és a kopasz halásszal elvitettem magam arra a helyre, amerről olvastam. Néhányszor megpróbáltam otthon, olvasás közben is magamhoz rendelni a kopasz halászt, de ez nem sikerült. A kopasz halász csak akkor jelentkezett, ha a Kálvárián ültem, és a szememet a virágos katona szeméhez igazítottam. Így hát jártam rendszeresen a Kálváriára, és mint azelőtt is elnézegettem a Tuki és a Kálvária utcai embereket. És amikor már nagyon elegem volt belőlük, mentem a boldog virágos katonához, akit még inkább megszerettem azóta, hogy megfejtettem a titkát. Hívtuk együtt a kopasz halászt, és vitettem magam, ahova kedvem tartotta. Ilyenkor én is boldog voltam, akár a virágos katona. Mindig messzire vitettem magam, minél messzebbre a Tuki dombtól és a Kálvária utcától. Válogattam a jó helyekben, amelyekről olvastam, vagy amelyeket kitaláltam. Egy alkalommal meg Horváth Józsefet és a feleségét kísértem el a Kálvária utcától egészen Kanadáig. Horváth József, miután már nem reménykedhetett tovább, hogy valaha is visszakerül a Tuki dombra, a feleségével együtt kivándorolt Kanadába. Éppen a Kálvárián voltam, amikor az állomásra indultak. Hívtam a kopasz halászt. Elvitettem magam a vonatra, aztán én is utaztam vonaton és hajón. Este pedig részletesen elmeséltem Rézinek, hogy milyen tájakat, városokat, embereket, kikötőket, tengereket és tengeri halakat láttam. November vége felé járt már az idő, amikor újra fölbukkant Török Ádám, aki majdnem elrontott mindent.

Virágos katona, Gion Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. A 11. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező Elromán Kata, szerkesztette Varga Andrea. A Rádiós Regénytárt hallották.

0: A Gimes felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 15 óra van, híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A nemzetközi helyzet, a béke kérdése és a szinódus jövője is napirendre kerül a bíborosok június végi vatikáni tanácskozásán, közölte Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja. A Vatican News pénteki beszámolója szerint 14. Leó pápa június 26-a és 29-e között hívta össze a konzisztóriumot, amelyen a világ különböző részeiről érkező bíborosok osztják meg tapasztalatai. A tanácskozás egyik kiemelt témája az új pápai enciklika lesz, különös tekintettel a béke megőrzésére és az úgynevezett jogos háború elméletének újraértékelésére. A résztvevők emellett áttekintik a 2027-28-as szinódus előkészítésének folyamatát is. A találkozó Szent Péter és Pál apostolok ünnepén közös szentmisével zárul a Vatikánban. Hatósági eljárás indult a Kettl debreceni akkumulátorgyára ellen egy májusi szennyezési ügy miatt, közölte pénteken a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kínai tulajdonú vállalat szabálytalanul juttatott zöld színű folyékony hulladékot a csatorna hálózatba. A vízügyi hatóság visszavonta az ipari szennyvíz előtisztítóra kiadott hozzájárulását, és kötelezte a céget a szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszer megtisztítására. A kormányhivatal közölte, a szennyezést a vállalat megszüntette, ugyanakkor a jogsértések miatt bírságra számíthat. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter is. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken a Mester utcában zajló felújítási munkák miatt, közölte az MTI-vel a Budapesti Közlekedési Központ. A munkálatok során útátjárót építenek, és átépítik a Vágóhíd utcai villamos peront. A 2B villamos több júniusi hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, az 51A villamos pedig nem jár. Helyette 51-es pótlóbusz szállítja az utasokat a Mester utca és a Koppány utca között. A BKK azt javasolja, hogy az érintettek indulás előtt tájékozódjanak az ideiglenes közlekedési rendről. Európa keleti határain egyre közvetlenebb fenyegetést jelent az orosz-ukrán háború, írt a közösségi oldalán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A német politikus pénteki bejegyzésében arra reagált, hogy pénteken felrobbant egy tengeri drón a romániai Konstanca kikötőjében. Egy héttel azután, hogy egy robbanó szerkezettel felszerelt drón csapódott egy galaci lakóépületbe. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, az Európai Unió teljes szolidaritást vállal az érintett tagállamokkal, és fokozza a légvédelmi, valamint drón elhárító képességek fejlesztését. Végül az időjárásról. Nyugat felől időszakosan megnövekszik a felhőzet, a nyugati határvidéken eső és zápor is kialakulhat. Az északnyugatira, északira forduló szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Késő estére 13 és 22 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 16 órakor lesz. 15 óra 4 perc.

Az Akvarell következik, a mikrofonnál a műsorvezető Tóth Zsófia, a szerkesztő Csót Judit. A hét utolsó munkanapján kulturális magazinunkban, ahogy azt már megszokhatták, az elmúlt időszak legérdekesebb kulturális témáiból válogatunk. Az előttünk álló közel egy órában megemlékezünk arról,

0: Az előzményt is figyelembe véve fél évszázados jubileumát ünnepli a Katolikus Rádió Anyanyelv Ápoló műsora a Szóról szóval. Március 3-án volt 50 éve, hogy elindult a Magyar Rádióban a legendás Beszélni nehéz. Ennek az 1976-ban indított műsornak a szellemi örököseként talált otthonra a Magyar Katolikus Rádió 2004-es indulását követően Kerekes Barnabás és Kovács Zsuzsanna szerkesztésében a Szóról szóval. A műsor készítői azóta is hűek maradtak az alapításkori célokhoz. Az adás az általános beszéd kultúra fejlesztését, a szép magyar beszéd, a helyes kiejtés és a pontos hangsúlyozás jelentőségének hirdetését szolgálja, vagyis az anyanyelv ápolását tűzte ki célul. Az évfordulót a Petőfi Irodalmi Múzeumban ünnepelték május végén. A jeles alkalmon Kovács Zsuzsannával, a Szóról szóval társ szerkesztőjével Fülöp Tamás készített interjút.
1: A műsor maga Beszélni nehéz címmel, ezt Pécsi Blanka művésznő indította el, Deme László professzor úr, nyelvész professzor úr segítségével, és a céljuk az volt, hogy szépen, helyesen beszélni mindenkinek elvárható és kívánalom, de egy pedagógusnak, egy színművésznek elengedhetetlen követelmény. A műsorban annak idején 12 felnőtt ember egyéni levelezőként úgymond vett részt, és küldte megfejtéseit a rádióhoz. Később aztán rájöttek, hogy a fiatalokat bevonzani pedagógus körvezetők segítségével nagyon szükséges lenne, aktuális lenne, hisz ők viszik tovább. Ahogy Deme László professzor úr szokta mondani, az ifjúság a jövő. Hát így a jövő úgy került be ebbe a műsorba, hogy rövidesen gombamód szaporodtak a Beszélni nehéz körök, nem csak országszerte, hanem Kárpát-medence szerte, hisz határon túli területeken is, felvidéken, délvidéken, Erdélyben több közösség is működött. A műsor egészen hosszú ideig és zavartalanul nagyon kedvelt, nagyon rendszeresen működő beosztással, tematikával dolgozott. A rádió úgy indította el, hogy a kritikus és önkritikus műsora a rádiónak. Tehát a példamondatok, amiknél közösségek azon dolgozhattak, hogy hogyan hangzik helyesen, és mi a hibája az elhangzó mondatnak, a rádió hangarchívumából kerültek ki. Ezeknél a mondatoknál általában volt egy közös beszélői hiba, például a fordított szórendű igekötős igék rossz hangsúlyozása, hangsúlycsúszások, a minősítő és a kijelölő szerepű jelzők összecserélése. Amikor 2007. május 23-án hangzott el az utolsó adásunk, a Magyar Rádióból el kellett jönnünk, illetve ott megszüntették a műsorunkat, akkor gyakorlatilag olyan választási lehetőségeink voltak, hogy valahol, valamilyen rádiónál esetleg elhelyezni a műsort, vagy hát elbúcsúzni tőle, elköszönni tőle. Akkor már Juhász Judit alapításával működött a Magyar Katolikus Rádió. Juhász Judit akkor még eleinte csak az Anyanyelvápolók Szövetsége elnökségének volt a tagja, aktív tagja, később aztán több cikluson át az elnöke volt az Anyanyelvápolók Szövetségének, és Deme professzor úr és Kerekes Barnabás tanár úr, a főszerkesztő és szerkesztő, akkor Juhász Juditot felkeresték azzal a kéréssel, kérdéssel, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy ez a műsor ott folytatódjon a Magyar Katolikus Rádióban. Judit lelkesen első szóra, mivel ismerte azokat az embereket is, akik előtte dolgoztak a műsorban, zöld utat engedett, és akkor mi körvezetők minden évben egy-egy táboron veszünk részt a nyár folyamán. Úgy mentünk el a tokai táborba, hogy na, akkor még egyszer utoljára együtt, és akkor egy könnyes öleléssel elbúcsúzunk egymástól, műsortól. És ott jelent meg Juhász Judit, Szabó Csilla volt, aki elkísérte, szintén a Magyar Katolikus Rádiótól, és bejelentette, hogy szeptembertől a műsor a Magyar Katolikus Rádióban

0: folytatódhat. Nagyon nagy volt az öröm, és egy kicsit izgultunk is. Ugyanis mindig fennáll, hogyha pár hónap, pár hét szünet van, az a veszély, hogy vajon megmaradnak-e azok az emberek, akik eddig velünk voltak. Illetve még egy változás volt, ami nem is kis változás. Említettem, hogy a Magyar Rádióban a Rádió Hangarchívumából kaptuk a példamondatokat, azokkal dolgoztunk. Deme professzor úrnak kikötése volt, hogy Magyar Katolikus Rádiónál nem válogatunk hangarchívumból, nem keresünk példamondatokat. Mi kell, hogy példamondatokat állítsunk elő valahonnét. Néhány hónapig maga Deme professzor úr szolgáltatta ezeket a példamondatokat, utána rám bízta, és az én feladatom lett egyrészt a példamondatok megkeresése, megtalálása, másrészt közösen bejelölve Kerekes Barnabás tanár úr, hogy mi hogy gondoljuk helyesen a hangsúlyokat, szüneteket, hanglejtést, ezeket elemezni, és a műsorban egy blokként ezeket hallgatókkal megosztani. El kell mondanom, hogy egyetlen egy szakkör sem morzsolódott le. Mindenki követett bennünket, mindenki velünk maradt, és hát ez egy életforma nekünk, akik a beszélni nehéz mozgalomhoz tartoztunk. Aki nyugdíjba ment, és nem tudott maga helyett az iskolában körvezetőt találni, az vagy egyéni levelezőként folytatta, vagy baráti társaságok, könyvtári olvasókörök alakultak, és ők kapcsolódtak be, és éltetik a műsorunkat, hisz a műsor nem attól él, hogy mi hárman, három vendégnyelvésszel felváltva, akik megszólalnak, illetve Kerekes tanár úr és én megszólalunk a rádióban, hanem attól, hogy kapjuk a leveleket, nem keveset, 90-100 levél érkezik két hetente, ezekben mindben a jelölés mellett, amit beküldenek, beszámolnak azokról az eseményekről, ami az adott régióban fontos az anyanyelvápolás szempontjából. Kazinci versenyek, az édesanya nyelvünk nyelvhasználati verseny, táborok, konferenciák, számos eseményünk van. Nagyon gazdag, nagyon szép programok azok, amik így aztán a rádió hullámhosszán keresztül megosztásra kerülnek egy-egy levélíró kapcsán, a közösségek más helyszínére is eljutnak ezek az örömhírek.
1: Anyanyelvünk folyamatosan változik, alakul, különböző hatások érik. Gondolok itt az angol gyövevényszavakra, mozaikszavakra, különböző rövidítésekre, szlengekre. Egy példamondatot is hoztam. A szó a flex, a flexelés, a példamondat pedig úgy hangzik, csak flexel az új kocsijával. Vagyis felvág, hencek, kérkedik, ticsekszik, mennyi sok szép szinonimánk van erre a szóra. Én vagyok lemaradva, vagy úgynevezett generációs különbségek miatt természetes az idegenkedésem. Ha és amennyiben ezt a szót inkább a mai gimnazista korosztály érzi a sajátjának. Őri Vilma említette, hogy nem kell védeni a nyelvet, de figyelni kell nagyon. Mit gondol ezekről a különböző változásokról, hatásokról, amik a szép magyar nyelvet érintik?
0: Szokták mondani, hogy veszélyben van-e az anyanyelvünk pontosan az említett hatások miatt, és erre szoktuk azt mondani, hogy nincs veszélyben, és nem romlik, a nyelv használó romlik, és veszélyezteti maga a nyelvhasználó, de elsősorban a saját nyelvi igényességét és nyelvhasználati kultúráját. Az, hogy kerülnek be ilyen kifejezések, azt gondolom, hogy természetes, hisz azok a fiatalok, de nem csak fiatalok, mindjárt mondok rá egy példát, akik az iskolai közösségben, a média különböző felületein találkoznak hírekkel, óhatatlanul átveszik. Időnként talán azért is, hogy nehogy már azt higgyék, hogy én nem vagyok annyira művelt, hogy ezt nem ismerem, ezt a kifejezést, de ahogy Szakonyi Károly, a Kazinczy Díj Alapítvány elnöke, Kossuth Díjas író, és nagyon jó barátságban van az Anyanyelvápolók Szövetségével is, zsűrizik minden rendezvényünkön, egy írásában mondta, hogy a nyelv megtisztul, olyan, mint a folyó. Ami hordalék, ami nem jó, azt kihordja a szélére, azt elhagyja, és úgy megy tovább. Már azokat a szavakat, azokat a gondolatokat, azokat a nyelvi formákat tovább víve, amik viszont igényesek és megőrzésre és továbbadásra is érdemesültek. Mondtam az előbb, hogy egy példát én is mondok rá. A kis unokám, 11 éves a gyerek, és mondta, hogy milyen lehetőségek vannak egy-egy programhoz. És én a program lehetőségek közül kiválasztottam kettőt, és mondtam, hogy hát szerintem ez nem rossz kombó. És mondta, hogy mama, hát ez nem olyan nagymamás így mondani, hogy nem rossz kombó. De Melászló professzor urat nagyon sokszor idézzük, emlegetjük. Egyszer azt mondta, hogy leányom, amit nem lehet kimondani magyarul, azt nem érdemes kimondani. A magyar nyelv megmaradása a nyelvhasználók kezében van. Ezért aztán nekünk pedagógusoknak, akik gyerekekkel dolgozunk, akik hallgatók elé tárunk gondolatokat, mondatokat, ez a felelősségünk megvan, hogy ezt így adjuk tovább. A nyelv, az köszöni szépen, jól van. Nekünk kell, akik használjuk a nyelvet, úgy használni, hogy ne mondhassa más azt, hogy veszélyben van a magyar nyelv. Mert mondjuk teletüzdeljük angol kifejezésekkel, teletüzdeljük szlenggel. Szoktam mondani, hogy a beszélt nyelvet is az emojikkal meg lehet tüzdelni. Amikor egy olyan egy szót mondok, amiről azt hiszem, hogy három gondolat eszébe jut a másiknak. Nem, illetve ha igen, akkor nem kell három mondatot mondani, hanem annyit, amennyiben azt a gondolatot tudom közölni. Talán a szépkiejtési versenyeknek, a kazinci versenyeknek a kulcsszava, hogy értő és értető felolvasás. Na hát a beszédnél is az értő és értető. Tehát én megértsem, amit a másik mond, és értessem meg a másikkal azt, amit én gondolok. És az összes többi az már színesítő elem lehet, de nem lehúzó, nem ólomsúly nehezék, hogy ne tudjon úgy lebbenni tovább az egyik embertől a másikig, mint ahogy azt a nyelv képes rá, hogy megtegyen.
2: Kovács Zsuzsannával, a Szóról szóval című anyanyelv ápoló műsorunk társ szerkesztőjével Fülöp Tamás beszélgetett, annak apropóján, hogy 50 éves lett a Szóról szóval. Erről a jeles évfordulóról egy tematikus adás keretében a szerdai, vagyis a június 3-ai akvarában is megemlékeztünk. A téma iránt érdeklődők honlapunkon visszahallgathatják ezt az összeállítást is.

0: Itt az Akvarell, a Magyar Katolikus Rádió kulturális magazinja, a mikrofonnál továbbra is Tóth Zsófia. Kiváló program lehet a hétvégére a fővárosban zajló Várkert Fest, melynek keretében Kovács Katitól Lakatos Mónika folk trióján át Pál István szalonna és bandájáig, koncertekkel, gyermek és családi programokkal, budai vársétákkal, mozival és táncházzal várják az érdeklődőket. A június 6-án és 7-én megvalósuló fesztivált immár harmadik alkalommal rendezik meg a Várkert Bazár rendszeres nyári programjainak nyitányaként. A beharangozó sajtótájékoztatón Zsoldos Szilvia járt, ahol elsőként Sikota Krisztinát, a Várkapitányság turisztikai, kulturális és kommunikációs vezérigazgató helyettesét kérdezte, majd a fellépők közül is többekkel beszélgetett.
1: Az idei a harmadik Várkert Fest. Ilyenkor mindig elindítjuk azokat a nyári programsorozatainkat, amelyek rendszeresen lesznek majd láthatóak a Várkert Bazár kertjében, a Neoreneszánsz kertben, az Öntőház udvaron. Ilyen például az a táncest és táncház sorozat, ahol szalonna és bandája, illetve az általuk meghívott népzenészek és néptáncosok segítségével a hozzánk látogató magyar és külföldi vendégek is egy-egy táncot megtanulhatnak, és ez egy rendkívül hangulatos táncház, hiszen kint a kertben, a panoráma teraszon zajlik. Tavaly indítottuk el ezt a programsorozatot, és nagy sikerű volt. Ugye, hogy elindul a Várkert Festen a Várkert mozi is, illetve a Várkert kertmozia, hiszen a Szárazárok színpadon vetítjük a filmeket. A Várkert Festen két kultfilmmel indítjuk ezt a sorozatot, a Moszkvatérrel és a Made in Hungáriával, aztán két hetente jelentkezik majd a Várkert mozi, aminek a különlegességét az is adja, hogy ide akár a kutyussal, a házi kedvenceinkkel is érkezhetünk. Ugyanilyen sorozat a nyárnak azok az esti DJ szettek, amit DJ Meta vezet nálunk itt a Várkert Bazárban, ez is elindul a Várkert Festen. Rendkívül hangulatos esti zárásra lehet egy forró nyári napnak.
2: Az egész évadnak az összefoglaló színessége mind megjelenik ezen a két napon is, ami maga a Várkert Fest.
1: A Várkert Fest tulajdonképpen mindig megmutatja azt, hogy mennyire gazdag műfajokban a Várkert Bazár kulturális program kínálata, úgyhogy idén is lesznek gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, ingyenes gyerek zenei produkciók, vagy bábelőadás is, aztán ezeken a napokon indítjuk el azt a szintén sorozatot, ami a Mama Néz címre hallgat, olyan édesanyáknak, vagy szülőknek, nagyszülőknek kínál tematikus sétát itt a Várkert Bazárban, ahova nyugodtan elhozhatják babakocsiban, vagy éppen babahordozóban is. A gyerekeket mindenki kisgyerekkel érkezik, úgyhogy talán, ha egy-egy kisbaba sír, az nem annyira zavaró. Tehát június 6-án és 7-én. A gyerekprogramok mellett természetesen várjuk a felnőtteket, a fiatalokat is különböző programokkal. Lesznek nagy koncertek, hiszen a Várkert Bazár színpadán lesz látható és hallható Kovács Kati, vagy hogyha a népzenét említjük, Lakatos Mónika folklor tiója, de a műfajok fúziója vagy keveredése is megjelenik, hiszen Bogi és Petruska formációja különleges élményt nyújt majd a népzene és a gitár fúziójával, de a színpadon látható majd Ripoff, Raskolnikov bandája is, akik pedig a blues világából hoznak majd produkciót a Várkert Bazárba.
3: Mucsai Zoltán vagyok, a Group & Sing zenekar frontembere, énekese.
2: Jubileumi lesz ez a nagy koncert, mire számíthatunk?
3: Amikor egy születésnapi, ugye 20 éves jubileumi koncertről beszélünk, akkor ugye nagyon-nagyon nehéz, hogy a pályafutásunk alatt, tehát a 20 év alatt melyek azok a dalok, amiket nem hagyhatunk ki, és minél színesebben próbáljuk ezt a repertoárt ugye összeállítani. Mivel 5 nagy lemezünk van, azért a koncertnek a 80%-a az saját repertoárba fog állni, a saját dalainkat fogjuk eljátszani.
2: Említette, hogy egy garázsban kezdték 2006-ban. Honnan, hova jutottak el itt a 20 év alatt?
3: Igen, egészen Budapest legpatinásabb rendezvénytermeibe, illetve külföldre is eljutottunk. Volt szerencsénk a 2025-ös Oszakai Világexpon föllépni Japánban. Erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy az országunkat képviselhettük, illetve voltunk néhány évvel ezelőtt Dubajban is, és Hollandiában, illetve Németországban is többször voltunk. Szóval a jazz, a swing az egy olyan stílus, amilyen azt gondolom, hogy nemzetközi, és emiatt a külföldi közönség is nagyon-nagyon nyitottan fogad.
2: Például a japánok ezt hogy fogadták, mert ugye ez mégsem egy távol-keleti stílus.
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar dalainkra tomboltak, és a végén álló ováció fogadott minket, és utána körülbelül 200 ember még gratulált, és én bevallom őszintén, hogy el is érzékenyültem, annyira extázisban voltunk, annyira tetszett az ottani közönségnek, úgy, hogy nem is értették. És ezért szoktam mondani, hogy a zenének ugye valami olyan érzésvilága van, olyan empátiát ébreszt az emberekben, hogy a zenében mindenki egy nyelven beszél.
2: A Várkert bazárban mikor lépnek föl, mi lesz a helyszín, illetve voltak-e már itt korábban?
3: Így a Gruppenswinggel még nem voltunk. Én néhány évvel ezelőtt a Szécsi Pál emlékestet tartottam, ott a vendégem volt Tóth Vera, illetve tavaly az Ulágandi vendége voltam a Nagy Találkozások című koncerten. A mi koncertünk is, a 20 éves jubileumi koncert is a rendezvény nagy teremben lesz, és hát mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, aki szereti a swinges zenéket, szereti a populári zenéket, ugyanis ebben vagyunk kicsit különbözőek a többi formációnál, hogy mi a stílusokat ötvözzük, és ha legyen az egy popdal is, swingesítve adjuk elő, és egy teljesen új köntösbe új értelmet nyer ugyanaz a dal.
2: Említsünk meg párat, ami biztos, hogy el fog hangozni.
3: Tőlünk a Swing Amíg Élek lemezről a Amíg Élek című dal, akkor a saját repertoárban Játszom Tovább című dal is el fog hangzani, és akkor mondok pár feldolgozást, itt New York, New York, vagy például a Musk filmbetét dal a Hey Pachuco, ez egy nagyon-nagyon különleges feldolgozásba fogjuk eljátszani, illetve lesz a Feeling Good, az talán Michael Bublé vitte újra sikerre, tehát ilyen emblematikus dalok is lesznek, illetve lesznek olyan dalok is, ami nagy hatást gyakorolt ránk, mint például a Don't Stop Me Now, a Queen egyik dala, vagy például az Elton Johnnak a I'm Still Standing. Szóval egy eklektikus, nagyon-nagyon színes koncertet fogunk adni, és a mi koncertünk is szerintem lesz 2 óra legalább.
4: Vég Mátyás, Meta. Ez a metamorfózisból jött, mert én először vizuállal foglalkoztam, ami azt jelenti, hogy a koncertek alatt, ami volt vetítés, azt mi csináltuk, és mellette elkezdtem zenélni, és akkor a kép és a hang hogyan alakítja át az érzéseket. A metamorfózis volt először a koncepció, és abból lett a meta.
2: Naplemente előtt és után milyen különlegességek várják majd a Várkert Festen és utána a közönséget?
4: Naplementéig egészen könnyed, ilyen családbarát zenék lesznek, és ahogy megy le a nap és indul be a tánc, úgy kezdünk mi is egy picit a dögösebb elektronikus zenébe elmozdulni. Szerintem ez olyan, mint egy házi buli, hogy amíg nagyon világos van, az emberek egy picit szégyenlősek, és ahogy egy picit kezd sötétebb lenni, úgy kezd mindenki feloldódni.
2: Milyen zenéket fog válogatni?
4: Több kedvenc zeném is van, de nem tudatos listával jövök, hanem próbálok reagálni arra, hogy mire van igény. Amúgy ezek olyan elektronikus zenék, amiket rádióban nem lehet hallani, és ettől is különleges, hogy olyan zenével táncoltatni az embereket, amiket nem ismernek. Ez számomra a kihívás. Nyilván van egy-kettőször olyan, amit esetleg ismerhetnek, de a célom az, hogy olyan zenékkel bulit csinálni, amit sokan nem ismernek. Az mindig egy győzelem.
2: Ez nagyon nehéz szerintem.
4: Igen, ez egyre nehezebb amúgy, csak egy ikonom mondta azt, hogy slágerekkel minden bohóc tud csinálni bulit, de olyan zenékkel, amiket nem ismerni, azzal valami újat létrehozni, az tényleg az kihívás.
2: Akkor azt jelenti, hogy folyamatosan zenét hallgat?
4: Igen, éjjel-nappal keresem, és egyre nehezebb amúgy. Nehéz inspirálódni, mert kicsit olyan érzésem van, mintha már mindent hallottam volna, de azért keresem a gyöngyszemeket.
2: Nem lehet, hogy azért meg kicsit egyformák?
4: De nagyon egyformák, pont ez a baj. Tehát, hogy nehéz olyat találni, ami mondjuk időtálló zene. Nem véletlenül van ez, hogy most orba szájba a régiek feldolgozását lehet ilyen gagyiba hallgatni, mert már nem tudnak újat kitalálni.
2: És ezt hogyan dönti el, hogy melyik a gyöngyszem?
4: Ja, hát nagyon egyszerű, amelyik jó zene, attól libabőrös leszek. És igazából az érzéseimre hagyatkozom, meg az ízlésemre, de van jó zene, meg rossz zene is. Az idő általában bebizonyítja, hogy melyik milyen, és ha visszanézek az elmúlt 25 évre, nagyon sokszor beigazolódott, hogy amire én azt gondoltam, hogy jó lesz, az valóban utána felépült, és ugyanígy fordítva.
2: Ez már 25 éve csinálja?
4: Igen, de már 7 éves koromtól vegyes kazettákat csináltam, úgyhogy már az általános iskolában is azt szólt, amit én csináltam.
2: Nyáron milyen időközönként lehet majd jönni bulizni?
4: Minden hónapban egyszer leszünk hallhatóak. Castle Session, budavári sorozat a sorozat neve, és július 4 lesz utána, aztán augusztus 29 és szeptember, minden hónapban találkozunk.
2: Indul a nyár a Várkert Festtel, és azt mondta itt a sajtótájékoztatón, hogy aznap van a születésnapja, a születésnapi ajándék lesz ez a június 7-i koncert.
5: Pál István Szalonna vagyok, a Szalonna és Bandája művészeti vezetője. Hát nekem biztosan, mert van egy kisbabánk, aki 5 hónapos, és ugye nagyokat nem tudunk vele utazni, ezért őt is ki tudom hozni a koncertre, és már ez ajándék, hogy ott lesz a kisfiam is, és neki is tudok muzsikálni. Meg az, hogy tényleg egy gyönyörű szép helyen játszhatunk a zenekarral, ez nekünk mindig öröm itt a Várkert bazárba muzsikálni, ha táncház, ha koncert. Tavaly is azt élveztem irgalmatlanul, hogy elkezdesz muzsikálni, és így a domboldaltól egészen a széksorokig ugye elkezd megtelni. És ugye a várlata, hogy végignézel, annyira szép az egész.
2: Mit hallhat a közönség aznap este?
5: Ugye nekünk a Szalonna bandával a repertoárunk az az autentikus népzene, tehát a hagyományos népzene, mi nem nagyon játszunk feldolgozásokat. Lényegében azt lehet mondani, hogy a moldvai csángók muzsikájától egészen a Pest megyei Galgamente népzenéjén keresztül a Rába közig minden meg fog szólalni. Hát igyekszünk a nyár folyamára egy újdonság repertoárt játszani, amelynek ez lesz a nyitó alkalma.
2: Azt mondta, hogy nem annyira kötött ez a repertoár. Hogyan befolyásolja a közönség azt, hogy mit fognak játszani?
5: Az elmúlt 20 pár év tapasztalata alapján, mikor elkezdünk játszani, tehát itt mondjuk a régi stílusú és az új stílusú népzenéket, vagy a tánczenésebbeket, vagy igazából a hajnali muzsikákat, tehát amik lassúbb tempójukat, annak a változatossága meg még tájegységet választom. Tehát ezt látom a közönségen, hogy hoz kell rámozdulni, vagy milyen hangulatban van, és akkor igyekszem egy kicsit abba az irányba vinni, tehát az elmúlt éveknek a szempillantásai alapján alakulnak ki tényleg ezek az érzések, amiket én a koncerten szoktam változtatgatni.
2: Ez egy nyitány, és utána még nyáron is folytatódik a táncház sorozatuk, ami igen sikeres volt akár a külföldiek körében is.
5: Az, hogy visszatérő külföldi vendégek is lesznek ezekben a táncházakban, az tényleg szerintem csodaszámba ment, és pontosan megértették azt, hogy ez mitől egyedi egy vár árnyékába.
2: Ugye a táncház az egy hungarikum, mondhatjuk így is. Nem csoda, hogy szabadtéren egy nyári este ez egy különleges lehetőség.
5: Amikor nem táncolsz, és csak kinézel onnan föntről, kapsz egy gyönyörű vizuális élményt. És ahogy megy le a nap, szól a muzsika, élő zene szól, és ha kedved van, táncolsz, ha nincs kedved, nem táncolsz, ha kedved van, énekelsz, ha nincs kedved, nem énekelsz. Tehát itt senki nem kötelez bármit is csinálni, de mégis a hangulat az az embereket bevonza, és elkezdenek részesei lenni, ma azt érzik, hogy ez egy olyan fajta közösségi élmény, maga ez a táncház módszer, ami, ahogy említette is, nem véletlenül az UNESCO világörökség listájára is fölkerült, maga a táncház és a táncház módszer, és hát azért 50 jó néhány esztendeje beivódott a világ nagyon sok helyén az emberek szívébe.
2: Milyen zenészként megélni a nyári estéket?
5: Én nagyon szeretem. Igazából egy ilyen táncházat muzsikálni, mint hogyha kiülnél egy teraszra, és a barátaiddal találkoznál és sütögetnél. És ennek a terasznak pontosan megvan ez a hangulata, hogy mi szabadon muzsikálgatunk, a táncmester az emberekkel foglalkozik, nincsenek megkötések, egyedül csak annyi, hogy egyszer vége van. Bármikor, amikor egy ilyen alkalmat kimozdítunk a természetbe, és teljesen mindegy az, hogy ezt egy erdőbe csináljuk, egy csűrbe csináljuk, vagy itt a teraszon, akkor az ember úgy egy kicsit kiereszt a bezártságból, és valóban természetes közegébe kerül, lehevernénk a fűbe, és ténylegesen csak megvárnánk a napfelkeltét, és szóljon a muzsika.
2: Mikor várják a közönséget a Várkert Festen?
5: Június 7-én fogunk a Szalonna bandával muzsikálni, és utána már meg is indítjuk az első táncházat, amelyek 2 hetente, 3 hetente fognak egész nyáron megvalósulni.
0: Az elmúlt percekben Sikota Krisztinát, a Várkapitányság vezérigazgató helyettesét, valamint a Várkert Fest fellépői közül Mudzsahid Zoltán énekest, Vég Mátyást, vagyis DJ Metát, valamint Pál István Szalonnát hallották. A fesztivál egész hétvégén zajlik, a programok többsége ingyenes. Az ajánlót Zsoldos Szilvia készítette.

0: Az Akvarát Szerdai Csongor interjújával folytatjuk, aki a Barabás villában május 19-én bemutatott Édes szép zöld fáim, Jókai Mór a Svábhegyen című kötetről beszélgetett a könyv szerkesztőjével és egyik szerzőjével.
1: Földvári Gergely, a hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény vezetője, a beszélgető társam. Apropója a Jókai év termése, Édes szép zöld fáim, Jókai Mór a Svábhegyen. Egy hasonló témájú kiállításotok is volt kint a zugligeti egykori villamos végállomás gyönyörűen felújított épületébe, és most kezemben van ez a nagyon szépen illusztrált kötet. Azt szeretném, hogyha a Katolikus Rádió hallgatóinak bemutatnád.
2: Igen, a könyvünk az a tavaly kiállításunknak az eredményeképpen annyira sok információ és anyag jött össze, hogy nem tudtunk mindent a kiállításba bemutatni, ezért mindenféleképpen terben volt, hogy készítünk egy ilyen reprezentatív, nagyméretű, kemény táblás kiadványt, és sikerült szerencsére több neves intézményből, mint az Országos Széchenyi Könyvtárból, a Petőfi Irodalmi Múzeumból, a Magyar Tudományos Akadémiáról, vagy a Budapest Főváros Levéltárából sok-sok újdonságot és érdekességet összegyűjteni Jókai Mór és a Svábhegy kapcsolatával, és tervrajzokkal, levéltári dokumentumokkal, képekkel, illusztrációkkal, tele tűzdelve, közérthető nyelven, de mégis nagyon sok új tudományos eredményt tartalmazva készült el szerencsére most ez a kötet, amit a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény, a MON Kulturális Központ és a Országos Széchenyi Könyvtár közösen bírt, tehát így adtuk ki ezt a könyvet, és a Hegyvidéki Galériában és a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményben kapható jelenleg ez a könyv. Lehet szükséges, hogy máshol is lesz kapható majd, erről tájékoztatni fogjuk majd a közérdemű, de egyelőre a két intézményünkben lehet megszerezni a könyvet.
1: Jókai Budapesten számos helyen lakott, de mégis igazi jókai helyek, ahol ő nagyon otthon volt, a gyermekkori Komárom, Balatonfüred, Pápa és a Svábhegy, azt hiszem, az életének egy nagyon meghatározó fejezete volt ez a Svábhegy, és nagyon ragaszkodott hozzá. Mennyire van benne a köztudatban, vagy ez a Jókai év hozzásegít, meg ez a könyv, meg ez a kiállítás ahhoz, hogy végre a hegyvidék olyan büszke legyen Jókaira, mint a komáromiak, vagy a fürediek?
2: Igen, ez is a célpontunk volt, és abszolút még a könyv elején jelezzük is, hogy Jókai elég sokszor költözött, és Pesten több mint 20 lakásáról tudunk. Ez tökéletesen jól szimbolizálja és emeli ki a Svábhegyet az összes többi lakása közül, hogy itt 1853-as vásárlásától egészen az 1904-is haláláig folyamatosan jelen volt, tehát több mint 50 évig, tehát mondhatjuk, hogy ez az a hely, ami, ha mondhatnánk, hogy Jókai otthona, akkor leginkább ez volt az otthona. És azt is szeretnénk ebbe a könyvben bemutatni, hogy mennyi mindent adott a kerületnek és a hegyvidéknek Jókai. A turisztikai jelentősége, hogy ő itt volt, az köztudott, de például azt most derül ki ebből a könyvből, hogy milyen közbirtokos egyleteket hozott létre, hogy a vízművek bevezetésért mennyit harcolt, hogy a utakat szerette volna fejleszteni, tehát hogy mennyi minden olyan dolog van, ami itt most, amit élünk a hegyvidéken, azt igazából annak köszönhetjük, hogy Jókai ezt a helyszínt, ezt kifejezetten szerette, és mennyivel emelte a nimbuszát a Svábhegynek. Talán mondhatjuk, hogy a hegyvidéknek és itt a környéknek Jókai eddig is nagyon kiemelkedő volt, de talán ezzel a kötettel még jobban rámutatunk arra, hogy ő nem csak egy nagyon híres, világszintű író volt, aki itt tengette a napjait, hanem ténylegesen szerette ezt a helyet, hozzátett és építette, hogy az a környék szebb legyen.
1: Komárom visszatérően ott van a regényeiben, részben a 48-49-es szabadságharc apropóján is. Balatonfüred is ihlette őt az aranyember megírásakor, a rianás, a többi. A Svábhegy Jókai alkotásaiban inkább a botanikával kapcsolatos, vagy pedig a Svábhegy a regényeiben is visszaköszön?
2: A regényeiben is sok olyan munkája van, ahol kifejezetten sokat beszél, például a Hajdan most és vala című kis regényeinek a összességében nagyon sok rész szól a Svábhegyről, de több olyan komoly munkája, mint például a Tengerszemű hölgy, ott is többször megemlíti a Svábhegyet, és olyan munkái is vannak, ahol nem említi meg, hogy Svábhegy, de akár a domborzatból, akár a leírásból, akár az otthonból, a családból következtetni lehet arról, hogy épp ezt a Svábhegyen írja, vagy a svábhegyi tájakat képzi oda maga elé. például a több erdélyi tájleírásnál is használja a budai hegyeknek a sziluettjeit, tehát azt érzékelhetjük, hogy ő ezeket nagyon sokszor használta, de tény és való, a kertészgazdászati jegyzetek az a munkája, ahol a saját kertjét írja le, hogy ő hogy kezdett ennek neki, hogy foglalkozik a hellyel, tehát van olyan, amit kifejezetten ennek dedikált, de az is igaz, hogy több olyan munkája van, amit itt írt meg, és hát ugye egyik leghíresebb mondása, ami ma is megtalálható a Jókai híres emléktábláján, amin az édes szép zöld fáim, ugye, ami a könyv címe is, ott olvashatjuk, hogy azért tudtam nyáron többet írni, mert itt voltatok, és hogy az ő sokat írásának a szabad természet az oka, és ezt itt a Schwab-hegyen mondta.
1: Nagyon szép a borítója a könyvnek, üldögél egy sziklán, nem tudja, a kertjébe vagy a normafánál, és rálát Budára, Dunára, a várat látja, a Magdolna-tornyot látom, illetve volt helyőrségi templomot. A Jókai rajzolta?
2: Igen, ez Jókai festmény, ez 1882-ben, ez a Schwab-hegyről kitekintés, Schwab-hegyről a vihar után címet kapta. Ugye ez is jól mutatja, hogy Jókai nagyon szépen festett, egyébként akár a fiatalkori 18 éves kori képe, és az édesanyjának a festménye is, amit ő ugyanúgy ő alkotott, az is benne van a kiadványban, és igen, itt ugye rá is festette magát erre a képre, nagyon szép kép tényleg.
1: A 12. kerület más néven Budapest hegyvidék nevű kerülete, hát több dologgal emlékezik Jókaira. Én például két szobrot is tudok elég közel egymáshoz Jókairól. Az egyik nagyon helyes, ahogy ott az általános iskola előtt a Költő utca sarkánál mesél egy gyereknek, mellé lehet ülni, hogy én is hallgassam azt a mesét, amit Jókai mond. A másik pár száz méterrel arrébb van. És hát a Költő utca is róla van elnevezve, ott volt az ő birtoka. Mi vár minket ott, hogyha bekopogunk és megnézzük Jókai egykori kertjét?
2: Igen, ez is fontos volt számunkra, hogy Jókai halálával ne érjen véget a kötet, tehát azt is bemutatjuk, hogy a Jókai világnak mi lett a sorsa, mi történt vele, ugye az is, hogy bontották le, és hogy a Jókai kertnek mi lett a sorsa, sőt a Jókai emlékeket is összegyűjtöttük a Schwab-hegyen, tehát ezekről a szobrokról is lehet benne találni. Még egy mondatig vissza szeretnék csatolni, hogy 1906-ban az első szobrot itt a Schwab-hegyen adták át, a komáromiak panaszkodtak is, hogy hát nézzétek, a Schwab-hegy már felhúzta a saját szobrát, mi meg akinél született, nem tudtuk elintézni, hogy nekünk legyen az első szobrunk. Érdekes, hogy több szobor is van a hegyvidéken. És hát a Jókai kert átalakulásáról is beszélünk a könyvben, és igen, szerencsére ma is szép kert fogad minket, ha bemegyünk a Jókai kertbe, de az tény is való, hogy ma már nem azt látjuk, amit egykor Jókai látott, azonban ennek a könyvnek a segítségével és az Országos Széchenyi Könyvtárral közösen létrejött egy nagy program, ez a Jókai gazda kertje, úgyhogy ha ma valaki a Jókai kertbe megy, akkor különböző pontokon QR kódokkal az egykori Schwab-hegyi Jókai féle kertet is digitális rekonstrukcióba újra lett alkotva, és azt is meg lehet tekinteni, úgyhogy mindenkinek ajánljuk, hogy a Jókai kertbe látogassanak el. A Jókai emlékszoba az most már nyitva van, és ha jól tudom, akkor az idejében egy új kiállítás lesz, és fel kell oda a két mi általunk készített Schwab-hegyi makett, ami az egykori Jókai villát mutatja be, tehát mindenféleképpen érdemes ellátogatni oda. Azt még muszáj elmondanom, hogy a könyvben két munkatársam segített, Tomasics Bence, a gyűjtemény munkatársa, és Szent Kereszti Máté, aki az Országos Széchenyi Könyvtárnak a munkatársa. Ők ketten írtak egy-egy tanulmányt a kiadványban, és hozzátettek ez a könyvhöz sokat.
0: Az édes szép zöld fáim, Jókai Mór a Schwab-hegyen című kötetről Földvári Gergely történésszel, a hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény vezetőivel Szerdahelyi Csongor beszélgetett. Kulturális magazinunk az Aquarell ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a szerkesztő Csót Judit volt. Nevükben is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Mosonyi Mihály D-dur vonós négyesének negyedik tételét a Festetics vonós négyes előadásában hallották. A 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben közéleti témával várjuk Önöket, a műsorból hallanak egy részletet.
1: A Magyar Nemzeti Múzeumban az aktuális hónap kincse a közelmúltban akasztó határában feltárt honfoglaláskori harcosok sírjaiban talált leletek láthatóak június 7-jéig. A magyarság eredete és a Kárpát-medencei honfoglalás évszázadok óta foglalkoztatja a történetírókat és a kutatókat. Türk Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar őstörténeti és honfoglaláskori régészeti tanszékének vezetője a vendégünk. A korai magyar történelem régészeti kutatásai mikor kezdődtek?
2: 1834-ben születik meg maga a honfoglaláskori régészet, a benepusztai lelet előkerülésével, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ezzel párhuzamosan már megindulnak a keleti kutatások. Tehát az, hogy a honfoglaló anyagnak hol vannak Kelet-Európában gyökerei, ez tulajdonképpen már a 19. században elindult, sőt a 19. század végén kifejezetten aktív volt a magyar fér, ugye Zicsi bárónak a keleti expedícióira kell gondolni, hamar fölvették a kapcsolatot a kelet-európai régészekkel, hiszen a 18. század vége óta azért tudott volt az írott források és a nyelvészeti adatok alapján, hogy a honfoglalók, korai magyarok azok valahonnan keletről jöttek be, tehát értelemszerűen adódott a kérdés, hogy az ő leletanyaguknak, temetkezési szokásaiknak hol vannak Kelet-Európában gyökerei.
1: Tehát erre is épült? Vagy épül a honfoglaláskori régészet?
2: Így van, a magyar őstörténet, vagy másnál ugye mostanában korai magyar történetnek szeretjük nevezni. Ennek a régészeti kutatása egyértelműen arra épül, hogy a honfoglásköri leletanyagot ismerem, ugye, hogy kik voltak a honfoglalók, és ezt megpróbálom szétszálazni, hogy ez Kelet-Európában milyen irányba mutat.
1: Említette már az imént, de nagyon izgalmas dolognak tartom, hogy a honfoglaláskori régészeti hagyadékban ma már jól elkülöníthető a keleti eredetű gyökerek, illetve a 10. századi párhuzamos kapcsolatok. Ennek mi a jelentősége? Mire mutatnak rá?
2: Most leegyszerűsítve, hogy honnan jöttek azok az emberek, honnan jöhettek azok az emberek, akik létrehozták a honfoglaláskori anyagi műveltséget. Ugye a legegyszerűbb példát vegyük, tehát az abban lévő importtárgyak, amiket ők biztos, hogy nem tudtak előállítani, ilyenek például a sejmek. Most már háromfajta sejem is van a honfoglaláskori hagyatékban. Ezeket ugye importálták, és az, hogy ők kivel állnak, melyik régióval állnak kereskedelmi kapcsolatban, ez mondjuk nagyon sokat elárul az ő műveltségükről, anyagi kultúrájukról. Ezért fontosak ezek a keleti elemek, keleti szálak, mert meg tudjuk mondani, hogy akkor inkább a Volga-Urál vidék, vagy inkább a füves erdősztyep térségéhez kapcsolódnak. Az a nagyon kevés adat, ami az írott forrásban megmaradt erről, az mennyire feleltethető meg. De ugye itt az alapvető változást azt 2007-11 között történt meg, amikor a mai Ukrajna területén a Dnyeper középső folyásánál nagyon sok olyan leletanyag került elő, ami egyszerre mutatott kapcsolatot a Dél-Urál vidékkel, meg a mi honfoglalóinkkal, és hát tulajdonképpen azóta azt mondhatjuk, hogy etelköznek a területe tulajdonképpen előkerült.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben hallgathatják meg.

0: Az elmúlt percekben Varga Miklós és Damien Ferenc egy-egy felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenhat óra van. Híreket mondunk a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Új környezetvédelmi intézkedésekről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő pénteki sajtótájékoztatóján. A kabinet felülvizsgálja a hulladék gazdálkodási rendszert, szigorítja az akkumulátoripari szabályozást, és új környezeti felelősségi rendszert dolgoz ki. Köböl Anita közölte, szeptember végéig fakitermelési moratórium lép életbe a legértékesebb védett állami erdőkben, és a Natura 2000-es területeken az erdők hosszú távú védelme érdekében. Megkezdődik a Velencei tó vízpotlását biztosító két tározó rekonstrukciója, jelentette be közösségi oldalán Köböl Anita kormány szóvivő. A politikus pénteki bejegyzésében közölte, a tó helyzete továbbra is súlyos, ezért indítják el a vízszabályozást, segítő beruházást. Köböl Anita az afrikai sertéspestissel kapcsolatban is hangsúlyozta, hogy a betegség emberre nem veszélyes. A kormány szóvivő szerint a magyar üzletekben kizárólag ellenőrzött egészséges élelmiszerek kaphatók, a hatóságok pedig folyamatosan végzik a szükséges vizsgálatokat és védekezési intézkedéseket. Tematikus sétákkal, kiállításokkal és koncertekkel ünneplik a Szecesszió világnapját június 13-án Marosvásárhelyen és Nagyváradon, közölték a szervezők az MTI-vel. A pénteki közlemény szerint az idei rendezvények középpontjában a nők szerepe áll a Szecesszió művészetében. A romániai Marosvásárhelyen a Kultúrpalota ad otthont a programoknak, míg a romániai Nagyváradon ingyenesen látogatható lesz a Darvas Laros ház. Emellett fényfestésekkel, koncertekkel és kulturális programokkal várják az érdeklődőket, derült ki a tájékoztatásból. Újabb 186 ukrán térhetett haza az orosz fogságból, írta közösségi oldalán Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A pénteki tájékoztatás szerint 185 katona és egy civil szabadult egy fogolycsere keretében. Az ukrán államfő hangsúlyozta, továbbra is dolgoznak azon, hogy minden fogságba esett ukrán hazatérhessen. Arról nem közöltek részleteket, hogy a csere során hány orosz hadifoglyot adott át Ukrajna. Egyre inkább belesodródik az ukrajnai háborúba az Egyesült Államok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője egy lapnak. Az orosz politikus szerint Washington továbbra is Ukrajnát támogatja, többek között fegyverszállításokkal. Dmitrij Peszkov ugyanakkor arról is beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök őszintén törekszik a konfliktus rendezésére. A Kreml szóvivője hangsúlyozta, Moszkva reméli, hogy a tárgyalási folyamat hamarosan újra indul, és továbbra is fenntartja a kapcsolatot az amerikai féllel, derült ki a pénteki cikkből. Közlekedési hírek következnek.
4: Hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon mától tilos megállni, illetve hétvégén időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. A 3. kerületben a Királyok útján a Pünkösdfürdő utcánál lezárták a félútpályát, mert gázvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Végül az időjárásról. Nyugat felől időszakosan megnövekszik a felhőzet, a nyugati határvidéken eső és zápor is kialakulhat. Az északnyugatira, északira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, késő estére 13 és 22 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. 16 óra 5 perc. Pereg már a film. Mozgóképes rovatunk következik.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Gőbel Ágoston. Továbbra is műsoron az Uránia Nemzeti Filmszínházban a Sacré-Cœur, a Szent Szív Csodálatos Hatalma című francia film. Erről és egy évfordulós filmalkotásról is szó lesz. Gondolták volna, hogy 10 éve mutatták be Mel Gibson a Fegyvertelen Katona című filmjét. Ezen kívül még egy természetfilmmel is készültünk Önöknek, tartsanak velünk!

0: Isten korlátozhatatlan szeretetéről és a Szent Szív tiszteletéről készült a Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma című rendhagyó dokumentumfilm, amit Franciaországban sok százezer ember nézett meg, hatalmas sorok álltak a mozik előtt, és megérintődött nézők beszéltek a hatásáról. Sok ember élete változott meg általa. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban ezen és a következő hétvégén is még biztosan megtekinthető a film. Herbert Dórát, az Emmanuel közösség egyik felelősét, és Kemenes Gábor atyát kértem meg, hogy röviden ajánlják a filmet. Miért érdemes megnézni és elmerülni a Szent Szív szeretetében? Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma című film, valóban tavaly 2025-ben Franciaországban hát egész elképesztő hatást váltott ki, több százezer ember ment el a mozikba, és ugye ezt most meg lehet nézni nálunk is, aztán reméljük, hogy még utána tovább is.
1: Igen, hát az Emmanuel közösségnek az egyik legfontosabb helye, hát az Emmanuel közösség szíve, az Paris-le-Monial, ahol ezek a jelenések történtek. Úgyhogy ezért a mi lelkünknek egész hiszen csodálatos ajándék, hogy most ez a film eljutott ide. Egyáltalán elkészült egy ilyen film végre, és nagyon-nagyon jó film lett szerintem. Jó, lehet rajta vitatkozni, hogy kinek milyen dinamika tetszett volna jobban vagy sem, de én úgy éreztem, amikor megnéztük a bemutatót, hogy igen, valami nagyon fontosat eltalált ez a film, megérinti a szíveket a tanúságtételek által is. Azt érezzük, hogy igaz, hogy ez a jelenés a 17. század vége felé volt, és hát egy jelentéktelen kis városka volt akkor ez a Paris-le-Monial, most se lett óriási, de hát máig is ég ez a tűz, és Jézus szeretete nem lett kisebb irántunk, sőt, és azt hiszem, hogy abban a szempontból is eléggé hasonló állapotban vagyunk, hogy most is elmondhatja az Úr, hogy mennyi közönyt és hidegséget, és rá se figyelést kap csak, tehát hogy észre se vesszük. Az üti szíven az embert, hogy Jézus mennyire kiszolgáltatja magát tulajdonképpen, hogyha azt nézem, hogy az ostjában, ugye most már vannak ilyen kutatások, hogy azt látják, hogy egy szívizom sejtjei, azok egy agonizáló szívizom sejtjeit találják az ostjában, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus tényleg a teljes szívét megnyitja előttünk, és minden nap vele táplálkozhatunk, és ehhez képest tartok tőle, hogy mi katolikusok is, hát azért kis százalékban vesszük ezt komolyan. Úgyhogy ezért nagyon fontosnak érezném, hogy a katolikusok is nézzék meg ezt a filmet, tehát ez evangelizáció is, de azért aki teljesen újként látja, az lehet, hogy megdöbben. Viszont aki katolikusként látja, az talán magába szállhat, hogy minden igaz, amit a mi egyházunk tanít. És ezt így tanítja, hiszek egy így van minimum 1700 éve, ez nem vicc, és ez nem változik az idővel. Ez az igazság.
2: Bátran ajánlom ezt a filmet mindenkinek megnézni, és én az számomra az egyik legmegrendítőbb pillanata a filmnek, az amikor Jézus a szívét adja oda nekünk, mindent odaad, azért, hogy mi benne élhessünk és általa élhessünk. Számomra azért olyan ajándék ez a film, hogy akik ezt megértették, vagy megérezték, vagy fölfogták, és válaszolnak az Isten hívására, ahogyan Szűzanya kéri Medjugorjéban, akkor az életük egészen meg tud változni, mert Jézus lefoglalja őket egészen maguknak, jelen lesz az életükben, és ezek a tanúságtételek erről szólnak a filmben, hogy azok, akik megnyitották a szívüket válaszként Jézus szeretetére, megélik a szeretet csodáját, és új emberekké lesznek. Hát erre a megtérésre van szükségünk most, és erre hív a közös imádság, a film, hát hajra magyarok!

0: A mostani és a következő hétvégén is műsoron az Uránia Nemzeti Filmszínházban a Sacré-Cœur, a Szent Szív Csodálatos Hatalma című dokumentumfilm. Herbert Dóra és Kemenes Gábor atya ajánlották a filmet. Már is folytatódik a Peregmára film itt a Magyar Katolikus Rádióban. 2016 nyarán, éppen 10 éve volt a világpremierje Mel Gibson a Fegyvertelen Katona című filmjének, ami Desmond Doss szinte hihetetlen története, aki a II. Világháború egyik legvéresebb csatájában, Okinawa szigetén közel 100 bajtársa életét mentette meg úgy, hogy ő maga nem viselt fegyvert. Keresztény meggyőződése volt, hogy noha hazája igazságos háborút vív, neki magának nem szabad ölnie. Desmond volt az első olyan katona, aki lelkiismereti okokból megtagadta a fegyveres szolgálatot, és megkapta a kongresszusi becsület érdemrendet, Amerika legmagasabb katonai kitüntetését. Történetéből film készült, majd életrajzát könyvben is kiadták. A filmről, a könyvről, és persze Desmond Dossról beszélgetek most Korcsmáros Gábor kiadóvezetővel.
1: Én először láttam a filmet, és utána olvastam a könyvet, és így is nagyon izgalmas volt. Hát a film nyilván sokkal kevesebbet tud közölni, mint egy könyv, és ez a könyv nagyon ki tudta egészíteni, mind cselekményben is, amik történtek, hiszen a film az igazából főleg egy konkrét csatára fókuszál, és hát nyilván Desmond Doss élete sokkal többet rejt, és hát sokkal jobban rálátunk a lelki oldalára is a történeteknek.
2: Ebben a lelki oldalban téged személyesen mi érintett meg, mi fogott meg? Az, hogy ő maga nem fogott fegyvert sosem?
1: A leginkább engem Desmond Doss hite ragadott meg. Sokszor még a hétköznapi életben is esetleg rajta kaphatjuk magunkat, hogy milyen nehéz a hitünket követni, és akkor látunk egy olyan példát, aki nap mint nap az életét tette kockára a hitéért, aki igazából nem maradt ki a háborúból, mert úgy érezte, hogy neki segítenie kell a barátait, a bajtársait, de egyszer fegyver nélkül ment a legsötétebb csatákba is, ahova azt hiszem, hogy fegyverrel is nagyon nehéz lenne oda bármelyiknek elmenni egy ilyen csatatérkelős közepébe. Tehát Desmond Doss abban hit, hogyha ő hű marad a saját hitéhez, akkor az talán értékesebb, mint hogyha a saját életét védené, akár fegyverrel. Ő azt érezte, ő abban biztos volt, hogy neki ezt kell tennie, hogy neki meg kell védeni a bajtársait, és ő ezt így tudta megtenni. Ő szanitéc volt, ő azért ment ki a csatába, hogy életeket mentsen, és nagyon sokszor kockára tette a saját életét újra és újra, nap mint nap, sőt volt egy csata, amikor majdnem 100 embert megmentett. És mind a 100-at egyesével az élete kockáztatásával. Ő mindig imádkozott, hogy csak még egy embert hadd mentsen meg. És ő már nem is számolta, hogy hány embert mentett meg, és utólag, amikor mondták, hogy biztos, hogy több mint 100 embert, akkor ő mondta, hogy nem, hát az nem lehet, szerinte csak 50. És akkor így megállapodtak 75-ben utólag, hogy akkor legyen 75, és ez volt a hivatalos iratokban, hogy 75 embert mentett meg. Azon az egy napon, de hát összességében pedig több száz embert.
2: Amikor először jelenik meg a film, és utána olvashatjuk magyarul a könyvet, akkor mindig előtérbe kerülnek azok a dolgok, amik esetleg különbségek, kiegészítések. Tudnál említeni néhány olyan történetet, momentumot, ami a filmben nincs benne, de a könyve mindenféleképpen érdemes elolvasni?
1: Hát nagyon érdekes volt nekem az előzmények, illetve, hogy mi történt a háború után. Azt hinnénk, hogy a háború után jön haza a nagy hős, és akkor már neki semmi gondja nincs az életben. És a könyvből kiderül, hogy utána se lett neki semmivel se könnyebb. Ez nekem döbbenet volt. Azt hittem, hogy utána élte a boldog nyugdíjas éveit. Őt a háború nagyon megviselte fizikailag is, és természetesen lelkileg is. Nagyon sok betegsége lett, és nagyon rossz anyagi körülmények között élt. És még döbbenetes volt, hogy még a háború után is folyamatosan próbált másoknak segíteni, akár a példájával, beszélgetésekkel, vagy konkrétan például templomépítésben vett részt ilyen dolgokban, amit persze a munkája mellett próbált megtenni, és egy nagyon leromlott egészségügyi állapotban. Tehát, hogy már az is nehéz volt neki, hogy a saját betevőért megdolgozzon, és így több évtized nagyon nehéz sors várt még rá, de a háború előtti élete is nagyon érdekes volt. Tehát megismerhetjük sokkal részletesebben a családját, a körülményeit, hogy hogyan élt, és hogy jutott el oda, hogy ő most akkor önként jelentkezik. csak azért, hogy megvédje a társait, és ráadásul úgy, ahogy a filmben ezt láttuk, hogy azokat az embereket kellett megvédenie, akik vele szemben nagyon ellenségesen viselkedtek sokszor, tehát ők nem értették, hogy mi az, hogy most leül este imádkozni. Tehát ahogy esténként imádkozott, sokszor egy-egy bakancs repült felé, többiek nem tudták hova tenni az ő hitét, aztán persze az ő hite nagyon sok emberre átragadt.
2: Úgy ismertük meg ezt az embert, Desmondost, mint a fegyvertelen katona. De te is beszéltél már róla, hogy nem volt egy egyszerű élete. Hogyan találta meg ezt az utat? Hogyan választotta ezt?
1: Ő azt hiszem úttörő volt. Ő mindig is érezte, hogy neki nem szabad fegyvert fognia. Ő a 10 parancsolatot komolyan vette. Komolyan vette azt, hogy ne ölj, és ez szerint élt, de neki ez még sokkal nehezebb volt, mint most bármelyikünknek. Ahogy mondtam, ő egyfajta úttörő volt, neki már mondták, hogy rendben bevonulhat úgy, hogy lelkiismereti okokból nem fog fegyvert, de ez igazából még csak papíron volt meg. Tehát, hogy amit neki át kellett élnie, annyi megpróbáltatást, hogy szinte az ellenségétől nem kapott annyi megpróbáltatást, mint a saját feletteseitől, illetve a saját bajtársaitól, még a kezdetekkor. De ő kitaposott valamilyen utat, ami tényleg egy belső erőn alapszik, utána akár már a vietnámi háborúnál is, de később egyre egyértelműbben látszik, hogy lett ennek egy hagyománya, hogy akik lelkiismereti okokból nem fognak fegyvert, azokat már nem lenézik, hanem most már egyre inkább tisztelik. Amikor ő ezt elkezdte, akkor ez egyfajta kibúvónak tűnt. Van a regényben egy ilyen, hogy rajta kívül még volt 2 lelkis a csapatban, és akkor ez egy ilyen nagyon gúny szó volt, hogy ők azok, akik lusták, akik félnek, és ezért nem hajlandók fegyvert ragadni. De kiderül a regényben, hogy itt szó sincs erről. Talán ő szolgálta a hazáját a legtisztább módon, és a legerőteljesebben.
2: Desmondosról tudjuk, hogy egy olyan kitüntetést, elismerést kapott meg, amit nagyon kevesen kapnak meg, és Amerikában nem is tudom, hogy van-e nagyobb kitüntetés.
1: Azt hiszem, az Egyesült Államokban ez a legmagasabb katonai kitüntetés, és Desmondos volt az első, aki megkapta ezt a becsületérmet, a kongresszusi becsületérmet, aki fegyvertelenül szolgált a háborúban. Csak egy viszonyítási számot mondok, hogy ez milyen különleges dolog ez a kongresszusi becsületérem, hogy 16 millió katonából körülbelül 400-an kapták meg ezt, és ebből volt Desmondos az egyik.

0: 10 éves a Fegyvertelen katona című film. A Desmondos életét feldolgozó filmdrámáról és a könyvről Korcsmáros Gáborral beszélgettem. Folytatjuk műsorunkat egy természetfilmmel, amelyet szintén 10 éve mutattak be a hazai mozik, azóta online elérhető. Az Évszakok című film nem kevesebbre vállalkozott, mint bemutatni Európa arculatának változását a természetfilm eszközeivel. Az évszakok változása miatt kontinensünkön különböző erdőségek alakultak, amelyekhez rövid időn belül alkalmazkodtak az életben maradt állatfajok, a bölények, a farkasok, a hiúzok és a medvék. Böszörményi Gábor, filmes szakemberrel beszélgetek az Évszakok című természetfilmről.
1: Azt vizsgálja a film, hogy az elmúlt 20 000 évben, amióta a jégkorszak elvonult, milyen változások következtek be. Tehát van a filmnek egy sztoria, ez, hogy mi történt a jégkorszak vége óta Európában. Én azért is szerettem bele ebbe a filmbe, még amikor nem is láttam, csak a koncepciót hallottam, az ötletet, mert végre egy olyan természetfilm, ami nem az egzotikus állatokról szól, hanem aminek lehet egy olyan célja is ennek a filmnek, hogy a fiatalokat, de akár a középkorú, idősebb korosztályt is kicsit közelebb vigyük ahhoz a természethez, ami körülöttünk van. Tehát nem kell elvágyódni az afrikai szavannákra, amikor a filmet nézzük, hanem egyszerűen csak ki kell menni az erdőbe, itt a magyarországi erdőkbe is, és ezeknek az állatoknak a nagy részével találkozhatunk. De ez egy olyan film, ami tényleg rólunk és a körülöttünk lévő természetről szól, és arról szól, hogy az emberi civilizáció hogyan viszonyul, és hogyan kéne viszonyuljon az állatokhoz és a növényvilághoz, a természethez.
2: Mennyi idő alatt készülhet el egy olyan természetfilm, ami 20 000 évet ölel föl?
1: Ez egy rekorder valószínűleg ez a természetfilm, mert hogy ez 40 millió dollárból készült, tehát még kimondani is nagyon sok, tehát ugye ebből egy európai viszonylatban nagyon kevés olyan fikciós film van, akár a jövőbe játszódik, akár van vele, ami többbe kerül ennél. Rengetegbe került a film, azért is, mert nagyon sokáig készült, tehát ez 5 évig készült a film. Ennek az egyik oka az az, hogy az alkotóknak nagyon fontos volt, hogy nem idomított állatokkal dolgozzanak, hanem a természetben filmezzék le az állatokat a saját közegükben. Ezt úgy kellett elérni, hogy meg kellett teremteni egy bizalmi viszonyt az állatok és az alkotók a forgatócsoport között. Tehát voltak olyan felvételek, amikért hetekig kellett egy lesben várakozniuk, és amikor megszokták őket, például a zergéket említi az egyik rendező a verkfilmben, hogy 3 hétig tartott, ha jól emlékszem, amíg a zergék megszokták az ő jelenlétüket, és elkezdtek úgy viselkedni, ahogy normálisan viselkednek, és hogy nem az ember és nem a kamerának a jelenléte határozta meg az ő viselkedésüket, mert nyilván nem azt akarták az alkotók lefilmezni, hogy menekülnek előlük ugye a zergék, hanem az, hogy hogyan élnek ők a saját közegükben. Tehát ez a filmet nagyon megdrágította, az is nyilván megdrágította, és a forgatást hosszabbá tette, hogy meg kellett találják azokat a helyeket, amelyek az egyes történelmi időszakokat úgymond meg tudják mutatni, tehát nyilván a jégkorszakért ugye fel kellett utazniuk messze északra, és ott olyan állatokat keresni, mint a pézsmatulók, vagy a hóbagoly, amelyek régen egész Európában, vagy hát legalábbis Európa középső és északi részén, ahol a jég uralkodott, ott mindennaposak voltak. És hát azt, hogy bemutassák Európa egész állatvilágát, hát nagyon sok országban kellett forgassanak. Ez mind-mind megnövelte az időt, illetve hát hozzá kell tenni, ugye, hogy ahogy a Vándormadarakban, és aki látta, biztos emlékszik rá, hogy olyan felvételek voltak, hogy csak úgy néztük a vásznat, hogy úristen, ezt hogy vették fel. Ezeket úgy értékel, tehát nem számítógépes effektusokkal, hanem úgy értékel, hogy olyan speciális kamerákat és kameramozgató mechanizmusokat, automatikákat fejlesztettek ki a film forgatása miatt, amelyekkel együtt tudtunk repülni akkor az állatokkal, a madarakkal. És hát most is rengeteg olyan technikai újítás született meg a film miatt, tehát direkt a film miatt, amelyek segítségével az erdőben vágtázik a farkasok között a kamera, és együtt repülünk a szarvasbogárral, látjuk a kis fiókákat, stb. Tehát, hogy rengeteg olyan felvétel készült, amihez speciális eszközök kellettek. Tehát nyilván ez is megnövelte a forgatási időt, hogy az eszközöket is fel kellett találni, úgymond, és le is kellett gyártani. Alapvetően két célcsoportunk van, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. Az egyik az nyilván a gyerekek, családok. Én azt remélem, hogy nagyon sok szülő várja azokat a filmeket, amik egy kicsit szólnak is valamiről, nem a szokásos hollywoodi mese. Ez egy olyan film, ami abban a közegben játszódik, ahol mi is élünk. Tehát meg lehet mutatni a gyerekeknek azt, hogy mi vesz minket körül, és hogy milyen értékeinkre kell vigyázni. A másik irány pedig az összes ember, aki szereti a természetet. Amikor ezzel a filmmel megkerestünk különböző szervezeteket, mindenki mögé állt. Tehát a WWF Magyarország, a Magyar Madártani Egyesület, a Természetjárók Szövetsége, mindenki rögtön, amint meghalotta, tehát megnézte a filmnek a trélerét, és azt mondta, hogy hát nekünk ez segíteni kell, mert ez a film pont arról szól, amiért az összes ilyen civil szervezet küzd, ugye, hogy legyünk kicsit tudatosabbak a természettel kapcsolatban, vigyázzunk a természetre, hívjuk fel az értékekre a figyelmet azokra, amik tényleg itt vesznek minket körül. Lehet egy olyan célja is ennek a filmnek, hogy a fiatalokat kicsit közelebb vigyük ahhoz a természethez, ami körülöttünk van.

Az előző szűk fél órában a Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma, a Fegyvertelen katona és az Évszakok című filmekről beszélgettünk. Mai mozgóképes rovatunk befejeződött. A technikus Fülöp Csaba és a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gőbel Ágoston. Viszont hallásra!

0: Pereg már a film. Mozgóképes rovatunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Színházművészeti magazinunk, az Olvasó Próba következik.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A mikrofonnál Fazekas István, az Olvasó Próba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk 3. évadának 11. adását hallják. Hangos periodikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk az évadzáró. A műsorban megszólal Dörner György, Kossuth Díjas színművész, az Új Színház igazgatója, dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy Kiadó igazgatója, és Vékhelyi Vildő, a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium 2. B-osztályos tanulója. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Az évadzáró különös pillanat a színház életében. Nem egyszerűen adminisztratív lezárása egy művészeti időszaknak, nem csupán számvetés bemutatókról, nézőszámokról, sikerekről és kudarcokról, sokkal inkább olyan határkő, amely mögött emberi sorsok, közösen megélt küzdelmek, művészi keresések és lelki történetek húzódnak meg. Aki valaha közelről látta egy társulat működését, tudja, hogy a színház nem munkahely, a szó hétköznapi értelmében. A színház közösség, olykor család, olykor csatatér, de minden esetben olyan tér, ahol emberek nap mint nap önmagukat teszik kockára azért, hogy esetenként megszülethessen az a bizonyos csoda a színpadon. Az évad során a társulat tagjai végigjárják a teremtés sajátos útját. Egy-egy szerep megszületése nem csupán technikai feladat. Sőt, egyáltalán nem az. A színésznek önmagából kell építkeznie. Emlékeiből, örömeiből, félelmeiből, veszteségeiből és reménységeiből. Minden bemutató mögött ott van az ember, aki estéről estére újra és újra feláldoz valamit magából a közönségért. A néző talán csak 2 órát lát ebből a folyamatból, de a háttérben hónapok munkája, kétségei és belső harcai húzódnak meg. Tulajdonképpen ezért is fontos az évadzáró. Nem elsősorban azért, mert ilyenkor díjakat osztanak, vagy statisztikákat ismertetnek, hanem azért, mert a társulat egy pillanatra megállhat. A színházi ember életében ritka a megállás. Az egyik premier után már a következő próba folyamat kezdődik, a siker örömét hamar felváltja az új feladat szorítása. Az évad záró azonban lehetőséget ad arra, hogy visszanézzünk az útra, amelyet együtt tettünk meg. A színház szakmai értelemben is az emlékezet művészete. Minden előadás egyszeri és megismételhetetlen. Mire a függöny legördül, már a múlt része lesz. Az évad záró ennek a múltá válásnak a tudatosítása. Számba vesszük, milyen előadások születtek, milyen művészi kérdések foglalkoztattak bennünket, és mit sikerült elmondanunk a világról azoknak, akik estéről estére megtöltötték a nézőteret. Ám talán még ennél is fontosabb a lelki jelentősége. A színész olyan hivatást választott, amelyben a személyisége a munkaeszköze. Nem gépekkel dolgozik, nem anyagokat formál, hanem önmagát használja fel a szerep megteremtéséhez. Ez rendkívüli erőt kíván, ugyanakkor rendkívüli sérülékenységet is jelent. Egy szerep sikere felemelheti, egy kudarc hosszú időre elbizonytalaníthatja a színészt. Egy elmaradt taps, egy rossz kritika, vagy akár egy félreértett alakítás mélyebben érintheti, mint azt kívülről gondolnánk. Az évadzáró ezért a megerősítés ünnepe is, annak a közös kimondása, hogy érdemes volt végigjárni ezt az utat, hogy a próbatermekben eltöltött hosszú órák, a fáradtság, a konfliktusok és a kételyek nem voltak hiába valók. A társulat ilyenkor nem csak az eredményeket értékeli, hanem egymást is, az emberi jelenlétet, a kitartást, a közösen hordozott terheket. A színház lényegéhez tartozik a közösség. Egy előadás soha nem egyetlen ember műve, a reflektorfény gyakran a színészre irányul, de mögötte ott áll a rendező, a dramaturg, a díszlet és jelmeztervező, a műszak, az öltöztető, a sugó és mindazok, akik nélkül az este nem jöhetne létre. Az évad záró alkalom arra, hogy ez a közösség önmagára tekintsen, és felismerje saját erejét. A nyári szünet közelettével különös érzés telepszik a színház falaira. Egyszerre van jelen a fáradtság és a megkönnyebbülés, az elmúlás és a várakozás. Valami véget ér, de valami új már készülődik a láthatáron.
A művész pontosan tudja, hogy a következő évad új kérdéseket, új szerepeket és új kihívásokat hoz majd. Az évad záró tehát nem pusztán lezárás, hanem átmenet is. Talán ezért olyan meghatóak ezek az alkalmak, mert ilyenkor egy rövid időre lehullanak a szerepek. Nem Hamlet, nem Bangban, nem Csehov vagy Shakespeare alakjai állnak előttünk, hanem azok az emberek, akik életet adtak nekik. Emberek, akik egy évadon át hittek a színház erejében, és hittek abban, hogy a világot legalább egy estére jobbá lehet tenni egy jól elmondott történettel. Az évadzáró végső soron erről szól. A közös emlékezésről, az egymás iránti tiszteletről, a művészi út elfogadásáról, és arról a csendes bizonyosságról, hogy amíg lesznek történetek, amelyeket el kell mondani, és lesznek emberek, akik meghallgatják őket, addig a színház mindig újra kezdi önmagát.

0: Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasó Próba. A mai témánk az évadzárás. A beszélgető partnerem Dörner György, Kossuth Díjas színművész, az Új Színház igazgatója. Először is hadd kérdezzem meg, hogy általában véve mit jelent az évadzárás egy színház életében?
1: Hát az szó szerint értelmezendő, egy színházi évad lezárását jelenti, annak minden hozományával és elengedésével és a következő évad újdonság bejelentéseivel együtt. Tehát ez egy olyan évadzárás, ami a következő gyakorlatilag megelőzi már az új évad kezdését. Picikét magába is foglalja.
0: Az Új Színház az idén. Mit mondhat el az évadzáron? Melyek voltak azok a fontos előadások, amelyeket ilyenkor érdemes megemlíteni?
1: Hát talán a legfontosabb a nagyszínpadi előadásokkal kezdeném. Volt egy Velszi lakoma, ami egy Arany János Velszi bárdokjából táplálkozó színdarab, és ezt Xell Attila írta át, és ő is rendezte. A második nagyszínpadi bemutató pedig az Attila Ravennában, amit Bencsik András írt, és Kis József rendezett. Hát ez egy igen nagy formátumú magyar történelmi és hun történelmi eposz, ami hát merőben más fényben mutatja meg nekünk Hun Attillát, mint ahogy azt a nyugati történetírás elébünk tárta, akár évszázadokon keresztül. Ez lényegesen pozitívabb ránk nézve, és azt hiszem, hogy az igazsághoz is közelebb áll. És fönn a kamarában én rendeztem egy krémeskeringőt a színészekkel, úgyis, mint Eszter Gályos, Cecília Drahota, Andrea Timuko Eszter és Koncz Gábor. Egyelőre ez volt az évad. A következő évadra már előre mentünk, mert már próbáljuk a macskajátékot, a következő évad első bemutatóját. Ezért mondtam, hogy megelőlegezzük a zárással a következő évad nyitását, mert már elkezdtük a következő évad első bemutatójának a próbáit, ami Örkény István macskajátéka lesz. A következő bemutató jövő évadban pedig a La Grange című színdarab lesz, amit Kis József írt, és ő is rendez. Erkel Ferencről szól, a 48-49-es szabadságharc utáni Magyarországon játszódik, és hát mélyen szívhez szól a magyarokhoz.
0: És hát ne felejtsük el, hogy a Keresztény Színházi Fesztivált is ugye megrendeztétek az idén, amit már jó néhány éve megrendeztek, a jövő évadban is tervezitek, ezt úgy tudom.
1: Ember tervez, Isten végez. A 9. keresztény fesztiválról lehet beszélni már múlt időben, ami élvezetes volt. Van egy állandóan visszatérő vendégünk Keresztény Színházi Fesztiválra, ez a Fratelli Napoli társulata Catániából, Szicíliából, akik egy marionett színház, és hát páratlan, hogy milyen módon adnak elő bibliai történeteket élvezetesen, és szerintem ők az egyetlenek a világon, akik még ezeket a bábokat csinálják és előadják a gyakorlatilag egy vásári körülmények között született színházi előadást láttunk. Nagyon remélem, hogy tervezhetjük a 10. is a jövő évadra, de ezt mondom, ember tervez, Isten végez.

0: Dr. Békhelyi Balázs, irodalomtörténész.
1: A színházi évadokat egységekként kell kezelnünk, kerek egészként, amelyeket egymástól egyfajta cezúra választ el. Kicsit hasonlíthatjuk ezt akár a sporthoz is, ugye ott is vannak évadok, például labdarúgás, kézilabda, és sorolhatjuk tovább, ami áll egy őszi és egy tavaszi idényből, és nyáron lezárják, és újra kezdik. Ugyanezt történik a színházakban is. Ugye megbeszélik azt, hogy hogyan futottak az előadások, minek volt sikere, mi az, ami műsoron maradhat, mi az, aminek műsoron érdemes maradnia, részben anyagi szempontból, részben esztétikai, művészeti, társadalmi szempontból, és mi az, amit levesznek a műsorról, illetve hát ekkor már megbeszélik a következő évadot is. Tehát egyfajta mérleget vonnak ilyenkor a színház dolgozói, vezetői, alkotói, művészei, és előre is vetítik a folytatást. Tehát mindenféleképpen kerek egészként kell egy-egy ilyen évadot kezelnünk, és hát ugye minden kerek egésznek van egy értékelése. És ez az értékelés az évad végén történik meg, formális keretek között zajlik, ünnepélyes keretek között, díjátadással, ugyanakkor mégiscsak kollegiális formában értékelik azt, amit az elmúlt hónapokban elértek, és előre vetítik azt, ami következik majd szeptembertől. Nyilván ez egy belső színházi ügy, de ugyanakkor a néző számára is érdekes lehet. Ugye azért szoktunk látni televíziós összefoglalókat egy-egy évadzáróról, vagy egy-egy évadnyitóról, és nyilván azért a néző is kíváncsi, a színházba járó néző egy-egy évad végén, hogy mivel folytatódik majd szeptembertől az előadás sorozat, mik lesznek az új darabok, mik lesznek azok, amelyek megmaradnak. Tehát azon túl, hogy ez alapvetően egy belső színházi történés, van közérdekű jelentősége is, hiszen a színház alapvetően a nézőkért van, azért létezik, hogy örömet adjon az embereknek, azért létezik, hogy a tudatukat tágítsa, gazdagítsa, és művészi értékeket gazdagítson.
0: Nagyon sok színháznál, ilyenkor évadzáró környékén előfordul az, hogy egyes díjakról a közönség dönt. Akár a Facebookos oldalon történő szavazással, akár más formában. Te mit gondolsz, Balázs, hogy tulajdonképpen ennek igazából mi a célja, mi a jelentősége, amikor egy-egy évad zárásba a közönség is bekapcsolódik?
1: Hát ugye ez is ahhoz tartozik, amit az imént mondtam, hogy egy-egy évad zárásnak közérdekű jelentősége is van, hiszen a színház a közönségről szól elsősorban, és a közönségért létezik. Amikor a nézők dönthetnek egy-egy elismerésről, az szerintem, hangsúlyozom, hogy szerintem, hiszen nem vagyok sem színész, sem rendező, sem más színházi szakember, én úgy gondolom, hogy a legnagyobb elismerés. Nyilván nagyon fontosak a szakmai díjak, amelyeket szakmai testületek, szakemberek szavaznak meg a művészeknek, de amikor a közönség dönt, azok, akik eljárnak a színházba, akik megnézik az előadásokat, akik értékelik vagy bírálják az adott produkciókat, és ők szavaznak meg egy elismerést az adott művésznek, alkotónak, hát valószínűleg az a legnagyobb elismerés. Azért persze tegyük hozzá azt is, hogy bár az évadzáróval lezárul a színházi szezon az adott színházban, az adott épületben, mondjuk inkább így, de a színészek jellemzően nyáron sem pihennek, és maguk a színházak sem. Tehát részt vesznek turnékon, úgy kollektív, mint egyéni formában a színészek, és különböző fesztiválokon is találkozhatunk velük. Ezt egyfajta erőgyűjtésként, vagy akár örömjátékként is értelmezhetjük.
0: Itt ül melletted a kislányod, Vékhelyi Villő, a Szászhalom Battai, Arany János Általános Iskola és Gimnázium második B osztályos tanulója, akinek a mai napon szintén volt egy évadzárója, hiszen nem csak színházakban vannak évadzárók, hanem például a mai napon a Szászhalom Battai Művészeti Iskola zongora tanszéke is évadzáró koncertet rendezett. Mesélj nekünk egy kicsit erről az évadzáró koncertről. Milyen darabokat játszottál el?
2: A Kassai Mágia, Tekerek a szélet, és a Soponi József Hová mégy, hová mégyet.
0: Hogy értékelted, hogy ezek mennyire nehéz darabok? Sokat kellett gyakorolnod?
2: Könnyűek voltak, de gyakorolni az kellett eleget.
0: Várod-e már a folytatást?
2: Nagyon várom, szerintem a többi darab is nagyon jó lesz, és azokat is könnyen el tudom majd játszani.

0: Kedves hallgatóink, az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnereim voltak Dörner György, Kossuth Díjas színművész, az Új Színház igazgatója, dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy kiadó igazgatója, és Vékhelyi Villő, a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium második B-osztályos tanulója. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!
1: Elhangzott az Olvasó Próba. Színházművészeti magazinunk zenei szerkesztője Mári Szabó Eszter volt.

0: Dés László felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Befejezte a nyomozást az ügyészség az újdörögdi kézigránát baleset ügyében, közölte pénteken a központi nyomozó főügyészség. A vizsgálat megállapította, hogy a robbanást egy fegyverkezelési hiba okozta, amikor a kiképzésen résztvevő kormány tisztviselő véletlenül működésbe hozta a gránát gyújtó szerkezetét. A balesetben a résztvevő maradandó sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint sem a kiképzőt, sem a sérültet nem terheli büntetőjogi felelősség, ezért a nyomozást megszüntették, ugyanakkor szabálytalanságok miatt jelzéssel éltek a Honvéd vezérkar felé. Nem gyűjt és nem továbbít utasokra vonatkozó adatokat a TaxiTrack alkalmazás, közölte pénteken a Budapesti Közlekedési Központ az MTI megkeresésére. A BKK szerint a rendszer kizárólag a taxik helyzetére, valamint a taxaméter indítására és leállítására vonatkozó adatokat kezeli. A közlekedési társaság ezzel a taxisok érdekvédelmi szervezetének aggályaira reagált, amely az alkalmazás felfüggesztését kezdeményezte, adatvédelmi okokra hivatkozva. A BKK hangsúlyozta, az új rendszer bevezetése fokozatos lesz, és június végéig nem alkalmaznak szankciókat a taxisokkal szemben. Megkezdődött a Szántódi és a Tihanyi Komp kikötő átfogó felújítása, írta pénteki tájékoztatásában a Balatoni Hajózási ZRT. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a 6 milliárd forintos beruházás során korszerűsítik a kikötői infrastruktúrát, új utasvárok és digitális jegyértékesítési megoldások is készülnek. A fejlesztés célja a közlekedési kapacitás és a turisztikai szolgáltatások javítása. A Bahart hangsúlyozta, a munkálatok idején a komp közlekedés zavartalan marad, ugyanakkor a kikötőknél ideiglenesen megszűnik a parkolási lehetőség. Az ukrán haditengerészethez tartozott az a tengeri drón, amely pénteken felrobbant a romániai Konstanca kikötőjében, írt a közösségi oldalán az ukrán haditengerészet. A tájékoztatás szerint a drón felett az orosz elektronikai zavarás miatt elvesztették az irányítást, majd az a román partok közelébe sodródott. Az ukrán fél hangsúlyozta, a lakosság védelme érdekében időben értesítették a román haditengerészetet. A román hatóságok szerint a robbanásban senki sem sérült meg. A térség biztonsági helyzetének romlására figyelmeztetett a lengyel külügyminisztérium a romániai drón robbanás után, adta hírül pénteken az MTI. A lengyel külügyi szóvivő szerint a régió országainak számolniuk kell az ukrajnai háború következményeivel. Donald Tusk lengyel kormányfő közölte, Lengyelország felkészült az ehhez hasonló helyzetek kezelésére, ugyanakkor a feszültség fokozódását látja a térségben. Közlekedési hírek következnek. Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az M5-ös autópályán Örkény és Lajos Mizse között, az 56-os kilométer és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Végül az időjárásról. Nyugat felől időszakosan megnövekszik a felhőzet, a nyugati határvidéken eső és zápor is kialakulhat. Az észak-nyugatira, északira forduló szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, késő estére 13 és 22 fok közé hűl a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 18 órakor lesz.
1: 2026. június 5-e péntek van, 17 óra 5 perc, a kerengő következik.

0: A Magyar Nemzeti Múzeumban az aktuális hónap kincse a közelmúltban Akasztó határában feltárt honfoglaláskori harcosok sírjaiban talált leletek láthatóak június 7-jéig. A magyarság eredete és a Kárpát-medencei honfoglalás évszázadok óta foglalkoztatja a történetírókat és a kutatókat. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Türk Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar őstörténeti és honfoglaláskori régészeti tanszékének vezetője a vendégünk. A korai magyar történelem régészeti kutatásai mikor kezdődtek?
1: 1834-ben születik meg maga a honfoglalás.

0: keletről jöttek be, tehát értelemszerűen adódott a kérdés, hogy az ő leletanyaguknak, temetkezési szokásaiknak hol vannak Kelet-Európában gyökerei.
1: Tehát erre is épült? Vagy épül a honfoglaláskori régészet?
0: Így van. Magyaros történet, vagy más nem, ugye mostanában korai magyar történetnek szeretjük nevezni. Ennek a régészeti kutatása egyértelműen arra épül, hogy a honfoglásköri leletanyagot ismerem, ugye, hogy kik voltak a honfoglalók, és ezt megpróbálom szétszálazni, hogy ez Kelet-Európában milyen irányba mutat.
1: Említette már az imént, de nagyon izgalmas dolognak tartom, hogy a honfoglaláskori régészeti hagyadékban ma már jól elkülöníthető a keleti eredetű gyökerek, illetve a 10. századi párhuzamos kapcsolatok. Ennek mi a jelentősége? Mire mutatnak rá?
0: Most leegyszerűsítve, hogy honnan jöttek azok az emberek, honnan jöhettek azok az emberek, akik létrehozták a honfoglaláskori anyagi műveltséget. Ugye a legegyszerűbb példát vegyük, tehát az abban lévő importtárgyak, amiket ők biztos, hogy nem tudtak előállítani, ilyenek például a sejmek. Most már háromfajta sejem is van a honfoglaláskori hagyatékban. Ezeket ugye importálták, és az, hogy ők kivel állnak, melyik régióval állnak kereskedelmi kapcsolatban, ez mondjuk nagyon sokat elárul az ő műveltségükről, anyagi kultúrájukról. Ezért fontosak ezek a keleti elemek, keleti szálak, mert meg tudjuk mondani, hogy akkor inkább a Volga-Urál vidék, vagy inkább a füves erdősztyep térségéhez kapcsolódnak. Az a nagyon kevés adat, ami az írott forrásban megmaradt erről, az mennyire feleltethető meg. De ugye itt az alapvető változást azt 2007-11 között történt meg, amikor a mai Ukrajna területén a Dnyeper középső folyásánál nagyon sok olyan leletanyag került elő, ami egyszerre mutatott kapcsolatot a Dél-Urál vidékkel, meg a mi honfoglalóinkkal, és hát tulajdonképpen azóta azt mondhatjuk, hogy etelköznek a területe tulajdonképpen előkerült.
1: Az ön kutatásai mire terjednek ki?
0: Én tulajdonképpen különböző leleteknek, leletanyagonak a keleti párhuzamait gyűjtöttem össze, gyűjtöttem fel különböző tarsói lemezektől elkezdve a kisebb jelentőségi tűzkészségekig, tehát hogy ezeknek minden egyes apró elemnek nagyon fontos szerepe van a teljes mozaikban. Temetkezési szokásokat tisztem, hogy milyen specifikus vonások vannak, úgyhogy ezt igyekeztem föltérképezni.
1: Akkor egy-két specifikus vonást emeljen ki, például a temetkezési szokások.
0: Hát a temetkezési szokásoknál a részleges lovas temetkezés, a lábhoz tett részleges lovas temetkezést említeném, amely ugye egy nyúzott, bőrös változat volt. A részleges lovas és állattemetkezés más népek kultúráiban, kora középkori népek kultúráiban is van. Nálunk azért, ha minden részletet nézünk, azért van olyan specifikus vonás, ami kifejezetten a honfoglalókra, a korai magyarokra jellemző. És hát mind a temetkezési szokások, mind pedig a leletanyag esetében fontos hangsúlyozni, hogy vannak jó, nagyon specifikus és kevésbé specifikus vonások. Korábban ezeket a kevésbé specifikus vonásokat nem vettük annyira komolyan, de ugye itt az egész képet kell látni. A leletanyag tekintete, mert ami összességében nem tűnik nagyon jelentős részletnek, a teljes képhez, hogy milyen régióból, milyen hitvilággal rendelkező régióból érkezhettek, vagy milyen temetkezési szokásokkal rendelkező régióból, ahhoz az apróságok is beleszámolnak. Tehát halotti szemfedők például elég speciális vonásnak tekinthetők, szintén ami alapvetően az Urál, Dél-Urál vidé, Volga vidékére, Káma vidékére talmint kapcsolatok, de újabban ugye a kurgán alá, vagy a halomba történő másodlagos betemetkezéseket is ide sorolhatnánk. Hát nagyjából ennyi.
1: Az elmúlt időszakban gyakran hallottunk a kazári-magyar kapcsolatokról is.
0: Így van, hát ez az a speciális vonás, amit az írott források is megőriztek. Ugye Bíborban született Konstantin bizánci császár munkájában szerepel, hogy a magyarok és a kazárok együtt éltek, 3 évig együtt éltek, együtt harcoltak. Kelet-Európa legjelentősebb 7-10. Századi államalakulatáról van szó, a kazárkagonátus területéről. Sokan azt gondolták, hogy ennek területén kell keresni szintén a császár által említett Levédiát, ma úgy látjuk, hogy ez nem feltétlenül így van. Megvalósulhattak ezek a kapcsolatok a szomszédságban is, és hát ha a leletanyag összefüggéseit nézzük, nem lett végül is annyira sok kapcsolat a kazárokkal, mint azt korábban reméltük, viszont a kifejezetten a fegyverek és a lószerszámok tekintetében elég sok analógiát sikerült kimutatni, úgyhogy tulajdonképpen írott források
1: alátámasztott. Mire alapozták a reményt a kazárokkal való kapcsolatot?
0: Hát azért, mert a Bíborban született Konstantin már eleve írta, hogy a kazárokkal kapcsolatban voltak a magyarok, úgyhogy ezért gondoltuk azt korábban, hogy ott élhettek, akkor ugye van a denti magyar nevezeti fogalom, ugye anonimusztán magyar őshazára, azt a 20-as, 30-as években Don vidéki, Don tői magyarként értelmezték, ugye a nyelvészek így oldották föl, tehát hogy a Don vidéken kellett volna analógiákat keresni,

0: ez is adta magát. Ami kiderült az elmúlt egy évtizedben a kazárokkal kapcsolatban nagyjából az az, hogy ezek a kapcsolatok tényleg megvoltak, elsőben a 9. század derekán és a második felébe, de nem a kazár kaganátus közvetlen területén, hanem valójában amikor a magyarok egy része ugye átjön Európába, a Volgán át kell, akkor megkerülve a kazár kaganátust egyből a Dnyeper-Nyeszter vidékére telepedik be, és innen valósulnak meg ezek a kazár kapcsolatok.
1: Mint már említettem, a bevezetőben a Nemzeti Múzeumban látható az akasztó határában feltárt leletanyag. Mi a jelentősége?
0: Hú, de ez hogy lehetne röviden megfogalmazni? Hát óriási szenzációs leletekről van szó. Isten igazából, ha egy dolgot kell kiemelni, akkor azt az összefogást szeretném felhívni a figyelmet, és arra a komplex összetett vizsgálatrendszerre, amivel a kollégák nekiálltak ennek a három sírnak a feldolgozásának. Tehát itt elsősorban természettudományos vizsgálatok, tehát a radiokarbon, étkezési szokásokra utaló jegyek, antropológia betegségekre utaló jegyek, vagy a genetika, ugye itt már nem is a sziklacsontból, ugye, amiből szokták a Parc Petrózából csinálni a genetikai vizsgálatokat, hanem pár, hát nem tudom, hogy fél éve kiderült ugye a genetikusoknál, hogy a hallócsontokból sokkal jobb minőségű DNS-t lehet kinyerni, tehát ma jobban megmarad DNS-t, és például ez volt az első olyan szituáció, amikor már megmerték jó feltételezés szintjén, de jó eséllyel, például szemszint, hajszint, bőrárnyalat, ilyesmivel kapcsolatos rekonstrukciókat is bemutattak számunkra az archeogenetikus kollégák. Nagyon izgalmas, hogy rendkívül sok kalandozáskori pénz került elő ezekben a sírokban, gyakorlatilag összesen 80 nyugat-európai pénz került elő, és hát összesen volt 240 korában, tehát nagyon sok érdekes hamisítvány van benne, tehát például a honfoglaláskor...
1: Hamisítvány?
0: Így van, igen, nem eredeti pénzek, illetve hát úgy, hogy az észak-itáliaiak hamisították, ugye, amikor a magyarok mentek az adóért, vagy egyáltalán. Erre volt egyébként írott forrás korábban, de ez nagyon érdekes volt, hogy most ezt sikerült megfog. Nem lehet rendesen elolvasni a feliratokat, stb. Tehát egy ilyen jóval kisebb az ezüst tartalma, tehát hogy ugye tulajdonképpen átverték ugye, a magyarokat ezzel. És ez például annyira izgalmas új eredmény, hogy a korábbi 240 pénzt, a kalandozó pénzt észak-itáliát ennek a fényében át kell nézni újra. Ugye az egy nagyon érdekes dolog, hogy miért hamisítják.
1: És ez kiderül?
0: Nem. Sajnos erről olyan sok adat nem maradt fönn, de nyilvánvaló, azt gondoljuk, hogy például az, hogy az ezüst tartalma kisebb, az az, hogy megúszták az adófizetést, tehát kisebb ezüst tartalmú pénzt adtak.
1: Már akkor is ez működött.
0: Így van, pontosan, igen. Mert nyilván a honfoglalók nem ilyen kémiai vizsgálatokkal vették át ezeket, hanem ezeket a pénzeket nem néztek annyira ugye, utána ezeknek a dolgoknak, úgyhogy. De ez nekünk meg izgalmas
1: felvetéseket. Mi alapján dől el a kutatás módszertana?
0: A módszertan?
1: Vagy az mindig változik, és újabb lehetőségek kerülnek napvilágra.
0: Én azt gondolom, hogy a lehetőségek, igen, ahogy ön mondja, természetes kollégák, akikkel dolgozunk, ugye egy nagyon-nagyon fontos azt kiemelni, ugye, hogy van egy archeogenomikai laboratórium, ami Isten igazából archeogenetikai vizsgálatok mellett minden csontból kinyerhető információval kapcsolatos vizsgálatot koordinál már. A hagyományos antropológiától elkezdve a lovaknál is nagyon jó megtartású volt, és a lovaknak a szőr a színére is elég megbízhatónak tűnő javaslatot tettek a kollégák. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez az, ami mozgatja, mert mindig mondják, hogy hát akkor nézzük már meg még ezt, azt, amazt. Vannak ilyen újabb vizsgálatok, melyik izotóp vizsgálattal lehet az étkezést például rekonstruálni, hogy akkor alapvetően szénhidrátot evett, hát az, ugye az általában inkább a letelepült népekre jellemző a fehérje bevitel, ugye inkább a nomádokra. Én azt gondolom, hogy ezeknek a szélesítése, ez még jóval több információt árul el számunkra.
1: Oly sokat beszélünk a mesterséges intelligenciáról. Elképzelhető, hogy a tudományos vizsgálatok, a régészeti tudományos vizsgálatok közé ez is belép?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom megmondani, megmondom őszintén. Talán az interneten elérhető nagy mennyiségű szakirodalomnak a feldolgozásában esetleg tud segíteni, de természetesen az értelmezésben én azt hiszem, hogy nem. Vagy a módszertan kitalálásában, az összehasonlításokban, hát szerintem még nagyon a kezdetek kezdetén vagyunk.
1: A régészeti hagyaték földrajzi elterjedésében az időrendi sajátosságoknak kiemelt szerepe van. Gondolok itt akár például a jövevényszavakra.
0: Pontosan mire tetszik?
1: A magyar nyelv ótörök jövevényszavainak lehetséges átvétele.
0: Így van.
1: És kínálnak új értelmezési lehetőséget.
0: Igen, hát ez alapvetően ugye azért a nyelvészeknek a feladata, hogy ezt nem csak magukat a szavaknak az etimológiát, hanem az átvételnek a körülményeit is tisztázzák. Tulajdonképpen itt azért arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy az az alapvető kérdés, hogy miért vesznek át. Ugye, nem csak az, hogy konkrétan melyik szó az, amit biztosan átvesznek, meg biztosan nem. Ugye ezeknek a vizsgálata csak nem régiben indult el, ezek a nyelvszociológiai vizsgálatok, miért veszik át. Régészeknek minket ez annyiban érint, mondjuk az őstörténet tekintetében, hogy elég specifikus két nyelvészeti vonás van a magyar nyelvet illetően, vagy a magyarság korai magyar történet illetően. Egyrészt, hogy ótörökjében is szavak vannak, ráadásul ugye nyugati török típusú nyelvből, ugye a csuvasos nyelvből kerülnek elő, tehát nekünk valahol olyan történeti és földrajzi környezetet kell úgymond biztosítani a vándorlás és az őstörténet számára, ahol ilyenek végbe mehettek, hiszen nyilván nem volt internet. Csak személyes kapcsolatok megvalósulása révén lehet. Ugyanakkor nyilván az, hogy például ugye a magyar nyelv uráli nyelvcsaládba tartozik, uráli eredetű, ezért például az, hogy a honfoglaló anyagnak a párhuzamai, illetve a genetika is az urál, dél-urál felé mutat, akkor ez egy elég jó visszacsatolás. Tulajdonképpen egy fontosabb konkrét lehetőség van, ami megváltozott. Általában korábban azt gondolt, hogy a kazerka Ganátuson belül, vagy annak a térségében vették át ezeket a szavakat, ezért szerették a kollégák hamar átköltöztetni a magyarokat. Ennek az átvételnek a gyorsasága sem volt teljesen tisztázott. Korábban azt mondták, hogy 300 év kell hozzá, ma már azt látjuk, hogy helyenként egy generáció alatt a két nyelvűség ki tud alakulni. Tehát ebben egészen biztos vagyok benne, hogy a nyelvész kollégáknak itt még nagyon sok tisztázni valójuk van. Azt gondoljuk, hogy az őshazát, a Tobolirt és Isin-vidéki őshazát most jelen pillanatban nagyon úgy tűnik régészetileg, nem nagyon hagyják el a Krisztus után 8. századot. Nál korábban, 9. század legelején. Értelemszerűen felvetődne a kérdés, hogy akkor hol került sor a ótörök jelvényi szavak átvételére. Mi azt mutattuk ki, hogy egy nagyon komoly török nyelvi környezet, kulturális környezet mutatható ki Dél-Nyugat-Szibériában, úgynevezett Barabasztyepnek a vidékén, és tulajdonképpen ott a első régió lehetett, ahol a nyelvi kapcsolatok megvalósultak.
1: Tulajdonképpen a 21. századi eredmények rajzolták át ma a magyar őstörténetről alkotott képünket, hiszen a 20. század különböző politikai rendszerében nem mindig úgy működött a régészet, ahogy ez kellett volna.
0: Szerintem ezzel kapcsolatban egy pár városi legenda él, azért biztos sokkal többet ki lehetett volna hozni még annak idején.
1: Mert akkor inkább a nyelvészet, földrajz és a néprajz szerepelt, és amellé aztán belépett a régészet is kult szereplőként.
0: Igen. Hát, tulajdonképpen itt párhuzamosan futottak a kutatások, tehát amit említettem, hogy a régészet azért elég hamar megindult Kelet-Európába, és nagyon jó orosz-magyar régészeti kapcsolatok alakultak. Hát gondoljunk bele, 1914-ben vagyunk a leghíresebb orosz régész egy mini monográfiát ír a magyar kérdésről, mert ugye annyit jártak oda a nyakára, Dézieb a nyakára a magyar régészek, és ez a kapcsolat ez elég szépen megmaradt. Hát az elején nehéz volt ezeket a különböző tudományterületeknek az eredményeit megfeltetni. Az biztos, amit ön is említett, hogy a nyelvészetnek volt egy dominanciája. Az őstörténettel kapcsolatos kérdéseknek a irányításában, magával a kutatással kapcsolatban, mert ugye hát azért ez egy elég specifikus vonás volt, ez az ótörök jövény szavak, meg a ugye, szláv, alapvetően uráli nyelv. Ilyen beszélő, csak ugye itt a probléma az, hogy a nyelvészet ugye már nyilvánvaló vált, hogy nem tud mit kezdeni nagyon sokszor a térrel és az idővel. Tehát az, hogy ezek az ótörök jövény szavak mikor jönnek a magyar nyelvbe, ezt mondjuk egy 3-4-500 éves időkeretben tudja megadni a nyelvészet mind a mai napig, és azt mondják, hogy nem is fognak tudni lejjebb menni ennek a pontosabb meghatározásával. Hát majd kíváncsian várjuk. A néprajz az szerintem az elejétől kezdve periférián volt, hiszen nem nagyon voltak, tulajdonképpen lehet, hogy inkább a vallással kapcsolatos, vagy a hitvilág eredetével kapcsolatos dolgok merültek föl. Ugye ezzel kapcsolatban is óriási viták lettek ugye az utóbbi pár évben, hogy egyáltalán miért feltételeztük meg annak idején a szibíri samanizmust automatikusan a honfoglalóknál, anélkül, hogy azt megpróbáltuk volna egyáltalán vizsgálni, csak azért, mert a magyar nyelv uráli eredetű, ezért a bóvó, miközben azért vannak, akik úgy gondolták, hogy ha volt is egyáltalán samanizmus, amit nem nagyon lehet bebizonyítani, annak a minimális maradványai a balkánihoz közelebb állnak. Hasonló jelenségekhez, úgyhogy sajnos a forrás szegény dolgok, szegény kutatási téma, itt is megnehezíti a néprajz esetében is a vizsgálatok lehetőségét.
1: Napjainkban melyik az a tudományág, amely együtt halad a régészettel? A történelem, vagy még a nyelvészet is?
0: Hát a történelemmel is ugye az a fő probléma, hogy kevés a forrás, tehát mondjuk meg száz évente szokott sajnos csak előkerülni egy-egy újabb. Van rá nagyon komoly remény, hogy ugye kéziratokat, tehát a digitalizáció világszinten olyan sebességgel halad, hogy tulajdonképpen már nehéz lekövetni, és az, hogy valaki odafigyeljen arra, mondjuk Iránban milyen koraközépkori kéziratok válnak elérhetővé az internet segítségével. Viszont itt a történészeknek is azért még nagyon sok feladata van abban a tekintetben, hogy azok a források is, amiket ismertünk, azokat újra és újra kellene fordítani. Ha csak egy példát emelhetek ki, itt vagy a Bölcs Leó taktika nevezeti kötet, az az öt sor volt eddig lefordítva belőle, ami a magyarokra vonatkozott, az egész könyv pedig nem. A kontextus. Ugye ezt tavaly előtt adtuk ki, jelent meg. Tehát ezeket a forrásokat is újra és újra kellene értelmezni és hozni. Én azt gondolom, hogy talán a természettudományok az, amelyik a leginkább a régészethez kapcsolódva fejlődnek, tekintve, hogy mi adjuk nekik a csontokat.
1: És a genetika jelentősége akkor
0: így van. Előtt. Genetika, genomika, teljes genomos vizsgálatok. Hát nézze, hogyha ezt most egészen konkrétan próbáljuk meg egy konkrét példán keresztül, amit ön felvetett, ugye itt tavaly, azt hiszem 2025. októberben jelent meg ez a Cell című újságban a nagy cikkünk, nemzetközi összefogás keretében. 4 vagy 5 darab olyan esetet tudtunk kimutatni, amikor 5-6 fokú rokonság van egy konkrét honfoglaló és egy urálvidéki, tehát másodunokatestvérek. Lehetnek például. Ugye erre mindenkinek gombot kell varni, ez milyen történeti háttér meg mellett történhet meg a nyelvészek, régészek, történészek mindenki számára, úgyhogy azt gondolom, hogy ez olyan kutatási helyzetet teremt, ami mindenkit arra kell, hogy nincsen, hogy oké, okay, nyilván nem mindenki az urába jött a honfoglalóknál, ez fontos hangsúlyozni, tehát nem egy ilyen vegytiszta dolgokról van szó, de hogy ezt valamilyen szinte számításba kell venni, tehát olyan koncepciót lehet csak ezek után őstörténetből közölni, ami ezt tekintetbe veszi, ez egészen biztos.
1: Ez azt is jelentheti, hogy a magyar őstörténet kutatás nemzetközileg releváns kérdés.
0: Bizony. Hát 4 másik kelet-európai ország történelmét érinti. Meg az is volt, korábban is tudták, hát ugye itt szokás a szocializmus időszakáról úgy beszélni, hogy hát lehetett volna sokkal többet tenni a magyarság kutatásáért keleten, kevesebbet volt, hogy most akkor visszafogták, nem fogták vissza, de azon túlmenően ugye, hogy ugye említettem, ugye, hogy ukrán 2007-11 között ugye Ukrajnában volt egy nagy ukrán kollégák kezdeményezésére jött létre a Magyar Őstörténet Régészeti Nemzetközi Fórum, ebből már 4 volt azóta. Ugye volt az Urálban, az oroszoknál, 16-ban itt volt nálunk egy, utána megint a tatárok földön volt Oroszországban. Ezek mindig is működtek, de ha belegondolunk, hogy 1972-ben nagy Magyar Őstörténeti Konferencia volt, teljes Oroszországot érintő, Szovjetuniót érintő.
1: Ön még nem is élt 1972-ben.
0: Nem, még nem, bizony. Volt ugye a Baskírföldön, akkor kifejezetten azt látjuk, hogy 75-82-ig például bolgár-szovjet-magyar régészeti expedíció volt őstörténeti szem megközelítése, úgyhogy hát azért voltak korábbi előzmények is, így van régészetben főleg.
1: Ön is számos expedíciót vezetett, fáradhatatlanul kutatja a honfoglaláskori régészeti hagyatékot. Beszélgetésünk végén kérem, mondja el, vagy vázolja fel, hogy most mivel foglalkozik. Gondolom a tanszék vezetése is egy nagy feladat, de mellette mire marad ideje?
0: Hát természetesen ezt nem lehet abba hagyni, egy másodpercet sem mindig tervez az ember, meg ugye korábban elkészült dolgokat. Nagy önfegyelem kell, és meg kell írni belőle a publikációt, ugye? Tehát a legfontosabb sokszor így fejben végigjátszok a dolgokat, összegyűjtjük a párhuzamokat a különböző leleteknek, és aztán utána meg kell írni. Ha teljesen konkrétan nézzük, 2 kötetet fogunk kiadni, most már mind a 2 a végső korrektúrás fázisban van. Egyrészt a magyar őshaza tekintetében össze van gyűjtve az összes régészeti forrás. Ugye itt nagyon-nagyon fontos, hogy magyar őstörténetnek az a legnagyobb, hogy nincs elég forrás, és ezért az elsődleges feladat most már mindenféleképpen a forrásoknak a feltárása, új forrásoknak a feltárása, vagy amiket nem ismertünk, vagy amiket ismertünk korábban, de modernebb megközelítésben, például színes fotóval le lehet közölni, mert hogy sajnos pusztulnak is. Tehát amikor kikerül a földbe bármi, akkor hiába kerül múzeumban, ott azért sajnos van olyan tarsolylemez, amiről egy fekete-fehér képünk maradt összesen. Nagyon fontos egy forrásbázisnak az összeállítása, amit majd a jövő generációk még nagyobb forrás alapján újra tudnak értelmezni, tehát az nincs gond, nem akarom azt mondani, hogy mi most már eljutottunk a végső következtetésekre, de anélkül meg nem fog menni. Tehát a későbbiekben sem forrás nélkül, mert mindig szerette mindenki megspórolni a kuli munkát a forrásokkal, az apróságokkal, csak rajzolni egyből már a vándorlásnak az irányát, meg hogy így, meg úgy, meg amúgy, és hát ezek ugye zsákutcának bizonyultak. Viszont ami nem zsákutca, az a forrás közlés, úgyhogy az őshazával kapcsolatban egy Alekszandr Zelenkov nevezetű tyumenyi kollégánknak a monográfiát fölturbozta, ő is, mi is hozzáraktuk a magunkét, és az meg fog jelenni, akkor a legfontosabb keleten, valószínűleg keleten maradt magyarokhoz köthető temető, az újjelgi temető Cserjabinsz mellett a szintén, ilyen forrás közül jelleggel, tehát síronként szépen le lesz közölve, úgyhogy ilyenekkel dolgozgatunk, az akasztó sírok kapcsán készül a kötet, ott is ezeket a kapcsolatokat, például ugye a Theophilos császártól származó szolidusoknak az összegyűjtésén dolgozom most, ugye szemfedő lemeznek elkalapálták ezeket az aranypénzeket, és nem figyeltek elég oda, és egy betűt nem kalapáltak el rendesen, és abból meg lehetett mondani. Pont azt a betűt, ami nem lehet más. Orosz kollégákkal együtt dolgozunk, talán Ukrajnával rendeződnek a dolgok, tehát az ukrán régészeti adattárnak az áttekintése most már friss fejjel. Korábban azt gondoltuk, ugye, hogy direktbe mentünk és kerestünk korai magyar sírokat, most meg már azt látjuk, de ugye ezek meg nem nagyon voltak így ebben a formában konkrét olyan temetőkben, mint ahogy nálunk a honfoglalók vannak. És a vizsgálatok azt mutatták ki Moldávia meg Ukrán területén, és hogy kelet-európai sztyeppen a korábbi sírhalmokba, tehát kurgánokba ássák bele másodlagosan. És ugye, csak hogy ezek a sírhalmok, ezek bronzkoriak, meg vaskoriak. És ezért ezeket az ásatási doksikat, amiket soha nem kértünk, amikor Kijevbe voltunk, ezeket kell megnézni, mert ezekben ott vannak melléktermékként. Csak azokat ugye azok a helyi régészek nem nagyon közölték le, mert őket ugye a bronzkor meg a vaskor érdekelte. Tehát például az, hogy ezt meg tudjuk csinálni Kijevbe, és etelköznek a keleti részét egészen pontosan meg tudjuk határozni. Elsősorban azért, mert ugye itt elfelejtettem mondani, nagyon fontos az, hogy a szovjet időszakban ugye nagyon jó ásatási dokumentációk készültek ott, és nagyon nagy mennyiségben ástak is. Csak ezek ugye mind papír alapúak, nem digitalizáltak, és ugye ezeket át kellene mindenképpen nézni. Ugye ez a moldávoknál óriási. 2019-21 között volt lehetőségünk a moldávokkal együttműködni. Másfél év alatt 3-ból 30 lelőhelyet csináltak. 3-at ismertünk 150 évig, aztán másfél év alatt meg 30-at. Tehát ez egy minőségi ugrás lett, és nagyon-nagyon bíznék benne, hogy ezt például meg tudjuk Ukrajnában is csinálni majd.
2: Kedves hallgatóink, Türk Attilával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar őstörténeti és honfoglaláskori régészeti tanszék vezetőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Bújás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Simon Tábori Évát, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Női Vállalkozók Kollégiuma elnökét, valamint dr. Rádi Vilmos Gábort, a Rotary Club Budapest Akadémia elnökét. Nagyon örülök, hogy interjút készíthetek önökkel, hiszen egy fantasztikus konferencián vehettünk részt május 8-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán, ahol a harmadik Rotary Connect Business Forumon a női szerepek, női vezetők témáját járták körbe az előadók. Szó esett itt társadalmi felelősségvállalásról, karrierről, családról, mindazokról a kihívásokról és főként eredményekről, amit az előadók egymásnak át szerettek volna adni. Kérném Rádi Vilmos Gábor urat, kezdjük talán a konferencia értékelésével.
2: Köszönöm szépen egyrészt a lehetőséget mindkettőnk számára, másrészt köszöntöm a hallgatókat. A jelen konferencia a harmadik Rotary Connect konferenciánk volt. Egy évvel indítottuk útjára ezt a konferenciasorozatot, és még tervezünk is fel bőven a jövőben. Alapvetően szeretnénk ezáltal bemutatni a Rotaryt a széles közönség számára, és itt lehetőségük van ugye megismerni ugye a klubtagokat, illetve a magyar Rotary tagjait. Ez a harmadik konferencia, ez azért is volt számunkra nagyon fontos, mert szerettünk volna egy alkalmat kifejezetten a hölgyek számára dedikálni, akik talán nem kapnak elég fényt sokszor akár a közéletben, akár pedig a vállalkozók között. Igazándiból magának a Rotarynak is nagyon fontos, hogy a hölgyek szerepével foglalkozzon. 125 éves szervezet, nagyon sokáig nem is vehettek részt benne hölgyek, csak egy ilyen kiskapús megoldás volt, hogy a Rotary is férjeknek a feleségei tömörülhettek úgynevezett innervél klubokba. Egyébként innervél klubok a mai napig is léteznek, és Budapesten is, és Miskolcon is van ilyen klub. Mindazonáltal ez a korlát el lett törölve jó pár évtizede, úgyhogy Magyarországon is sok hölgy klubtag, Rotary klubokban. Jelesül most pedig az országos vezetőnk, úgynevezett kormányzónk is egy hölgy, Molnár Júlia. Az ő kezdeményezése volt, hogy ez az alkalom a hölgyek számára dedikálásra kerüljön, aminek egyébként én nagyon örültem, és nagyon készségesen működtem ennek a szervezésében közre. Alapvetően azt mi is érzékeljük, hogy tulajdonképpen a nők társadalmi helyzete nem rendezett. Akár a munkavilágáról beszélünk, akár vezetői pozíciókról, vagy akár éppen vállalkozókról beszélünk, és úgy gondoltuk, hogy fontos az, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, egy kicsit szélesebb körben is. Szerencsére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kara ebben abszolút partnerünk volt, társszervezővé lépett elő. Ugye ők is dedikáltak három hölgyvezetőt az egyetemről, közöttük a dékán helyettes asszonyt és az egyik szakkollégium vezetőjét, illetve a technológiákkal kapcsolatos oktatási csoport vezetőjét, aminek nagyon örültünk, és úgy gondolom, hogy nagyon értékes információkat kaphattunk meg. Ezen felül, ha már ugye hölgyekről volt szó, voltak még egyéb témáink is, tehát például testbeszéd, volt szó divatról, színházról, kultúráról is. Nagyon bízom benne, hogy elégedettek voltak, vagy legalábbis úgy tűnt, amikor beszélgettem a vendégekkel és talán az előadókkal is, hogy úgy érezték, hogy egy jó minőségi előadói gárdát sikerült fölvonultatnunk. Különösen büszke vagyok a KPMG támogatására is, akik szintén küldtek hozzánk előadót, és ők támogatták is a konferenciánkat, úgyhogy úgy érzem, hogy most egy kis koprodukcióban sikerült ezt megvalósítani, és akik érdeklődnek a Rotary iránt, figyelmükbe ajánlom, hogy majd a összes előadóról fogunk készíteni videókat, amiket hamarosan közé teszünk. Ha valakinek ez érdekes, akkor ajánlom figyelmükbe a Rotary Budapest Akadémiának a Facebook oldalát, vagy a honlapját. El lehet hozzánk jönni vendégként, meg lehet nézni, hogy mi egy klubülés, és esetleg beszélgethetünk bármilyen együttműködésről.
1: Ezen a konferencián valóban nagyon izgalmas témák hangzottak el. Simon Tábori Évát a saját előadásáról kérdezném, tájékoztatott minket arról a tudásalapú felmérésről, amely az MKIK kamarai rendszerében a közelmúltban zajlott, a női vállalkozók helyzete Magyarországon. Én azt gondolom, ez valamennyi hallgatónkat érdekli. Úgyhogy arra kérem, Évát foglalja össze az előadását.
3: Nagy örömmel is nagyon köszönöm a meghívást. Egyrészt a Rotary konferencián is egy hatalmas élmény volt részt venni, és nagyon üdvözlendő az a fajta kezdeményezés a Rotary részéről, hogy végre a nőknek is próbálnak szerepet és lehetőséget adni. Ugye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a vállalkozói kollégiuma még nagyon friss, ebben az évben alakult, tehát mi az év elején jöttünk létre, viszont elképesztő lépésekkel tudtunk haladni már az első néhány hónapban, és már túl vagyunk az első országos méretű kutatásunkon. Valójában a konferencián ennek az eredményeit mentem bemutatni és összefoglalni. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy az első tapasztalatok ebben a kérdéskörben azok nagyon meghatározóak voltak, mert tulajdonképpen két hét alatt több mint 500 kitöltő küldte vissza a rövid 10 kérdéses összes kérdőívünkre a válaszokat, és szinte ömlöttek azok az észrevételek, gondolatok, amiket maguk a női vállalkozók megfogalmaztak. Ugye nagyon kevés szerep és nagyon kevés hang jut igazán a női vállalkozóknak. Elmondták, hogy mik azok a legnagyobb kihívások, az időhiánytól kezdve a digitalizációs hiányosságokig. És hát természetesen a helyzet rendkívül komplex, mert pont ezt követően kaptuk készhez egy olyan nemzetközi kutatásnak az eredményeit, amiből tisztán látszik, hogy nemzetközi szinten, globális szinten és európai szinten is sereghajtó Magyarország a női vállalkozásoknak a támogatásának terén, míg például egy arab országban rendkívül nagy erőkkel és pénzügyi forrásokkal támogatják a női vállalkozóknak a lehetőségeit. Úgyhogy mi azt gondoljuk ebben a kollégiumban, hogy nagyon sok a tennivaló, nagyon sok a kihívás a női vállalkozók szempontjaiból, és ami nagyon érdekes volt, hogy nem csak a női vállalkozókat érintő kihívások jelentek meg, hanem olyanok, amik általánosságban véve érthetőek magukra, a magyar vállalkozásokra is, úgyhogy így a nők esetében ez csak egy kicsit, azt mondanám, hogy hangsúlyosabban jelenik meg azok a fajta információhiányok, lehetőséghiányok, amikkel a nők küzdenek. Mi most pontosan ennek a kutatásnak az eredményeire építettük az elkövetkezendő 3 év vonatkozásában a stratégiánkat, és ebben az egyik komoly szerep, amit fel szeretnénk vállalni, hogy igenis hangot tudjunk adni azoknak a női vállalkozóknak, akik a saját példáikon, a saját tapasztalásaikon keresztül tudják ugyanígy a női vállalkozótársaikkal megosztani a saját útjukat, mindazt, amit megtanultak, mindazt, amit szívesen átadnának, mert valójában a nők szívesen tanulnak egymástól is ezekben a kérdésekben.
1: Nagyon érdekes volt az ön előadásában, hogy 3 egymást erősítő kihívás blokkot emelt ki a kutatások alapján. Ugye itt hangsúlyozhatnánk a Rádi Vilmos Gábor által említett láthatóság kérdését is, de felmerült a jogi szabályozás, és az, hogy a jó gyakorlatokat hogy lehetne továbbadni, például tréningek keretében. Beszéljen kicsit erről, elnök asszony, arra kérném.
3: Igen, nagyon nehéz egy ekkora számos és volumenű vállalkozói kört megszólítani, és nyilván mi is abban gondolkodunk, hogy minél inkább a mesterséges intelligencia és a digitalizációt hívjuk segítségül arra, hogy ezeknek a tudásoknak a megosztására alkalmazzuk, mert ezen keresztül tudjuk meglátásunk szerint a legjobb eredményeket és a leggyorsabb elérést elérni. Úgyhogy ezekre vonatkozó tervek és programok készülnek most gőzerővel, és azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia pont egy olyan kérdés, ami nagyon sokakat foglalkoztat, és a gazdaság terén, a vállalkozások terén bár már jelen van, de még nagyon sok a tanulnivaló, és még nagyon sok a kiaknázandó lehetőség. Mi erre fogunk fókuszálni az elkövetkezendő időszakban.
1: A Rotary Klub Budapest Akadémia hogy tud ebbe bekapcsolódni?
2: A Rotary számára kiemelt fontosság ugye a jószolgálati tevékenység, alapvetően a Rotary, amellett, hogy egy klubhálózat és egy baráti társaság, a jószolgálat terén igyekszik minél többet tenni. Nemzetközileg talán az egyik legfontosabb eredményünk a pólió, a gyermekbénulás elleni küzdelem, de abszolút helyet kaphatnak olyan célkitűzések is, amik a hölgyek esélyegyenlőségével kapcsolatosak. Egyébként a következő évnek az egyik kiemelt projektje a Merrák veszélyre való figyelemfelhívás lesz, tehát a Merrák Info szervezetével fogunk együttműködni majd, és abszolút nyitottak is lennénk rá, főleg, hogyha vannak olyan hölgyek, akiknek ötletei vannak esélyegyenlőséggel kapcsolatosan, vagy az ilyen problémákra való figyelemfelhívással kapcsolatosan, akkor szívesen kooperálnánk velük együtt. Azt még mondanám, hogy akár anyagi, akár pedig szervezési kérdésről van szó, az adományok nem 100%-ban az adott célra kerülnek ráfordításra, ugyanis a működési költségeinket alapvetően tagdíjakból finanszírozzuk. De annak is nagyon örülnénk, hogyha vannak szervezésben, ötletekben segítő társaink, és nagyon szívesen kooperálunk más szervezetekkel vagy ötletadókkal is.
1: Simon Tábori Éva elnök asszony előadásában számomra nagyon érdekes volt, és úgy láttam, hogy a körülöttem ülők is jegyzeteltek, hogy bizony különbséget kell tenni a női vezetők és a női vállalkozók helyzete között. Miért?
3: Teljesen egyértelmű, azok a vezetők, akik egy nagy vállalatban, egy első számú székben ülnek, egészen másfajta felelősséggel és egészen másfajta döntési jogkörökkel rendelkeznek, mint egy olyan vállalkozást vezető hölgy, aki adott esetben a saját, a családja és az általuk foglalkoztatottaknak a teljes megélhetéséért felel. Én azt gondolom, hogy ennek a súlya, ennek a jogi és morális súlya azért egy teljesen másik kategória. Az egyik egy állás, tanulás, egy vállalás, nyilván egy nagyon fontos feladatkörben természetes, hogy valaki helytáll, de hát ott el lehet menni szabadságra. Egy vállalkozó soha nem megy el szabadságra, ott mindig megvannak azok a feladatok, azok a felelősségek nyomják egy vállalkozónak a vállát, de azt gondolom, hogy ez talán a szépsége is egyben, hiszen egy vállalkozó soha nem ismer lehetetlent, mindig azon gondolkozik, hogy hogyan valósítja meg a következő ötletét, hogyan áll helyt a mindennapokban, hogyan tud új lehetőségeket biztosítani a vállalkozásának, a márkájának, hogyan tud új piacokat hódítani, hogyan tud tanulni, fejlődni. Egészen másik fajta döntési és egészen másik fajta felelősségi jogkör.
1: Általánosságokban beszélünk, de valójában érdekelne nem csak engem, gondolom a kedves hallgatókat is, az ön saját ügyvezetői, igazgatói tevékenysége. Na de ezelőtt említsük meg az előadásából a szereptorlódást a női vezetők esetében. Ez a szereptorlódás hogy oldható meg?
3: Nagyon nehéz kérdés, és mindjárt át is engedem a szót egy picit, hogy így férfi oldalról is megközelítsük ezt a dolgot, de azt gondolom, hogy a társadalmunk által támasztott elvárások a nőkkel szemben azok szerintem egyértelműek. Nyilván az, hogy egy nő anya a család fenntartásának, a gondoskodásnak a feladatkörét viszi, azok az első számú felelősségek, amik a családhoz fűzik, azok szerintem teljesen egyértelműek. Tehát ez az első számú feladata is szerepe egy nőnek, és minden csak ezután következhet. Természetes, hogy a nők elsősorban igyekeznek otthon helytállni, és a férjük, a családjuk, a gyerekeik, a szülők, és sok esetben több generációnak a gondoskodását jelenti ugye ez a családi szerepkör. És emellett egy vállalkozást fejleszteni, vinni, operatívan, napi szinten helytállni, hát ugye ezek azok, amit egy férfi, hogyha ezt ő csinálja, akkor nyilvánvalóan az ő válláról lekerülnek azok a fajta otthoni feladatok, amik viszont egy nő válláról sose tudnak lekerülni. Úgyhogy ez egyértelműen azt jelenti, hogy egy sokkal szorosabb, sokkal hatékonyabb, intenzívebb időbeosztást igényel, mindenféleképpen az időgazdalkodást említeném, ami egy kihívás a vállalkozó hölgyeknek, ezért van például sok esetben hajnal 2-3-kor kapok e-maileket vállalkozó társaimtól, akik olyankor jutnak oda, hogy válaszoljanak egy-egy levélre, de én azt gondolom, hogy pontosan ez a fajta hatékonyság, ami egy anyában akár 2-3 gyerek után kialakul, az nagyon láthatóan megnöveli azt a fajta operatív gyorsaságot, amivel bizonyos feladatokra, bizonyos dolgokra így több szinten tud figyelmet fordítani.
1: Engem hallgatóként megerősítettek az előadók abban, hogy nem lehetetlen kihívás helytállni a szereptorlódások között. Ön hogy látja? Vezetőként, a Rotary Klub Budapest Akadémia elnökeként.
2: Nyilván az én életemben is megjelenik ez, ugye a civil munkám, meg a Rotary Klubos feladataim kapcsán, de hogyha most a hölgyekre gondolok, nekem két dolog jut eszembe, az egyik, hogy egy másik előadóval beszélgettünk előzetesen, ő inkább ilyen vállalati szférából jött, és ő mondta, hogy amit ő lát a női vezetők szerepében, hogy most történik egyfajta evolúció, hiszen amikor korábban bejöttek a nők a munkaerőpiacra, egy ideig ugye nem annyira voltak elérhetőek a vezetői szerepek, majd elérhetővé váltak a vezetői szerepek, de kvázi ő legalábbis azt mondta, hogy úgy kellett viselkedniük, mint a férfiaknak, úgy kellett öltözködni, olyan viselkedés, nemet kellett fölvenni, olyan hangnemet, olyan úgymond kissé dominánsabb, nyomulósabb hangnemet kellett fölvenniük, mint a férfiaknak, mert ez nem feltétlenül biztos, hogy minden férfinál van így, de hogy minden esetre hasonlóan kellett viselkednünk, mint a férfiaknak, és talán most elérhetünk majd oda, hogy nőként is meg tudnak jelenni a vezetői szerepekben, és nem kell feltétlenül férfi viselkedést tanúsítaniuk. Másik dolog, ami eszembe jut, hogy kaptam utána azért néhány részvevőtől visszajelzést, mert nagyon érdekelte őket, ami elhangzott, meg hála Istennek úgy láttam, hogy tetszett nekik, és egyik résztvevő mondta azt, hogy esetleg majd, ha jövőben lesz még ilyen alkalom, amit egyébként tervezünk, akkor beszélhetnénk arról is, hogy a férfiak oldalán mindez hogyan jelenik meg, és a férfiak hogyan tudják a nőket támogatni ezekben a szerepekben, és milyen úgymond modern férfi megközelítések léteznek, bár szerintem ezek nem feltétlenül modernek kéne, hogy legyenek, hanem inkább normálisak, tehát hogy nyilván egyfajta transzparens kommunikáció egymásra és egyfajta támogatás a hölgy felé is, hogyha éppen a hölgy karrierje megindul, akkor a férfi ebben hogyan tudja őt segíteni.
1: Simon Tábor Éva ügyvezető igazgató a Claire Communication nevű cégben mit tapasztal a saját bőrén női vezetőként?
3: Én most már több mint 25 éve csinálom a vállalkozásaimat, és építgetem a cégeimet. Az én tapasztalásom az, én kicsit szerencsés helyzetben vagyok, mert kommunikációval foglalkozom, és a kommunikációs szakmában azért nagyon sok hölgy tevékenykedik, és sokan aktívak vannak női ügynökségi vezetők mellettem is szép számmal. De azért azt látom, hogy messze sokkal többet kell dolgozni egy-egy munkának a megszerzésén, az elfogadottságnak a kivívásán, azon, hogy az, amit az ember szakmailag képvisel, visel, az mennyire helyeződik megfelelő súllyal alatba az ügyfeleknél. És hát természetesen ugyanez vonatkozik amúgy az alkalmazottakra is, illetve a csapattagokra is, mert női vezetőként ki kell vívni azt a fajta tiszteletet, ami nem teljesen egyértelműen egy vezetőjé, hanem egy nőnek sokkal jobban meg kell dolgozni ezért. Én azt gondolom, hogy az esélyegyenlőség az a fontos szó, amit Rádi Vilmos is mondott, hogy ebben kellene egyfajta szemléletváltás, ami részint kulturális, részint szociális, és persze nagyon hosszú idő, amíg eljutunk addig a pontig, hogy a férfiak teljesen elfogadottnak és ugyanolyan szintűnek kezeljenek egy női vállalkozót, mint egy férfi vállalkozót, ugyanolyan súllyal helyeződjön alatba az a vélemény, amit egy férfi vállalkozó vagy egy férfi szakember megfogalmaz, mint amit egy női vállalkozó fogalmaz meg, és ugyanazt a fajta elbánást, ugyanazt a fajta árazást, ugyanazt a fajta pozícionálást tudja élvezni, mint egy férfi vállalkozó. Ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz még nagyon-nagyon sok teendőnk van. Én nagyon bízom abban, hogy már önmagában az, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, ami kifejezetten idáig egy férfiak által dominált társadalmi szervezet volt, most azáltal, hogy a női kollégiumot az új elnök életre is hívta és támogatja, hogy ez működjön, ebben egy új korszak nyílhat meg a női vállalkozók felé, egy olyan szakmai tudásalapú és hálózatépítő jelleggel, ami bízunk abban, hogy egy szemléletváltásnak az alapját képezheti.
1: Nagyon érdekesek voltak a kerekasztal beszélgetések is, ugye itt önök több véleményt ütköztettek, és hallgatva az előadókat nekem, és nem vagyok szakember, nem vagyok ügyvezetője cégnek, de arra gondoltam, hogy talán több bátorságra lenne szükség a nők részéről. Éva, hogy látja?
3: Egyetértek. Én maximálisan azt láttam, a kutatásokból is az jött vissza, hogy a női vállalkozóknak a saját önértékelése, az önbizalmának az építése, az egy fontos feladat, és sokkal kevésbé hiszik el magukról, hogy ők jó szakemberek, hogy ők képesek bizonyos dolgokra, mint a férfiak. De én azt gondolom, hogy ez is egy társadalmi felelősség és egy társadalmi szerepvállaláshoz kötődő változás, amit szeretnénk elérni, és amiben tudnánk lépéseket tenni.
1: Vilmos tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Hogy látja az egyetemistáknál, a diákjainál ezt a fajta kérdést, hogy vezető szerep?
2: Igazándiból, amit én látok rajtuk, egyet ugye próbálom őket bevonni az órákba, van, amikor sikeresebb, van, amikor kevésbé, de amit én látok náluk, szerintem most már azért ebben a generációban jóval nagyobb az önbizalma a hölgyeknek, a fiatal hölgyeknek, ez egyértelműen látszik. Szerintem ezen a téren talán kevesebb gondjuk lesz, de azt viszont a saját körtemben én is látom, hogy akár női szakértőknél, vagy női vállalkozóknál, akiket ismerek, vagy akár női ügyvédeknél helyenként, hogy valóban kevesebb az önbizalmuk, pláne egy mondjuk pályát frissen elkezdő ügyvéd hölgynek tipikusan sokkal kisebb önbizalma van. Úgyhogy én kívülről legalábbis hasonlókat látok a hölgyeken, mint amiket Éva említett.
1: És nem mellesleg ő maga is ügyvezető igazgató. Mi változott jó irányban, illetve mi az, amivel még foglalkozniuk kellene mindazoknak, akik a női vállalkozók jelenlétét fejleszteni szeretnék?
3: Hát változás szempontjából én azt élem meg nagyon pozitívan, hogy a fiatal generáció, akik közül sokan még ugye iskolában vannak, és valóban ugye az iskolapadban ülnek, már most gondolkoznak azon, hogy valamilyen olyan kisebb vállalkozást, vagy valamilyen olyan saját dolgot is kezdeményeznek. Ebben persze nagyon nagy szerepe van a social médiának, tehát az, hogy a neten hogyan tudunk megjelenni, hogyan tudjuk magunkat felépíteni, és talán ez is kapcsolódik egyébként az önbizalom kérdéséhez, ami már most itt többször elhangzott. Én azt is érzékelem, hogy a hölgyeknek a vállalkozó kedve az egy picit növekedett, és sokan szívesen próbálkoznak startuppal, többen így a szülési szabadság alatt, vagy adott esetben egy életváltási helyzetben 40 pluszosan, amikor már úgy érzik, hogy megfelelő tapasztalatot szereztek egy bizonyos szakterületen, és úgy gondolják, hogy mindezt a tapasztalatot ők maguk is egy kisebb vállalkozás formájában a saját hasznukra tudják fordítani. Nyilván a vállalkozói létnek megvannak a hátrányai, de mellette meg annak az előnyei, ugye, ami egy jelentős mennyiségű függetlenség, egy picit szabadabb időbeosztás, egy olyan fajta lehetőség, amivel azért egy 9-től 5-ig dolgozó alkalmazott nem feltétlenül bír. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a vállalkozási kedv és a vállalkozásokhoz való hozzáállás az egyértelműen változott, viszont össztársadalmi meg globális szinten, mivel én most szembesültem, és nagyon szomorúan láttam azokat a számokat, hogy ennyire sereghajtóak vagyunk így az esélyegyenlőség terén, és a női vállalkozások meg kifejezetten így hátul kullognak. Ez azért mindenféleképpen intőjel, és arra buzdít minket így az MKIK női kollégiumában, hogy tegyünk ez ellen, és hogy nyitogassunk kapukat, szemeket, ajtókat, lehetőségeket, készítsük fel a hölgyvállalkozókat a digitalizációnak a lehetőségeire, és tanítsuk őket. A finanszírozáshoz való hozzáférésben azt gondolom, hogy nagyon nagy a lehetőség. Ugye ez is egy olyan kérdés, hogy a hölgyek mennyire jutnak hitelhez, lehetőségekhez, milyen mondjuk egy hölgy által vezetett vállalkozásnak az elbírálása hitel szempontjából. Vajon megkapják-e azt a bizalmat mondjuk egy pénzügyi intézménytől, ami lehetőséget biztosít számukra. Úgyhogy mi rétegezetten látjuk ezt a problémát, és én úgy gondolom, hogy most egyébként egy fordulópont előtt állunk, és sok olyan lehetőséget látunk, ami ezen nagyot lendíthet az elkövetkezendő 5-10 évben.
1: Elnök asszony előadásában hangsúlyozta a tudásátadás, tudásszervezés fontosságát. Értsük ez alatt a jó gyakorlatok továbbadását is, vagy üljünk vissza az iskolapadba, akár a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és próbáljunk ott tudást gyűjteni, választ keresni kérdéseinkre.
3: Nagyon fontosnak tartom azt a munkát, amit a Pázmány Péteren folytatnak így a fiataloknak az oktatását illetően, mert alapvetően a tudásátadás mégiscsak az iskolapadban kezdődik, tehát ott kell megalapoznunk azt, amivel aztán utána meg tudjuk adni azokat a kezdő lendületeket, lökéseket, alapokat egy-egy vállalkozónak, most legyen ez nő vagy férfi, most ez teljesen mindegy. Viszont a későbbiek során meg létre kell hoznunk azokat a közösségeket, azokat a platformokat, ahol egymástól tudnak tanulni a vállalkozók, ahol egymásra tudnak támaszkodni, megosztani bizonyos fajta kihívásokat, és gyakorlati szintű megoldásokat tudjanak egymásnak adni. Azt gondolom, hogy ebben egyébként a digitalizáció és a mostani modern technológiai lehetőségek viszont sokkal nagyobb potenciállal bírnak, mint a korábbi évtizedekben, úgyhogy ezt mindenképpen ki kell használni.
1: Tanár úr szerint?
2: Hát alapvetően én azt gondolom, hogy igyekszünk az egyetemen is egyre több olyan tárgy, valami gyakorlatias, vagy gyakorlati példákat hoz elő, nyilván a mesterséges intelligencia is. Ugye még ez egy alakulóban lévő jogág, tehát alapvetően olyan eseteket tudunk felhozni, amiből konkrétan tudnak tanulni a diákok, mondjuk konkrét pereket például, konkrét szerzőjogi problémákat adott esetben, úgyhogy igen, mindenféleképpen igyekszünk erre mi is figyelmet fordítani.
1: Az MKIK felmérése alapján, amivel a beszélgetésünket kezdtük, mit tanácsolna Simon Tábori Éva a minket hallgatóknak, főleg a női hallgatóknak?
3: Keressék azokat a lehetőségeket, ahol tanulhatnak, ahol tudják magukat képezni, és ahol nem szégyelnek kérdezni.
1: Miért jó, ha kérdeznek?
2: Úgy tudunk segíteni alapvetően, akkor tudunk segíteni, ha kérdeznek. Nyilván az egy nehézség, hogyha még azt sem tudják, hogy mit kérdést kéne föltenni. Rotary oldalra azt tudnám mondani, hogy ha vannak olyan hölgyek, akik szeretnének a nők érdekében cselekedni, akkor mi nagyon szívesen ebben partnerek vagyunk. Kérjük, hogy lépjenek velünk kapcsolatba. Én ugye a Budapest Akadémia Klub elnöke vagyok, tehát a Facebook oldalunkon bármikor könnyen kapcsolatba léphetnek velünk, és hát várjuk a lehetőséget bármilyen kooperációra.
1: Merre tovább? Magyar Kereskedelmi és Iparkamara most a beérkezett válaszok alapján.
3: Mindenféleképpen az első és legfontosabb, hogy azokat a gyakorlati szintű tudásalapú platformokat létre tudjuk hozni, ami segíti a nőket, legyen ez információ, legyen ez kapcsolatteremtési lehetőség, vagy olyan tudás, amivel egyébként a vállalkozásokat tudják segíteni. De a másik, ami nagyon fontos, amit említettem, hogy ezt a társadalmi szerepvállaláshoz kapcsolódó változásokat tudjuk egy picit támogatni, és ebben igenis hangot adjunk a vállalkozó nőknek, és ezért indítunk olyan kommunikációs kampányokat és aktivitásokat, ami kifejezetten a női vállalkozókat mutatják be, és személyes szinten tudják átadni a történetüket és elmondani a tapasztalásukat. Komoly munka vár még ránk.
1: Kedves hallgatóink, a harmadik Rotary Connect Business Forum kapcsán Simon Tábori Évával, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Női Vállalkozók Kollégiuma elnökével és dr. Rádi Vilmos Gáborral, a Rotary Klub Budapest Akadémia elnökével beszélgettünk. Urbán Péter technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.

Elhangzott a kerengő. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: A Horst Jankowski kvartett muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 18 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Új alapítványt hozott létre 14. Leó pápa, a Vatikán energiafüggetlenségét szolgáló napelemes fejlesztés megvalósítására, számolt be pénteken a Vatican News. A Frater Rossole alapítvány feladata egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítése lesz a Santa Maria di Galériában, amely egyszerre szolgálja a mezőgazdasági termelést és az energiatermelést. A tervek szerint a létesítmény a Vatikáni Rádió mellett a teljes Vatikán városállam villamos energia ellátását biztosítja majd. A katolikus egyházfő szerint a beruházás a fenntartható fejlődés és a teremtett világ védelmének kézzelfogható példája lehet. Közös imádsággal és szolidaritási akciókkal álltak ki Fejes Rudolf Anzám nagyváradi apát mellett a magyarországi premontrei közösségek, írt a pénteki cikkében a Magyar Kurír. A szerzetest a múlt héten lakoltatták ki nagyváradi rendházából. A Nemzeti Összetartozás napján szentmiséket tartottak érte, több premontrei iskola pedig közös megemlékezéssel és látványos kiállással fejezte ki támogatását. A közösségek a nagyváradi premontrei örökség megőrzéséért és a szerzetesek szolgálatának folytatásáért is imádkoztak. Mennyújtja a magyar kormány az uniós források megszerzéséhez szükséges jogszabálycsomagot a jövő héten, közölte közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő pénteki tájékoztatása szerint a tervezett intézkedések mintegy 6000 milliárd forintnyi támogatás lehívását segíthetik elő. Magyar Péter arról is beszámolt, hogy kivizsgálják a lélegeztetőgép beszerzéseket, átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását, valamint felülvizsgálják a vendégmunkások foglalkoztatására és az akkumulátoriparra vonatkozó szabályozást. 31 előadással és 27 társulattal rendezik meg június 13-a és 18-a között a Magyarországi Bábszínházak 17. találkozóját Kecskeméten, közölte az MTI-vel a szervező Círóka Bábszínház. A pénteki tájékoztatás szerint a seregszemlén magyarországi és határon túli magyar nyelvű bábszínházak is bemutatkoznak. A programban előadások, kiállítások és szakmai rendezvények is szerepelnek, emellett lehetőséget kapnak a pályakezdő művészek is. A találkozó nyilvános eseményei a családokat és a nagy közönséget is várják. Az ukrán haditengerészethez tartozott az a tengeri drón, amely pénteken felrobbant a romániai Konstanca kikötőjében, írt a közösségi oldalán az ukrán haditengerészet. A tájékoztatás szerint a drón felett az orosz elektronikai zavarás miatt veszítették el az irányítást, majd az a román partok közelébe sodródott. Az ukrán fél hangsúlyozta, a lakosság védelme érdekében időben értesítették a román haditengerészetet. A román hatóságok szerint a robbanásban senki sem sérült meg. Végül az időjárásról. Kelet felé vonul a front felhőzet, miközben északnyugaton már csökken a felhőzet az éjszakai órákban. Délnyugat felől csapadék zóna érkezik, amely elsősorban a déli és délkeleti térségekben okozhat esőt, záport, helyenként zivatart. A szél többnyire mérsékelt marad, hajnalra 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. Következik a világújság. Somkúti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: Donald Trump amerikai elnök szerint akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokád. Az amerikai elnök emellett elismerte, hogy hétfőn indulatos telefonbeszélgetést folytatott Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel a libanoni katonai műveletek miatt, amit azzal magyarázott, hogy az izraeli művelet kisiklathat egy Iránt érintő szélesebb béke megállapodást. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy Donald Trump sem képes igazán hatást gyakorolni az izraeli vezetésre. Irán pedig úgy tűnik, hogy minden ütőkártyát szeretne kijátszani. Az Egyesült Államoknak minden bizonnyal sokkal nagyobb szüksége van, hogy közel-keleti szövetségeseit támogassa fegyverekkel, mint Ukrajnát, elsősorban Izrael megvédésére. Az amerikai középső parancsnokság kedden sikeresen megsemmisített, több Kuvait felé irányított iráni drónt, amely az ott állomásozó amerikai erőket vette célba. Közben Brüsszel javában készül a következő Oroszország elleni szankciós csomagra. A közel-keleti háború azonban megugrasztotta az energiahordozók árát, így az orosz olajra kivetett ársapkát valószínűleg kénytelen befagyasztani az EU. Az iráni háború tehát betett az uniós szankcióknak. A közelmúltban jóváhagyták ugyanis az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelt, és elfogadták az Oroszország elleni szankciók 20. csomagját. Az európai álláspont szerint azonban az Oroszország elleni szankcióknak alkalomattán már fegyverrel is érvényt kell szerezni. Ez az álláspont érvényesülhetett minden bizonnyal a francia fellépésben is. Hétfőn ugyanis a francia haditengerészet újabb Oroszországból érkező olajszállító hajót állított meg az Atlanti-óceánon. Mindeközben többek között védelmi együttműködés is szerepel a francia-magyar stratégiai megállapodás megújítása vonatkozásában, amelyről Emmanuel Macron francia elnök tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel szerdán. Az Európai Tanács 2 hét múlva esedékes ülésén Macron fontosnak nevezte Ukrajna támogatását, Oroszország nyomás alá helyezését.

0: és elkezdheti érvényesíteni érdekeit. Ez a magatartás azonban mind az Egyesült Államok, mind Oroszország érdekeivel szembe megy, de mindenképpen törést okoz az európai kapcsolatrendszerben. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vasárnap az Egyesült Államokat légvédelmi rakéták és rakétaelhárító rendszerek gyártásának felgyorsítására kérte, és hangsúlyozta, hogy szeretne megállapodni az Egyesült Államokkal arról, hogy licensz alapján Ukrajnában gyárthassanak Patriot légvédelmi rakétákat. Mit mondhatunk el most Ukrajna és az Egyesült Államok kommunikációjáról az orosz-ukrán háborút illetően, és az Egyesült Államok Ukrajna politikájáról?
1: Kezdjük azzal, hogy a korábbi, mondjuk ki nyugodtan lelkesedést az amerikai vezetés részéről Donald Trump megválasztásával fölváltotta rendkívül pragmatikus hozzáállás, és ebben Trump lényegében azt állít Ukrajnának, amit az európai országok kifizetnek. De a problémát az jelenti, hogy a nyugati és elsőben az amerikai, hát mondjuk úgy egy fegyvertervezési koncepció vagy doktrina nagyon régóta nagyon magas minőségű, de nem sorozatban gyártható, már-már manufakturális módszerekkel készülő fegyverekre alapszik. Tehát a gondot az jelenti, hogy az ipari háború, ami Ukrajnában robbant ki, és mostanra már gyakorlatilag a Közel-Keletre is átterjedt, iszonyatos sebességgel égeti el azokat az amerikai tartalékokat, amelyeket az Egyesült Államok fölhalmozott egy esetleges konfliktusra készülve. Mostanra ott tartunk, hogy egész egyszerűen a fizetnek sem tud szállítani Európába az Ukrajnának az Egyesült Államok, mert sokkal nagyobb szüksége van közel-keleti szövetségesei, elsősorban Izrael megvédésére. És innentől kezdve kezdődnek a problémák, ugyanis gyakorlatilag attól az ukrán háború nem állt meg, vagy nem szűnt meg, hogy ekközben kirobbant az irán elleni konfliktus is. És valahol itt van egy nagyon érdekes messzéspontja a két történetnek, hogy amikor kirobbant az iráni háború, lehetett tudni, hogyha nem sikerül az amerikai-izraeli koalíciónak gyors győzelmet aratnia, akkor ebből probléma lesz. Tehát Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kérése erre vonatkozik. Ugye ez azért érdekes, amit kér, mert azért az orosz légierő és az orosz stratégiai hadászati rakétaerők elég nagy hatékonysággal semmisítik meg azokat az ukrán gyártótelepeket, amelyek például a Bayraktar gyár formájában elkészültek Ukrajnában, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kezdeményezés. Úgy gondolom, hogy ha egyáltalán sikerül, akkor is inkább egy év távlatban lehet belőle bármi.
0: Hétfői hír, hogy a Kreml jogellenesnek véli, és véleménye szerint a kalózkodás határát súrolja, hogy a francia haditengerészet feltartóztatott egy Oroszországból indult tartályhajót az Atlanti-óceánon. Hogy értékelhetjük Franciaország közbelépését ebbe a folyamatba?
1: Gyakorlatilag a francia álláspont az régóta hasonló az európaihoz, sőt ugyanazt mondják, hogy az európai szankcióknak alkalomattán fegyverrel is érvényt kell szerezni, és hát ezt láthatjuk gyakorlatilag ebben a fellépésben is. Ugye a gondot az jelenti, hogy Európa erre kevésbé teheti meg, hogy lemond az orosz olajról, úgyhogy itt egy ilyen nagyon furcsa helyzet kezd előállni, amennyiben az európai államok vezetői úgy gondolják, hogy ők mondjuk így a nemzetközi jog és a nemzetközi stabilitás védelmében kvázi bármit megtehetnek. Tehát az orosz reakció is jól mutatja, hogy ez azért nemzetközileg nincs annyira alábást jelent, hogy ilyen lépést az ENSZ biztonsági tanácsa hozhatna csak meg, amiben egyébként Oroszországnak vétójoga van, tehát meglepő lenne, hogy ebbe bármilyen szempontból belemenne. Úgyhogy ezek a lépések is arra irányulnak, hogy Oroszországot kellemetlen helyzetbe hozzák, hiszen nyilvánvalóan az ukrán támadással maga is megszegte a nemzetközi jogot, de előbb vagy utóbb ez a kérdés több máshoz hasonlóan sokkal inkább a fegyveres erő oldalára fog átsodródni, tegyük oda sajnos. Tehát az a helyzet, amelyben Nagy-Britannia és a balti államok több orosz kereskedelmi hajót lefoglaltak az európai szankciókra hivatkozva, az azt váltotta ki, hogy az orosz haditengerészet elkezdte kísérni ezeket a hajókat az érintett vizeken. Most ez az elfogás 740 km-re Franciaországtól az Atlanti-óceán kellős közepén történt. Ezzel kapcsolatban ennyi hadihajója nincs az orosz haditengerésznek, hogy minden egyes ilyen típusú hajót kísérni tudjon, viszont egyéb alternatív megoldást állnak rendelkezésére, például a katonai erőszakkal visszaverni egy ilyen feldérzetre szállási kísérletet. Ugye a hírek szerint helikopterrel ereszkedett le egy francia különleges alakulat, amelyik utána birtokba vette a hajót. Na most onnantól kezdve viszont ez megtörténik, onnantól kezdve az már egy háborús cselekmény, egy olyan hajó, amelyik ellenáll, az arra rászállni, az erőszakkal birtokba venni, az már egy ilyen típusú katonai agressziónak minősül, úgyhogy durva eszkaláció várható, hogyha ez a fajta folyamat nem rendeződik. Nyilvánvalóan az Európai Unió nem hagyhatja annyiban az ukrán elleni támadást, viszont jobban merül a kérdés, hogy igazából mi az, amit tud csinálni. Tehát a nemzetközi jognak a kirívó megsértését nem csak a Orosz Föderáció követte, hanem az Egyesült Államok is például Irán elleni támadásakor, és ezzel kapcsolatban az Európai Unió nem lépett fel ilyen durván. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, amellyel kapcsolatban megint majd a fegyverek, illetve az érdekek fognak beszélni. az tény, hogy a francia vezető

0: és ezzel egy igen komoly eskalációt követett el.
1: 9 ország hozott létre egy flotta együttműködést Oroszország ellen. Azért hozták létre ezt az együttműködést, hogy az északi vizeket és a balti tenger térségét ellenőrizzék, és említette, hogy majdnem minden esetben orosz hadihajó kíséri az orosz hajókat. Hogy tudjuk ebben a kontextusban értelmezni azt, hogy a francia cselekedet esetleg súlyos eszkalációhoz vezethet? Tehát nem áll meg ez a háborús indulatok fenntartásában? Tehát már túlmutat, túllépett a háborús pszichózis fenntartásának szolgálatából ez az együttműködés? Így értékelhetjük ezt?
2: Igen, abszolút mértékben arról lehet beszélni, az orosz vezetés is egyértelműen tette, hogy ő Európát háborús félnek tekinti az orosz-ukrán háborúban. Ugye az igazi nagy kérdés az az, hogy a NATO, illetve az amerikai garanciák mire vonatkoznak. Tehát itt az Európai Unió az Egyesült Államok hallgatólagos beleegyezésével egy olyan kettős, kétértelmű játékba kezdett, amelyben gyakorlatilag él, és tegyük hozzá visszaél azzal a garanciával, amit a NATO jelent. Előbb vagy utóbb el fog következni az a pillanat ebben a húzd meg, erezd meg játékban, ebben a szürke zónás tapogatózásban, amikor az orosz vezetés keményebben fog fellépni, és utána elkerülhetetlenül fölmerülnek azok a kérdések, hogy mit ér, vagy mit nem ér a NATO, mire vonatkozik a NATO sokat emegetett 5. cikkelyes garanciája, és hasonló válaszút felé fog kerülni a két fél. Ez azért egy szakmailag érdekes, átlagemberként viszont veszélyes szituáció, mert az egész NATO léte arra épül, hogy az Egyesült Államok önmaga is kockázatot vállal az Európai Unió vagy az európai államok megmentésére. Na most, hogyha az orosz vezetés úgy dönt, hogy katonai erővel reagál egy ilyen lépésre, mondjuk, és tüzet nyit, akár egy európai hadihajóra, akár a fedélzetre lépni készülő különítményre, akkor utána már nagyon nehéz azt mondani, nem történt semmi. Tehát egy darabig el lehet ezzel a kint is vagyok, benn is vagyok, háborúzó fél vagyok, vagy mégsem hozzáállással támogatni Ukrajnát, csak onnantól kezdve, hogy az Európai Unió maga kezdi el keményebben érvényesíteni az érdekeit, a várható, hogy az orosz fő is hasonlóan fog lépni. És hát az orosz történelmből, vagy az orosz történelmet, aki ismert tudja, hogy általában az orosz válasz az keményebb szokott lenni, mint a kiváltók. Tehát, hogy ez egy ilyen összefüggésben azért egy nagyon veszélyes játék, különösen úgy, az Európai Unió fegyveres erőit mindenek lehet mondani, csak erősnek nem.
1: Az európai tendenciákról szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni, tehát az Európai Unióban történt közelmúltbéli eseményekről, hiszen tudjuk azt, hogy napirenden van, és akár most Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közötti tárgyalás kapcsán is, hogy a tárgyalások szorosan kapcsolódnak az ukrán uniós tagság ügyéhez, tehát a gyorsított bővítési folyamathoz, amit heteken belül el akarnak kezdeni. Ezen kívül az Egyesült Államok egyre inkább azt kommunikálja, hogy az orosz-ukrán háború rendezési folyamata béke folyamatában nem kíván olyan szinten részt venni, mint eddig. Egy évvel ezelőtt inkább az európai félre kívánja ezt a szerepet testálni. Tehát ebben a kontextusban mennyire értékelhetjük felelősségteljesnek az Európai Unió és a NATO európai szárnyának, európai résztvevőinek hozzáállását az orosz-ukrán háború kérdésében, mindezeket kockára téve, mindezeket figyelembe véve, és a jelenlegi Atlanti-óceánon történt incidenst is bekalkulálva?
2: Válaszunk kicsit szét a kérdést. Az első fele a történetnek az, hogy a NATO az Egyesült Államok meghosszabbított keze. Tehát arról beszélni, hogy az európai NATO államok mit akarnak, az nyilvánvalóan valamilyen szinten fontos, de elrejti a lényeget. Tehát a NATO-ban az történik, amit az USA akar. Az Európai Uniós államok, akik egyébként a NATO-nak az európai részén túlnyomó részt képviselik, most egy olyan irányba indultak el, ami az egyébként megállapodásra törekvő Egyesült Államok és Oroszország érdekeivel szembe megy. Ez a fajta fellépés, amelynek egyébként, ahogy már említettem, logikailag és érzelmileg levezethető okai vannak, ettől függetlenül nem elképzelhetetlen, hogy egy olyan törést fog okozni az amerikai-európai viszonyban, amely hátrányos lesz az európai államokra. És azért nagyon fontos arról beszélni, hogy finoman szólva is átgondolatlan, de nyugodtan kimondhatjuk, hogy ostoba az Európai Uniós vezetésnek a viselkedése, mert az európai katonai képességek igen távol vannak akár az amerikaitól, de még az orosztól is. Ez nem jelenti azt, hogy az orosz hadsereg túlságosan erős lenne, viszont az pontosan jelenti, hogy az orosz fegyveres erőknek, akár a hadászati rakétacsapatoknak, akár más erőknek bőségesen vannak olyan eszközei, amelyekkel csapást mérhetnek Európára vagy európai érdekességekre, amire Európa nem tud válaszolni. Tehát az a fajta viselkedés, amelyben
0: a NATO védelmi szövetség mögé elbújva tesznek olyan lépéseket, amiket az oroszok provokációnak értékelnek, ez előbb vagy utóbb vezethet egy orosz reakcióhoz, és akkor a NATO-nál lesz a fejvakargatás, hogy akkor most egy atomháborút robbantanak ki, vagy megfelelő módon próbálnak válaszolni. Ugye az orosz vezetés egyértelművé tette, hogy az Európai Uniót nem tekinti semleges félnek, hanem háborús hadviselő félnek tekinti, de pontosan a NATO szövetség miatt nem lépett föl még keményebben ellene. Tény az mondjuk, hogy az Európában Ukrajna számára a dróngyártó üzemek címét és népszerűségre hozták. Tehát ebben a környezetben szerintem azt érdemes kihangsúlyozni, hogy az Európai Unió úgy lépett mondjuk a Carmike könyvek, amit használva hadiösvényre, hogy ott elfelejtett fölkészülni arra, hogy alkalmazta, hogy maga is háborúba keveredik.
1: Pénteken a román államfő Nikus Ordán bejelentette, hogy orosz gyártmányú az a drón, amely Románia területén, Kelet-Románia területén becsapódott egy panelházba. Mit jelent ez a román és az orosz diplomácia szempontjából, és a háború alakulása, kiterjedése szempontjából?
0: Ez a becsapódás is azt mutatja, hogy az Európai Unió és Oroszország között egyre romlik a kapcsolat, és az orosz vezetés, katonai és politikai vezetés a háború első éveiben odafigyelt arra, hogy minél kevesebb olyan csapást mérjen a határ közeli területre, amelyből egy hasonló eszkaláció bekövetkezett. Ugye mai napig nem tudjuk, hogy pontosan miért zuhant le román területen ez a drón, valószínűleg a légvédelem megrongálta, illetve egy elektronikai hadviselés áldozatául esett, hiszen egy katonai támadás azt nem egy darab drónnal szoktak végrehajtani. Ebben a környezetben szerintem azt érdemes kihangsúlyozni, vagy azt érdemes megfigyelni, hogy az orosz vezetés már nem figyel oda arra, hogy a NATO tagállamokba milyen kárt okoz, vagy milyen hatása van annak, hogy Ukrajnát támadja. Hát nyilvánvalóan, hogyha katonai támadás érte volna a Romániát, akkor nem az államfő beszél erről, hanem akár a negyedik cikke alapján szívják a tanácskozását a NATO tagállamok, ami egyébként Lengyelországban is történt pár évvel ezelőtt, amikor egy ukrán légvédelmi rakéta alkatrészt megölt két embert, vagy pedig az ötödik cikkere hivatkozva a NATO beavatkozását kéri, amit megint érdemes elmondani, hogy nem automatikus. Tehát nem azt jelenti, hogyha valaki az ötödik cikke szerinti fellépést kér, akkor a tagállamok automatikusan rohannak is háborúba lépnek az adott tagállamért, hanem kötelességük a lehetőségeikhez és a képességeikhez mérten támogatni a bajba került tagállamot. Tehát emiatt mondják azt sokan, én magam is egyébként, hogy az ötödik cikke ez olyan, mint egy bianco check. Tehát, hogy milyen tartalom kerül rá, nagymértékben függ attól is, hogy milyen körülmények között kerül lehívása. Tehát emiatt nagyon óvatosan bánik vele mindenki, és itt igazából amit láthatunk, hogy a román határhoz közeli ukrán településeket támadva az orosz vezetés már nem is törekszik annak a látszatára, hogy bármilyen szempontból figyeljen arra, hogy a különböző támadások ne járjanak károkkal, akár Románia, akár Lengyelország területén.
1: Hétfőn Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő annyit mondott, hogy valójában az Egyesült Államok és Irán közötti háború azért húzódik el, mert amerikai álláspontok és Izrael Libanon elleni támadásokat folytat. Hogy értékelhetjük most Izrael dél-libanoni területek elleni támadásait, azok mennyire és milyen szinten eszkalálhatják a továbbiakban az iráni-amerikai háborút, konfliktust és egyáltalán a közel-keleti konfliktust, és mennyire törekszik Izrael a háború ezen területének lezárására? Egyáltalán törekszik-e?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye az amerikai, izraeli és tegyük hozzá Egyesült Arab Emirátusok beli támadás Irán ellen mindig egy nagy kérdőjel volt, hogy miért így, miért ilyen formában, miért most indult meg, február 28-án indult meg, és ebben Izrael szerepét nagyon sokan, sokkal döntőbbnek tartják, mint amennyiről az érintett felek beszélnek. Nem véletlen egyébként, hogy az izraeli kormányzat elég hatékonyan lépett föl az egyébként Iránhoz köthető különböző szervezetekkel szemben, legyen szó a Hezbollahról, a Hamászról, vagy akár Assad szíriai rendszeréről. Viszont ugye az a fenyegetés, ami egyébként tagadhatatlanul fönnállt, hiszen létrejött a síta félhold Irántól közvetlenül Izrael kapujáig, azt az Assad rendszer megdöntésével, a csipogós támadásokkal, illetve a Hamász brutális terrortámadása utáni katonai művelettel gyakorlatilag sikerült Izraelnek megszakítania, vagy megszüntetnie. Tehát ebben a helyzetben az, hogy az iráni akciókkal párhuzamosan Dél-Libanonban is katonai műveletet kezdett, ez biztonsági szempontból egyre nehezebben érzékelhető, nyilván a Hezbollah képességei csökkentek, de nem szűntek meg. Na most ami miatt fontos erről beszélni, az az, hogy az iráni vezetés ragaszkodik ahhoz, hogy amikor az iráni támadások nyomán beállt helyzetet meg akarja oldani, akkor ne csak Irán ellen, hanem a szövetség és a Hezbollah ellen is szűnjenek meg az izraeli támadások, és hát ebben nyilván Izrael kevésbé tud és akar közreműködni. A gondot az jelenti, hogy úgy néz ki, Donald Trump sem képes igazából hatást gyakorolni az izraeli vezetése, és itt egyre többször merül fel az a kérdés, hogy igazából most ki hat kire, és hogy milyen hatást képes az Egyesült Államok az által egyébként dollár 10 milliárdokkal támogatott Izraelben, milyen hatást képes elérni. Úgyhogy nagyon úgy tűnik egyenlőre, hogy a hormuzi szoros lezárásával kedvező helyzetbe került iráni vezetés minden kártyát ki akar játszani, és ragaszkodik ahhoz, hogy Libanonra is, illetve a Hezbollah is vonatkozom a tűzszünet. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nehéz még mit mondani. Én mindenképpen azt mondanám, hogy várni kell egy picit, hiszen nincsenek megbízható információk a háttérben, de nagyon úgy tűnik, hogy Benjamin Netanyahu kormánya egyfajta külön megállapodást akar, vagy illetve lehet, hogy nem is fogok megállapodni Iránnal. Úgyhogy ez még egy nagy kérdés azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a közel-keleti konfliktus vége.
1: Benjamin Netanyahu külön megállapodást akar, viszont Teherán leszögezte, hogy Izrael tettei nem elválaszthatóak az Egyesült Államoktól, tehát a háború lezárásának alapvető feltétele a libanoni tűzszünet betartása. Izrael érvényesíteni tudja azt az elgondolását, hogy külön megállapodást köt Libanonnal?
0: Ez egy kitűnő kérdés, ugye láttunk arra utaló izraeli próbálkozásokat, hogy az izraeli érdekek mentén nem neki kelljen katonailag megregulázni a Hezbollahot, hanem ez elméletileg egyébként és nemzetközi jogilag a libanoni kormányzat tegye ezt meg. De a Hezbollah nem csak egy katonai szervezet, hanem egy párt is, aki egyébként tagja a libanoni parlamentnek, tehát egy újabb libanoni polgárháború kirobbanása nélkül ez rendkívül nehezen elképzelhető. Úgyhogy itt megint egy olyan helyzetbe kerülünk bele, amelyben a több mint 70 éves, 75 éves arab-izraeli konfliktus rendezése, a regionális konfliktusok, az átalakuló világrend és hasonló szempontok által létrehozott, mondjuk kinyugodtan, szinte tökéletes viharban kellene valamilyen megoldást találni, mert rendkívüli módon nem egyszerű. A problémát az jelenti, hogy Benjamin Netanyahu egy olyan szélsőjobboldaliakkal kiegészített kormányzat élén áll, amelyik az engedményeknek a gondolatától is írtózik, és ha csak nem akarja elveszteni a politikai hatalmát, akkor kénytelen sok esetben ezeknek a nehezen kommunikálható és nehezen védhető lépéseknek is engednie. Úgy gondolom, hogy egy olyan veterán és tapasztalt politikus, mint ő magától nem lépne ilyeneket meg, itt szerintem a koalíciós partnerei azok, akik ilyen irányba viszik. A legutóbbi hírek azok, hogy novemberben Izraelben parlamenti választásokat, előrehozott választásokat fognak tartani, és hát ezzel kapcsolatban majd érdemes nézni az eredményt. Ha lesz változás a kormányzat összetételében, akkor egyáltalán nem tartom elképzelhetőnek, hogy lesz előrelépés. A kérdés az, hogy a világgazdaság októberig milyen állapotba kerül.
1: Libanonban jelenleg hogy értékelhetjük a hadi műveleteket, tehát Izrael egész pontosan milyen katonai műveleteket végez Dél-Libanonban, és erre milyen választ kap a Hezbollahtól?
0: Az első és talán legfontosabb szempont, amit látni érdemes, hogy a Hezbollah rendkívüli módon meggyengült. Viszont pont az elmúlt időszakban az igen mély izraeli behatolások nyomán látható, hogy nem szűnt meg a katonai képességeinek a többsége. Úgyhogy valószínűleg iráni segítséggel az Ukrajnában is látható, hogy ez optikai kábeles vezérlési drónokkal számtalan izraeli katonai eszköz, sőt légvédelmi rendszert, köztük a vaskupola egységét is meg tudta rongálni, ami azt mutatja, hogy ha nem is tud ellenállni egy az egyben az izraeli támadásnak, de mindenképpen ellenállást fejt ki. Az izraeli előrenyomulás a hírek szerint elérte Beaufort középkori várát, amelyet még a keresztes lovagok építettek. Ez azt jelenti, hogy 2001 óta izraeli alakulatok nem jártak ilyen mélyen Dél-Libanon területén. Ne felejtsük, hogy ezen a területen van egyébként a Hezbollahnak is a bázisa. Tehát ez egy olyan fejlemény, amelyet érdemes kiemelni. Valahol valakinek valamikor tárgyalasztalhoz kellene ültetni a feleket. A kérdés az, hogy például gázai, illetve cisziordániai területek elfoglalásával fenyegetőző jelenlegi izraeli kormányzattal tudnak vagy akarnak-e a környező arab államok tárgyalni.
3: Elhangzott a Világújság. Somkóti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel az EU keményebb érdek érvényesítéséről az orosz-ukrán háború vonatkozásában a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: Gáspár Károly felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Június 5-e van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. A hit és a tudás felelős használatára, valamint az egyházi egység megőrzésére hívta fel a figyelmet 14. Leó pápa a Vatikánban. Újra megjelenhet a kata Magyarországon. Visszhangot váltott ki Szlovákiában Magyar Péter nemzeti összetartozás napi beszéde. Tengeri drón robbant fel pénteken a romániai Konstanca kikötőjében. A katolikus hit egységének megőrzésére és a keresztény értékek következetes képviseletére buzdította a német katolikus egyetemi diáktársulatok tagjait 14. Leó pápa a Vatikánban, számolt be pénteken a Vatican News. A katolikus egyházfő több mint 1000 fiatal előtt arról beszélt, a hit, a tudomány, a barátság és a haza szeretet közös alapot jelent a közösségek szolgálatában. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a világ különböző pontjain élő katolikusok együttműködését ugyanaz a hit erősítse, anélkül, hogy a pillanatnyi divatok vagy egyéni érdekek háttérbe szorítanák az egyház hagyományait. Nagy várakozás előzi meg 14. Leó pápa spanyolországi látogatását. Egy friss felmérés szerint a hívek többsége úgy véli, az apostoli út erősítheti a keresztény közösségeket és az egyház üzenetének terjedését. Rátonyi Sára összeállítása következik.
3: A spanyol hívek többsége szerint erősíti az egyház küldetését 14. Leó pápa szombaton kezdődő spanyolországi látogatása. Egy közvéleménykutató intézet csütörtökön közé tett felmérése szerint a megkérdezettek 74%-a úgy véli, hogy a katolikus egyház főérkezése felerősíti az egyház üzenetét, és erősíti a közösséghez tartozás érzését is. A kutatásban résztvevők 70%-a szerint a látogatás hozzájárul a keresztény hit terjedéséhez, míg kétharmaduk a katolikus elkötelezettség megerősítését várja el. A felmérés eredményeit ismertető közvélemény szerint a legtöbben azt szeretnék, ha 14. Leó pápa a fiatalokról, a családok helyzetéről, valamint az értékek és a vallásszabadság kérdéséről beszélne. A választhatók jelentős része ugyanakkor azt is fontosnak tartja, hogy szó essen a békéről, a nemzetközi konfliktusokról, az egyház megújulásáról, valamint a szegények és a migráció kérdéséről. A hívek többsége hitbéli meggyőződésből vesz részt a pápa látogatás programjain, sokan pedig azért, mert személyesen szeretnék látni a Szentatyát. 14. Leó pápa szombaton érkezik Madridba, ahol imavirasztáson és úrnapi szentmisén vesz részt, valamint találkozik hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képviselőivel. Kedden Barcelonába utazik tovább, ahol megáldja a Sagrada Familia Bazilika új tornyát, majd apostoli útját a Kanári-szigeteken zárja, írta mindenről szólva az MTI.
0: Lemondott alelnöki tisztségéről Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik meghatározó vezetője. A szervezet közlése szerint, amelyet a Magyar Kurír beszámolója is idéz, döntését a június 4-i elnökségi ülésen jelentette be. Vecsei Miklós 1990 óta töltött be vezető szerepet a szeretetszolgálatnál. Munkája a hajléktalan ellátás és a leszakadó térségek felzárkóztatása terén vált ismerté. A Máltai Szeretetszolgálat a jövőben is számít szakmai tapasztalatára, többek között az általa létrehozott Fete Kert program irányításában, összegezte a cikk. A jövő héten benyújtja a kormány a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot, közölte közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök pénteken. A kormányfő tájékoztatása szerint emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, és eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert. A kabinet döntött a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működésének átvilágításáról is. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy szigorítják a plakát elhelyezés szabályait, valamint felülvizsgálják a vendégmunkások foglalkoztatására, a hulladék gazdálkodásra és az akkumulátorgyárak engedélyezésére vonatkozó előírásokat. Átfogó vizsgálatokat indított a Honvédelmi Minisztérium több a korábbi vezetés időszakához kapcsolódó ügyben, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő pénteki sajtótájékoztatóján. A tájékoztatás szerint vizsgálják a súlyos sérüléssel járó kézigránát baleset körülményeit, a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyét, valamint a védelmi beszerzési ügynökséget ért kibertámadást. A kormány szóvivő közölte, áttekintik a csádi misszió előkészítését, a korábbi beszerzési szerződéseket és a Magyar Honvédség új egyenruháinak tervezésére kötött mintegy 3 milliárd forintos megállapodást is. Újra megjelenhet a kata Magyarországon. A kormány 2027-től visszahozná az egykor rendkívül népszerű adózási formát, de a szakértők szerint több fontos kérdésre még nincs válasz. A részletekről Rátonyi Sárát hallják.
3: 2027-től visszatérhet a kata, erősítette meg Kármán András pénzügyminiszter. A HVG által ismertetett GKI elemzés szerint az új rendszer közvetlenül akár 300-350 ezer vállalkozót is érinthet. Köztük a jelenlegi általány adózókat és az új belépőket. A korábbi kata 2022. szeptemberéig működött, és fénykorában mintegy 450 ezer vállalkozó használta. A konstrukció egyszerű adminisztrációt és havi fix adófizetést kínált. Ezért különösen népszerű volt az önfoglalkoztatók körében. A pénzügyminiszter pénteken ismertetett elképzelései szerint az új kata a valódi mikrovállalkozásokat segíteni, miközben megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot biztosítana. Emellett a kormány célja a bújtatott foglalkoztatás visszaszorítása és a nagyvállalati visszaélések megakadályozása. A GKI szerint ugyanakkor három fontos kérdés még nyitott. Nem tudni, hányan térnek vissza az új rendszerbe, milyen jövő vár az általány adózásra, illetve milyen eszközökkel akadályozzák meg, hogy a kata ismét a munkaviszony kiváltásának eszközévé váljon. A gazdaságkutató szerint különösen az informatikai tanácsadói, fordítói és kreatív szektorban dolgozó szabadúszók válthatnak vissza, ha az új szabályok ismét lehetővé teszik a cégeknek történő számlázást. A végső döntést azonban nagyban befolyásolhatja a havi adó összege, a bevételi határ és az adminisztráció mértéke, összegezte a cikk.
0: Újabb nyilatkozatot tett az iráni atomprogram ügyében Donald Trump. Az amerikai államfő szerint jelenleg mindössze két ország képes eltávolítani az iráni atomlétesítményekben rekedt dúsított uránt, miközben Washington és Teherán között továbbra is zajlanak a tárgyalások. Ismét Rátonyi Sárát hallják.
3: Csak az Egyesült Államok és Kína rendelkezik azokkal a technológiai eszközökkel, amelyekkel el lehet távolítani az iráni atomlétesítményekben rekedt, dúsított uránkészletet. Jelentette ki csütörtökön Donald Trump amerikai elnök a Fehérházban. Az amerikai államfő újságíróknak azt mondta, a tavaly nyári amerikai légicsapások olyan mértékű károkat okoztak az iráni nukleáris létesítményekben, hogy a föld alatti tároló helyiségek jelentős része betemetődött. Donald Trump szerint emiatt rendkívül nehéz hozzáférni a nukleáris anyagokhoz. Az elnök emlékeztetett arra is, hogy korábbi elképzelése szerint a magas fokon túlsított uránt amerikai technológia segítségével, Irán együttműködésével és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felügyelete mellett távolítanák el. Majd ellenőrzött körülmények között semmisítenék meg. Donald Trump arról is beszélt, hogy kész személyesen találkozni az iráni ajatollakkal, ha Washington és Teherán közötti tárgyalások eredményesnek bizonyulnak. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, rövid időn belül áttörés következhet a diplomáciai egyeztetéseken. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy amennyiben egy esetleges újabb iráni támadásban amerikai katonák veszítenék életüket, az Egyesült Államok részéről a katonai fellépés folytatását vonná maga után, ismertette pénteki beszámolójában az MTI.
0: Újabb 186 ukrán térhetett haza az orosz fogságból, írt a közösségi oldalán Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A pénteki tájékoztatás szerint 185 katona és egy civil szabadult egy fogolycsere keretében. Az ukrán államfő hangsúlyozta, továbbra is dolgoznak azon, hogy minden fogságba esett ukrán hazatérhessen. Arról nem közöltek információkat, hogy a csere során hány orosz hadifoglyot adott át Ukrajna. Tengeri ukrán drón robbant fel pénteken a romániai Konstanca kikötőjében, bár senki sem sérült meg, több mint 1000 embert evakuáltak, a hatóságok pedig további eltűnt drónok után kutatnak. Gáspár Sándor tudósítása.
4: A tengeri drón pénteken délelőtt 10:30-kor robbant fel a konstanzai kikötőben, a 78-as rakpart közelében, ott, ahol egyébként cseppfolyós gáz kirakodását szokták végezni. Jelenlétét már reggel 6 órakor jelentették a katasztrófavédelmi hatóságnak, amely azonnal le is zárta az övezetet, 80 tűzoltót is a helyszínre vezényeltek, az utászok készültek a szerkezet hatástalanítására, de erre már nem került sor, a drón magától felrobbant. Senki sem sérült meg, károkról sem érkezett jelentés. 1100 embert mégis evakuáltak, mert fennáll a veszélye, hogyha egy volt, még több is lehetséges, mondotta a katasztrófavédelem helyi vezetője. Néhány órával később kiderült, ukrán drónról van szó, amelyről maguk az ukrán hatóságok is tájékoztatták a bukarestieket. Konstanca megye kormány megbízottja Jon Pitkoju szerint valójában 5 drónról van szó, amelyek közül egy még ukrajnai vizeken semmisült meg, 3 pedig eltűnt. Az ukrán hatóságok azt írták, az orosz elektronikus zavar miatt veszítették el az ellenőrzést a drónjuk fölött. Az eltűnt drónok felkutatására a román rohammentőszolgálat helikopterét, meg egy Black Hawk helikoptert is kiküldtek, de semmit sem találtak. Viszont különböző hajókról jelentették, hogy a tengeren, viszonylag távol a partoktól, 2 robbanás fényét is látták. Ez egyébként a második ilyen eset a héten Konstanca megyében. Néhány napja ugyanis tengeri aknát találtak, amelyet a tűzszerészek aztán megsemmisítettek. A drónok ügyében 14 óra 33 perckor lefújták a riadókészültséget. A közzétett ukrán értesítésben csak a konstancai kikötőben az olajterminál mellett felrobbant drónról, személyzet nélküli bárkáról van szó, a többiről nem szóltak. Az oroszoknak tulajdonított elektronikai szabotás miatt az ukrán drón több mint 140 kilométert tett meg az ukrán vizeken kívül. Vizsgálják, hogy a román tengerészeti felügyelet miért nem észlelte már jóval korábban a Konstancához közeledő tengeri drónt?
0: A természet kincsei kerültek terítékre Kárpátalján, hagyományos receptekkel és vadon termő alapanyagokból készült fogásokkal várták az érdeklődőket a helyi gazdaasszonyok éves gasztronómiai pikniknyén. Nyíri Kata összeállítása.
5: Egy hagyományos fasírt masszához fűszfagombát tettünk, fele-fele arányban, ugyanúgy disznóhús és fűszfagomba is van benne. Az ízesítés ez hagyományos, só, bors és fokhagyma, illetve tojás.
6: A gasztronómiai pikniken Őrhidi László, a Kárpátaljai Magyar Gazdákat Tömörítő Pro Agrikultúra Kárpátika Alapítvány elnöke emlékeztetett, a nők főleg a falvakban már a háború első éveitől átvették a távolban lévő férfiak feladatait, ezért létrehozták a szervezet asszonytagozatát is.
7: Abból indultunk ki, hogy a háború olyan súlyokat, olyan terheket rak az asszonyok vállára, amit egyedül nagyon nehéz elviselniük, közösségbe talán könnyebb. Számos olyan alkalom van az év folyamán, amikor ez a közösség egy-egy rendezvényt vállalva létrehoz, megcsinál. A mentális állapotunk ismert okok miatt nem igazán jó, de itt azt gondolom, hogy mindenképpen ne panaszkodjunk feleslegesen. Becsüljük meg az élet mindennapi örömeit, és éljünk közösségbe, pontosabban legyenek barátaink. Én azt gondolom, hogy a mai napon épp ezt az állapotot éljük meg, amikor itt az erdőbe, amikor harapni lehet a friss, oxigéndús levegőt, ragyog a nap, talpalávalót pedig húzzák a szúnyogok, finom ételek vannak, mindenképpen ennek az örömteli érzésnek leszünk birtokába, hogy együtt vagyunk, örülhetünk egymásnak, beszélgethetünk, és azt gondolom ennél jobb, ami történhet, nem nagyon van a mai időkben.
0: Visszautasította Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter, Magyar Péter miniszterelnök azon csütörtöki kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos. A szlovák sajtó beszámolói szerint a szlovák diplomácia vezetője abszurd és történelmet tagadó kijelentésnek nevezte a Magyar Péter beszédében elhangzottakat. A szlovák külügyminiszter Facebook oldalán úgy fogalmazott, elutasítja a határok Szlovákia területi egységének és szuverenitásának megkérdőjelezését. Juraj Blanár szavait is Kébolya foglalja össze.
8: Magyarország állítólag Magyarországgal határos. Ez az abszurd és történelem tagadó kijelentés hagyta el a száját az új magyar kormányfőnek a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Kossuth téren. Szó szerint azt mondta, hogy Magyarország talán az egyetlen ország a világon, amely saját maga szomszédja. Tette közzé a Facebook bejegyzésében Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter, aki elutasítja a történelem ilyenfajta értelmezését. Nem, tisztelt magyar miniszterelnök úr, az önök és így a mi határaink is egyértelműen a trianoni béketárgyalások során kerültek meghatározásra az első világháborút követően, majd a második világháború után ismét megerősítést nyertek, amelyben egyébként Magyarország a vesztes oldalon állt. A szlovák nemzeti felkelés hőse iránti tiszteletből is, amely révén Szlovákia véglegesen az antifasiszta koalíció oldalára állt, elutasítunk minden olyan törekvést, amely megkérdőjelezi a szlovák köztársaság határait, területi épségét vagy szuverenitását, fogalmazotta a szlovák külügyminiszter. Juraj Blanár hangsúlyozta, amennyiben Szlovákia és Magyarország között tartósan baráti és konstruktív kapcsolatoknak kell fennmaradniuk, akkor azt az irredentizmus hamis hangjai és a történelem megkérdőjelezése nélkül kell megvalósítani. Robert Fico szlovák kormányfő is megfogalmazta véleményét Magyar Péter magyar miniszterelnök kijelentésével kapcsolatban, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Csak nagy szavaknak tartja. Emlékeztetett egyben arra, hogy Magyarország északi szomszédja a szuverén szlovák köztársaság. Az ilyen asztaldöngetés senkinek nem segít, csupán növeli a feszültséget, mikor józan észre és pragmatizmusra lenne szükség. Jelentette ki Robert Fico a közösségi hálón a szlovák hírügynökség szerint.
9: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Megújul a Dunaszerdahelyi járás egyik legkritikusabb közlekedési szakasza, olvasható a Pozsonyi Újszóban. Hétfőn kezdődött a Lég, Felső Patony és Csécsény Patony közötti másodrendű út 3 kilométeres szakaszának felújítása. Nagyszombat megye csütörtökön ellenőrző napot tartott a helyszínen, tájékoztatta a TASZR hírügynökséget a megyei hivatal kommunikációs osztálya. A három etapra osztott munkálatok a jelenlegi tervek szerint 2026. októberéig tartanak. A projekt összköltségvetése több mint 3 millió 300 ezer euró, amelyhez az Európai Unió mintegy 2 millió 800 ezer euróval járult hozzá. A most épülő út kifejezetten fontos a Pozsonyi és Dunaszerdahely közötti közlekedésben. A felújítás nagyban emeli majd Nagyszombat megye infrastruktúrájának színvonalát is. Trianon évfordulójának a napján nem csak a veszteségre emlékezünk, hanem arra az erőre is, amely a legnehezebb időkben is képes volt megtartani bennünket, írta csütörtökön a Nemzeti Összetartozás napján közzétett üzenetében Kelemen Hunor RMDSZ elnök, amit a Krónika is idézett. Amíg vannak, akik tovább viszik, amit ránk bíztak, addig van jövőnk is, fogalmazott a politikus a trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulóján. A romániai Magyar Érdekvédelmi Szervezet elnöke rámutatott, bár a múlt fájdalma nem tűnik el, a hit, a kitartás és az új nemzedékek ereje mindig erősebb lehet nála. A Krónika beszámolója szerint a trianon évfordulóról több erdélyi és párciumi településen is megemlékeztek, többek között Sepsiszentgyörgyön, Csíksomjon, Székelyudvarhelyen és Aradon is. Több mint 20 éves kihagyás után ismét városi körmeneten vettek részt a katolikusok Szabadkán az úrnapi ünnepség részeként, számolt be a Vajdasági Magyar Szó. Az Avilai Szent Teréz Székesegyházban bemutatott ünnepi szentmisét követően az oltári szentséget kísérve vonultak végig a hívek a város utcáin a kijelölt útvonalon. A kétnyelvű ünnepi szentmisét Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök mutatta be, az egyházmegye papjainak és diakónusainak koncelebrálásával. Fazekas püspök hangsúlyozta, hogy az ünnep arra emlékeztet bennünket, Jézus Krisztus helye elsősorban nem a tabernákulumban van, hanem bennünk keresztényekben. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: A várható időjárásról. Szombat délelőtt keleten is szakadozik, csökken a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás. Az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk. A Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás csak helyenként élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A hit és a tudás felelős használatára, valamint az egyházi egység megőrzésére hívta fel a figyelmet 14. Leó pápa a Vatikánban. Újra megjelenhet a kata Magyarországon. Visszhangot váltott ki Szlovákiában Magyar Péter nemzeti összetartozás napi beszéde. Tengeri drón robbant fel pénteken a romániai Konstanca kikötőjében. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: 18 óra 51 perc. Múlt idéző című rovatunk következik, Iványi Balást hallják.
10: 2026. június 5-e van péntek, Isten éltesse Fatime nevű hallgatóinkat. A Fatime az arab Fatima név változata, jelentése elválasztott. A név Mohamed próféta legkisebb leányának neveként terjedt el az iszlám világban. Június 5-én Szent Bonifác püspök és vértanú emléknapját ünnepli az egyház. Az angol száz származású szerzetest a germán népek térítőjeként tartják számon, ezért gyakran Németország apostolaként emlegetik. Kolostorokat és püspökségeket alapított, jelentős szerepet játszott a nyugati egyház megszervezésében. 754-ben Fríz földön pogány támadók ölték meg társaival együtt. 1883. június 5-én indult el Párizsból az első Orient Express Konstantinápoly felé. Ekkor még csak a Bukarest-Ruszcsuk-Várna vasútvonal készült el teljesen, ezért az utasoknak Várnától hajóval kellett tovább utazniuk Konstantinápolyig. A több mint 3000 kilométeres utat az Express 83,5 óra alatt tette meg. Az Orient Express a kor luxusát testesítette meg. Kizárólag első osztályú jegyet lehetett vásárolni rá, elegáns étkezőkocsikkal és különleges kiszolgálással várta utasait. 1947. június 5-én George C. Marshall, amerikai külügyminiszter, a Harvard Egyetemen meghirdette az Európa újjáépítését célzó Marshall-tervet. A második világháború után romokban lévő kontinens gazdasági talpraállítására létrehozott program keretében az Egyesült Államok jelentős pénzügyi támogatást nyújtott a nyugat-európai országoknak. A segélyprogramban résztvevő 17 állam összesen mintegy 14 milliárd dollár támogatást kapott. A terv nagyban hozzájárult Nyugat-Európa gazdasági megerősödéséhez és a hidegháborús politikai viszonyok kialakulásához. 1967. június 5-én tört ki a hatnapos háború Izrael és az arab államok között. A konfliktust hosszú évek feszültsége előzte meg. Izrael és szomszédai között már az 1948-as arab-izraeli háború óta folyamatos volt az ellenséges viszony. A 60-as évek közepére a helyzet tovább romlott, különösen a határincidensek, a palesztin gerilla szervezetek támadásai és a szíriai-izraeli összecsapások miatt. Gamal Abdel Nasser egyiptomi elnök 1967 tavaszán csapatokat vezényelt a sínai félszigetre, lezárta az izraeli hajózás számára kulcsfontosságú tiráni szorost és katonai szövetséget kötött Jordániával, valamint Szíriával. Izrael ezt közvetlen létfenyegetéseként értékelte, ezért június 5-én megelőző légicsapást indított az egyiptomi légierő ellen. A villámgyors hadműveletek során Izrael 6 nap alatt döntő győzelmet aratott, és elfoglalta a sínai félszigetet, a gázai övezetet, Ciszjordániát, Kelet-Jeruzsálemet és a Golán-fennsíkot. A háború alapjaiban változtatta meg a közel-kelet politikai térképét, következményei pedig máig meghatározzák az izraeli-arab konfliktust. 1972. június 5-én Stockholmban megnyílt az ENSZ első környezetvédelmi világkonferenciája. A tanácskozás mérföldkő volt a nemzetközi környezetvédelem történetében, mert első alkalommal foglalkoztak globális szinten az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásaival. A konferencián létrehozták az ENSZ környezetvédelmi programját is. Ennek emlékére június 5-ét később a környezetvédelem világnapjává nyilvánították. 1968. június 5-én Los Angelesben merénylet áldozata lett Robert F. Kennedy, amerikai szenátor, John Kennedy meggyilkolt elnök öccse. A demokrata politikust közvetlenül kaliforniai választási győzelmi beszéde után lőtték le egy szálloda konyhájában. Robert Kennedy sokak szemében a társadalmi igazságosság és a politikai megújulás reményét jelentette Amerikában. 1723-ban június 5-én született Adam Smith, skót közgazdász és filozófus, a modern közgazdaságtan egyik megalapozója. Legismertebb műve a Nemzetek gazdasága, a szabadpiaci gazdaság egyik alapművének számít. Végül 1898. június 5-én született Federico García Lorca, spanyol költő és drámaíró, a 20. századi spanyol irodalom egyik legnagyobb alakja. Az andalúziai Granada közelében született művész verseiben és színpadi műveiben különös erővel jelenítette meg a szerelem, a szabadság, a szenvedély és a kiszolgáltatottság témáit. Költészetében a népi hagyományokat modern, szimbolikus képekkel ötvözte, miközben erősen kötődött az andalusz kultúrához és zenéhez. Lorca a spanyol polgárháború kitörésekor politikai és világnézeti okokból a szélső jobboldal célkeresztjébe került. 1936-ban mindössze 38 évesen kivégezték a Franco-párti erők. Halála a spanyol kultúra egyik legnagyobb tragédiájává vált, művei pedig azóta is világszerte rendkívül népszerűek.
0: A múlt idézőt Iványi Balázs készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk a Szűzanya szeplőtelen szíve szándékára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelem.

0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Következőt a kedves testvérek szándékára mondjuk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Atya Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk a családokért, a békességért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk betegekért, orvosokért, ápolókért, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlő, hogy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk hazánkért és egyházunkért.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz az érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz az érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz az érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és minden. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozz el érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Meghosszabbította a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca pénteki közleménye szerint a gazdálkodók június 9-éig rögzíthetik a kár eseményeket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A döntést az indokolja, hogy a Hungaromet felülvizsgálta és pontosította az elmúlt időszak hőmérsékleti adatait. A minisztérium arra kéri az érintetteket, hogy a határidő lejárta előtt tegyék meg kár bejelentésüket, írta a közlemény. Szakmailag megalapozottnak tartja a Magyar Mérnöki Kamara az akkumulátoripari szabályozás szigorítását célzó kormányzati intézkedéseket, közölte pénteken a szervezet az MTI-vel. A kamara szerint indokolt az országos ellenőrzési program elindítása, az üzemek átfogó vizsgálata és a környezetvédelmi felelősségi rendszer megújítása. A közlemény hangsúlyozza, az akkumulátorgyártás fontos gazdasági lehetőség Magyarország számára, ugyanakkor az engedélyezés és az ellenőrzések során elsődleges szempontnak kell lennie az emberi egészség és a környezet védelmének. Közösség tagja elleni erőszak gyanújával hallgatott ki két férfit a budapesti rendőrfőkapitányság, derült ki a rendőrség pénteki közléséből, amelyet a police.hu oldalon osztott meg. A gyanú szerint a két férfi februárban az M3-as metrón sértő megjegyzésekkel és fenyegető fellépéssel zaklatott három utast, azok nemi identitása miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik sértett haját is meghúzták. Az eljárás során mindkét férfit kihallgatták, lakóhelyükön pedig házkutatást tartottak. A gyanúsítottak nem ismerték el a bűncselekmény elkövetését. Elítélte a holland bíróság a Drenthe Múzeumból ellopott román műkincsek tolvajait, adta hírül az NL Times pénteken. A hollandiai Essen városában működő bíróság három férfira fejenként 3 év 11 hónap börtönbüntetést szabott ki a tavaly januári robbantásos betörés miatt. Az elkövetők egy dák arany sisakot és 3 aranykarkötőt loptak el egy időszaki kiállításról. Az ellopott tárgyak többsége időközben előkerült, azonban egy aranykarkötőt továbbra is keresnek a hatóságok. 5 hajót találtak el az ukrán drónok az orosz ellenőrzés alatt álló Mariupoli és Berdyánszki kikötők térségében, közölte Telegram csatornáján Bródi Róbert, az ukrán drón erők kárpátaljai magyar parancsnoka. Az ukrán katonai vezető pénteki állítása szerint a célba vett hajók ellopott ukrán gabonát, valamint katonai rakományokat és üzemanyagot szállítottak. Bródi Róbert úgy fogalmazott, az akció célja az orosz utánpótlási és szállítási útvonalak megzavarása volt. Az állításokat az orosz fél egyelőre nem kommentálta. Végül az időjárásról. Kelet felé vonul a front felhőzet, délnyugat felől csapadék zóna érkezik, amely elsősorban a déli és délkeleti térségekben okozhat esőt, záport, néhol zivatart. A lehulló csapadék mennyisége néhol jelentősebb lehet. Hajnalra általában 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Ibion és Bénion.

0: Élt egyszer egy király, annak a királynak volt két fia, Ibion és Bénion. Szerette is a király őket, de hát egyszer valami az eszébe jutott, magához hívatta a két fiát, és azt mondta nekik. Ide hallgassatok, fiaim! Azért hívattalak, mert az egyiketek már 22 éves, a másik 19. Eddig felneveltelek benneteket, most menjetek el világszerte, s keressetek magatoknak királyságot. Ej, édesapám, hát merre menjünk, mert ki tudja, hol kapunk valamit? Kérdezte Ibion. Az a ti bajotok, hogy mi lesz veletek, felelte a király. Más választás nem volt, készülődni kellett az útra. Felpakoltak útravalóval, s avval elindultak. Mentek, mendegéltek, addig mentek, hogy egyszer találtak egy zöld rétet. Volt a rét közepén egy kút, s oda lepihentek. Azt mondja Ibion, gyere öcsém, mert megéheztem, s valamit falatozzunk. Előpakolják az ételt, de hát alig tudnak enni, úgy el voltak keseredve. Egyszer oda vetődik egy ősz öregember.
1: Jó napot, fiaim!
0: Köszönt illedelmesen. Jó napot, öregapám, felelte Ibion, s éppen jókor jött, legalább megvígasztal.
1: Hát, miért vagytok úgy elkeseredve?
0: Azért, öregapám, mert né, Csergő királyfiai vagyunk, aki egyik napról a másikra szélne keresztett, válaszolta Bénion. Az ősz öregember elkezdte őket vígasztalni.
1: Ne búsuljatok, fiaim, egyetek nyugodtan, aztán ne törődjetek, ne emészétek magatokat, mert minden eligazodik.
0: Úgy is lett. Megbékéltek. Evett a két királyfi, még az ősz öregembert is megkínálták.
1: Most induljatok el, mondta az öregember. S ahogy mentek, jobb kézre fordul az út. Azon addig mentek, amíg találtok egy királyi városra. Egyenesen felmentek a királyhoz, és megmondjátok, hogy szolgálatot kerestek. Ha közben bajba kerültök, csak gondoljatok rám, mert én segíteni fogok rajtatok.
0: Minden úgy lett, ahogy az ősz öregember mondta. Elment Ibion és Bénion, s nem sokára beértek a királyi városba. Mondták, hogy a felséges királlyal akarnak beszélni. Azt kérdi a király.
2: Mi a baj, kedves fiaim?
0: Egyéb semmi, felelte Ibion. Csak valami szolgálat kellene.
2: Rendben van. Na hát kinek a fiai vagytok?
0: Mi biza a Csergő királyé, válaszolta Ibion. Nagyot nézett, s elbámult a király. Az jutott eszébe, hogy Csergő király az ő legnagyobb ellensége volt, akit sohasem tudott legyőzni. Most legalább itt van a két fia, s megbosszulja a haragot. Elhatározta, hogy Ibiont és Béniont felfogadja, de olyan munkára teszi őket, hogy elpusztuljanak. Mindjárt mondta is nekik.
2: Van itt egy elátkozott kastély, s ha három éjjel mind a ketten ki tudtok virradni benne, akkor azt mondom, hogy bátor fickók vagytok.
0: Megpróbáljuk, felséges királyom, megpróbálkozunk vele, válaszolta Bénion. Avval másnap el is indult Ibion és Bénion, s meg sem álltak az elátkozott kastélyig. Mindjárt este lett, s ahogy besötétedett, lefeküdtek. De hát mindenféle szörnyetek került elő, s azok elkezdtek zakatolni. Olyan zaj és csörömpölés lett, amilyet még földi ember nem hallott. Mintha az ég leszakadt volna, a föld megindult volna, ezer mozdony zakatolt volna. Mindjárt Ibion és Bénion az ősz öregemberre gondolt, hogy milyen jó lenne, ha most ott lenne velük. Hát abban a pillanatban előbukkant az ősz öregember, s a szörnyetegek rögtön még a helyről is elfutottak. Ibion és Bénion így kivirrasztotta az első éjszakát. A másik éjjel megint jöttek a szörnyetegek, de az ősz öregember ismét elkergette őket, s ugyanúgy volt a harmadik éjjel is. Na de negyedik nap Ibion és Bénion jelentkezett a királynál. Felséges királyom, megjöttünk mind a ketten.
2: Látom,
0: azt mondja a király.
2: Csak nekem még volna egy kikötésem. Látjátok ott azt a nagy erdős helyet? Ha holnap reggelig arról a helyről nem lesz az asztalomon egy tányér szőlő s egy pohár bor, akkor vége az életeteknek.
0: Elindult megint a két királyfi, s mind azon gondolkoztak, hogy mit évők legyenek. Rágondoltak újból az ősz öregemberre, aki pillanat alatt már jött is. Azt kérdi.
1: Hát milyen baj van, fiaim?
0: Elég van, mert né, mit adott ki a király nékünk feladatnak, mondta Ibion.
1: Ne törődjetek vele, szólt az öreg. Ti csak feküdjetek le, s aludjatok nyugodtan, mire felkeltek, itt lesz a szőlő és a bor.
0: Úgy is lett. S mire reggel Ibion és Bénion felkelt, az erdő helyén szépen művelt szőlősorok, s onnan ott volt az ezüst tányéron a szőlő, mellette pedig aranypohárban a bor. Rögtön fogta Ibion a tányér szőlőt, s vitte a királyhoz. Bénion vitte a pohár bort.
2: – Ej, nagyobb ördögök vagytok, mint én, mondta a király. – Hanem most hallgassatok ide! Van a kamrámban egy lappancs, aki arra a lappancsra rálép, egyenesen Tündérországba jut. Ha nekem onnan valami jó hírt hoztok, s még vissza is jöttök, a két leányomat nektek adom, s nektek én az egész királyságot is.
0: Ibion és Bénion már sejtette, hogy semmi Tündérországról nem lehet szó. Azt mondták. Előbb meg akarjuk nézni azt a lappancsot. Avval bementek a kamrába, s oda mentek a lappancshoz. Azt mondja Ibion. Mindent értünk, felséges királyom. Csak mégis jó volna, ha megmutatná, hány lábbal lépjünk a lappancsra. Egyel, vagy egyszerre mind a kettővel? A király rálépett a lappancs szélére.
2: Így né, egyszerre mind a két lábbal, mondta.
0: Hát abban a pillanatban a lappancs hirtelen besúvat királyostól együtt a mélybe. A király egyből a kaszatömlöcbe jutott, ahonnan élve többet soha nem került elő. Amikor híre ment, hogy mi történt a vén királlyal, az udvarbeliek éjjent kiáltottak, s mindjárt megválasztották Ibiont és Béniont királyokká. Ők becsülettel megosztoztak a királyságon, aztán feleségül vették a két király leányt. Még ma is élnek,
2: ha meg nem haltak.

0: Ibion és Bénion. A magyar népmesét Mikó István olvasta fel. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte E. Román Kata.
1: A szegény ember és a róka.

Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek két ökröcskéje, s egy kicsi szántóföldje volt minden gazdagsága. Ez a föld is messze, kinn az erdő szélén volt. Mikor termett gabonát, mikor nem. Elmegy egyszer a szegény ember szántani, s amint szántogat, valami szörnyű ordítást, meg keserves vinnyogást hall. Beszalad az erdőbe, hadd lássa, mi van ott. Hát, uram, teremtőm, még ilyet se látott világon való életében. Egy lompos medve verekedett egy kicsi nyulacskával. Nagyot kacagott a szegény ember akkorát, hogy a kacagásától zengett az erdő. No, mondta a szegény ember, kenyerem javát megettem, de ilyet sem láttam, hogy a medve a nyullal verekedjék. Hely, szörnyű haragra lobbant a medve, azt mondta a szegény embernek. Megállj, te hétvány féreg, azért, hogy kikacagtál, elpusztítom mind a két ökrödet, s elpusztítalak téged is. Bezzeg a szegény embernek, elment a kedve a kacagástól. Könyörgött a medvének, csak estig ne bántsa, estére megszántja a földjét, beveti búzával, legalább maradjon valami a gyermekeinek. Jól van, mondta a medve, meghagyom az életedet estig, csak eredj szántani. Visszament a szegény ember az ekéhez, de majd felvetette a nagy búbánat, szomorú volt, mint a háromnapos esős idő. Történetesen arra vetődik egy róka, köszönts, kérdi. Miért búsulsz, földi? Háj, ne is kérdezd, róka koma, nagy az én bánatom. Mikor a szántást elvégzem, ide jön a medve, s elpusztít engem is, az ökreimet is. Mondja a róka, no, azért ne ereszd búnak a fejedet, majd segítek én rajtad, hanem aztán mit fizetsz? Hát én mit tudjak fizetni, kesergett a szegény ember, mikor semmim sincs az égvilágán. Na de mégiscsak van valamid, mondja a róka, ahol van ökör, van ott tyúk is, kakas is. Az ám, gondolja magában a szegény ember, van a feleségemnek 9 tyúkjas egy kakasa, azt a rókának ígérem. Egyszeriben kezet csapnak, megegyeznek, hogy a szegény ember 9 tyúkot s egy kakast ad a rókának, hogyha az megmenti az életét. Azt mondta a róka. Hallgass ide, szegény ember! Én elbújok egy bokor mögé, s mikor jön a medve? Kürtölök. A medve megijed, azt hiszi, hogy vadászok jönnek, még ő kér téged, hogy resd el valahová. De míg estére kerekednék az idő, hozok én neked egy szenes zsákot a szénégetőktől, s abba a medvét belebújtatod. Akkor én előjövök a bokor mögül, kérdem tőled. Mi van abban a zsákban, te szegény ember? Mondja te, hogy szenes tőke. De azt már nem hiszem, mondom én. Noha nem hiszed, mindjárt elhiszed, mondja te, s vágja fejszéddel, ahogy csak tudsz, olyan erővel a medve fejéhez. Azzal a róka elszaladt, s egy óra sem telt belé, hozott egy szenes zsákot a szegény embernek, aztán elbújt a bokor mögé, s várta a medvét. Hát, amikor a szegény ember elvégezte a szántást, jött csak ugyan a medve, s messziről mormogta. No, szegény ember, most vége az életednek. De bezzeg egyszeribe inába szállott a bátorsága, mert a róka a bokor mögött elkezdett kürtölni. Jaj, jaj, szegény ember, nem bántlak, csak bújtass el valahová. Én nem tudom, mondja a szegény ember, hová bújtassalak, ha csak ebbe a szenes zsákba be nem bújsz. Ó, de jó, mondta a medve, itt nem találnak meg a vadászok. Hirtelen belebújt a szenes zsákba. A szegény ember bekötötte a zsák száját, akkor jött a róka, s
úgy, ahogy megegyeztek, kérdezte, mi van a zsákban. A róka nem hitte, a szegény ember pedig fogta a fejszéjét, úgy rácsapott a szenes tőkére, akarom mondani a medve fejére, hogy az egyszeribe szörnyet halt. No, te szegény ember, mondotta a róka, megmentettem az életedet. Ne felejtsd el, hogy mit ígértél. Holnap elmegyek a 9 tyúkért, meg a kakasért. Csak gyere, róka koma, gyere, mondotta a szegény ember. Gondolta magában, hiszen ha neked van eszed, van nekem is. Tanultam tőled valamit. Hazamegy a szegény ember, vacsorázik, lefekszik, de jó hajnalban, mikor a kakas elkezd kukorékolni, már jött a róka, kopogtatott az ajtón. Itt vagyok, szegény ember, eljöttem a 9 tyúkért, a kakasért. Várj csak, komám, várj, kiáltott a szegény ember. Egyszeriben felöltözöm. De eszében sem volt, hogy felöltözzék. Hever tovább az ágyban, s egyszerre csak elkezdett csaholni, mint egy kopó. Bekiált a róka. Talán bizony kopó van nálad, szegény ember? Jaj, lelkem, komám, én nem tudom, honnét nem. 2 kopó az este besompolygott a szobába, s most nem bírok velük. Megszagoltak téged, s rád akarnak törni. Megijedt a róka, bekiabált, csak addig tartsd vissza, míg elszaladok. Bezzeg, nem kellett neki sem tyúk, sem kakas. Szaladott, mintha szemét vették volna. Árkon, bokron keresztül, még talán most is szalad. Itt a vége. Fuss!

0: A szegény ember és a róka. A magyar népmesét Szűcs Sándor mondta el. Hangmérnök Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendezte E. Román Kata.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, testvéreimre, nagyszüleimre, mire a nap újra fel kell, ölelhessük egymás reggel. Amen.
0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: a Cimbalom Brothers muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 20 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Meghosszabbította a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A Terca pénteki közleménye szerint a gazdálkodók június 9-éig rögzíthetik a kár eseményeket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A döntést az indokolja, hogy a Hungaromet felülvizsgálta és pontosította az elmúlt időszak hőmérsékleti adatait. A minisztérium arra kéri az érintetteket, hogy a határidő lejárta előtt tegyék meg kár bejelentésüket, írta a közlemény. Szakmailag megalapozottnak tartja a Magyar Mérnöki Kamara az akkumulátoripari szabályozás szigorítását célzó kormányzati intézkedéseket, közölte pénteken a szervezet az MTI-vel. A kamara szerint indokolt az országos ellenőrzési program elindítása, az üzemek átfogó vizsgálata és a környezetvédelmi felelősségi rendszer megújítása. A közlemény hangsúlyozza, az akkumulátorgyártás fontos gazdasági lehetőség Magyarország számára, ugyanakkor az engedélyezés és az ellenőrzések során elsődleges szempontnak kell lennie az emberi egészség és a környezet védelmének. Közösség tagja elleni erőszak gyanújával hallgatott ki két férfit a budapesti rendőrfőkapitányság, derült ki a rendőrség pénteki közléséből, amelyet a police.hu oldalon osztott meg. A gyanú szerint a két férfi februárban az M3-as metrón sértő megjegyzésekkel és fenyegető fellépéssel zaklatott három utast, azok nemi identitása miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik sértett haját is meghúzták. Az eljárás során mindkét férfit kihallgatták, lakóhelyükön pedig házkutatást tartottak. A gyanúsítottak nem ismerték el a bűncselekmény elkövetését. Elítélte a holland bíróság a Drenc Múzeumból ellopott román műkincsek tolvajait, adta hírül az NL Times pénteken. A hollandiai Essen városában működő bíróság három férfira fejenként 3 év 11 hónap börtönbüntetést szabott ki a tavaly januári robbantásos betörés miatt. Az elkövetők egy dák arany sisakot és 3 arany karkötőt loptak el egy időszaki kiállításról. Az ellopott tárgyak többsége időközben előkerült, azonban egy aranykarkötőt továbbra is keresnek a hatóságok. 5 hajót találtak el az ukrán drónok az orosz ellenőrzés alatt álló Mariupoli és Berdyánszki kikötők térségében, közölte Telegram csatornáján Bródi Róbert, az ukrán drón erők kárpátaljai magyar parancsnoka. Az ukrán katonai vezető pénteki állítása szerint a célba vett hajók ellopott ukrán gabonát, valamint katonai rakományokat és üzemanyagot szállítottak. Bródi Róbert úgy fogalmazott, az akció célja az orosz utánpótlási és szállítási útvonalak megzavarása volt. Az állításokat az orosz fél egyelőre nem kommentálta. Végül az időjárásról. Kelet felé vonul a front felhőzet, délnyugat felől csapadékzóna érkezik, amely elsősorban a déli és délkeleti térségekben okozhat esőt, záport, néhol zivatart. A lehulló csapadék mennyisége néhol jelentősebb lehet, hajnalra általában 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Az öreg Szapolyai János élete utolsó évében 1540-ben értesül arról, hogy felesége Izabella királyné gyermekével várandós. A keresztségben a gyermek a János Zsigmond nevet kapja. És a kisfiú mindössze 2 hetes, kedves hallgatóink, amikor édesapja, Szapolyai János meghal. A török porta Fráter György közben járására a csecsemőt trón örökösnek, Erdély urának ismeri el. Ekkor már Szapolyai János nem él. A jelenetre jól emlékszünk Gárdonyi Géza egri csillagokjából. Erdélyt ezt követően nem is annyira az anyakirályné, mint Fráter György irányítja, akinek ingadozó politikája a Habsburg ház és a porta között végül is Fráter György vesztét és Erdély vesztét is okozza. Izabella királynénak és a kisded János Zsigmondnak ezt követően menekülniük kell Erdélyből. Ez 1551-ben történik. Ezt a pillanatot, a menekülés drámáját írja meg Ápril Lajos, Így akarja a sors című versében. A szikfáta volunt, melyet a királyné Erdély határán egy fakérgébe vés, azt jelenti magyarul, így akarja a sors. Ápril Lajos egy kicsit saját kényszerű 1929-es áttelepülésére is gondol, amikor Erdélyt el kell hagynia. Olvassuk fel ezt a verset. Így akarja a sors. Fordul az út, amerre száll a nap. A messzeségben síkok integetnek. Emlékjelül, ha jő a pillanat, mit hagyok itt a búcsúzó hegyeknek? A bús királyi asszony jár eszemben, s kísérget régi, illatos nevével. Kit sors csillagja, erdőkön keresztül, vesztett világból másfelé vezérel. Látom halványan és sötét ruhában, az élet és az év augusztusában. Zörgő kocsin megy, hullámos hegyélen, faluk maradnak el mögötte mélyen, várak, juhok, vizek, erdélyi álom, aztán leszáll a hárs erdős határon, sötét szobor. Mögötte kékbe vesznek vonalai a rengeteg meszesnek. Búcsúzva visszanézne még a tájra, messze, ahol lehult a koronája. Kocsija vár, sürgeti már az éjjel, és csillagának árva bujdosója finom pengével és finom kezével sorsát az erdőszéli hársba rója. A tölgyfa zúg, sercegve sír a késem, amíg a régi jelt törzsébe vésem. Szikfáta, volunt.

akit visszahívnak 1556-ban az erdélyi rendek, a kis János Zsigmonddal. Gyulafehérváron telepedik meg, Gyulafehérvár ekkor az erdélyi fejedelmi udvar. 1565-ben már Izabella királyné nem él, amikor Gromó olasz testőrkapitány egy becses ajándékkal lepi meg fiát, János Zsigmondot az erdélyi Gyulafehérváron. Ez a versgyűjtemény Atanázsi antológiája, 111 petrarkista költő 829 versét tartalmazza. Izabella királyné kiválóan beszélt olaszul, hiszen édesanyja, mint említettem, olasz volt, az olasz Sforza családhoz kötődött, és mindent megtesz annak érdekében, hogy fiát is olasz neveltetésben részesítse. A gyulafehérvári fejedelmi udvart az itáliai fejedelmi udvarok mintájára, elsősorban az észak-itáliai fejedelmi udvarok mintájára rendezi be. És előfordul az, ami itt is, hogy könyvek érkeznek Itáliából Gyulafehérvárra, egy nagyon rangos könyvtárat hoz létre még Izabella életében, amit aztán a művelt János Zsigmond fia gyarapít. Tehát beszéljünk erről az Atanázsi antológiáról, már csak azért is, mert három Michelangelo verset tartalmaz ez az Atanázsi antológia. Három olyan Michelangelo verset, kedves hallgatóink, melyet nem jelentettek meg korábban, és csak később derült ki egy kutatás alkalmával, Barlai Ő Szabolcs kutatása alapján, kutatása nyomán. A Velencében kiadott versgyűjtemény tehát három szonettet tartalmaz Michelangelótól, az egyik egy öregkori Michelangelo szonett, Fáradt roncshajó, hallgassuk meg. Levetve kínos lomha terhemet, én jó uram, s a világtól eloldva, szörnyű veszélyből édes nyugalomba, fáradt roncshajó, hozzád sietek. A tövisek szögek és tenyerek, s a megalázott és jóságos orca, kegyelmet ígér sok bűbánatomra, s üdvösséggel bíztatja lelkemet. Szent szemed ne zordan ítélve nézze múltamat, s gonoszságom meg se hald már, s ne emeld rám szigorú karod. Csak véred mossa vétkeim fehérre, s minél vénebb vagyok, adj nekem annál gyorsabb vigaszt, bővebb bocsánatot. Eddig ez a szonett, Michelangelo szonettje, hát kiváló költő is volt Michelangelo, és találunk még ebben a 829 verset tartalmazó Atanázsi antológiában egy olyan verset is Giovanni della Casáról, melyet Michelangelohoz írt. A következő. Halhatatlan nagy művek alkotója, figyelmez most hölgyem dicséretére, ahol ő jár, szerencse minden lépte, sírás helyett mosoly ragyog le róla. Ha rád pillant szép szeme, csillogóra válik szíved, tiszta tekintetére gyönyörűség kél benned, s ő ránézve Istenhez visz közelebb minden óra. Glaukuszt boldogító fű varázsa, az isteni és híres gréka étke csalja a mosolyt vidám ajakára. Elég erőse versem röpke szárnya, hogy ecsetet remek kezetbe véve elkészüljön hölgyemnek képmása. Barlai Szabolcs azzal fejezi be kitűnő tanulmányát, az Atanázsi antológiáról írt kitűnő tanulmányát, hogy nem lehetetlen, hogy az Erdélyben járt Balassi Bálint ezekkel a kötetekkel így Atanázsi antológiájával is találkozhatott, mert hiszen ez a líra az Itáliából átszármazott, Magyarországra került petrarkista líra bizony hatott Balassi Bálint.

0: forintra is. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok Önöknek.
1: Szabó Andrást hallották.

0: A következő percekben János Idalma jelentkezik Rómából, hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: A héten komoly strukturális és diplomáciai reformok történtek a Vatikánban, amelyek alapjaiban rajzolják újra a katolikus egyház globális arcát, és amelyek közvetlen hatással vannak a nemzetközi politikai egyensúlyra is. A legfontosabb és legváratlanabb hír keddélben robbant ki a Szentszék sajtóirodájában. 14. Leó pápa egy olyan történelmi kinevezést jelentett be, amelyre a római kúria történetében még nem volt példa. Június 1-i hatállyal a vatikáni kommunikációs dikasztérium prefektusává, vagyis lényegében a Szentszék média és hírügynökségi miniszterévé dr. Maria Montserrat Alvaradot nevezte ki. Alvarado jelenleg a világ legnagyobb katolikus média birodalma, az amerikai központú EVTN News elnöke és operatív igazgatója. Az első olyan világi, nem szerzetesi és nem egyházi nő, aki egy dikasztérium élére kerül. A mexikói születésű, de amerikai állampolgárságú szakember kinevezése szimbolikus és strukturális szempontból is mérföldkő. Egyrészt egyértelmű folytatása annak a reform folyamatnak, amelyet még Ferenc pápa indított el, megnyitva a legfelsőbb vatikáni pozíciókat a világiak és a nők előtt. Másrészt az amerikai származású egyházfő 14. Leó ezzel a lépéssel egy rendkívül professzionális, a globális médiatérben tapasztalt vezetőre bízza a Vatikán kommunikációját, felváltva a tisztségéből távozó olasz laikust, Paolo Ruffinit. De a kinevezés mögött mélyebb, stratégiai változás húzódik meg. Vatikáni források szerint Alvarado érkezése komoly modernizációt vetít előre. Fontos megjegyezni, hogy a pápa nem bíz semmit a véletlenre. Bejelentették, hogy a Szentatya június végére rendkívüli konzisztóriumra, vagyis személyes tanácskozásra hívta össze a bíborosi kart a Vatikánba. A találkozó napirendi pontja az egyházi és szentszéki kommunikáció hatékonyságának teljes körű felülvizsgálata. 14. Leó programja világos. A vatikáni médiának, a rádiónak, az újságnak és a sajtóirodának el kell hagynia a merev, tisztán adminisztratív struktúrákat, és egy kifejezetten missziós távlatot kell felvennie. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Szentszék üzeneteinek sokkal közvetlenebbül, érthetőbben és a modern digitális kultúra nyelvén kell megszólítaniuk a világot, felkészítve az egyházat a jövő globális kihívásaira. Ez a jövő orientáltság nem véletlen, hiszen a pápa nemrégiben adta ki pontifikátusának első, hatalmas nemzetközi visszhangot kiváltó enciklikáját, a Magnifica Humanitatis. A vatikáni sajtóban és a nemzetközi elemzők körében azóta is vezető téma a dokumentum, amely a mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődésének etikai kérdéseivel foglalkozik. 14. Leó az enciklikában rendkívül szigorú, nemzetközi jogi korlátok közé szorítaná a mesterséges intelligencia alkalmazását, és nyers őszintességgel bírálta a technológiai óriás cégeket irányító hatalmi kultúrát. Az egyházfő arra figyelmeztet, hogy a szabályozatlan digitális gazdaság a rabszolgaság új formáit hozhatja el, amelyek kiszolgáltatottá teszik a munkavállalókat, torzítják a társadalmi igazságosságot és elnyomják az emberi gondolkodást. A Szentszék ezzel a dokumentummal egyértelműen a mesterséges intelligencia etikai globális élharcosaként lépett fel, hangsúlyozva, hogy a technológiai fejlődés soha nem előzheti meg az emberi méltóság védelmét. Ez az intellektuális és morális iránymutatás közvetlenül megjelenik a Szentszék gyakorlati diplomáciájában is, amely most egy kiemelt európai eseményre fókuszál. Napokon belül június 6-án kezdődik 14. Leó pápa nagy feszültséggel várt egyhetes apostoli utazása Spanyolországba. A vatikáni elemzések szerint ez a látogatás rendkívül kényes politikai terepen zajlik majd. Spanyolország jelenleg Európa egyik leginkább polarizált országa, ahol a migráció kérdése a belpolitikai csatározások gyújtópontja. A pápa Madridban történelmet ír. Ő lesz az első katolikus egyházfő, aki beszédet mond a spanyol parlamentben, ahol várhatóan a politikai egység és a társadalmi párbeszéd helyreállítását sürgeti majd. Ezt követően a Kanári-szigetekre utazik, hogy személyesen találkozzon a tengeren érkező migránsokkal, és az őket segítő szervezetekkel. Ezzel a Szentszék ismét nyomatékosítja a globális álláspontját. A menekült válságot nem falakkal, hanem humanitárius felelősségvállalással és nemzetközi összefogással kell kezelni. 14. Leó pápa a vatikáni kertekben tartott rózsafüzér imádságot a héten, ahol a béke megteremtéséért fohászkodott. A pápa kijelentette, hogy a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Ezzel a határozott mondattal az egyházfő elutasította azt a geopolitikai logikát, amely a fegyverkezésben és a katonai dominanciában látja a konfliktusok megoldását. Arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy törjék át a közömbösség falát, és a globális stratégiai játszmák helyett a humanitárius szempontokat, az ártatlan áldozatok védelmét helyezzék a középpontba, Ukrajnában és a Közel-Keleten egyaránt.
0: Elhangzott a Szent Széki percek. János idalmát hallották Rómából.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra 30 perc. Következik a hangoló, olasz slágereket hallanak.

0: Olasz slágerekből válogatott a hangoló szerkesztője Mári Szabó Eszter.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. A katolikus hit egységének megőrzésére és a keresztény értékek következetes képviseletére buzdította a Német Katolikus Egyetemi Diáktársulatok tagjait 14. Leó pápa a Vatikánban, számolt be pénteken a Vatican News. A katolikus egyházfő több mint 1000 fiatal előtt arról beszélt, a hit, a tudomány, a barátság és a haza szeretet közös alapot jelent a közösségek szolgálatában. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a világ különböző pontjain élő katolikusok együttműködését ugyanaz a hit erősítse, anélkül, hogy a pillanatnyi divatok vagy egyéni érdekek háttérbe szorítanák az egyház hagyományait. Átfogó vizsgálatokat indított a Honvédelmi Minisztérium több a korábbi vezetés időszakához kapcsolódó ügyben, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő pénteki sajtótájékoztatóján. A tájékoztatás szerint vizsgálják a súlyos sérüléssel járó kézigránát baleset körülményeit, a kecskeméti repülőtérről eltűnt még 29-es alkatrészek ügyét, valamint a védelmi beszerzési ügynökséget ért kibertámadást. A kormány szóvivő közölte, áttekintik a csádi misszió előkészítését, a korábbi beszerzési szerződéseket és a Magyar Honvédség új egyenruháinak tervezésére kötött mintegy 3 milliárd forintos megállapodást is. Hatósági eljárás indult a Kettl debreceni akkumulátorgyára ellen egy májusi szennyezési ügy miatt, közölte pénteken a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kínai tulajdonú vállalat szabálytalanul juttatott zöld színű folyékony hulladékot a csatorna hálózatba. A vízügyi hatóság visszavonta az ipari szennyvíz előtisztítóra kiadott hozzájárulását, és kötelezte a céget a szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszer megtisztítására. A kormányhivatal közölte, a szennyezést a vállalat megszüntette, ugyanakkor a jogsértések miatt bírságra számíthat. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter is. Újabb 186 ukrán térhetett haza az orosz fogságból, írta közösségi oldalán Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A pénteki tájékoztatás szerint 185 katona és egy civil szabadult egy fogolycsere keretében. Az ukrán államfő hangsúlyozta, továbbra is dolgoznak azon, hogy minden fogságba esett ukrán hazatérhessen. Arról nem közöltek információkat, hogy a csere során hány orosz hadifoglyot adott át Ukrajna. Az ukrán haditengerészethez tartozott az a tengeri drón, amely pénteken felrobbant a romániai Konstanca kikötőjében, írt a közösségi oldalán az ukrán haditengerészet. A tájékoztatás szerint a drón felett az orosz elektronikai zavarás miatt vesztették el az irányítást, majd az a román partok közelébe sodródott. Az ukrán fél hangsúlyozta, a lakosság védelme érdekében időben értesítették a román haditengerészetet. A román hatóságok szerint a robbanásban senki sem sérült meg. Végül az időjárásról. Szombaton délelőtt keleten is csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk. A Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel. Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által. Így szól az Úr az én Uramhoz, jobbon felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet, ha tehát maga Dávid a Messiást urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia? A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Márk evangéliumának 12. fejezetéből, a 35-től a 37. versig tartó szakaszt Varka László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok.
1: Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Leó pápa üzenete: védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól.
2: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról.

0: egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa.
1: Dear brothers and sisters, welcome. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Isten hozott benneteket, köszöntötte a Szent Atya népes német zarándoklatot, akik, mint a német katolikus hallgatói társulatok tagjai, először gyűltek össze közös találkozóra Németországon kívül. Rómába Ad Petri Sedem Péter székéhez katolikus hitük révén érkeztek, amely meghatározza és Jézus tanítmányaiként össze is köti őket, miközben kifejtik az ebből fakadó kulturális tevékenységüket. Leó pápa a keresztény hit, a testvéri közösség és a kulturális küldetés három témájáról emlékezett a beszédében. Először is katolikus identitásukat a társulatok négy kulcsszava fejezi ki világosan. Religió, sciencia, amicícia et patria, vagyis a hit, a tudomány, a barátság és a haza. A múlt önkény uralmával és ideológiáival szemben a katolikus hit soha nem marad csupán látszat vagy címke, hanem inkább egy olyan életmód, amelyet az egyetemi és a munkai környezetben is meg kell osztani. Az evangélium kovászaként testvériségük folyamatosan növekszik mind a tudományos és politikai szférában, mind a különböző tudományos, szakmai és társadalmi körökben. Tevékenységeiknek ez a közös dimenziója nem csupán országuknak, hanem egész Európának is hasznára válik, amelynek középpontjában éppen Németország áll, állapította meg Leó pápa. A közösségi szellem vonatkozásában a Szent Atya a társulat mottóját idézte: In certibus unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. A biztos dolgokban egység, a kétségesekben szabadság, és mindenben szeretet.
1: These words attest to the true foundation, the critical dialogue and constant dedication that characterize your association.
0: Ezek a szavak tanúskodnak a társulatra jellemző igazi alapokról, a kritikus párbeszédről és az állandó elkötelezettségről, amelyet tudás megosztásán túl kölcsönös megbecsülésre is törekszik, nem is csak az eszmék síkján, hanem az együttműködés gyakorlatában. Éppen ezért Krisztust, az élet egyetlen urát és mesterét követve a társadalomban az emberiség közös javának képviselőiként lépnek fel. Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanaz a katolikus hit erősítse együttműködésüket, anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciáikat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa. Ennek a közös testvéri örömnek a jegyében kérte tőlük a kultúra evangelizációját, amely azzal vonzza a fiatalokat, hogy tanúskodnak a szenvedélyes odaadottságról, a szakértelemről és az igazi keresztény barátságról. Végül a tanulmányok során végzett változatos kulturális tevékenységük ráébresztették a társulatok tagjait, hogy nem csupán egy szakma, beruf, iránti elkötelezettségről van szó, hanem egy hivatás, berufung követéséről. Az igazság keresése ugyanis egy olyan közjó, amire érdemes vágyakozni és azt továbbadni. Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy a módszeresen művelt tanulmányaik ne sorvadjanak puszta spekulációvá, hanem a tanulás legyen inkább olyan elkötelezettség, amely önfegyelmet és megtérést igényel. A kultúra az emberiség javát szolgálja, az igazság pedig szabaddá tesz minket, míg a hazugság eltorzítja a neveket és a dolgokat. Szembenézem mindazzal, ami dehumanizálja az embereket, különösen a kicsiket, a szegényeket és a betegeket, Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy legyenek a keresztény humanizmus tanúi. Gondolkodjanak el azon, amit 16. Benedek pápa, társulatuk egykori kiváló tagja mondott 2011-ben a német parlamentben.
1: Develop a coherent ecology of man. Man too has a nature that he must respect.
0: Fejlesszen neki egy koherens emberi ökológiát. Az embernek is van természete ugyanis, amelyet tiszteletben kell tartani. A Ferenc pápa által képviselt átfogó ökológia jelzi, hogy a világ tele van jelentéssel, nem egy mozdulatlan valóság, amelyet tetszés szerint vagy a

0: tudom kedvéért lehet átalakítani. Valójában nem részecskék véletlenszerű gyűjteménye vagyunk, hanem a transzcendencia felé nyitott testek, az élet és az igazságosság, a bölcsesség és a szeretet iránti szomjúságunk irányításával együtt fedezzük fel az igazságot a tudásban, a cselekvésben és a hitben. Beszéde záró gondolatában Leó pápa kiemelte, hogy az emberek keresik az Istent, aki pedig megmutatta magát nekünk megváltóként. Tehát nem cselekedeteink ellenére, hanem éppen azok révén építünk ki kapcsolatot Istennel, ami a szentség felé vezető út lesz. Igen, a keresztények kulturális küldetése abban áll, hogy a társadalmat és a történelmet az Istenre összpontosított élet felé irányítsák. Szent Bonifác, Németország missziós védőszentje közben járására legyenek ennek az evangéliumi bölcsességnek a tanúi a német és az európai társadalomban. Danke sehr! Nagyon köszönöm! Zárta végül a Német Katolikus Diákok Társulata az intézet beszédét a Szentatya.
1: Leó pápa, védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól. 14. Leó Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetet küldött Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének. A vatikáni szervezet június 1-én és június 2-án egy római tanácskozást tartott, amelyet az egészségügyi információk megőrzéséről szóló tájpei nyilatkozat felülvizsgálatának szentelt. Az esemény a Pápai Életvédő Akadémia, az Orvosi Világszövetség és az Izraeli Orvosi Szövetség támogatásával jött létre. Az Orvosi Világszövetség az orvosokat tömörítő, független nemzetközi szakmai szövetség, amelynek Magyarországon a Magyar Orvosi Kamara is elismert tagja. A technológia folyamatos javítása és fejlesztése azt jelenti, hogy a meglévő biztonsági és adatvédelmi szabályzatok frissítése sürgető és alapvető kérdéssé vált, különösen, ha az egészségügyi adatbázisokkal és a biobankokkal kapcsolatos információkról van szó. 14. Leó ezt hangsúlyozta egy angol nyelvű üzenetben, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá, és amelyet Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének címzett. Ez az alkalom a harmadik találkozó volt, amely az Orvosi Világszövetség tájpei nyilatkozatának felülvizsgálatával foglalkozik. Ez az orvosetikai dokumentum meghatározza az egészségügyi adatok és biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. Annak bizonyítékaként, hogy a személyes egészségügyi és biológiai adatok védelmének kérdése kritikussá vált, Pietro Parolin bíboros felidéz egy részletet Leó pápa nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, amelyben a 178. bekezdésben hangsúlyozza, hogy a gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a magánéletet kihasználható adatokká kívánja alakítani. Mégis a bizalmas információknak ez az imperializmusa, amely végső soron a betegek életét testesíti meg, ütközik minden emberi lény méltóságával, amelyet a szent írások rögzítenek. Isten képére és hasonlatosságára teremtve, hangsúlyozza Parolin bíboros a Teremtés könyvét idézve, minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi egyén, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól, amelyek arra törekszenek, hogy a személyt adatok sorozatára redukálják. Üzenetének végén Leó pápa bátorította ezt a fontos munkát, és megáldotta az összes résztvevőt, bízva abban, hogy a tanácskozásaik során az emberi méltóság és a megosztott tudás fenntartására fognak törekedni, mint a valódi közjó alapjára. Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Az agrofotovoltaikus rendszer egy innovatív technológia, amely ugyanazon a földterületen ötvözi a mezőgazdasági termelést, növénytermesztést és állattenyésztést, valamint a napenergiából történő áramtermelést. azonnal tegye láthatóvá és kézzel foghatóvá a kötelezettségvállalást egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére a Santa Maria di Galleria extraterritoriális, vagyis Vatikánon kívüleső övezetben, amely nem csak a meglévő rádióállomás, hanem a Vatikán városállam teljes energiaellátását is biztosítja. Ezt a szándékot tartotta szem előtt 14. Leo, amikor június 1-én keltezett kirográfiával megalapította a Fratello Sole alapítványt, azzal a céllal, hogy valósítson meg egy átmenetet a fenntartható fejlődés modelljére. Ez egy olyan projekt, amelyet Ferenc pápa már szorgalmazott 2024. június 21-i Fratello Sole motu proprio formájában kiadott apostoli levelében. Leo pápa hozzátette, hogy az alapítvány létrehozása figyelembe veszi a fentemlített motu propriót, és az olasz hatóságokkal 2025. július 31-én aláírt és 2026. május 27-én hatályba lépett megállapodást. Az alapítvány a jövő reményének jelét jelenti, és példát mutat arra, hogyan lehet összeegyeztetni az energiatermelést és a mezőgazdaságot a környezet tiszteletben tartása és védelme mellett, összhangban a Laudato Si kezdetű enciklikában, a Laudate Deum buzdításban, a Fratello Sole motu proprioban és általánosabban az egyház társadalmi tanításában foglalt környezeti fenntarthatóság és közös otthonunk gondozásának elveivel.
2: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról. Osztozás a szenvedésben és a remény jeleiben a nemzetközi helyzettel kapcsolatban. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egyes témái, valamint a szinódus gyakorlati megvalósítási folyamatának állása. Ezek a kérdések adják a konzisztóriumi ülések magvát, amelyet 14. Leó pápa június 26 és 27-ére, valamint 29-ére hívott össze. Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja szerdán erről küldött pontosítást valamennyi résztvevő bíborosnak. Aláhúzza, hogy a pápa szándéka az, hogy a január 7-én és 8-án tartott találkozóhoz hasonlóan a soron következő is teret adjon a kölcsönös meghallgatásra, megkülönböztetésre és elmélyülésre az egyház jelenlegi életének és küldetésének főbb kérdéseiről. A konzisztórium célja 14. Leó pápa számára az, hogy összegyűjtse a bíborosi kollégium tagjainak tapasztalatát és tanácsait, valamint hogy számíthasson tevékeny segítségükre és támogatásukra, azokon a helyeken és posztokon, amelyekben az egyházat szolgálják. Ezért tehát fontos, hogy a munka a meghallgatás, a szabadság és a parrézia légkörében folyjon, elősegítve a közös megkülönböztetést, írja levelében Re bíboros. Az első ülésszakon áttekintik a nemzetközi helyzetet és a helyi egyházak valóságát. A megbeszélésekhez két irányító kérdést tesznek fel a bíborosoknak. Milyen szenvedések, feszültségek és kérdőjelek foglalkoztatják leginkább a gondjaikra bízott népeket és egyházi közösségeket? Milyen jeleket látnak a reményre, az evangélium iránti hűségre és a lehetséges kiengesztelődésre, amelyeket fontosnak tartanak megosztani a többiekkel? A második és a harmadik ülésen a május 25-én megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikával foglalkoznak. A második munka megbeszélésen a dokumentum 5. fejezetét mélyítik el, melynek címe A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. A levél emlékeztet, hogy a pápa a 182. pontban egy egyre inkább polarizált, erőszaktól és konfliktusoktól sújtott világban a béke nem csak egy téma a sok közül, hanem az egyetemes közjó feltétele, valamint a népek erkölcsi érettségének fokmérője. Azokat a bíborosokat, akik a háború sújtotta területekről érkeznek, arra kérik, hogy mondják el, hogyan érinti őket ez a fájdalmas helyzet, a többieket pedig arra, hogy gondolkodjanak el az olyan nyelvezet, logika és gyakorlat újra előtérbe kerülésén, mely gyengíti a kiengesztelődés és az együttélés lehetőségeit. Együtt kívánnak tehát elmélkedni arról, hogyan lehet meghaladni az úgynevezett jogos háború elméletét, melyet túl gyakran használnak bármilyen háború igazolására, ahogyan arról 14. Leó pápa enciklikája 192. pontjában ír. Továbbá, milyen konkrét utakon segíthetik a népeket és a keresztény közösségeket a béke megőrzésében és építésében. A harmadik ülésen a jó építésének távlatából kiindulva, ami a Magnificat Humanitas bevezetőjében és záró részében is megtalálható, a bíborosok az enciklika azon felhívásával foglalkoznak, miszerint korunk átalakulásait az evangélium fényében kell olvasni, és az ember boldogságra és teljességre vágyódását egy átfogó emberi fejlődés felé kell irányítani. A záróülés első részét a szinódusnak szentelik majd. Tájékoztatják a bíborosi kollégium tagjait a szinódus megvalósítási folyamatáról, a nemrég kiadott dokumentum alapján, amely a 2027-2028-as szinódusi találkozóra készít fel, Szakaszok, szempontok és eszközök a felkészüléshez címmel. A júniusi záró konzisztóriumi ülés második részében a bíborosok szabadon párbeszédet folytathatnak a pápával, 3 perces felszólalások formájában. Ré bíboros végezetül arról ír levelében, hogy a konzisztórium június 26-án és 27-én a 6. pálteremben és a szinódusi aulában zajlik majd, és június 29-én zárul a Szent Péter Bazilikában, amikor Leó pápa szentmisét mutat be Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, megáldja a palliumokat és átadja azokat az új metropolita érsekeknek.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Johann Sebastian Bach G-dur prelúdiumát Dobozi Borbála adta elő.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Gion Nándor, virágos katona. 11. rész.

Hiába is próbáltam Török Ádámot meggyőzni, hogy Gillikének volt igaza. Azt mondta, épp olyan ütődött vagyok, mint ő. Csak menjek vissza a Kálváriára álmodozni. Te pedig eredj, és fosztogasd a varsákat, kiáltottam. Hátat fordítottunk egymásnak. Egyszerre indultunk el. Török Ádám elment a vízimalom előtt, a temetők felé tartott, ahol a csónakja volt elrejtve. Én meg siettem a Kálváriára, a virágos katonához. Az első oszlophoz mentem, ahhoz a képhez, ahol a megváltót kilögdösik a börtönből, és ahol a virágos katona először emeli fel a szöges korbácsot. Leültem a kép elé. A virágos katona komoly arccal boldogan nevetett felém. Rászegeztem a tekintetemet, és hívtam a kopasz halászt, hogy elvigyen a csónakjával. Gillike halála óta folyton erre készültem. Pontosan kiterveztem, hogyan fogom csinálni. A szemeimet a virágos katonáéhoz igazítani, hogy nagyon messzire ellássak. A fejemből kisöpörni mindent a kopasz halászon kívül. Elképzelni, hogy egy fekete fal vesz körül. A falon csupán egy egészen keskeny rés van. Ezen a résen keresztül egy tiszta vízű folyóra kell néznem, amelyen egy csónak közeledik. Majdnem sikerült is mindjárt az első próbálkozásnál. A fekete fal lassan körülvett, csak a keskeny rés maradt. Biztosra vettem, hogy hamarosan feltűnik az átlátszó, tiszta víz is. Ekkor azonban megállt minden. A kopasz halász nem jelent meg. A virágos katona állt előttem. Az oszlopokat meg a kép többi részét eltakarta a fekete fal. A virágos katona azonban odaállt a rés elé, mintha a szöges korbáccsal akarná elűzni a kopasz halászt. Behunytam a szemem. Így nem láttam a virágos katonát, de nagyon jól tudtam, hogy a Kálvárián ülök, hogy mögöttem a tuki domb emelkedik, hogy hideg északi szél fúj. A fűszálak megsárgultak a kápolna körül. Mindez sokkal jobban hozzám tapadt, mint amikor nyitott szemmel próbáltam elrugaszkodni. Nyitott szemmel kellett elmenni. A virágos katona is nyitott szemmel ment el valahova. Messzire a megváltótól és az egész bámész népségtől. Ismét a szűk résen keresztül próbáltam odahívni hozzám a kopasz halászt, de a virágos katona hajthatatlan volt. Sötét este lett, mire felhagytam az erőlködéssel. Akkor már fájt, zúgott a fejem, és fáradtabbnak éreztem magam, mint amikor a befagyott folyón futottunk Török Ádámmal. De tudtam, hogy jó úton járok. És ha csak egyszer sikerül magam elé rendelni a kopasz halászt, többé nem szabadul tőlem. Aztán már akkor megyek, és oda megyek, ahova akarok. És ettől kezdve minden nap kora reggeltől késő estig a Kálvárián voltam. Ültem az első kőoszlop előtt, leengedtem a fekete falat, lestem ki a keskeny résen, és minden este holtfáradtan vánszorogtam haza. Vagy két hétig kínlódtam így, eredménytelenül, ez idő alatt nem jártam el a szívhez. A házi bálokba sem mentem szombaton és vasárnap este. Alig vettem tudomást arról, ami körülöttem történik. Valóban olyan lehettem, mint egy holtkóros, ahogyan azt Török Ádám megjósolta. Aztán egy reggel megjelent a kopasz halász. Nem is kellett erőlködnöm. Éppen csak, hogy leültem az oszlop elé. Körülvettem magam a fekete fallal, és amikor kinéztem a résen, a virágos katona szétfoszlott a levegőben. Helyette ott volt a széles, tiszta vízű folyó, messze a vízen pedig, ahol az előbb még a nagy, sárga színű virág volt, most egy csónak látszott. Lassan közeledett felém,
Már a kopasz halászt is láttam. Tarkoponyája csillogott a napfényben, távolról nagyon hasonlított a szentigazra. De nem. Nem a szentigaz volt, mikor közelebb ért, mosolygott, elővillantak egészséges fehér fogai. Az arcát megbarnította a nap. Tulajdonképpen egészen fiatal ember volt. Sokkal fiatalabb és magasabb is, mint a szentigaz. Közben eltűnt a fekete fal, a víz már ott folyt a lábaimnál. A folyópartján ültem, a kopasz halász neztelenül siklott oda mellém, és én beugrottam a csónakba. A kopasz halász a folyó közepére evezett, akkor az evezőt a csónakba tette, a mellén keresztbe fonta a karjait, hagyta, hogy a víz sodorjon bennünket. Gyorsan haladtunk előre. Mögöttünk egy pillanatra haragos kis hullámok keletkeztek, de aztán gyorsan elsimultak. Néha az volt az érzésem, hogy nem is a vízen, hanem sima jégen siklunk előre. Később sűrű nádas zárta el az utat. Kérdően néztem a kopasz halászra, de ő megnyugtatólag mosolygott, s valóban. A nádszálak elhajoltak előlünk, továbbra is éppen olyan gyorsan haladtunk, mint a nyílt vízen. Azután megláttam a hatalmas zöld rétet, és megláttam mindjárt Gilikét is. Egy szép pejlovon vágtatott a végtelen réten, arcát az égnek fordította, két kezét magasba emelte, és boldogan rikoltozott. A kopasz halász a parthoz evezett, kiszálltam a csónakból, integettem Gilikének, de ő nem vett észre. Olyan volt, mint amikor az ujjaival játszott. Semmit sem vett észre. Szélsebesen elszágódott mellettem, és eltűnt a szemem elől. Azután megláttam a virágos katonát. Ott volt a közelemben. Egy pálmafa alatt hevert, és mindenféle bogyókat evett egy gyümölcsös tálból. Odaléptem eléje, és megkérdeztem, tudja-e, hogy megfeszítették a megváltót? A fejét rázta, látszott rajta, hogy nem is hallott még a megváltóról. Leheveredtem én is a pálmafa alá, és pihentem. A fáradtság, amely két heti erőlködés után felgyülemlett bennem, egyszerre megszűnt, mintha tiszta vízű, széles folyó mosta volna el. Frissen, pihenten tértem vissza a Kálváriára. Boldogan ugrottam talpra, és rohantam a szívhez, hogy mindent elmondjak Török Ádámnak.

0: Rohantam hát Török Ádámhoz, és teljesen elfeledkeztem a 2 héttel ezelőtti veszekedésünkről, meg arról is, hogy délelőttönként Török Ádám otthon alszik, nem szokott eljönni a szívhez. Akkor is bizonyára aludt, hiába kerestem, senki sem volt a földgáton. Mennyi ideig tanácstalanul áldogáltam, néztem a malomba érkező szekereket, meg a vízesésben forgolódó apró halakat, aztán visszaballogtam a Kálváriára. Ott még 3-szor hívtam a kopasz halászt. Jött mindig engedelmesen. Először szelíd dombok közé vitettem magam, ahol pásztorok legeltették a nyájukat és citeráztak. Másodszor egy erdőbe vitettem magam, ahol kis, tarkatollú madarak röbdöstek a fák körül. Harmadszor egy ismeretlen városba vitettem magam, ahol fehér falu kőházak álltak. Mindegyiknek olyan terasza volt, mint a Kálvária kápolnájának. De ezeken a teraszokon nem álltak feszületek. Délután ismét a szívnél voltam. Türelmetlenül várakoztam, de Török Ádám nem jelentkezett délután sem, és este sem. Mindenképpen beszélgetnem kellett valakivel. Így hát ténferegni kezdtem a malom körül. És amikor Rézi megjelent az udvaron, és fülig lisztesen a vízhez ment, hogy vacsora előtt megmossa a kezét és az arcát, oda kiáltottam neki, és integettem, hogy jöjjön a szívhez. Óvatosan körülnézett, hogy az apja nincs a közelben, aztán a vízimalom épületét megkerülve kijött hozzám. Talán dolgoztál valahol? Kérdezte gúnyosan. Régóta nem láttalak. Minden úgy van, ahogy meséltem. Újságoltam örömmel. Láttam Gilikét. Mit akarsz tulajdonképpen? Nézett rám ellenségesen. Részeg vagy? Tényleg láttam. Nem vagyok részeg, adartam. Meg a kopasz halászt is láttam, meg a virágos katonát. Miféle virágos katonát? Nem ismered a virágos katonát? Ő az, aki még Gilikénél is boldogabb. Össze-vissza beszélsz, nem értek belőle semmit, mondta Rézi. Megyek vacsorázni. Sarkon fordult, indult vissza a malomba, de utána ugrottam, megragadtam a karját, és azt mondtam. Várjál, mindjárt megmagyarázom. Olyan vagy, mint egy őrült. Ide figyelj. Ott fent a Kálvárián meg tudom csinálni azt, hogy megjelenjen a kopasz halász, és elvigyen engem oda, ahova akarom. Érted? Semmit sem értek. Várjál. Leülök egy kép elé. Ezen a képen van egy katona, akinek virág van a mellén, és nagyon boldog. Elkezdem merően nézni a szemét, hogy az én szemem is úgy álljon, mint az övé. És közben a kopasz halászra gondolok. Minden mást elfelejtek. Addig gondolok rá, amíg végre megjelenik, és attól kezdve nem is látok más, csak őt. A csónakját, meg egy széles, tiszta vízű folyót. A többi már könnyen megy, beülök a csónakjába, és ő elvisz oda, ahova akarom. És én bejárok olyan helyeket, amiket azelőtt sohasem láttam. Érted? Kezdem érteni. Ez olyasmi lehet, mint amikor álmodik az ember. Igen, illetve nem egészen. Sokkal tisztábban látok mindent, mint amikor álmodom. És azt látom, amit akarok. És közben látom saját magamat is onnan a Kálváriáról. És ha valami nem tetszik, mindjárt változtatok rajta. Ha egy hely esetleg nem elég jó, egy szempillantás alatt átugrom egy másik jobb helyre, és az egészet akkor hagyom abba, amikor éppen tetszik.
1: Érdekes, mondta Rézi, de még mindig kissé gyanakodva nézegetett. És láttad Gilikét?
0: Igen. A kopasz halásszal először arra a helyre vitettem magam, ahová Gilike is mindig eljárt. Ott volt Gilike, lovagolt egy sima zöld réten.
1: Nagyon boldog volt. Honnan tudod, hogy boldog volt?
0: Látszott az arcán.
1: Jól van, mondta Rézi. Örülök, hogy boldog és hogy tud lovagolni.
0: Te is láthatnád, mondtam. Ha akarod, megtanítalak, hogyan kell hívni a kopasz halászt. Eljöhetnél a Kálváriára, és a virágos katonánál nem érek rá. Rengeteg dolgom van a malomban. Mondjuk vasárnap délután, amikor nem dolgozol.
1: Nem érdemes, mondta Rézi.
0: Én sohasem tudnék mindenről megfeledkezni, és csak a kopasz halászra gondolni. Rengeteg dologra kell gondolnom. Erre nem tudtam mit válaszolni. Kezdtem dühös lenni Rézire is, akár csak Török Ádámra 2 héttel korábban, amikor kiröhögött itt a szívnél. Bosszusan hallgattam. Már el akartam menni, de Rézi megkérdezte tőlem. Te sohasem dolgozol? De. Dolgozom. Játszom a citerán a házi bálokban. Tudsz citerázni? Kérdezte felvillanó szemmel. Persze. Én nagyon szeretem a zenét, meg táncolni is szeretek. Egyszer játszhatnál nekem a citerádon. Jó, majd egyszer, mondtam rossz kedvűen. Lehet, hogy egyszer a Kálváriára is elmegyek, és akkor elmesélheted, hogy merre jártál a kopasz halásszal. Nekem úgysem jelenne meg sohasem. Nagyszerű, mondtam. Erre egyszer elmúlt a rossz kedvem. Ha akarod, eljövök ide minden este, és elmondom, hogy milyen helyeken jártam. Nem tudom, mondta bizonytalanul. Nem tudom, hogy kijöhetek-e mindig. Majd megpróbálok vacsora előtt kiszökni. Rendben van. Én várni foglak itt minden este. Rengeteg dolgot fogok mesélni. Rézi most elhallgatott, gondolkozott egy kicsit, aztán szomorúan megkérdezte. Tényleg azt hiszed, hogy kövér vagyok? Nem, dehogy is. Egyáltalán nem vagy kövér. Török Ádámnak azt mondtad, hogy kövér vagyok. Messziről úgy láttam, de nem vagy kövér. Hanem hol van Török Ádám? Ő is eltűnt, amikor te, mondta csodálkozva Rézi. Azt hittem, együtt csavarogtok valahol. Nem voltunk együtt. Összevesztünk egy kicsit, úgy látszik, még mindig haragszik rám. Ha találkozol vele, mondd meg neki, jöjjön fel a Kálváriára. Te pedig mondd meg neki, hogy ne fosztogassa a varsákat. Honnan tudod, hogy a varsákat fosztogatja? Kérdeztem. Mindegy. Az a baj, hogy a halászok is tudják, mondta Rézi. Aztán visszament a vízimalomba.

Hideg őszi napok következtek, de én továbbra is minden nap a Kálvárián voltam, és minden este elmeséltem Rézinek, hogy milyen helyeken jártam. Sok felé elvitt engem a kopasz halász. Jobbnál jobb helyekre, ahol nem fújt a hideg őszi szél, hanem mindig sütött a nap, és sohasem sárgult meg a fű. Lustig Kornéltól, az órástól halom számra kértem kölcsön a könyveket, sorra végigolvastam őket, és ha felfedeztem bennük valami jó helyet, elmentem a Kálváriára, és a kopasz halásszal elvitettem magam arra a helyre, amerről olvastam. Néhányszor megpróbáltam otthon, olvasás közben is magamhoz rendelni a kopasz halászt, de ez nem sikerült. A kopasz halász csak akkor jelentkezett, ha a Kálvárián ültem, és a szememet a virágos katona szeméhez igazítottam. Így hát jártam rendszeresen a Kálváriára, és mint azelőtt is elnézegettem a Tuki és a Kálvária utcai embereket. És amikor már nagyon elegem volt belőlük, mentem a boldog virágos katonához, akit még inkább megszerettem azóta, hogy megfejtettem a titkát. Hívtuk együtt a kopasz halászt, és vitettem magam, ahova kedvem tartotta. Ilyenkor én is boldog voltam, akár a virágos katona. Mindig messzire vitettem magam, minél messzebbre a Tuki dombtól és a Kálvária utcától. Válogattam a jó helyekben, amelyekről olvastam, vagy amelyeket kitaláltam. Egy alkalommal meg Horváth Józsefet és a feleségét kísértem el a Kálvária utcától egészen Kanadáig. Horváth József, miután már nem reménykedhetett tovább, hogy valaha is visszakerül a Tuki dombra, a feleségével együtt kivándorolt Kanadába. Éppen a Kálvárián voltam, amikor az állomásra indultak. Hívtam a kopasz halászt. Elvitettem magam a vonatra, aztán én is utaztam vonaton és hajón. Este pedig részletesen elmeséltem Rézinek, hogy milyen tájakat, városokat, embereket, kikötőket, tengereket és tengeri halakat láttam. November vége felé járt már az idő, amikor újra fölbukkant Török Ádám, aki majdnem elrontott mindent.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. A 11. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna. Rendező E. Román Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Gimes felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. A katolikus hit egységének megőrzésére és a keresztény értékek következetes képviseletére buzdította a Német Katolikus Egyetemi Diáktársulatok tagjait 14. Leó pápa a Vatikánban, számolt be pénteken a Vatican News. A katolikus egyházfő több mint 1000 fiatal előtt arról beszélt, a hit, a tudomány, a barátság és a haza szeretet közös alapot jelent a közösségek szolgálatában. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a világ különböző pontjain élő katolikusok együttműködését ugyanaz a hit erősítse, anélkül, hogy a pillanatnyi divatok vagy egyéni érdekek háttérbe szorítanák az egyház hagyományait. Átfogó vizsgálatokat indított a Honvédelmi Minisztérium több a korábbi vezetés időszakához kapcsolódó ügyben, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő pénteki sajtótájékoztatóján. A tájékoztatás szerint vizsgálják a súlyos sérüléssel járó kézigránát baleset körülményeit, a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG 29-es alkatrészek ügyét, valamint a védelmi beszerzési ügynökséget ért kibertámadást. A kormány szóvivő közölte, áttekintik a csádi misszió előkészítését, a korábbi beszerzési szerződéseket és a Magyar Honvédség új egyenruháinak tervezésére kötött mintegy 3 milliárd forintos megállapodást is. Hatósági eljárás indult a Kettle debreceni akkumulátorgyára ellen egy májusi szennyezési ügy miatt, közölte pénteken a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kínai tulajdonú vállalat szabálytalanul juttatott zöld színű folyékony hulladékot a csatorna hálózatba. A vízügyi hatóság visszavonta az ipari szennyvíz előtisztítóra kiadott hozzájárulását, és kötelezte a céget a szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszer megtisztítására. A kormányhivatal közölte, a szennyezést a vállalat megszüntette, ugyanakkor a jogsértések miatt bírságra számíthat. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter is. Újabb 186 ukrán térhetett haza az orosz fogságból, írt a közösségi oldalán Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A pénteki tájékoztatás szerint 185 katona és egy civil szabadult egy fogolycsere keretében. Az ukrán államfő hangsúlyozta, továbbra is dolgoznak azon, hogy minden fogságba esett ukrán hazatérhessen. Arról nem közöltek információkat, hogy a csere során hány orosz hadifoglyot adott át Ukrajna. Az ukrán haditengerészethez tartozott az a tengeri drón, amely pénteken felrobbant a romániai Konstanca kikötőjében, írt a közösségi oldalán az ukrán haditengerészet. A tájékoztatás szerint a drón felett az orosz elektronikai zavarás miatt vesztették el az irányítást, majd az a román partok közelébe sodródott. Az ukrán fél hangsúlyozta, a lakosság védelme érdekében időben értesítették a román haditengerészetet. A román hatóságok szerint a robbanásban senki sem sérült meg. Végül az időjárásról. Szombaton délelőtt keleten is csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk. A Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük a délutáni kerengőt.

0: A Magyar Nemzeti Múzeumban az aktuális hónap kincse a közelmúltban Akasztó határában feltárt honfoglaláskori harcosok sírjaiban talált leletek láthatóak június 7-jéig. A magyarság eredete és a Kárpát-medencei honfoglalás évszázadok óta foglalkoztatja a történetírókat és a kutatókat. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Türk Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar őstörténeti és honfoglaláskori régészeti tanszékének vezetője a vendégünk. A korai magyar történelem régészeti kutatásai mikor kezdődtek?
1: 1834-ben születik meg maga a honfoglaláskori régészet a benepusztai lelet előkerülésével, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ezzel párhuzamosan már megindulnak a keleti kutatások. Tehát az, hogy a honfoglaló anyagnak hol vannak Kelet-Európában gyökerei, ez tulajdonképpen már a 19. században elindult, sőt a 19. század végén kifejezetten aktív volt a magyar fér, ugye Zicsi bárónak a keleti expedícióira kell gondolni, hamar fölvették a kapcsolatot a kelet-európai régészekkel, hiszen a 18. század vége óta azért tudott volt az írott források és a nyelvészeti adatok alapján, hogy a honfoglalók, korai magyarok azok valahonnan keletről jöttek be, tehát értelemszerűen adódott a kérdés, hogy az ő leletanyaguknak, temetkezési szokásaiknak hol vannak Kelet-Európában gyökerei.
0: Tehát erre is épült? Vagy épül a honfoglaláskori régészet?
1: Így van, a magyar őstörténet, vagy más nem, ugye mostanában korai magyar történetnek szeretjük nevezni. Ennek a régészeti kutatása egyértelműen arra épül, hogy a honfoglásköri leletanyagot ismerem, ugye, hogy kik voltak a honfoglalók, és ezt megpróbálom szétszálazni, hogy ez Kelet-Európában milyen irányba mutat.
0: Említette már az imént, de nagyon izgalmas dolognak tartom, hogy a honfoglaláskori régészeti hagyadékban ma már jól elkülöníthető a keleti eredetű gyökerek, illetve a 10. századi párhuzamos kapcsolatok. Ennek mi a jelentősége? Mire mutatnak rá?
1: Most leegyszerűsítve, hogy honnan jöttek azok az emberek, honnan jöhettek azok az emberek, akik létrehozták a honfoglaláskori anyagi műveltséget. Ugye a legegyszerűbb példát vegyük, tehát az abban lévő importtárgyak, amiket ők biztos, hogy nem tudtak előállítani, ilyenek például sejmek. Most már háromfajta sejem is van a honfoglaláskori hagyatékban. Ezeket ugye importálták, és az, hogy ők kivel állnak, melyik régióval állnak kereskedelmi kapcsolatban, ez mondjuk nagyon sokat elárul az ő műveltségükről, anyagi kultúrájukról. Ezért fontosak ezek a keleti elemek, keleti szálak, mert meg tudjuk mondani, hogy akkor inkább a Volga-Urál vidék, vagy inkább a füves erdősztyep térségéhez kapcsolódnak. Az a nagyon kevés adat, ami az írott forrásban megmaradt erről, az mennyire feleltethető meg. De ugye itt az alapvető változást azt 2007-11 között történt meg, amikor a mai Ukrajna területén a Dnyeper középső folyásánál nagyon sok olyan leletanyag került elő, ami egyszerre mutatott kapcsolatot a Dél-Urál vidékkel, meg a mi honfoglalóinkkal, és hát tulajdonképpen azóta azt mondhatjuk, hogy etelköznek a területe tulajdonképpen előkerült.
0: Az ön kutatásai mire terjednek ki?
1: Én tulajdonképpen különböző leleteknek, leletanyagonak a keleti párhuzamait gyűjtöttem össze, gyűjtöttem fel különböző tarsói lemezektől elkezdve a kisebb jelentőségi tűzkészségekig, tehát hogy ezeknek minden egyes apró elemnek nagyon fontos szerepe van a teljes mozaikban. Temetkezési szokásokat tisztem, hogy milyen specifikus vonások vannak, úgyhogy ezt igyekeztem föltérképezni.
0: Akkor egy-két specifikus vonást emeljen ki, például a temetkezési szokások.
1: Hát a temetkezési szokásoknál a részleges lovas temetkezés, a lábhoz tett részleges lovas temetkezést említeném, amely ugye egy nyúzott, bőrös változat volt. A részleges lovas és állattemetkezés más népek kultúráiban, kora középkori népek kultúráiban is van. Nálunk azért, ha minden részletet nézünk, azért van olyan specifikus vonás, ami kifejezetten a honfoglalókra, a korai magyarokra jellemző. És hát mind a temetkezési szokások, mind pedig a leletanyag esetében fontos hangsúlyozni, hogy vannak jó, nagyon specifikus és kevésbé specifikus vonások. Korábban ezeket a kevésbé specifikus vonásokat nem vettük annyira komolyan, de ugye itt az egész képet kell látni a leletanyag tekintetében, mert ami összességében nem tűnik nagyon jelentős részletnek, a teljes képhez, hogy milyen

0: Hát ez az a speciális vonás, amit az írott források is megőriztek. Ugye Bíborban született Konstantin bizánci császár munkájában szerepel, hogy a magyarok és a kazárok együtt éltek, 3 évig együtt éltek, együtt harcoltak. Kelet-Európa legjelentősebb 7-10. Századi állam alakulatáról van szó, a kazárkagonátus területéről. Sokan azt gondolták, hogy ennek területén kell keresni szintén a császár által említett Levédiát. Ma úgy látjuk, hogy ez nem feltétlenül így van. Megvalósulhattak ezek a kapcsolatok a szomszédságban is. És hát ha a leletanyag összefüggéseit nézzük, nem lett végül is annyira sok kapcsolat a kazárokkal, mint azt korábban reméltük, viszont a kifejezetten a fegyverek és a lószerszámok tekintetében elég sok analógiát sikerült kimutatni, úgyhogy tulajdonképpen írott források
1: átámasztott. Mire alapozták a reményt a kazárokkal való kapcsolatban?
0: Hát azért, mert a Bíborban született Konstantin már eleve írta, hogy a kazárokkal kapcsolatban voltak a magyarok, úgyhogy ezért gondoltuk azt korábban, hogy ott élhettek, akkor ugye van a denti magyar nevezeti fogalom, ugye anonimusztán magyar őshazára, azt a 20-as, 30-as években donvidéki, dontui magyarként értelmezték, ugye a nyelvészek így oldották föl, tehát hogy a donvidéken kellett volna analógiákat keresni, ez is adta magát. Ami kiderült az elmúlt egy évtizedben a kazárokkal kapcsolatban nagyjából az, hogy ezek a kapcsolatok tényleg megvoltak, elsőben a 9. század derekán és a második felébe, de nem a kazárkagonátus közvetlen területén, hanem valójában amikor a magyarok egy része ugye átjön Európába, a Volgán át kell, akkor megkerülve a kazárkagonátust egyből a Dnyeper-Nyeszter vidékére telepedik be, és innen valósulnak meg ezek a kazárkapcsolatok.
1: Mint már említettem a bevezetőben, a Nemzeti Múzeumban látható az akasztó határában feltárt leletanyag. Mi a jelentősége?
0: Hú, ez hogy lehetne röviden megfogalmazni? Hát óriási szenzációs leletekről van szó. Isten igazából, ha egy dolgot kell kiemelni, akkor azt az összefogást szeretném fölhívni a figyelmet, és arra a komplex összetett vizsgálatrendszerre, amivel a kollégák nekiálltak ennek a három sírnak a feldolgozásának. Tehát itt elsősorban természettudományos vizsgálatok, tehát a radiokar, étkezési szokásokra utaló jegyek, antropológia betegségekre utaló jegyek, vagy a genetika, ugye itt már nem is a sziklacsontból, ugye, amiből szokták a Parc Petrózából csinálni a genetikai vizsgálatokat, hanem pár, hát nem tudom, hogy fél éve, éve kiderült ugye a genetikusoknál, hogy a hallócsontokból sokkal jobb minőségű DNS-t lehet kinyerni, tehát ma jobban megmarad DNS-t, és például ez volt az első olyan szituáció, amikor már megmerték jó feltételezés szintjén, de jó eséllyel, például szemszint, hajszint, bőrárnyalat, ilyesmivel kapcsolatos rekonstrukciókat is bemutattak számunkra az archeogenetikus kollégák. Nagyon izgalmas, hogy rendkívül sok kalandozáskori pénz került elő ezekben a sírokban, gyakorlatilag összesen 80 nyugat-európai pénz került elő, és hát összesen volt 240 korábban, tehát nagyon sok érdekes hamisítvány van benne, tehát például honfoglaláskor...
1: Hamisítvány?
0: Így van, igen, nem eredeti pénzek. Lehet hát úgy, hogy az észak-itáliaiak hamisították, ugye, amikor a magyarok mentek az adóért, vagy egyáltalán. Erre volt egyébként írott forrás korábban, de ez nagyon érdekes volt, hogy most ezt sikerült megfogni. Nem lehet rendesen elolvasni a feliratokat, stb. Tehát egy ilyen jóval kisebb az ezüst tartalma, tehát hogy ugye tulajdonképpen átverték ugye a magyarokat ezzel. És ez például annyira izgalmas új eredmény, hogy a korábbi 240 pénzt, a kalandozó pénzt, észak-itáliait ennek a fényében át kell nézni újra. Ugye az egy nagyon érdekes dolog, hogy miért hamisítják.
1: És ez kiderül?
0: Nem. Sajnos erről olyan sok adat nem maradt fönn, de nyilvánvaló, azt gondoljuk, hogy például az, hogy az ezüst tartalma kisebb, azaz, hogy megúszták az adófizetést, tehát kisebb ezüst tartalmú pénzt adtak.
1: Már akkor is ez működött.
0: Így van, pontosan, igen. Mert nyilván a honfoglalók nem ilyen kémiai vizsgálatokkal vették át ezeket, hanem ezeket a pénzeket nem néztek annyira ugye utána ezeknek a dolgoknak, úgyhogy. De ez nekünk meg izgalmas.
1: Mi alapján dől el a kutatás módszertana?
0: A módszertan?
1: Vagy az mindig változik, és újabb lehetőségek kerülnek napvilágra.
0: Én azt gondolom, hogy a lehetőségek, igen, ahogy ön mondja, természettudós kollégák, akikkel dolgozunk, ugye egy nagyon-nagyon fontos azt kiemelni, ugye, hogy van egy archeogenomikai laboratórium, ami Isten igazából az archeogenetikai vizsgálatok mellett minden csontból kinyerhető információval kapcsolatos vizsgálatot koordinál már. A hagyományos antropológiától elkezdve a lovaknál is nagyon jó megtartású volt, és a lovaknak a szőrére, térnek a színére is elég megbízhatónak tűnő javaslatot tettek a kollégák. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez az, ami mozgatja, mert mindig mondják, hogy hát akkor nézzük már meg még ezt, azt, amazt. Vannak ilyen újabb vizsgálatok, melyik izotóp vizsgálattal lehet

0: az étkezést például rekonstruálni, hogy akkor alapvetően szénhidrátot evett, hát az, ugye az általában inkább a letelepült népekre jellemző, a fehérje bevitel ugye inkább a nomádokra. Én azt gondolom, hogy ezeknek a szélesítése ez még jóval több információt árul el számunkra.
1: Oly sokat beszélünk a mesterséges intelligenciáról. Elképzelhető, hogy a tudományos vizsgálatok, a régészeti tudományos vizsgálatok közé ez is belép?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom megmondani, megmondom őszintén. Talán az interneten elérhető nagy mennyiségű szakirodalomnak a feldolgozásában esetleg tud segíteni, de természetesen az értelmezésben én azt hiszem, hogy nem. Vagy a módszertan kitalálásában, az összehasonlításokban, hát szerintem még nagyon a kezdetek kezdetén vagyunk.
1: A régészeti hagyaték földrajzi elterjedésében az időrendi sajátosságoknak kiemelt szerepe van. Gondolok itt akár például a jövevényszavakra.
0: Pontosan mire tetszik?
1: A magyar nyelv ótörök jövevényszavainak lehetséges átvétele.
0: Így van.
1: És kínálnak új értelmezési lehetőséget.
0: Igen, hát ez alapvetően ugye azért a nyelviszeknek a feladata, hogy ezt nem csak magukat a szavaknak az etimológiát, hanem az átvételnek a körülményeit is tisztázzák. Tulajdonképpen itt azért arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy az az alapvető kérdés, hogy miért vesznek át. Ugye, nem csak az, hogy konkrétan melyik szó az, amit biztosan átvesznek, meg biztosan nem. Ugye ezeknek a vizsgálata csak nem régiben indult el, ezek a nyelvszociológiai vizsgálatok. Miért veszik át? Régészeknek minket ez annyiban érint, mondjuk az őstörténet tekintetében, hogy elég specifikus két nyelvészeti vonás van a magyar nyelvet illetően, vagy a magyarság korai magyar történet illetően. Egyrészt, hogy ótörök jövevényi szavak vannak, ráadásul ugye nyugati török típusú nyelvből, ugye a csuvasos nyelvből kerülnek elő, tehát nekünk valahol olyan történet és földrajzi környezetet kell úgymond biztosítani a vándorlás és az őstörténet számára, ahol ilyenek végbe mehettek, hiszen nyilván nem volt internet. Csak személyes kapcsolatok megvalósulása révén lehet. Ugyanakkor nyilván az, hogy például ugye a magyar nyelv uráli nyelvcsaládba tartozik, uráli eredetű, ezért például az, hogy a honfoglaló anyagnak a párhuzamai, illetve a genetika is az urál, dél-urál felé mutat, akkor ez egy elég jó visszacsatolás. Tulajdonképpen egy fontosabb konkrét lehetőség van, ami megváltozott. Általában korábban azt gondolt, hogy a kazerka ganátuson belül, vagy annak a térségében vették át ezeket a szavakat, ezért szerették a kollégák hamar átköltöztetni a magyarokat. Ennek az átvételnek a gyorsasága sem volt teljesen tisztázott. Korábban azt mondták, hogy 300 év kell hozzá, ma már azt látjuk, hogy helyenként egy generáció alatt a két nyelvűség ki tud alakulni. Tehát ebben egészen biztos vagyok benne, hogy a nyelvész kollégáknak itt még nagyon sok tisztázni valójuk van. Azt gondoljuk, hogy az őshazát, a Tobolirt és isinvidéki őshazát most jelen pillanatban nagyon úgy tűnik régészetileg, nem nagyon hagyják el a Krisztus után 8. századnál korábban, 9. század legelején. Értelemszerűen felvetődne a kérdés, hogy akkor hol került sor a ótörök jövevényszavak átvételére. Mi azt mutattuk ki, hogy egy nagyon komoly török nyelvi környezet, kulturális környezet mutatható ki Dél-Nyugat-Szibériában, Barabasztyepnek a vidékén, és tulajdonképpen ott a első régió lehetett, ahol a nyelvi kapcsolatok megvalósultak.
1: Tulajdonképpen a 21. századi eredmények rajzolták át ma a magyar őstörténetről alkotott képünket, hiszen a 20. század különböző politikai rendszerében nem mindig úgy működött a régészet, ahogy ez kellett volna.
0: Szerintem ezzel kapcsolatban egy pálvárosi legenda él, azért biztos sokkal többet ki lehetett volna hozni még annak idején.
1: Mert akkor inkább a nyelvészet, földrajz és a néprajz szerepelt, és amellé aztán belépett a régészet is kulcsszereplőként.
0: Igen. Hát, tulajdonképpen itt párhuzamosan futottak a kutatások, tehát amit említettem, hogy a régészet azért elég hamar megindult Kelet-Európába, és nagyon jó orosz-magyar régészeti kapcsolatok alakultak. Hát gondoljunk bele, 1914-ben vagyunk a leghíresebb orosz régész egy mini monográfiát ír a magyar kérdésről, mert ugye annyit jártak oda a nyakára, Dézieb a nyakára a magyar régészek, és ez a kapcsolat ez elég szépen megmaradt. Hát az elején nehéz volt ezeket a különböző tudományterületeknek az eredményeit megfeltetni. Az biztos, amit ön is említett, hogy a nyelvészetnek volt egy dominanciája. Az őstörténettel kapcsolatos kérdéseknek a irányításában, magával a kutatással kapcsolatban, mert ugye hát azért ez egy elég specifikus vonás volt, ez az ótörök jövényszavak, meg a ugye, szláv, alapvetően uráli nyelv. Ilyen beszélő, csak ugye itt a probléma az, hogy a nyelvészet már nyilvánvaló vált, hogy nem tud mit kezdeni nagyon sokszor a térrel és az idővel. Tehát az, hogy ezek az ótörök jövényszavak mikor jönnek a magyar nyelvbe, ezt mondjuk egy 3-4-500 éves időkeretben tudja megadni a nyelvészet mind a mai napig, és azt mondják, hogy nem is fognak tudni lejjebb menni ennek a pontosabb meghatározásával, hát majd kíváncsian várjuk. A néprajz az szerintem az elejétől kezdve periférián volt, hiszen nem nagyon voltak, tulajdonképpen lehet, hogy inkább a vallással kapcsolatos, vagy a hitvilág eredetével kapcsolatos dolgok merültek föl. Ugye ezzel kapcsolatban is óriási viták lettek ugye az utóbbi pár évben, hogy egyáltalán miért feltételeztük meg annak idején a szibíri és samanizmust automatikusan a honfoglalóknál, anélkül, hogy azt megpróbáltuk volna egyáltalán vizsgálni, csak azért, mert a magyar nyelv uráli eredetű, ezért a bóvó, miközben azért vannak, akik úgy gondolták, hogy ha volt is egyáltalán samanizmus, amit nem nagyon lehet bebizonyítani, annak a minimális maradványai a balkánéhoz közelebb állnak. Hasonló jelenségekhez, úgyhogy sajnos a forrásszegénység dolgok, szegény kutatási téma, itt is megnehezíti a néprajz esetében is a vizsgálatok lehetőségét.
1: Napjainkban melyik az a tudományág, amely együtt halad a régészettel? A történelem, vagy még a nyelvészet is?
0: Hát a történelemmel is ugye az a fő probléma, hogy kevés a forrás, tehát mondjuk meg 100 évente szokott sajnos csak előkerülni egy-egy újabb. Van rá nagyon komoly remény, hogy ugye a kéziratokat, tehát a digitalizáció a világ szinten olyan sebességgel halad, hogy tulajdonképpen már nehéz lekövetni, és az, hogy valaki odafigyeljen arra, hogy Iránban milyen koraközépkori kéziratok válnak elérhetővé az internet segítségével. Viszont itt a történészeknek is azért még nagyon sok feladata van abban a tekintetben, hogy azok a források is, amiket ismertünk, azokat újra és újra kellene fordítani. Ha csak egy példa emelhetek ki, itt volt a Bölcs Leó taktika nevezeti kötet, az az 5 sor volt eddig lefordítva belőle, ami a magyarokra vonatkozott, az egész könyv pedig nem. A kontextus. Ugye ezt tavaly előtt adtuk ki, jelent meg. Tehát ezeket a forrásokat is újra és újra kellene értelmezni és hozni. Én azt gondolom, hogy talán a természettudományok az, amelyik a leginkább a régészethez kapcsolódva fejlődnek, tekintve, hogy mi adjuk nekik a csontokat.
1: És a genetika jelentősége akkor
0: így van. Genetika, genomika, teljes genomos vizsgálatok. Hát nézze, hogyha ezt most egészen konkrétan próbáljuk meg egy konkrét példán keresztül, amit ön felvetett, ugye itt tavaly, azt hiszem 2025. októberben jelent meg ez a Cell című újságban a nagy cikkünk, nemzetközi összefogás keretében. 4 vagy 5 darab olyan esetet tudtunk kimutatni, amikor 5-6 fokú rokonság van egy konkrét honfoglaló és egy urálvidéki, tehát másodonok a testvérek lehetnek például. Ugye erre mindenkinek gombot kell varni, ez milyen történeti háttér meg mellett történhet meg a nyelvészek, régészek, történészek, mindenki számára. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez olyan kutatási helyzetet teremt, ami mindenkit arra kell, hogy nincsen, hogy oké, okay, nyilván nem mindenki az urába jött, a honfoglalóknál se, ez fontos hangsúlyozni, tehát nem egy ilyen vegytiszta dolgokról van szó, de hogy ezt valamilyen szinte számításba kell venni, tehát olyan koncepciót lehet csak ezek után őstörténetből közölni, ami ezt tekintetbe veszi, ez egészen biztos.
1: Ez azt is jelentheti, hogy a magyar őstörténet kutatás nemzetközileg releváns kérdés.
0: Bizony. Hát 4 másik kelet-európai ország történelmét érinti. Meg az is volt, korábban is tudták, hát ugye itt szokás a szocializmus időszakáról úgy beszélni, hogy hát lehetett volna sokkal többet tenni a magyarság kutatásáért keleten, kevesebbet volt, hogy most akkor visszafogták, nem fogták vissza, de azon túlmenően ugye, hogy ugye említettem ugye, hogy ukrán 2007-11 között ugye Ukrajnában volt egy nagy ukrán kollégák kezdeményezésére jött létre a Magyar Őstörténet Régészeti Nemzetközi Fórum, ebből már 4 volt azóta. Ugye volt az Urálban, az oroszoknál, 16-ban itt volt nálunk egy, utána megint a tatárok földön volt Oroszországban. Ezek mindig is működtek, de ha belegondolunk, hogy 1972-ben nagy Magyar Őstörténeti Konferencia volt, teljes Oroszországot érintő, Szovjetuniót érintő.
1: Ön még nem is élt 1972-ben.
0: Nem, még nem, bizony. Volt ugye a Baskírföldön, akkor kifejezetten azt látjuk, hogy 75-től 82-ig például bolgár-szovjet-magyar régészeti expedíció volt őstörténeti szem megközelítése, úgyhogy hát azért voltak korábbi előzmények is, így van régészetben főleg.
1: Ön is számos expedíciót vezetett, fáradhatatlanul kutatja a honfoglaláskori régészeti hagyatékot. Beszélgetésünk végén kérem, mondja el, vagy vázolja fel, hogy most mivel foglalkozik. Gondolom a tanszék vezetése is egy nagy feladat, de mellette mire marad ideje?
0: Hát természetesen ezt nem lehet abba hagyni, egy másodpercesre mindig tervez az ember, meg ugye korábban elkészült dolgokat. Nagyon fegyelemkés meg kell írni belőle a publikációt, ugye? Tehát a legfontosabb sokszor így fejben végigjátszok a dolgokat, összegyűjtjük a párhuzamokat a különböző leleteknek, és aztán utána meg kell írni. Ha teljesen konkrétan nézzük, két kötetet fogunk kiadni, most már mind a kettő a végső korrektúrás fázisban van, egyrészt a magyar őshaza tekintetében, össze van gyűjtve az összes régészeti forrás. Ugye itt nagyon-nagyon fontos, hogy magyar őstörténetnek az a legnagyobb baj, hogy nincs elég forrás, és ezért az elsődleges feladat most már mindenféleképpen a forrásoknak a feltárása, új forrásoknak a feltárása, vagy amiket nem ismertünk, vagy amiket ismertünk korábban, de modernebb megközelítésben, például színes fotóval le lehet közölni, mert hogy sajnos pusztulnak is. Tehát amikor kikerül a földbe bármi, akkor hiába kerül múzeumba, ott azért sajnos van olyan tarsúly lemez, amiről egy fekete-fehér képünk maradt összesen. Nagyon fontos egy forrásbázisnak az összeállítása, amit majd a jövő generációk még nagyobb forrás alapján újra tudnak értelmezni, tehát az nincs gond, nem akarom azt mondani, hogy mi most már eljutottunk a végső következtetésekre, de anélkül meg nem fog menni. Tehát a későbbiekben sem forrás nélkül, mert mindig szerette mindenki megspórolni a kuli munkát a forrásokkal, az apróságokkal, csak rajzolni egyből már a vándorlásnak az irányát, meg hogy így, meg úgy, meg amúgy, és hát ezek ugye zsákutcának bizonyultak. Viszont ami nem zsákutca, az a forrás közlés, úgyhogy az őshazával kapcsolatban egy Alexander Zelenkov nevezetű tyumenyi kollégánknak a monográfiát fölturbozta, ő is, mi is hozzáraktuk a magunkét, és az meg fog jelenni, akkor a legfontosabb keleten, valószínűleg keleten maradt magyarokhoz köthető temető, az újjelgi temető Cserjabinsz mellett a szintén, ilyen forrás közül jelleggel, tehát síronként szépen le lesz közölve, úgyhogy ilyenekkel dolgozgatunk, az akasztó sírok kapcsán készül a kötet, ott is ezeket a kapcsolatokat, például ugye a Theophilos császártól származó szolidusoknak az összegyűjtésén dolgozom most, ugye szemfedő lemeznek elkalapálták ezeket az aranypénzeket, és nem figyeltek elég oda, és egy betűt nem kalapáltak el rendesen, és abból meg lehetett mondani. Pont azt a betűt, ami nem lehet más. Orosz kollégákkal együtt dolgozunk, talán Ukrajnával rendeződnek a dolgok, tehát az ukrán régészeti adattárnak az áttekintése most már friss fejjel. Korábban azt gondoltuk, ugye, hogy direktbe mentünk és kerestünk korai magyar sírokat, most meg már azt látjuk, de ugye ezek meg nem nagyon voltak így ebben a formában konkrét olyan temetőkben, mint ahogy nálunk a honfoglalók vannak. És a vizsgálatok azt mutatták ki Moldávia meg Ukrajna területén, hogy kelet-európai sztyeppen a korábbi sírhalmokba, tehát kurgánokba ássák bele másodlagosan. És ugye, csak hogy ezek a sírhalmok, ezek bronzkoriak, meg vaskoriak. És ezért ezeket az ásatási doksikat, amiket soha nem kértünk, amikor Kijevbe voltunk, ezeket kell megnézni, mert ezekben ott vannak melléktermékként. Csak azokat ugye azok a helyi régészek nem nagyon közölték le, mert őket ugye a bronzkor meg a vaskor érdekelte. Tehát például az, hogy ezt meg tudjuk csinálni Kijevbe, és Etelköznek a keleti részét egészen pontosan meg tudjuk határozni. Elsősorban azért, mert ugye itt elfelejtettem mondani, nagyon fontos az, hogy a szovjet időszakban ugye nagyon jó ásatási dokumentációk készültek ott, és nagyon nagy mennyiségben ástak is. Csak ezek ugye mind papír alapúak, nem digitalizáltak, és ugye ezeket át kellene mindenképpen nézni. Ugye ez a moldávoknál óriási. 2019-21 között volt lehetőségünk a moldávokkal együttműködni. Másfél év alatt 3-ból 30 lelőhelyet csináltak. 3-at ismertünk 150 évig, aztán másfél év alatt meg 30-at. Tehát ez egy minőségi ugrás lett, és nagyon-nagyon bíznék benne, hogy ezt például meg tudjuk Ukrajnában is csinálni majd.
1: Kedves hallgatóink, Türk Attilával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar őstörténeti és honfoglaláskori régészeti tanszék vezetőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Bújás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Simon Tábori Évát, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Női Vállalkozók Kollégiuma elnökét, valamint dr. Ádi Vilmos Gábort, a Rotary Club Budapest Akadémia elnökét. Nagyon örülök, hogy interjút készíthetek önökkel, hiszen egy fantasztikus konferencián vehettünk részt május 8-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán, ahol a harmadik Rotary Connect Business Forumon a női szerepek, női vezetők témáját járták körbe az előadók. Szó esett itt társadalmi felelősségvállalásról, karrierről, családról, mindazokról a kihívásokról és főként eredményekről, amit az előadók egymásnak át szerettek volna adni. Kérném Rádi Vilmos Gábor urat, kezdjük talán a konferencia értékelésével.
2: Köszönöm szépen részt a lehetőséget mindkettőnk számára, másrészt köszöntöm a hallgatókat. A jelen konferencia a harmadik Rotary Connect konferenciánk volt, egy éve indítottuk útjára ezt a konferenciás sorozatot, és még tervezünk is fel bőven a jövőben. Alapvetően szeretnénk ezáltal bemutatni a Rotaryt a széles közönség számára, és itt lehetőségük van ugye megismerni ugye a klubtagokat, illetve a magyar Rotary tagjait. Ez a harmadik konferencia, ez azért is volt számunkra nagyon fontos, mert szerettünk volna egy alkalmat kifejezetten a hölgyek számára dedikálni, akik talán nem kapnak elég fényt sokszor akár a közéletben, akár pedig a vállalkozók között. Igazándiból magának a Rotarynak is nagyon fontos, hogy a hölgyek szerepével foglalkozzon. 125 éves szervezet, nagyon sokáig nem is vehettek részt benne hölgyek, csak egy ilyen kiskapús megoldás volt, hogy a Rotary is férjeknek a feleségei tömörülhettek úgynevezett innervér klubokba. Egyébként innervér klubok a mai napig is léteznek, és Budapesten is, és Miskolcon is van ilyen klub. Mindazonáltal ez a korlát el lett törölve jó pár évtizede, úgyhogy Magyarországon is sok hölgy klubtag, Rotary klubokban. Jelesül most pedig az országos vezetőnk, úgynevezett kormányzónk is egy hölgy, Molnár Júlia. Az ő kezdeményezése volt, hogy ez az alkalom a hölgyek számára dedikálásra kerüljön, aminek egyébként én nagyon örültem, és nagyon készségesen működtem ennek a szervezésében közre. Alapvetően azt mi is érzékeljük, hogy tulajdonképpen a nők társadalmi helyzete nem rendezett. Akár a munkavilágáról beszélünk, akár vezetői pozíciókról, vagy akár éppen vállalkozókról beszélünk, és úgy gondoltuk, hogy fontos az, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, egy kicsit szélesebb körben is. Szerencsére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kara ebben abszolút partnerünk volt, társszervezővé lépett elő. Ugye ők is dedikáltak három hölgyvezetőt az egyetemről, közöttük a dékán helyettes asszonyt és az egyik szakkollégium vezetőjét, illetve a technológiákkal kapcsolatos oktatási csoport vezetőjét, aminek nagyon örültünk, és úgy gondolom, hogy nagyon értékes információkat kaphattunk meg. Ezen felül, ha már ugye hölgyekről volt szó, voltak még egyéb témáink is, tehát például testbeszéd, volt szó divatról, színházról, kultúráról is. Nagyon bízom benne, hogy elégedettek voltak, vagy legalábbis úgy tűnt, amikor beszélgettem a vendégekkel és talán az előadókkal is, hogy úgy érezték, hogy egy jó minőségi előadói gárdát sikerült fölvonultatnunk. Különösen büszke vagyok a KPMG támogatására is, akik szintén küldtek hozzánk előadót, és ők támogatták is a konferenciánkat, úgyhogy úgy érzem, hogy most egy kis koprodukcióban sikerült ezt megvalósítani, és akik érdeklődnek a Rotary iránt, figyelmükben ajánlom, hogy majd a összes előadóról fogunk készíteni videókat, amiket hamarosan közé teszünk. Ha valakinek ez érdekes, akkor ajánlom figyelmükbe a Rotary Budapest Akadémiának a Facebook oldalát, vagy a honlapját. El lehet hozzánk jönni vendégként, meg lehet nézni, hogy mi egy klubülés, és esetleg beszélgethetünk bármilyen együttműködésről.
1: Ezen a konferencián valóban nagyon izgalmas témák hangzottak el. Simon Tábori Évát a saját előadásáról kérdezném, tájékoztatott minket arról a tudásalapú felmérésről, amely az MKIK kamarai rendszerében a közelmúltban zajlott, a női vállalkozók helyzete Magyarországon. Én azt gondolom, ez valamennyi hallgatónkat érdekli. Úgyhogy arra kérem, Évát foglalja össze az előadását.
3: Nagy örömmel és nagyon köszönöm a meghívást. Egyrészt a Rotary konferencián is egy hatalmas élmény volt részt venni, és nagyon üdvözlendő az a fajta kezdeményezés a Rotary részéről, hogy végre a nőknek is próbálnak szerepet és lehetőséget adni. Ugye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a vállalkozói kollégiuma még nagyon friss, ebben az évben alakult, tehát mi az év elején jöttünk létre, viszont elképesztő lépésekkel tudtunk haladni már az első néhány hónapban, és már túl vagyunk az első országos méretű kutatásunkon. Valójában a konferencián ennek az eredményeit mentem bemutatni és összefoglalni. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy az első tapasztalatok ebben a kérdéskörben azok nagyon meghatározóak voltak, mert tulajdonképpen két hét alatt több mint 500 kitöltő küldte vissza a rövid 10 kérdéses kérdőívünkre a válaszokat, és szinte ömlöttek azok az észrevételek, gondolatok, amiket maguk a női vállalkozók megfogalmaztak. Ugye nagyon kevés szerep és nagyon kevés hang jut igazán a női vállalkozóknak. Elmondták, hogy mik azok a legnagyobb kihívások, az időhiánytól kezdve a digitalizációs hiányosságokig. És hát természetesen a helyzet rendkívül komplex, mert pont ezt követően kaptuk készhez egy olyan nemzetközi kutatásnak az eredményeit, amiből tisztán látszik, hogy nemzetközi szinten, globális szinten és európai szinten is sereghajtó Magyarország a női vállalkozásoknak a támogatásának terén, míg például egy arab országban rendkívül nagy erőkkel és pénzügyi forrásokkal támogatják a női vállalkozóknak a lehetőségeit. Úgyhogy mi azt gondoljuk ebben a kollégiumban, hogy nagyon sok a tennivaló, nagyon sok a kihívás a női vállalkozók szempontjaiból, és ami nagyon érdekes volt, hogy nem csak a női vállalkozókat érintő kihívások jelentek meg, hanem olyanok, amik általánosságban véve érthetőek magukra, a magyar vállalkozásokra is, úgyhogy így a nők esetében ez csak egy kicsit, azt mondanám, hogy hangsúlyosabban jelenik meg azok a fajta információhiányok, lehetőséghiányok, amikkel a nők küzdenek. Mi most pontosan ennek a kutatásnak az eredményeire építettük az elkövetkezendő 3 év vonatkozásában a stratégiánkat, és ebben az egyik komoly szerep, amit el szeretnénk vállalni, hogy igenis hangot tudjunk adni azoknak a női vállalkozóknak, akik a saját példáikon, a saját tapasztalásaikon keresztül tudják ugyanígy a női vállalkozótársaikkal megosztani a saját útjukat, mindazt, amit megtanultak, mindazt, amit szívesen átadnának, mert valójában a nők szívesen tanulnak egymástól is ezekben a kérdésekben.
1: Nagyon érdekes volt az ön előadásában, hogy 3 egymást erősítő kihívás blokkot emelt ki a kutatások alapján. Ugye itt hangsúlyozhatnánk a Rádi Vilmos Gábor által említett láthatóság kérdését is, de felmerült a jogi szabályozás, és az, hogy a jó gyakorlatokat hogy lehetne továbbadni, például tréningek keretében. Beszéljen kicsit erről, elnök asszony, arra kérném.
3: Igen, nagyon nehéz egy ekkora számos és volumenű vállalkozói kört megszólítani, és nyilván mi is abban gondolkodunk, hogy minél inkább a mesterséges intelligencia és a digitalizációt hívjuk segítségül arra, hogy ezeknek a tudásoknak a megosztására alkalmazzuk, mert ezen keresztül tudjuk meglátásunk szerint a legjobb eredményeket és a leggyorsabb elérést elérni. Úgyhogy ezekre vonatkozó tervek és programok készülnek most gőzerővel, és azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia pont egy olyan kérdés, ami nagyon sokakat foglalkoztat, és a gazdaság terén, a vállalkozások terén bár már jelen van, de még nagyon sok a tanulnivaló, és még nagyon sok a kiaknázandó lehetőség. Mi erre fogunk fókuszálni az elkövetkezendő időszakban.
1: A Rotary Klub Budapest Akadémia hogy tud ebbe bekapcsolódni?
2: A Rotary számára kiemelt fontosság ugye a jó szolgálati tevékenység, alapvetően a Rotary, amelyet egy klubhálózat és egy baráti társaság, a jó szolgálat terén igyekszik minél többet tenni. Nemzetközileg talán az egyik legfontosabb eredményünk a pólió, a gyermekbénulás elleni küzdelem, de abszolút helyet kaphatnak olyan célkitűzések is, amik a hölgyek esélyegyenlőségével kapcsolatosak. Egyébként a következő évnek az egyik kiemelt projektje a MERREK veszélyre való figyelemfelhívás lesz, tehát a MERREK Info szervezetével fogunk együttműködni majd, és abszolút nyitottak is lennénk rá, főleg, hogyha vannak olyan hölgyek, akiknek ötletei vannak esélyegyenlőséggel kapcsolatosan, vagy az ilyen problémákra való figyelemfelhívással kapcsolatosan, akkor szívesen kooperálnánk velük együtt. Azt még elmondom, hogy akár anyagi, akár pedig szervezési kérdésről van szó, az adományok nem 100%-ban az adott célra kerülnek ráfordításra, ugyanis a működési költségeinket alapvetően tagdíjakból finanszírozzuk. De annak is nagyon örülnénk, hogyha vannak szervezésben, ötletekben segítőtársaink, és nagyon szívesen kooperálunk más szervezetekkel vagy ötletadókkal is.
1: Simon Tábori Éva elnökasszony előadásában számomra nagyon érdekes volt, és úgy láttam, hogy a körülöttem ülők is jegyzeteltek, hogy bizony különbséget kell tenni a női vezetők és a női vállalkozók helyzete között. Miért?
3: Teljesen egyértelmű, azok a vezetők, akik egy nagy vállalatban egy első számú székben ülnek, egészen másfajta felelősséggel és egészen másfajta döntési jogkörökkel rendelkeznek, mint egy olyan vállalkozást vezető hölgy, aki adott esetben a saját, a családja és az általuk foglalkoztatottaknak a teljes megélhetéséért felel. Én azt gondolom, hogy ennek a súlya, ennek a jogi és morális súlya azért egy teljesen másik kategória. Az egyik egy állás, elvárás, egy vállalás, nyilván egy nagyon fontos feladatkörben természetes, hogy valaki helytáll, de hát ott el lehet menni szabadságra. Egy vállalkozó soha nem megy el szabadságra, ott mindig megvannak azok a feladatok, azok a felelősségek nyomják egy vállalkozónak a vállát, de azt gondolom, hogy ez talán a szépsége is egyben, hiszen egy vállalkozó soha nem ismer lehetetlent, mindig azon gondolkozik, hogy hogyan valósítja meg a következő ötletét, hogyan áll helyt a mindennapokban, hogyan tud új lehetőségeket biztosítani a vállalkozásának, a márkájának, hogyan tud új piacokat hódítani, hogyan tud tanulni, fejlődni. Egészen másik fajta döntés és egészen másik fajta felelősségi jogkör.
1: Általánosságokban beszélünk, de valójában érdekelne nem csak engem, gondolom a kedves hallgatókat is az ön saját ügyvezetői, igazgatói tevékenysége. Na de ezelőtt említsük meg az előadásából a szereptorlódást a női vezetők esetében. Ez a szereptorlódás hogy oldható meg?
3: Nagyon nehéz kérdés, és mindjárt át is engedem a szót egy picit, hogy így férfi oldalról is megközelítsük ezt a dolgot, de azt gondolom, hogy a társadalmunk által támasztott elvárások a nőkkel szemben azok szerintem egyértelműek. Nyilván az, hogy egy nő anya a család fenntartásának, a gondoskodásnak a feladatkörét viszi, azok az első számú felelősségek, amik a családhoz fűzik, azok szerintem teljesen egyértelműek. Tehát ez az első számú feladata is szerepe egy nőnek, és minden csak ezután következhet. Természetes, hogy a nők elsősorban igyekeznek otthon helytállni, és a férjük, a családjuk, a gyerekeik, a szülők, és sok esetben több generációnak a gondoskodását jelenti ugye ez a családi szerepkör, és emellett egy vállalkozást fejleszteni, vinni, operatívan, napi szinten helytállni. Hát ugye ezek azok, amit egy férfi, hogyha ezt ő csinálja, akkor nyilvánvalóan az ő válláról lekerülnek azok a fajta otthoni feladatok, amik viszont egy nő válláról sose tudnak lekerülni. Úgyhogy ez egyértelműen azt jelenti, hogy egy sokkal szorosabb, sokkal hatékonyabb, intenzívebb időbeosztást igényel, mindenféleképpen az időgazdalkodást említeném, ami egy kihívás a vállalkozó hölgyeknek, ezért van például, hogy sok esetben hajnal 2-3-kor kapok e-maileket vállalkozó társaimtól, akik olyankor jutnak oda, hogy válaszoljanak egy-egy levélre, de én azt gondolom, hogy pontosan ez a fajta hatékonyság, ami egy anyában akár 2-3 gyerek után kialakul, az nagyon láthatóan megnöveli azt a fajta operatív gyorsaságot, amivel bizonyos feladatokra, bizonyos dolgokra így több szinten tud figyelmet fordítani.
1: Engem hallgatóként megerősítettek az előadók abban, hogy nem lehetetlen kihívás helytállni a szereptorlódások között. Ön hogy látja vezetőként, a Rotary Klub Budapest Akadémia elnökeként?
2: Nyilván az én életemben is megjelenik ez, ugye a civil munkám, meg a Rotary Klubos feladataim kapcsán, de hogyha most a hölgyekre gondolok, nekem két dolog jut eszembe, az egyik, hogy egy másik előadóval beszélgettünk előzetesen, ő inkább ilyen vállalati szférából jött, és ő mondta, hogy amit ő lát a női vezetők szerepében, hogy most történik egyfajta evolúció, hiszen amikor korábban bejöttek a nők a munkaerőpiacra, egy ideig ugye nem annyira voltak elérhetőek a vezetői szerepek, majd elérhetővé váltak a vezetői szerepek, de kvázi ő legalábbis azt mondta, hogy úgy kellett viselkedniük, mint a férfiaknak, úgy kellett öltözködni, olyan viselkedés, nemet kellett fölvenni, olyan hangnemet, olyan úgymond kissé dominánsabb, nyomulósabb hangnemet kellett fölvenniük, mint a férfiaknak, mert ez nem feltétlenül biztos, hogy minden férfinál van így, de hogy minden esetre hasonlóan kellett viselkednünk, mint a férfiaknak, és talán most elérhetünk majd oda, hogy nőként is meg tudnak jelenni a vezetői szerepekben, és nem kell feltétlenül férfi viselkedést tanúsítaniuk. Másik dolog, ami eszembe jut, hogy kaptam utána azért néhány részvevőtől visszajelzés, mert nagyon érdekelte őket, ami elhangzott, meg hála Istennek úgy lettem, hogy tetszett nekik, és egyik résztvevő mondta azt, hogy esetleg majd, ha jövőben lesz még ilyen alkalom, amit egyébként tervezünk, akkor beszélhetnénk arról is, hogy a férfiak oldalán mindez hogyan jelik meg, és a férfiak hogyan tudják a nőket támogatni ezekben a szerepekben, és milyen úgymond modern férfi megközelítések léteznek, bár szerintem ezek nem feltétlenül modernek kéne, hogy legyenek, hanem inkább normálisak, tehát hogy nyilván egyfajta transzparens kommunikáció egymásra és egyfajta támogatás a hölgy felé is, hogyha éppen a hölgy karrierje megindul, akkor a férfi ebben hogyan tudja őt segíteni.
1: Simon Tábor Éva, ügyvezető igazgató a Clair Communication nevű cégben mit tapasztal a saját bőrén női vezetőként?
3: Én most már több mint 25 éve csinálom a vállalkozásaimat, és építgetem a cégeimet. Az én tapasztalásom az, én kicsit szerencsés helyzetben vagyok, mert kommunikációval foglalkozom, és a kommunikációs szakmában azért nagyon sok hölgy tevékenykedik, és sokan aktívak vannak női ügynökségi vezetők mellettem is szép számmal. De azért azt látom, hogy messze sokkal többet kell dolgozni egy-egy munkának a megszerzésén, az elfogadottságnak a kivívásán, azon, hogy az, amit az ember szakmailag képvisel, visel, az mennyire helyeződik megfelelő súllyal alatba az ügyfeleknél. És hát természetesen ugyanez vonatkozik amúgy az alkalmazottakra is, illetve a csapattagokra is, mert női vezetőként ki kell vívni azt a fajta tiszteletet, ami nem teljesen egyértelmű egy vezetőjé, hanem egy nőnek sokkal jobban meg kell dolgozni ezért. Én azt gondolom, hogy az esélyegyenlőség az a fontos szó, amit Rádi Vilmos is mondott, hogy ebben kellene egyfajta szemléletváltás, ami részint kulturális, részint szociális, és persze nagyon hosszú idő, amíg eljutunk addig a pontig, hogy a férfiak teljesen elfogadottnak, és ugyanolyan szintűnek kezeljenek egy női vállalkozót, mint egy férfi vállalkozót, ugyanolyan súllyal helyeződjön alatba az a vélemény, amit egy férfi vállalkozó vagy egy férfi szakember megfogalmaz, mint amit egy női vállalkozó fogalmaz meg, és ugyanazt a fajta elbánást, ugyanazt a fajta árazást, ugyanazt a fajta pozícionálást tudja élvezni, mint egy férfi vállalkozó. Ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz még nagyon-nagyon sok teendőnk van. Én nagyon bízom abban, hogy már önmagában az, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, ami kifejezetten idáig egy férfiak által dominált társadalmi szervezet volt, most azáltal, hogy a női kollégiumot az új elnök életre is hívta és támogatja, hogy ez működjön, ebben egy új korszak nyílhat meg a női vállalkozók felé, egy olyan szakmai tudásalapú és hálózatépítő jelleggel, ami bízunk abban, hogy egy szemlélet életváltásnak az alapját képezheti.
1: Nagyon érdekesek voltak a kerekasztal beszélgetések is, ugye itt önök több véleményt ütköztettek, és hallgatva az előadókat nekem, és nem vagyok szakember, nem vagyok ügyvezetője cégnek, de arra gondoltam, hogy talán több bátorságra lenne szükség a nők részéről. Éva, hogy látja?
3: Egyetértek. Én maximálisan azt láttam, a kutatásokból is az jött vissza, hogy a női vállalkozóknak a saját önértékelése, az önbizalmának az építése az egy fontos feladat, és sokkal kevésbé hiszik el magukról, hogy ők jó szakemberek, hogy ők képesek bizonyos dolgokra, mint a férfiak. De én azt gondolom, hogy ez is egy társadalmi felelősség és egy társadalmi szerepvállaláshoz kötődő változás, amit szeretnénk elérni, és amiben tudnánk lépéseket tenni.
1: Vilmos tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Hogy látja az egyetemistáknál, a diákjainál ezt a fajta kérdést, hogy vezető szerep?
2: Igazándiból, amit én látok rajtuk, próbálom őket bevonni az órákba, van, amikor sikeresebb, van, amikor kevésbé, de amit én látok náluk, szerintem most már azért ebben a generációban jóval nagyobb az önbizalma a hölgyeknek, a fiatal hölgyeknek, ez egyértelműen látszik. Szerintem ezen a téren talán kevesebb gondjuk lesz, de azt viszont a saját követemben én is látom, hogy akár női szakértőknél, vagy női vállalkozóknál, akiket ismerek, vagy akár női ügyvédeknél helyenként, hogy valóban kevesebb az önbizalmuk, pláne egy mondjuk pályát frissen elkezdő ügyvéd hölgynek tipikusan sokkal kisebb önbizalma van. Úgyhogy én kívülről legalábbis hasonlókat látok a hölgyeken, mint amiket Éva említett.
1: És nem mellesleg ő maga is ügyvezető igazgató. Mi változott jó irányban, illetve mi az, amivel még foglalkozniuk kellene mindazoknak, akik a női vállalkozók jelenlétét fejleszteni szeretnék?
3: Hát változás szempontjából én azt élem meg nagyon pozitívan, hogy a fiatal generáció, akik közül sokan még ugye iskolában vannak, és valóban ugye az iskolapadban ülnek, már most gondolkoznak azon, hogy valamilyen olyan kisebb vállalkozást, vagy valamilyen olyan saját dolgot is kezdeményeznek. Ebben persze nagyon nagy szerepe van a social médiának, tehát az, hogy a neten hogyan tudunk megjelenni, hogyan tudjuk magunkat felépíteni, és talán ez is kapcsolódik egyébként az önbizalom kérdéséhez, ami már most itt többször elhangzott. Én azt is érzékelem, hogy a hölgyeknek a vállalkozó kedve az egy picit növekedett, és sokan szívesen próbálkoznak startuppal, többen így a szülési szabadság alatt, vagy adott esetben egy életváltási helyzetben 40 pluszosan, amikor már úgy érzik, hogy megfelelő tapasztalatot szereztek egy bizonyos szakterületen, és úgy gondolják, hogy mindezt a tapasztalatot ők maguk is egy kisebb vállalkozás formájában a saját hasznukra tudják fordítani. Nyilván a vállalkozói létnek megvannak a hátrányai, de mellette megvan annak az előnyei, ugye, ami egy jelentős mennyiségű függetlenség, egy picit szabadabb időbeosztás, egy olyan fajta lehetőség, amivel azért egy 9-től 5-ig dolgozó alkalmazott nem feltétlenül bír. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a vállalkozási kedv és a vállalkozásokhoz való hozzáállás az egyértelműen változott, viszont össztársadalmi meg globális szinten, mivel én most szembesültem, és nagyon szomorúan láttam azokat a számokat, hogy ennyire sereghajtóak vagyunk így az esélyegyenlőség terén, és a női vállalkozások meg kifejezetten így hátul kullognak. Ez azért mindenféleképpen intőjel, és arra buzdít minket így az MKIK női kollégiumában, hogy tegyünk ez ellen, és hogy nyitogassunk kapukat, szemeket, ajtókat, lehetőségeket, készítsük fel a hölgyvállalkozókat a digitalizációnak a lehetőségeire, és tanítsuk őket. A finanszírozáshoz való hozzáférésben azt gondolom, hogy nagyon nagy a lehetőség. Ugye ez is egy olyan kérdés, hogy a hölgyek mennyire jutnak hitelhez, lehetőségekhez, milyen mondjuk egy hölgy által vezetett vállalkozásnak az elbírálása hitel szempontjából. Vajon megkapják-e azt a bizalmat mondjuk egy pénzügyi intézménytől, ami lehetőséget biztosít számukra. Úgyhogy mi rétegezetten látjuk ezt a problémát, és én úgy gondolom, hogy most egyébként egy fordulópont előtt állunk, és sok olyan lehetőséget látunk, ami ezen nagyot lendíthet az elkövetkezendő 5-10 évben.
1: Elnök asszony előadásában hangsúlyozta a tudásátadás, tudásszervezés fontosságát. Értsük ez alatt a jó gyakorlatok továbbadását is, vagy üljünk vissza az iskolapadba, akár a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és próbáljunk ott tudást gyűjteni, választ keresni kérdéseinkre.
3: Nagyon fontosnak tartom azt a munkát, amit a Pázmány Péteren folytatnak így a fiataloknak az oktatását illetően, mert alapvetően a tudásátadás mégiscsak az iskolapadban kezdődik, tehát ott kell megalapoznunk azt, amivel aztán utána meg tudjuk adni azokat a kezdő lendületeket, lökéseket, alapokat egy-egy vállalkozónak, most legyen ez nő vagy férfi, most ez teljesen mindegy. Viszont a későbbiek során meg létre kell hoznunk azokat a közösségeket, azokat a platformokat, ahol egymástól tudnak tanulni a vállalkozók, ahol egymásra tudnak támaszkodni, megosztani bizonyos fajta kihívásokat, és gyakorlati szintű megoldásokat tudjanak egymásnak adni. Azt gondolom, hogy ebben egyébként a digitalizáció és a mostani modern technológiai lehetőségek viszont sokkal nagyobb potenciállal bírnak, mint a korábbi évtizedekben. Úgyhogy ezt mindenképpen ki kell használni.
1: Tanár úr szerint?
2: Hát alapvetően én azt gondolom, hogy igyekszünk az egyetemen is egyre több olyan tárgy, valami gyakorlatias, vagy gyakorlati példákat hoz elő, nyilván a mesterséges intelligencia is. Ugye még ez egy alakulóban lévő jogág, tehát alapvetően olyan eseteket tudunk felhozni, amiből konkrétan tudnak tanulni a diákok, mondjuk konkrét pereket például, konkrét szerzőjogi problémákat adott esetben, úgyhogy igen, mindenféleképpen igyekszünk erre mi is figyelmet fordítani.
1: Az MKIK felmérése alapján, amivel a beszélgetésünket kezdtük, mit tanácsolna Simon Tábori Éva a minket hallgatóknak, főleg a női hallgatóknak?
3: Keressék azokat a lehetőségeket, ahol tanulhatnak, ahol tudják magukat képezni, és ahol nem szégyellnek kérdezni.
1: Miért jó, ha kérdeznek?
2: Úgy tudunk segíteni alapvetően, akkor tudunk segíteni, ha kérdeznek. Nyilván ez egy nehézség, hogyha még azt sem tudják, hogy mit kérdés kéne föltenni. Rotary oldalra azt tudnám mondani, hogy ha vannak olyan hölgyek, akik szeretnének a nők érdekében cselekedni, akkor mi nagyon szívesen ebben partnerek vagyunk. Kérjük, hogy lépjenek velünk kapcsolatba. Én ugye a Budapest Akadémia Klub elnöke vagyok, tehát a Facebook oldalunkon bármikor könnyen kapcsolatba léphetnek velünk, és hát várjuk a lehetőséget bármilyen kooperációra.
1: Merre tovább? Magyar Kereskedelmi és Iparkamara most a beérkezett válaszok alapján.
3: Mindenféleképpen az első és legfontosabb, hogy azokat a gyakorlati szintű tudásalapú platformokat létre tudjuk hozni, ami segíti a nőket, legyen ez információ, legyen ez kapcsolatteremtési lehetőség, vagy olyan tudás, amivel egyébként a vállalkozásukat tudják segíteni. De a másik, ami nagyon fontos, amit említettem, hogy ezt a társadalmi szerepvállaláshoz kapcsolódó változásokat tudjuk egy picit támogatni, és ebben igenis hangot adjunk a vállalkozó nőknek, és ezért indítunk olyan kommunikációs kampányokat és aktivitásokat, amik kifejezetten a női vállalkozókat mutatják be, és személyes szinten tudják átadni a történetüket és elmondani a tapasztalásukat. Komoly munka vár még ránk.
1: Kedves hallgatóink, a harmadik Rotary Connect Business Forum kapcsán Simon Tábori Évával, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Női Vállalkozók Kollégiuma elnökével és dr. Rádi Vilmos Gáborral, a Rotary Club Budapest Akadémia elnökével beszélgettünk. Urbán Péter technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.

0: A Horst Jankowski kvartett muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra van. Következik a Világújság. Somkúti Bálint hadtörténész, biztonságpolitikai szakértővel a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: Donald Trump amerikai elnök szerint akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokád. Az amerikai elnök emellett elismerte, hogy hétfőn indulatos telefonbeszélgetést folytatott Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel a libanoni katonai műveletek miatt, amit azzal magyarázott, hogy az izraeli művelet kisiklathat egy Iránt érintő szélesebb béke megállapodást. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy Donald Trump sem képes igazán hatást gyakorolni az izraeli vezetésre. Irán pedig úgy tűnik, hogy minden ütőkártyát szeretne kijátszani. Az Egyesült Államoknak minden bizonnyal sokkal nagyobb szüksége van, hogy közel-keleti szövetségeseit támogassa fegyverekkel, mint Ukrajnát, elsősorban Izrael megvédésére. Az amerikai középső parancsnokság kedden sikeresen megsemmisített több Kuvait felé irányított iráni drónt, amely az ott állomásozó amerikai erőket vette célba. Közben Brüsszel javában készül a következő Oroszország elleni szankciós csomagra. A közel-keleti háború azonban megugrasztotta az energiahordozók árát, így az orosz olajra kivetett ársapkát valószínűleg kénytelen befagyasztani az EU. Az iráni háború tehát betett az uniós szankcióknak. A közelmúltban jóváhagyták ugyanis az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelt, és elfogadták az Oroszország elleni szankciók 20. csomagját. Az európai álláspont szerint azonban az Oroszország elleni szankcióknak alkalomattán már fegyverrel is érvényt kell szerezni. Ez az álláspont érvényesülhetett minden bizonnyal a francia fellépésben is. Hétfőn ugyanis a francia haditengerészet újabb Oroszországból érkező olajszállító hajót állított meg az Atlanti-óceánon. Mindeközben többek között védelmi együttműködés is szerepel a francia-magyar stratégiai megállapodás megújítása vonatkozásában, amelyről Emmanuel Macron francia elnök tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel szerdán. Az Európai Tanács 2 hét múlva esedékes ülésén Macron fontosnak nevezte Ukrajna támogatását, Oroszország nyomás alá helyezését. Friedrich Merz német kancellár kedden Európa szabadságát és egységét ért fenyegetésként értelmezte Oroszország Ukrajna elleni háborúját, és aláhúzta Németország és Magyarország szorosabb védelmi együttműködését. Magyar Péter miniszterelnök kedden kiemelte, Magyarország támogatja Németország pályázatát az ENSZ biztonsági tanácsában betöltendő ideiglenes tagságra. Napirenden van ráadásul Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai első fejezetének megnyitása. Úgy tűnik, hogy az EU keményebben is elkezdheti érvényesíteni érdekeit. Ez a magatartás azonban mind az Egyesült Államok, mind Oroszország érdekeivel szembe megy, de mindenképpen törést okoz az európai kapcsolatrendszerben.
4: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vasárnap az Egyesült Államokat légvédelmi rakéták és rakétaelhárító rendszerek gyártásának felgyorsítására kérte, és hangsúlyozta, hogy szeretne megállapodni az Egyesült Államokkal arról, hogy licensz alapján Ukrajnában gyárthassanak Patriot légvédelmi rakétákat. Mit mondhatunk el most Ukrajna és az Egyesült Államok kommunikációjáról az orosz-ukrán háborút illetően, és az Egyesült Államok Ukrajna politikájáról?
5: Kezdjük azzal, hogy a korábbi, mondjuk ki nyugodtan lelkesedést az amerikai vezetés részéről Donald Trump megválasztásával fölváltott egy rendkívül pragmatikus hozzáállás, és ebben Trump lényegében azt állít Ukrajnának, amit az európai országok kifizetnek. De a problémát az jelenti, hogy a nyugati és elsőben az amerikai, hát mondjuk úgy egy fegyvertervezési koncepció vagy doktrina nagyon régóta nagyon magas minőségű, de nem sorozatban gyártható, már-már manufakturális módszerekkel készülő fegyverekre alapszik. Tehát a gondot az jelenti, hogy az ipari háború, ami Ukrajnában robbant ki, és mostanra már gyakorlatilag a közel-keletre is átterjedt, iszonyatos sebességgel égeti el azokat az amerikai tartalékokat, amelyeket az Egyesült Államok fölhalmozott egy esetleges konfliktusra készülve. Mostanra ott tartunk, hogy egész egyszerűen a fizetnek sem tud szállítani Európába az Ukrajnának az Egyesült Államok, mert sokkal nagyobb szüksége van közel-keleti szövetségesei, elsőben Izrael megvédésére. És innentől kezdve kezdődnek a problémák, ugyanis gyakorlatilag attól az ukrán háború nem állt meg, vagy nem szűnt meg, hogy ekközben kirobbant az irán elleni konfliktus is. És valahol itt van egy nagyon érdekes meccéspontja a két történetnek, hogy amikor kirobbant az iráni háború, lehetett tudni, hogyha nem sikerül az amerikai-izraeli koalíciónak gyors győzelmet aratnia, akkor ebből probléma lesz. Tehát Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kérése erre vonatkozik. Ugye ez azért érdekes, amit kér, mert azért az orosz légierő és az orosz stratégiai hadászati rakétaerők elég nagy hatékonysággal semmisítik meg azokat az ukrán gyártótelepeket, amelyek például a Bayraktar gyár formájában elkészültek Ukrajnában, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kezdeményezés. Úgy gondolom, hogy ha egyáltalán sikerül, akkor is inkább egy év távlatban lehet belőle bármi.
4: Hétfői hír, hogy a Kreml jogellenesnek véli, és véleménye szerint a kalózkodás határát súrolja, hogy a francia haditengerészet feltartóztatott egy Oroszországból indult tartályhajót az Atlanti-óceánon. Hogy értékelhetjük Franciaország közbelépését ebbe a folyamatba?
5: Gyakorlatilag a francia álláspont az régóta hasonló az európaihoz, sőt ugyanazt mondják, hogy az európai szankcióknak alkalomattán fegyverrel is érvényt kell szerezni, és hát ezt láthatjuk gyakorlatilag ebben a fellépésben is, hogy a gondot az jelenti, hogy Európa egyre kevésbé teheti meg, hogy lemond az orosz olajról, úgyhogy itt egy ilyen nagyon furcsa helyzet kezd előállni, amennyiben az európai államok vezetői úgy gondolják, hogy ők mondjuk így a nemzetközi jog és a nemzetközi stabilitás védelmében kvázi bármit megtehetnek. Tehát az orosz reakció is jól mutatja, hogy ez azért nemzetközi nincs annyira alábást, tehát egy ilyen lépést az ENSZ biztonsági tanácsa hozhatna csak meg, amiben egyébként Oroszországnak vétójoga van, tehát meglepő lenne, hogy ebbe bármilyen szempontból belemenne. Úgyhogy ezek a lépések is arra irányulnak, hogy Oroszországot kellemetlen helyzetbe hozzák, hiszen nyilvánvalóan az ukrán indított támadással maga is megszegte a nemzetközi jogot, de előbb vagy utóbb ez a kérdés több máshoz hasonlóan sokkal inkább a fegyveres erő oldalára fog átsodródni, tegyük hozzá sajnos. Tehát az a helyzet, amelyben Nagy-Britannia és a balti államok több orosz kereskedelmi hajót lefoglaltak az európai szankciókra hivatkozva, az azt váltotta ki, hogy az orosz haditengerészet elkezdte kísérni ezeket a hajókat az érintett vizeken. Most ez az elfogás 740 km-re Franciaországtól az Atlanti-óceán kellős közepén történt. Ezzel kapcsolatban ennyi hadihajója nincs az orosz haditengerészetnek, hogy minden egyes ilyen típusú hajót kísérni tudjon, viszont egyéb alternatív megoldást állnak rendelkezésére, például katonai erőszakkal visszaverni egy ilyen feldérzetre szállási kísérletet. Ugye a hírek szerint helikopterrel ereszkedett le egy francia különleges alakulat, amelyik utána birtokba vette a hajót. Na most onnantól kezdve viszont ez megtörténik, onnantól kezdve az már egy háborús cselekmény, egy olyan hajó, amelyik ellenáll, az arra rászállni, az erőszakkal birtokba venni, az már egy ilyen típusú katonai agressziónak minősül, úgyhogy durva eszkaláció várható, hogyha ez a fajta folyamat nem rendeződik. Nyilvánvalóan az Európai Unió nem hagyhatja annyiban az ukrán elleni támadást, viszont jobban merül a kérdés, hogy igazából mi az, amit tud csinálni. Tehát a nemzetközi jognak a kirívó megsértését nem csak a Orosz Föderáció követte, hanem az Egyesült Államok is például Irán elleni támadásakor, és ezzel kapcsolatban az Európai Unió nem lépett fel ilyen durván. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, amellyel kapcsolatban megint majd a fegyverek, illetve az érdekek fognak beszélni. Az tény, hogy a francia vezetés ezzel egy igen komoly eszkalációt követett el.
4: 9 ország hozott létre egy flotta együttműködést Oroszország ellen. Azért hozták létre ezt az együttműködést, hogy az északi vizeket és a balti tenger térségét ellenőrizzék, és említette, hogy majdnem minden esetben orosz hadihajó kíséri az orosz hajókat. Hogy tudjuk ebben a kontextusban értelmezni azt, hogy a francia cselekedet esetleg súlyos eszkalációhoz vezethet? Tehát nem áll meg ez a háborús indulatok fenntartásában, tehát már túlmutat, túllépett a háborús pszichózis fenntartásának szolgálatából ez az együttműködés, így értékelhetjük ezt?
5: Igen, abszolút mértékben arról lehet beszélni, az orosz vezetés is egyértelműen tette, hogy ő Európát háborús félnek tekinti az orosz-ukrán háborúban. Ugye az igazi nagy kérdés az az, hogy a NATO, illetve az amerikai garanciák mire vonatkoznak. Tehát itt az Európai Unió az Egyesült Államok hallgatólagos beleegyezésével egy olyan kettős, kétértelmű játékba kezdett, amelyben gyakorlatilag él, és tegyük hozzá visszaél azzal a garanciával, amit a NATO jelent. Előbb vagy utóbb el fog következni az a pillanat ebben a húzd meg, erezd meg játékban, ebben a szürke zónás tapogatózásban, amikor az orosz vezetés keményebben fog fellépni, és utána elkerülhetetlenül fölmerülnek azok a kérdések, hogy mit ér, vagy mit nem ér a NATO, mire vonatkozik a NATO sokat emegetett 5. cikkelyes garanciája, és hasonló válaszút felé fog kerülni a két fél. Ez azért egy szakmailag érdekes, átlagemberként viszont veszélyes szituáció, mert az egész NATO léte arra épül, hogy az Egyesült Államok önmaga is kockázatot vállal az Európai Unió vagy az európai államok megmentésért. Na most, hogyha az orosz vezetés úgy dönt, hogy katonai erővel reagál egy

0: Tendenciákról szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni, tehát az Európai Unióban történt közelmúltbéli eseményekről, hiszen tudjuk azt, hogy napirenden van, és akár most Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közötti tárgyalás kapcsán is, hogy a tárgyalások szorosan kapcsolódnak az ukrán uniós tagság ügyéhez, tehát a gyorsított bővítési folyamathoz, amit heteken belül el akarnak kezdeni. Ezen kívül az Egyesült Államok egyre inkább azt kommunikálja, hogy az orosz-ukrán háború rendezési folyamata béke folyamatában nem kíván olyan szinten részt venni, mint eddig. Egy évvel ezelőtt inkább az európai félre kívánja ezt a szerepet testálni. Tehát ebben a kontextusban mennyire értékelhetjük felelősségteljesnek az Európai Unió és a NATO európai szárnyának, európai résztvevőinek hozzáállását az orosz-ukrán háború kérdésében, mindezeket kockára téve, mindezeket figyelembe véve, és a jelenlegi Atlanti-óceánon történt incidenst is bekalkulálva?
1: Válaszunk kicsit szét a kérdést. Az első fele a történetnek az, hogy a NATO az Egyesült Államok meghosszabbított keze. Tehát arról beszélni, hogy az európai NATO államok mit akarnak, az nyilvánvalóan valamilyen szinten fontos, de elrejti a lényeget. Tehát a NATO-ban azt történik, amit az USA akar. Az Európai Uniós államok, akik egyébként a NATO-nak az európai részén túlnyomó részt képviselik, most egy olyan irányba indultak el, ami az egyébként megállapodásra törekvő Egyesült Államok és Oroszország érdekeivel szembe megy. Ez a fajta fellépés, amelynek egyébként, ahogy már említettem, logikailag és érzelmileg levezető okai vannak. Ettől függetlenül nem elképzelhetetlen, hogy egy olyan törést fog okozni az amerikai-európai viszonyban, amely hátrányos lesz az európai államokra. És azért nagyon fontos arról beszélni, hogy finoman szólva is átgondolatlan, de nyugodtan kimondhatjuk, hogy ostoba az Európai Uniós vezetésnek a viselkedése, mert az európai katonai képességek igen távol vannak akár az amerikaitól, de még az orosztól is. Ez nem jelenti azt, hogy az orosz hadsereg túlságosan erős lenne, viszont az pontosan jelenti, hogy az orosz fegyveres erőknek, akár a hadászati rakétacsapatoknak, akár más erőknek bőségesen vannak olyan eszközei, amelyekkel csapást mérhetnek Európára vagy európai érdekességekre, amire Európa nem tud válaszolni. Tehát az a fajta viselkedés, amelyben a NATO védelmi szövetség mögé elbújva tesznek olyan lépéseket, amiket az oroszok provokációnak értékelnek, ez előbb vagy utóbb vezethet egy orosz reakcióhoz, és akkor a NATO-nál lesz a fejvakargatás, hogy akkor most egy atomháborút robbantanak ki, vagy megfelelő módon próbálnak válaszolni. Ugye az orosz vezetés egyértelművé tette, hogy az Európai Uniót nem tekinti semleges félnek, hanem háborús hadviselő félnek tekinti, de pontosan a NATO szövetség miatt nem lépett föl még keményebben ellene. Tény az mondjuk, hogy az Európában Ukrajna számára dróngyártó üzemek címét és népsátnyilvánosságra hozták. Tehát ebben a környezetben szerintem azt érdemes kihangsúlyozni, hogy az Európai Unió úgy lépett mondjuk a Carmike könyvek, amit használva hadiösvényre, hogy elfelejtett fölkészülni arra, hogy alkalmazni maga is háborúba keveredik.
0: Pénteken a román államfő Nikus Ordán bejelentette, hogy orosz gyártmányú az a drón, amely Románia területén, Kelet-Románia területén becsapódott egy panelházba. Mit jelent ez a román és az orosz diplomácia szempontjából, és a háború alakulása, kiterjedése szempontjából?
1: Ez a becsapódás is azt mutatja, hogy az Európai Unió és Oroszország között egyre romlik a kapcsolat, és az orosz vezetés, katonai és politikai vezetés a háború első éveiben odafigyelt arra, hogy minél kevesebb olyan csapást mérjen a határ közeli területre, amelyből egy hasonló eszkaláció bekövetkezett. Ugye mai napig nem tudjuk, hogy pontosan miért zuhant le román területen ez a drón, valószínűleg a légvédelem megrongálta, illetve egy elektronikai hadviselés áldozatául esett, hiszen egy katonai támadást azt nem egy darab drónnal szoktak végrehajtani. Ebben a környezetben szerintem azt érdemes kihangsúlyozni, vagy azt érdemes megfigyelni, hogy az orosz vezetés már nem figyel oda arra, hogy a NATO tagállamokba milyen kárt okoz, vagy milyen hatása van annak, hogy Ukrajnát támadja. Tehát nyilvánvalóan, hogyha katonai támadás érte volna a Romániát, akkor nem az államfő beszél erről, hanem akár a negyedik cikke alapján szívják a tanácskozását a NATO tagállamok, ami egyébként Lengyelországban is történt pár évvel ezelőtt, amikor egy ukrán légvédelmi rakéta alkatrészt megölt két embert, vagy pedig az ötödik cikkere hivatkozva a NATO beavatkozását kéri, amit megint érdemes elmondani, hogy nem automatikus. Tehát nem azt jelenti, hogyha valaki az ötödik cikkely szerinti fellépést kér, akkor a tagállamok automatikusan rohannak is háborúba az adott tagállamért, hanem kötelességük a lehetőségeikhez és a képességeikhez mérten támogatni a bajba került tagállamot. Tehát emiatt mondják azt sokan, én magam is egyébként, hogy az ötödik cikke ez olyan, mint egy biankócsek, tehát hogy milyen tartalom kerül rá,

0: válasz nagy mértékben függ attól is, hogy milyen körülmények között kerül lehívása. Tehát emiatt nagyon óvatosan bánik vele mindenki, és itt igazából annyit láthatunk, hogy a román határhoz közeli ukrán településeket támadva az orosz vezetés már nem is törekszik annak a látszatára, hogy bármilyen szempontból figyeljen arra, hogy a különböző támadások ne járjanak károkkal, akár Románia, akár Lengyelország területén.
1: Hétfőn Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő annyit mondott, hogy valójában az Egyesült Államok és Irán közötti háború azért húzódik el, mert amerikai álláspontok és Izrael Libanon elleni támadásokat folytat. Hogy értékelhetjük most Izrael dél-libanoni területek elleni támadásait, azok mennyire és milyen szinten eszkalálhatják a továbbiakban az iráni-amerikai háborút, konfliktust és egyáltalán a közel-keleti konfliktust, és mennyire törekszik Izrael a háború ezen területének lezárására? Egyáltalán törekszik-e?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye az amerikai, izraeli és tegyük hozzá Egyesült Arab Emirátusok beli támadás Irán ellen mindig egy nagy kérdőjel volt, hogy miért így, miért ilyen formában, miért most indult meg, február 28-án indult meg, és ebben Izrael szerepét nagyon sokan, sokkal döntőbbnek tartják, mint amennyiről az érintett felek beszélnek. Nem véletlen egyébként, hogy az izraeli kormányzat elég hatékonyan lépett föl az egyébként Iránhoz köthető különböző szervezetekkel szemben, legyen szó a Hezbollahról, a Hamászról, vagy akár Assad szíriai rendszeréről. Viszont ugye az a fenyegetés, ami egyébként tagadhatatlanul fönnállt, hiszen létrejött a síta félhold Irántól közvetlenül Izrael kapujáig, azt az Assad rendszer megdöntésével, a csipogós támadásokkal, illetve a Hamász brutális terrortámadása utáni katonai művelettel gyakorlatilag sikerült Izraelnek megszakítania, vagy megszüntetnie. Tehát ebben a helyzetben az, hogy a Irán elleni akciókkal párhuzamosan Dél-Libanonban is katonai műveletet kezdett, ez biztonsági szempontból egyre nehezebben érzékelhető. Nyilván a Hezbollah képességei csökkentek, de nem szűntek meg. Na most ami miatt fontos erről beszélni, az az, hogy az iráni vezetés ragaszkodik ahhoz, hogy amikor az Irán elleni támadások nyomán beállt helyzetet meg akarja oldani, akkor ne csak Irán ellen, hanem a szövetséges értékeket, a Hezbollah ellen is szűnjenek meg az izraeli támadások, és hát ebben nyilván Izrael kevésbé tud és akar közreműködni. A gondot az jelenti, hogy úgy néz ki, Donald Trump sem képes igazából hatást gyakorolni az izraeli vezetése, és itt egyre többször merül fel az a kérdés, hogy igazából most ki hat kire, és hogy milyen hatást képes az Egyesült Államok az által egyébként dollár 10 milliárdokat támogatott Izraelben, milyen hatást képes elérni. Úgyhogy nagyon úgy tűnik egyenlőre, hogy a hormuzi szoros lezárásával kedvező helyzetbe került iráni vezetés minden kártyát ki akar játszani, és ragaszkodik ahhoz, hogy Libanonra is, illetve a Hezbollah is vonatkozom a tűzszünet. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nehéz még mit mondani. Én mindenképpen azt mondanám, hogy várnunk kell egy picit, hiszen nincsenek megbízható információk a háttérben, de nagyon úgy tűnik, hogy Benjamin Netanyahu kormánya egyfajta külön megállapodást akar, vagy illetve lehet, hogy nem is fogok megállapodni Iránnal. Úgyhogy ez még egy nagy kérdés azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a közel-keleti konfliktus vége.
1: Benjamin Netanyahu külön megállapodást akar, viszont Teherán leszögezte, hogy Izrael tettei nem elválaszthatóak az Egyesült Államoktól, tehát a háború lezárásának alapvető feltétele a libanoni tűzszünet betartása. Izrael érvényesíteni tudja azt az elgondolását, hogy külön megállapodást köt Libanonnal?
0: Ez egy kitűnő kérdés, ugye láttunk arra utaló izraeli próbálkozásokat, hogy az izraeli érdekek mentén nem neki kelljen katonailag megregulázni a Hezbollahot, hanem ez elméletileg egyébként és nemzetközi jogilag a libanoni kormányzat tegye ezt meg. De a Hezbollah nem csak egy katonai szervezet, hanem egy párt is, aki egyébként tagja a libanoni parlamentnek, tehát egy újabb libanoni polgárháború kirobbanása nélkül ez rendkívül nehezen elképzelhető. Úgyhogy itt megint egy olyan helyzetbe kerülünk bele, amelyben a több mint 70 éves, 75 éves arab-izraeli konfliktus rendezése, a regionális konfliktusok, az átalakuló világrend és hasonló szempontok által létrehozott, mondjuk ki nyugodtan, szinte tökéletes viharban kellene valamilyen megoldást találni, ami rendkívüli módon nem egyszerű. De a problémát az jelenti, hogy Benjamin Netanyahu egy olyan szélsőjobboldaliakkal kiegészített kormányzat élén áll, amelyek az engedményeknek a gondolatától is írtózik, és ha csak nem akarja elveszteni a politikai hatalmát, akkor kénytelen sok esetben ezeknek a nehezen kommunikálható és nehezen védhető lépéseknek is engednie. Úgy gondolom, hogy egy olyan veterán és tapasztalt politikus, mint ő magától nem lépne ilyeneket meg, itt szerintem a koalíciós partnerei azok, akik ilyen irányba viszik. A legutóbbi hírek azok, hogy novemberben Izraelben parlamenti választásokat, előrehozott választásokat fognak tartani, és hát ezzel kapcsolatban majd érdemes nézni az eredményt. Ha lesz változás a kormányzat összetételében, akkor egyáltalán nem tartom elképzelhetőnek, hogy lesz előrelépés. A kérdés az, hogy a világgazdaság októberig milyen állapotba kerül.
1: Libanonban jelenleg hogy értékelhetjük a hadiműveleteket, tehát Izrael egész pontosan milyen katonai műveleteket végez Dél-Libanonban, és erre milyen választ kap a Hezbollahtól?
0: Az első és talán a legfontosabb szempont, amit látni érdemes, hogy a Hezbollah rendkívüli módon meggyengül, viszont pont az elmúlt időszakban az igen mély izraeli behatolások nyomán látható, hogy nem szűnt meg a katonai képességeinek a többsége. Úgyhogy az iráni segítséggel az Ukrajnában is látható, hogy ez optikai kábeles vezérlési drónokkal számtalan izraeli katonai eszköz, sőt légvédelmi rendszert, köztük a vaskupola egységét is meg tudta rongálni, ami azt mutatja, hogy ha nem is tud ellenállni egy az egyben az izraeli támadásnak, de mindenképpen ellenállást fejt ki. Az izraeli előrenyomulás a hírek szerint elérte Beaufort középkori várát, amelyet még a keresztes lovagok építettek. Ez azt jelenti, hogy 2001 óta izraeli alakulatok nem jártak ilyen mélyen Dél-Libanon területén. Ne felejtsük, hogy ezen a területen van egyébként a Hezbollahnak is a bázisa. Tehát ez egy olyan fejlemény, amelyet érdemes kiemelni. Valahol valakinek valamikor tárgyalasztalhoz kellene ültetni a feleket. A kérdés az az, hogy például gázai, illetve cisziordániai területek elfoglalásával fenyegetőző jelenlegi izraeli kormányzattal tudnak vagy akarnak-e a környező arab államok tárgyalni.
2: Elhangzott a Világújság. Somkóti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel az EU keményebb érdek érvényesítéséről az orosz-ukrán háború vonatkozásában a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: Az elmúlt percekben Chris Rea és Norah Jones egy-egy felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallják.

Az elmúlt fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallották. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Mári Szabó Eszter, zenei szerkesztő, Ungvári Judit, bemondó, valamint a technikai munkatársak Bójás János és Fülöp Csaba. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

Edvard Grieg 17 norvég dalának részletét Fülei Balázs játszotta. 0:05. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Istenben is van személy, de nem úgy, mint az emberben. Minden ember személyisége egyetlen és megismételhetetlen. Isten személyiségével másképp áll a dolog. Ha figyelmesen olvasuk az evangéliumokat, s megfigyeljük, hogy miképp jelenik meg Krisztusban isteni mi volta, s hogyan szólítja meg Istent, miképp kerül vele kapcsolatba, akkor valami sajátos dolog érint meg minket. Jézus számára csak az egyetlen élő szent Isten létezik, mindennek teremtője és mindennek az ura. De mintha ez az isteni lényeg különféle módon nyilvánulna meg Jézus élete folyamán. Így Jézus újból és újból az Atyáról beszél, a lehető legszorosabb, elszakíthatatlan kapcsolatban áll vele. A legkeserűbb szenvedésben is ő ráfigyel, ahogy azt a Getsemáni kertben mondott szavai tükrözik. Nem ahogyan én akarom, hanem amint te. De Jézus másképp viszonyul ehhez az Atyához, mint bárki közülünk. Olyan módon fia az Atyának, ahogyan senki más nem lehet. Ha Jézus az emberekhez szólva a mi Atyánkat említette, önmagát soha nem értette bele. Soha sem fordult a teremtmények mi közösségében az Atyához. Soha sem imádkozta övéivel azt az imát, melyet tanított nekik. Ha azt mondja, hogy az emberek Isten gyermekei legyenek, akkor ez a gyermekség valami lényegesen mást jelent, mint ami a következő szavakban tükröződik. Mindent átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú és az, akinek a fiú ki akarja jelenteni. Krisztus engedelmességben adja át magát az Atyának, de nem úgy, ahogy a teremtmény engedelmeskedik teremtőjének, hanem az ő engedelmessége egyenrangú az Atya parancsával. Isteni engedelmessége ez, mint ahogy isteni parancs amaz. Az Atya színe előtt a fiú hasonlóképpen isteni arca jelenik meg. A harmadik arc nehezebben fogalmazhatóan, mint az előbbi kettő, akkor mutatkozik meg, amikor Jézus megígéri tanítványainak, hogy majd, ha elmegy, más végasztalót küld, aki majd tanúságot tesz róla, az igazság lelkét, aki mindig velük lesz. Elvezeti őket a teljes igazságra, emlékezteti őket mindenre, amit mondott nekik. Ő az, aki eljött az első pünköstkor, hogy átvegye Krisztus örökségét, és vezesse az egyházat. Nagy titok nyilvánul meg itt előttünk. Isten, akinek lénye és élete minden emberit felülmúl, valami hihetetlen módon mégis személyiség. Minden ember csak egyszeresen személy. Az egyetlen, a saját egyedülálló énjét mondja ki. Istenben hárman mondják ki ezt az ént. Háromszoros arc rajzolódik ki Isten életében. Háromszoros az a mód, ahogyan ez az élet önmagát birtokolja. Ha az ember valakinek tett, akar mondani, akkor egy másik emberhez kell fordulnia. Isten azonban saját életében megtalálja azt, akihez fordulhat. Az embernek szüksége van a másik emberre, hogy közösségben legyen, s ezért mindenképpen függőségben él. Függ a szülőktől, testvérektől, házastárstól, gyermekektől, barátoktól, munkatársaktól. Isten azonban az egyetlen és egyedülvaló, aki megközelíthetetlen uralmában egyedül van, önmagában talál közösséget. Az új szövetség kétféle értelmet tulajdonít az egyetlen Istenben lévő szent többségnek. Az egyikről már volt szó. Abból a viszonyból ered, mely az embernél az első és a második generáció, vagyis a szülő és a gyermek kapcsolata, s ennyit mond nekünk, Isten termékeny. A születés titka megy végbe benne. Isten öröktől fogva Atya, amely atyaságban a földi atyaság és anyaság tökéletes egységet képez, és öröktől fogva fiú, amely fiat és leányt, vagy az élet örökségét egyszerre jelenti. Isten, mint Atya, a fiúnak adja saját életének és létének teljességét. Ez az élet azonban nem megy tovább olyan értelemben, hogy önálló Istenné válna, hanem élő egységben marad, és szeretetben fordul vissza az Atyához. Az Atya keblén nyugszik, amint a János prológus mondja. Hogy a fiú létének teljes szabadsága megvalósuljon, de hogy ez az önállóság mégse zavarja meg az isteni egységet,
Egyszerint hatalom által valósul meg, aki megint csak személy, s a neve Szentlélek Isten. Ő a szeretet, amely az Atyát

tudatlan, hanem tudja létének végtelenségét, és nem is néma, hanem teremtő örök szóban mondja ki önmagát. Így Isten maga, aki megszólal, és ő a kimondott szó is. De ez a kimondott szó, az ige, a logosz, épp oly hatalmas, eleveni és lényeg szerinti, mint aki kimondja. Ez a közlés nincs útban egyiktől a másikig, hogy megértse, amit a másik mond, hanem, s most a gondolatnak valami olyasmit kell megsejtenie, amit önmagától nem tehet meg, mint egy önmaga füllé válik. Visszafordulván a beszélő a megértett létévé válik. Akit itt beszélőként jeleztünk, az az atya, s akit kimond, az az ige, a fiú. S újból a Szentlélek az, akiben a titoknak egysége és sokfélesége fennáll. A kinyilatkoztatás akkor lesz teljessé, amikor megnyitotta nekünk Istennek ezt a titkát. És hogy az embert belevonja ebbe a titokba, ez a megváltás. Az örök fiú, az ige a világba jött, testé lett, s megosztotta velünk létünket, de épp ezáltal vont bele minket az ő létébe. Meghirdette nekünk az újjászületés titkát, hogy az ember, aki már éli földi életét, Isten ölének mélyébe vétesse fel, s egy új életre szülessék. Abból a helyből kap részt az isteni életben, amely Krisztusé. Krisztusnak, az első szülöttnek válik testvérévé. Vele együtt megy az atyához, mint az atya fia és leánya. Nem lényege szerint, hanem kegyelemből. És mindez a Szentlélek erejében történik, aki barátja és tanácsadója akar lenni. Nem egy hozzávetőleges, körülbelüli Istenhez imádkozunk tehát, ami ennek egy érzés vagy kusza gondolat szövedéke véli őt, hanem a valóságos és felelősségteljes Istenhez. Ő kinyilvánította nekünk titkát, és megmondta, hogy ki is ő tulajdonképpen. Elmondta nekünk énjét, és néven nevezte önmagát. Imádságunknak úgy kell tehát felé irányulnia, ahogyan ő önmagát megismertette. A három személyű egyetlen Istenhez kell szólanunk. Ez a keresztény imádság.

0: Dvorzsák Opus 104-es H-moll cselló versenyének első tételét Perényi Miklós és a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Következik a Zenepavilon.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Zenepavilonban, Marton Árpádot hallják. Előfordult, hogy még a legnépszerűbb zeneszerzők életműve is tartalmaz ugyanan fölfedezendő, vagy akár még eddig föl sem fedezett műveket. Így áll a helyzet Antonín Dvorzsákkal, a csehek nagy romantikus zeneszerzőivel, aki ugye legelsősorban az Új Világ szimfóniával, de a versenyműveivel, a cselló versenyével, a kamara zeneivel igen népszerű. A zongora művei viszont igen ritkán kerülnek műsorra, sőt lemezen is eléggé ritkán hozzáférhetőek. Ennek feltehetőleg az volt az oka, hogy Dvorzsák, aki eredetileg brácsás volt, méghozzá a Smetana által vezényelt színházi zenekarban, nem tartotta magát jó zongoristának. Ellentétben azokkal a szerzőkkel, mint Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Liszt Ferenc, Chopin, Rachmaninov, hogy csak a legfontosabbakat említsem, nem lépett színpadra zongoristaként, ugye Liszt Ferencről tudjuk, hogy egyenesen delejes hatást gyakorolta, főleg a hölgy közönségre a zongora játéka. Éppen ezért nem is saját felhasználásra komponálta a darabjait, a közvélemény pedig jó ideig úgy tartotta számon, hogy ezek a művek inkább csak olyan skiccek vagy vázlatok. Számos köztük a korszakban elvárt szalondarab volt, skiccek, albumlapok, és természetesen nem Dvorzsákról beszélnénk, hogyha a cseh népzene egyes különleges műfajai ne kaptak volna szerepet a zongora művei között, így mint mazurkák, poronézek, dumkák, polkák, menüettek és keringők. Pedig mindjárt az elsőként fölhangzó mű meggyőz bennünket arról, hogy nagyon nagy fölkészültségű, kiváló komponistával van dolgunk Dvorzsák esetében, akkor is, ha zongorára ír. Egy egészen monumentális variáció sorozata következik. Ázdúr variációk, a 36-os opusszámú művet halljuk, egy téma és 8 variáció. A zongoránál Inna Porosina,

Az elhangzott nagyívű Asdur variációk után következzék három kisebb szerzemény Dvorák műhelyéből, a kevésbé ismert zongoraműveik közül. Először a korszak egyik népszerű kamaraműfaját képviselő Fizdur humoreszket halljuk.

Kedves hallgatóink, Antonin Dvorák zongora műveitől mára a két posztumusz kiadásban napvilágot látott zongoradarabbal búcsúzunk. Az első a G-dur altató, a második pedig a G-moll capriccio. A zongoránál továbbra is Inna Porosina, az önök figyelmét Marton Árpád köszöni. A viszonthallásra!

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Hány vízimalom volt egykor az alig 18 km hosszú Csele patakon? Milyen erő kell a taposómalom elindításához? Hány kerékkel dolgozott a Szent Miklós vízimalom, és mi lett a patak eredeti medrével? S végül miért látunk három kezet a mohácsi szerb ortodox templom istenszülő ikonján? Tartsanak velünk, s hamarosan ezekre a kérdésekre is választ kapunk majd. A Szent Miklós vízi és taposó malom a Dunaparti város különleges ipartörténeti emléke. A látogatók megismerhetik a malom működését, és bekapcsolódhatnak az őrlési folyamatba. A malom portája, kertje, udvara gyümölcsfákkal, gyógynövényfallal, vizes felületekkel önmagában vonzerővel bíró környezetet jelent. A vízbe érő fűszfaágak, a sárga vízililiomok, a fehér malom épület együttes látványa vászonra, fényképre kívánkozik. Itt fogadott Mohácsi Bugarszky Norbert, a Szent Miklós vízi és taposó malom gazdája.
1: Mohács és Somberek települések között vagyunk nagyjából félúton, egy főút mellett, a Csele patak völgyében. Egyetlen kilométerre második Lajos királyunk emlékművétől, tehát hogyha Mohács csatához visszautalok, meg a Csele nevet említve, azért sok honfitársunknak az jut eszébe, hogy ja igen, hallottam róla, ott valami történt, hát igen, ez az a patak, ami a hagyomány szerint, azért tegyük ezt hozzá, életét vette az ifjú második Lajos királynak. Tehát a Csele patak völgyében vagyunk. A mi patakunkról azt érdemes tudni, hogy ez egy 18 kilométeres vízfolyás, Szebény nevű faluban ered, keresztül folyik itt a mi vidékünkön, és Mohácson belömlik a Dunába. De egy elég meredek és bővízű patak volt, és ez lehetővé tette, hogy ide vízimalmok sorozatát építsék meg, 24 darabról tudunk. Tehát ezen a 18 kilométeres patakon valaha 24 malom volt, és a mi malmunk, ami előtt most itt állunk az udvarba, az a 21. ebből a sorozatból. És most jönnek a számomra érdekesebb dolgok, hogy amikor én levéltárilag elkezdtem foglalkozni ezzel a malommal, kutatni, akkor az derült ki, hogy 1331-re vezetnek vissza az információk, amikor még a nyúlszigeti apácák birtokában volt ez a terület, Csele falu, és vélhetően a hozzátartozó malmok is. Tehát onnan van egy adatunk, és a török korból is van egy adat a malomról, aztán persze hát a közeledve a mai időszakokhoz már egyre gyakrabban, de 1930 az egy ilyen sorsfordító pillanat volt a malom életébe, mert az előttem lévő molnár, Heréb János bácsi akkor vásárolta meg, és egy nagyon jelentős átépítést, bővítést hajtott itt végre. De az ő munkája, a keze munkájának a nyoma az majdnem, hogy elpusztult, hiszen 1951-ben az államosítás alapvetően ellehetetlenítette a malmot, tehát van egy sok-sok évszázados malom, szépen működik, sőt jó gazdája van, bővíti, korszerűsíti, de az államosítás ezt is tönkreteszi, bezár a malom, elkezd pusztulni, Molnár bácsi meghal, gyerekek öröklik, unokák öröklik, szétaprózódott a tulajdonosi szerkezete, és ők szegények nem tudtak ezzel mit kezdeni, és 2007-ben, amikor én rátaláltam, most ugye az udvar közepén állunk egy nagy fénykép, egy molinó előtt, a 2007-ben, amikor a malommal én először találkoztam, mint az utolsó Mohács környéki vízimalom romjával, ez fontos hangsúlyoznom, hiszen nagyon-nagyon sok malomból csupán ennek a romjai maradtak. És 2007-ben én ezt megláttam, és úgy gondoltam, hogy próbáljunk meg így lokálpatrióták, örökségvédők valamit kezdeni ezzel, és legalább a malom romjait megőrizni a teljes pusztulástól. Ugye ez egy ipari műemléke Magyarországnak, tehát van műemléki lajosorom száma. Tehát igazából egy épület torzóról, egy épület romról beszélhettünk akkor már csak, de engem nagyon megérintett az, hogy ennek azért van egy 700 éves történelme, és úgy gondoltam, hogy valamit próbáljunk ebből megmenteni, és innen indul az a történet, aminek eredményeként ma már egy szép és ép épület udvarában állunk itt a zöld udvaron a virágok között.
0: Közel 20 éves folyamat, hogy ebből mostanra fölépült hozzá a Molnárház, teljesen helyrehozták a malmot, tető alá hozták a malmot, és hogyha egy picit kiljebb sétálunk, itt a patak is.
1: A pataknak a nyomjait látjuk csak ma már, nagyon szép és impozáns az a kis víztükör, amit a malom udvarában van, de ez most már tóvá szelidült, hiszen a 70-es években itt a Csele völgyben egy nagyon komoly vízszabályozás történt, halastavakat hoztak létre, meg víztározót, és a malmot lefűzték a patakról. Egyébként a malmoknál az a tipikus vízimalomnál, hogy kettő árkot látunk. De majd, amikor leérünk oda, akkor meg fogom mutatni és elmondom, hogy melyik micsoda.
0: Jó, induljunk is, akkor nézzük meg, járjuk be a malmot.
1: Nagyon fontos, amikor az ember manapság elmegy egy malomportára, szerintem egyébként az emberek szeretik a malmokat, valamiért van egy különös vonzalom a malmok irányába, és meg szoktuk kérdezni az emberektől, hogy mit tud a malmokról? Hogy kinek mi van a fejében, mi az, hogy malom? Mert talán érdemes erről egy picikét beszélni, hiszen az emberek tudatában azért az benne van, hogy az a hely, ahonnan liszt jön, általában a gabona megőrlésével foglalkozó üzemek, ahol valamiféle őrlemények készülnek. De meg szoktam kérdezni, hogy milyen malmokat ismernek még? És milyen fajtájú, funkciójú malmok voltak még 100 évvel ezelőtt Magyarországon, meg egy néhány dolog van, maradt fönn ezekből. Az ön kabátjára föl van tűzve egy gyönyörű kis szalamandrának a kitűzője, és például, hogyha az ember megáll a Színpetri vízimalom, a papírmalom udvarán, akkor a hegyoldalba, a gyönyörű környezetben, az Aggteleki Nemzeti Parkban látja a hegyoldalba kirakott szalamandrának a képét. És ez tök jó dolog, mert akkor papírmalom. Egyfajta malom. És ha elmegyünk Veszprém mellett Vilonyára, ott a kicsi Magyarországban még találunk fűrészmalmot. Úgy, ahogy kallómalom is, ványolómalom, érczúzómalom, vagy kalapácsmalom, esetleg olajütőmalom, a kedvencem a pálinkafőzőmalom, ilyen a nagyszebeni Astra Parkban lelhető föl. Szóval jócskán-jócskán több eredetileg a malom szónak a tartalma, mint amire ma gondolunk. Valamiféle ipari üzemeket takar. Egyben viszont ezek közösek. Valamilyen természetenergia hajtja őket. Szélhajtja, szélmalom. Vízhajtja, vízimalom. És van a malmoknak, hogy volt egy nagyon érdekes csoportja, amit izomerővel hajtottak. Állatokkal vagy emberekkel. Ezt a szakma szárazmalomnak hívja.
0: És a taposómalom, ahová most haladunk, ez is itt volt? Vagy ez már egy bemutatóként épült, hogy ha már malmok, akkor többféle malmot bemutassunk?
1: Alapvetően egy technikatörténeti kísérletnek betudható ez. Egy hatalmas zárunk, itt szépen kinyitjuk ezt a taposómalmot, és behaladunk ebbe a pajtába. Szóval, hogyha azt próbáljuk kutatni, hogy hogy jött létre ez a malom, akkor azért vissza kell menni a kutatáshoz megint. Én csupán a vízimalom történetét szerettem volna leírni egy kis könyvecskébe, füzetkébe, hogy, és ez a kutatás hozta felszínre ezt a malomfajtáknak a megismerését. És a szakirodalom megemlíti, hogy régen, akár 2000 évvel ezelőtt, már a római birodalomban voltak taposómalmok. Olyan malmok, amiket emberek hajtottak, hát a Rómában sajnos ugye rabszolgák. És persze akár a mesekönyveinkből, vagy a fantáziánkból előjönnek valamiféle képek, hogy igen, egy nagy kerék, ottan egy ember kínlódik benne, mint ez úgy valamiféle képünk van róla, meg én hallottam gyermekkoromban, amikor édesanyám mondta, hogy át a munkahelyemről hazajöttem, én egész nap taposómalomban éreztem magam, hogy a monoton munkának a szinonimája, úgy szokták említeni. És nagyon tetszett ez a gondolat, hogy jó, taposómalom, milyen is lehet az? És elkezdtem tudatosan keresni, hogy hol van ilyen manapság. Fényképet szerettem volna egyébként róla találni, azért, hogy a vízimalomról szóló kis könyvecskémben mindegy illusztráció betegyem. És nagyon furcsa volt ez a kutatás, évekig tartott, és mindenki azzal jött vissza, hogy Norbi, nem találunk. Tehát információt, leírást lelünk a régi taposómalmokról, hogy milyen volt valaha, de az jön mindenhol elő, ugye az 1800-as évek közepe felé, ezek eltűnedeztek a világban, nyilván jött a gőzgép, ilyen motor, olyan motoros meghajtás, ezek a malmok eltűntek, hogy nem maradt egy se ilyen. Hát mondom, ez nem igaz. Fura volt, hogy nem találtunk tervrajzot, és fényképet se. Akkor elkezdett ez bizseregni bennem, hogy húha, érdekes ez a taposómalom, ezek szerint ez elveszett a bolygóról, ki elpusztultak ezek a gépek, és akkor fogalmazódott meg az a gondolat, hogy mi lenne, ha építenünk egy ilyet.
0: Hogyan épült fel, és hogyan működik hazánk egyetlen taposómalma? A muzsika után erről folytatjuk a beszélgetést Mohácsi Bugarszky Norbert malomgazdával.

0: Igen, és ezt itt szerelték össze, tehát elkészítették az alkatrészeket, vagy kerekeket, az őrlő berendezést, ahová beleöntik a gabonát, és ez csak szárazon őről, tehát emberi erővel, ehhez nem kellett a víz, nem kellett a szél, csak az emberi erő.
1: Áttérek egy pillanatra a másik oldalra, mert amikor leállunk a malomból, biztonsági okból, leengedjük a malomkövet, befékezzük. Most fel kell ahhoz emelnem, hogy egy kicsit el tudjunk vele indulni.
0: Igen, megnézzük a malomkövet, akkor jövök ön után, hogy a másik oldalról hogy néz ez ki. Most a nagy kerék oldaláról láttuk.
1: Itt van a kőpadunk, ugye ezen van az őrlőberendezés, a másik oldalon a pajta épület bal oldalán a meghajtási mechanizmus, van az őrült nagy kerék és a fogaskerekek, ezen az oldalon pedig a maga malmi kőjárat, ezt már magam építettem, és itt van egy állító mechanizmus, hát ezt könnyűdítőnek hívjuk, szép magyar nevén, és szépen elkezdem tekergetni, és ezzel a mechanizmussal, amit én most tekerek, egy ilyen vaskereket tekerek körbe, néhány milliméterrel csupán, de feltaszítom a felső malomkövet. Eltávolítom a két malomkövet egymástól, ezáltal majd el fog tudni indulni a taposómalom, ha visszaérünk, és szépen bemegyünk, és elkezdjük tekerni, mert most az fog következni.
0: Igen, látom, kukorica van most.

0: Na de a kerék forog körülöttünk. Mi egy helyben vagyunk, lépkedünk, a kerék meg forog.
1: Fontos az, hogy melyik irányban indulunk el?
0: Alapvetően az őrlés szempontjából van jelentősége, mert a malomköveinkkel lévő barázdák, azok alapvetően egyik irányba hordják ki a búzát, ezért van jelentőség, hogy melyik irányba haladunk. Északra haladunk egyébként.
1: Igen. Túlzottan nagy erőkifejtés nem igényel. Viszont ez kerekeket itt, ha elnézek bal oldalra, nagyon óvatosnak kell lenni, hogy merre nézek, mert kicsit szédítő érzés ebben a kerékben sétálni. Forognak a mellettünk lévő fogaskerekek, és az őrlőkerék is.
0: Igen, hogy amikor az ember sétafikál ebben a taposókerékben, a kerék forog, elég kicsi a fordulatszáma, tehát nem kell ilyen veszélyes gyorsaságra gondolni, mint amikor az egér hajtja, vagy a hörcsög a kis mókuskerekét, hanem ez 4 fordulat perceként, tehát tényleg egy erőltetett utcai sétatempóként kell elképzelni, viszont gyönyörű fogaskerekeket építettek ide nekünk Márton Laci bácsék, tölgyfából és gyertyánfából, és ami 4 fordulatunkat 160-ra gyorsítják. Tehát 40-szeres gyorsítás van a malomba, így van az, hogy fönt a malomkövünk, ott már 160-nal forog, ez egy optimális fordulatszám ehhez a malomkőhöz, egy nagyon szép őrlési teljesítményt lehet ezzel elérni, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a malomszerkezet nem csak egy szép múzeumi tárgy, mert hogy is lenne múzeum, hiszen 12 évvel ezelőtt épült, hanem egy működő, regnáló malom, a jelenlegi tudásunk szerint a Föld egyetlen emberhajtású malomszerkezete. Tehát taposómalmot máshol a Földön nem tudunk. Ha valaki tud ilyet, írjon nekünk gyorsan egy e-mailt, és küldjön fényképet. De jó pár évnyi, most már évtizednyi kutatásunk van benne, az egyetlen taposómalom, és ami fontos, működik őről. Ugye ez a munkavégzés 2000 éve rabszolgamunka volt, 150 éve kényszermunka, a hódmezővásárhelyi börtön rabjainak a fárasztó munkájával hajtották 1858-ig, amikor is azt lebontatták. Nálunk ez már nem rabszolgamunka, meg nem rabmunka, hanem fitness program, mert hogyha az ember ezt kitartóan csinálja, akkor izmosodik a feneke, meg a combja, szóval van ilyenfajta mellékhatás, van, aki egy konditeremben futópadon nyúzza magát, én azt mondom, hogy szívesen látom itt nálunk a vízimalomba, vagy taposómalomba, mert itt lehet hajtani, és ennek van produktuma. Aktívan működő malom az egyetlen a világon.
1: Megpróbálom megmozdítani.
0: Kilépek a kerékből, próbálja meg egyedül, hát a
1: egyedül?
0: Aha.
1: Mennyit kell lépnem ahhoz, hogy...
0: Igen, meg fog indulni.
1: Igen, most szép lassan elindul.
0: Azért a fizika működik, hiszen nagy a kerék, és az ember sétál benne, csak el fog indulni, egy kis gyermek is el tudja indítani, kell hozzá némi kitartás, hogy elinduljon. Utána már egyre szebben, egyre könnyebben megy.
1: Igen, kell egy kis erőkifejtés az indításhoz, utána már a lendület gyorsít.
0: Ez, ahogy az előbb érzékeltettem, körülbelül az egy ilyen sétatempó jellegű sebesség, akkor ez jó. Akkor jó az őrlés.
1: Most megállok, és akkor kiszállok a szerkezetből. Igen, most megállt. Megnézhetjük, mit őröltünk?
0: Pont az a pillanat van, hogy itt van benne a liszmerő lapát, és látjuk azt, hogy hát, mondjuk, ha liszben gondolkodnak, akkor na, egy pogácsányit őröltünk ezzel a pár körrel, amit tettünk, de látjuk a garatba a gyönyörű szép sárga kukoricát, és ami kiszóródik a kövek között, az már szinte porszerű. Ha csibékben gondolkodunk, akkor már szinte túl őröltük vele, de hát nagyon hatékonyak vagyunk. Tehát a kukoricát szépen megdaráltuk, megőröltük vele.
1: És most kell elzárnia ismét ezt a...
0: Ilyenkor kicsit leengedjük a malomkövet, fő a biztonság, tehát véletlenül se tudja senki úgy elindítani ezt a szerkezetet, hogy nincs itt az a személy, aki ezt kontrollálja. Egyébként is a molnárnak a kőpadon a helye, vagy a vendégeknek, vagy az izmosod vágyóknak, pedig a taposókerékben.
1: Ehhez a malomhoz külön a követ is vágatta? A malomkövet? Mert ugye említette, hogy nem volt ilyen malom, nem volt példa az építményre, egyáltalán, hogy hogy néz ki, hogy kell ezt összerakni, hogy kell a kerekeknek egymáshoz viszonyítva lenni, és a kő is hogy álljon, hogy pont itt legyen, ne a másik oldalon. A kő mérete, ugye ez is egy fontos szempont, az őrlő kő mérete. Ennek van egy alsó része is, amit ugye nem látunk, hogy ezek konkrétan ide lettek vágva.
0: Igen, hogyha most malomkövek oldalára közelítjük, akkor én abból indultam ki, amikor a számításokat végeztem a malomépítése során, hogy azért feltételezzük azt, hogy nem 150 kilós izombajnokok fogják ezt hajtani, hanem hogyha szerényebb súlyú tömegű látogatók jönnek, akkor is működőképes legyen a szerkezet. Tehát azt gondoltam, hogy valamivel a szokásosnál kisebb malomkövekkel kell dolgoznunk. A vízimalmokban egyébként van 1 méter körüli átmérőjű malomkövekkel dolgozunk, a szélmalmokban még nagyobbal, nagyon erős a szélmalom. Itt úgy gondoltam, menjünk lefelé a méter alá, és Székelyudvarhely környékén vettem, de a kövek

0: Eredetileg Bencéd nevű faluból, Fősőkő Bencéd nevű faluból való, ez a Nyikó mentén van, és onnan egy régi lebontott malom helyéről való malomkvet használtam fel, tehát az lett ide beépítve, és ez alá került egy alsókő, az egy sárospataki kő, az pedig mi egy törött malomkőből egy mohácsi kőfaragómester segített nekünk azt elkészíteni, tehát egy régi pataki kő van alul, fölül pedig ez a nyikómenti kő, és ezek között őrlődik itt nálunk a gabona a taposómalomban, és az átételi rendszert ugye ehhez optimalizáltuk, tehát így számítottuk ki Márton Laci bácsival ezt a bizonyos már említett 40-szeres átételt, hogy jó legyen a kőforgási sebesség, és szépen tudjon őrülni, hát ez sikerült.
1: Tehát akkor ez volt a...
0: Ez a taposómalom.
1: A taposómalom.
0: Lát egy különleges élményt, és amikor már kellően elfáradunk, eltikkadunk, akkor visszasétálunk a vízimalomhoz, és hogy a víz útját követve szoktuk megnézni, először lemegyünk a patakpartra, aztán betérünk a malom belsőbe, mert ott is mindenféle érdekes dolog vár minket.
2: A kerten keresztül visszasétálunk a vízimalomhoz.

0: De gyönyörű ez az udvar. Édenkert, csodaszép, tavasszal minden virágzik, minden zöld. Az előbb a békákat is hallottam, most kicsit csönd van. Akkor lemegyünk a vízpartra. Akkor most mi lett a Cselepatakkal? Tehát, hogy megvan a patak? Máshová került a meder?
1: Igen, 1978-ban, amikor szabályozták a patakot, akkor egy másik mederrendszert építettek neki, hiszen akkor nem a malmok voltak már fontosak, sajnos, hanem egy ilyen völgyzárógátas víztározó sorozat épült. Van fölöttünk egy nagyon nagy víztározó, meg mellettünk egy 2 hektáros halastó, és ez miatt a patakot egy néhány 10 méterrel odébb tették, de sajnos ugye ez pont arra volt elég, hogy lefűződött, lefűzték a malmot a patakról. A régi patakmeder itt van elődnök az udvarban, most gyönyörű szép látvány nyújt, már azért látszik a víz, kis békalencse van rajta, virágoznak a vízililiomok, szép kis sárga liliomok, övezik a tavat, de hát valaha itt hömpölygött a Cselepatak vize, ma meg már tóvá szelidült. De azért egy kis víz van a víztározónkban, és mindjárt meg is látjuk, hogy ez mire elegendő, hogy tudja meghajtani a malmunknak a kerekét.
0: Na most jöttünk, hát tulajdonképpen ez a malomnak a legalsó szintje, de jöhetek ön után? Tehát bejönnénk mondjuk a patak vízjárta részébe, ez volt valami, itt jött a víz. Ez fölül vagy alul csapott víz
1: felül
0: volt?
1: Csapott,
0: malom volt.
1: Malmunk van, és azt gyorsan fontos hangsúlyoznom, hogy eredendően a szabad ég alatt voltak a malomnak a vízi kerekei, mert ez egy 3 kerekű malom volt, már önmagában jól érzékelteti, hogy egy nagyon nagy vízhozamú patak volt a Cselepatak, vagy egy jelentős vízhozamú volt, hiszen egyszerre 3 kereket volt képes elhajtani. Ma már ebből csupán egy van, ezt az egyet rekonstruáltuk a székelymesterekkel. Megérkezett a víz, hozza a kis fehér akácvirágot magával, vagy akácvirágokat, ami potyog, és mindjárt szerintem nagy csobogással el fog indulni a vízikerekünk.
0: Itt a falon látom az 1-es, 2-es, 3-as, ez volt a 3 keréknek a helye?
1: A tengely, igen, a tengelyek itt léptek ki a falból, és itt volt rajtuk a vízikerék. Én most a 3. vízikerék helyén állok, előttem van az 1-es is, meg volt egy 2-es is. Igen.
0: Most indul dönt igazán a kerék, jön a víz föntről.
1: Kicsi minimális vízmennyiségünk van, de arra elegendő, hogy elindítsa ezt az impozáns. Amúgy 2,5 méteres vízikerék, mindene tölgyből van, a tengely, a bak és maga a vízikerék, úgy ez is a székelymestereknek a munkáját dicséri.
0: Tulajdonképp itt állt egymás mellett a 3 kerék, 3 ugyanilyen méretű kerék, és volt kapcsolat a 3 között,
1: nem,
0: vagy
1: nem,
0: ez
1: nem,
0: önállóan forgott még?
1: 3 független géprendszer, tehát a víz 3 csatornán érkezik be, hajtja a vízikereket, az a tengely, és a 3 kerék 3 őrlési mechanizmust hajtott egymástól függetlenül. Mindez a szabad ég alatt, évszázadokig, és ahogy említettem a bemutatóm elején, olyan 1930 környéken az előttem lévő Molnár ide bővítette a malmot, és megette a kerékházat, tehát nálunk azóta, vagy a vízikerekeket, zárt kerékházas a malom, tehát nálunk a patak az épületen belül folyik, és itt voltak a vízikerekek egyfajta zárt térben. Tehát az utolsó kifolyás az itt volt valahol, tehát mindig vannak olyan lajok, amik rávezetnek a vízikerékre, és mindig van egy szabad zúga, egy olyan laj, amin akkor engedjük a vizet, hogyha egy vészleállítás van, a malmot úgy kapcsolom ki, hogy a zsilippel elzárom a vízikerékre vezető vizet, másik zsilipet felhúzom, ha víznek valamerre persze menni kell, és akkor a malmot vagy kikerüli, vagy itt lezubog a padlóra a víz. De egy intelligens leállítása a malomnak az, hogy szépen a Molnár az inas kizavarja, hogy légy szíves fiam, menj el, és zárd el a zsilipet, eleve nem engedjük a patakot be a házba, a malomárokba, hanem elengedjük a malom mellett a vadárokba, az eredeti természetes medrén, de ez a szép kis tavacska az udvarunkba, ez a valaha volt Cselepatak vadárka.
0: Visszamegyünk az udvarra. Most ahogy mondja ezeket a mondatokat, Fekete Istvánnak Hajnal Badányban című regénye jut eszembe ott, és úgy kiküldte az inast, zárja el a zsilipet. Télen, amikor befagyott a zsilip, ott akkor mi volt a feladat egy ilyen időszakban. És akkor most feljöttünk ide, itt az egyik meder, itt pedig a tó.
1: Kicsit korábban jöttünk volna ide, mondjuk egy 100 évvel ezelőtt, akkor most egy kicsinke kis szigeten állnánk, hiszen általában a vízimalmok mellett van egy kis szigetke. Egyik oldalról mellettünk megy a malomárok, az alvíz csatorna, a már megdolgoztatott víz, ami tér vissza a természetes mederbe, és tőlünk balra pedig a kis tavacska, az meg volt a vadárok, maga a Cselepatak. A malom előtt szétvált egy zsilipper, szét lehetett választani, malom alatt pedig egy terjedelmes fűzfa tövében egyesült a dolgozóvíz, a pihenővízzel, és mentek el a következő malomig, hogy az ottani Molnár újból munkára fokassa őket.
0: Régi eszközök, gazdasági gépek, udvari kemence, a portán szerte változatos méretű malomkövek jelzik, a malom felújítása és építése mellett néprajzi tárgyak gyűjtése is zajlik.
1: nagyon fontos megemlíteni a malom felújításának a körülményét, hogy hogyan is történt ez. Mert amikor megvásároltuk, akkor a csapat alapvetően édesapámból állt, az egy nyugdíjas rendőr, sógorom kárpitos, én közgazdász. Tehát három ember itt volt, lelkesedésből nem volt hiányunk, szakértelemből azért már esetleg igen, és elkezdtünk itt valamit tenni, de céltudatosan arra koncentráltunk, hogy megmentsük a malom romjait a pusztulástól. Nekem volt egy nagyon komoly elhatározásom, hogy nem szeretnék pályázni. Ezért úgy gondoltam, hogy sokkal korlátozottabb dolog az, amit mi meg tudunk csinálni, rommentés és kész. És már akkor is tök jók vagyunk, az utolsó Mohács környéki vízimalom romjait megmentjük a pusztulástól. Akvinkumba se jut most az emberek eszébe visszaépíteni a római amfiteátrumot, vagy a római vízvezetéket. Örvendünk, hogyha a romok vannak, és vigyázunk a romokra. Így indult ez is. De nagyon hamar kiderült, az Úristennek más céljai vannak. Mert akaratunkon, kérésünkön kívül ide emberek jöttek, és segítséget ajánlottak fel a mi munkánk elkezdésének az első hetétől, hát nagyságrendileg mondjuk 2 nappal ezelőttig. Tehát, hogy végigkíséri ezt a 19 éves malommentő projektet az, hogy az emberek jó szándékkal irányultak felénk, emberek, hatóságok, mindegy, hogy mondom, tehát azt érzékeltük mi, és csak a fennvaló akaratát tudom ez mögött, hogy aki amivel tudott, azzal segített. Ha most az udvarban, itt azon a helyen, ahol állok, elnézek, látok egy fa padot a kemence alatti partoldalba, azt a padot úgy kaptuk valakit a ajándékba. Egy sombereki illetőség úriember 30 ezer darab bontott cserepet ajánlott fel nekünk. Ő azt mondta, hogy neki ez hulladék, 120 éves cserép, nem illik bele a képbe, újra cserélik, de hogy jó, tehát igazából vérezne a szíve akkor, ha ezt egy konténerbe dobálva utána elvinnék a hulladéklerakóba. Apatini cserépről van szó, tökéletes cserép, de régi. Hát engem ez pont nem bánt, hogy régi cserép, és ilyen típusú felajánlásokból, és ugye ön az udvarba az épületeket emelte ki, most egy góréval állunk szembe, egy családtól kaptuk, Szajk nevű településről. Mellette egy kicsivel áll egy gyönyörű kis hombár, amit Mohácsról egy nagyon kedves családtól kaptunk ajándékban, mert azt mondták, az udvarukban áll egy szép kis faépület, de hát már úgy kezd rozoga lenni, meg hogy igazából tök hülye helyen van, nem illik bele a mai képbe, útban van a garázsnak vagy a kertnek, egy hombárral, egy gabonatároló kicsi 6 négyzetméteres épülettel, hogy nem kell az nekünk. Elmentünk, és a fiammal szétszedtük, meg édesapámmal kihoztuk, és tavasszal a fiammal, a Milánnal nekiálltunk, és egy pár hónap alatt visszaépítettük tökéletesen, és a gazdája, amikor kihívtam ide őket, döbbent meg a legjobban, hogy sokkal jobb állapotban van, eredeti közeli állapotban, újból betapasztottuk sárral, lemeszeltük. Tehát egy csomó-csomó dolog a kis tárgyaktól, a nagyobb, aki került úgy ide hozzánk, hogy az emberek megtiszteltek minket ezzel, úgy gondolták, hogy az ő féltve őrzött relikviájuk nálunk jó helyen lesz, és ezzel gazdagodott ez a porta.

0: úgy tudunk fölmenni, vagy kívülről. Kívülről jobb, jó? Itt Malmon belül is
1: nagyon
0: föl lehet
1: a lépcső,
0: menni.
1: A Molnár meg a Molnár én azt jól megszokta az ezen való járás, de azért a látogatókkal nem szívesen, nehogy valakinek baj essék. Jó, ez az udvari lépcső a korláttal, így megyünk fel a Malom térbe.
0: Tökéletes, téglalépcsők, Kiskemence bal oldalán eljövünk.
1: Ez a Malomnak a földszinti része, tehát az udvarba érkezve végül is ebben lehet először érkezni.
0: El vannak helyezve asztalok, le lehet ülni, nagyobb csoportok fogadására is alkalmas a tér. Megjelennek a kiállított elemek, nagyon sok zsák, egy ikont is látok. Szent Miklós Malom, ugye Szent Miklós pedig a vízi molnárok védőszentje is volt, és tehát az ortodox területen egy kiemelt szent.
1: Benn vagyunk a Malom térben, és ezt a 120 négyzetméter, tehát meglehetősen nagy a Malom, egy belső kettő lépcső szakítja meg. Itt nagyon jól tetten érhető az, hogy a Malomnak van egy régebbi része, a lépcső alatt lévő rész, és ahogy lent az előbb a vízikeréknél mondtam, az előttem lévő molnár hozzátordott egy 30-40 négyzetmétert, ez meg a lépcső fölötti rész. Tehát jól tetten érhető, hogy mi az új a Malomból, és mi a régi. És itt velünk szemben nagyjából a Malom közepén van egy kőjárat. Van garatunk, kis garatunk, fősőkő, alsókő, kőemelődarú, tehát minden olyan porcikája megvan, ami illik lenni egy kőjáratnak, akár szélmalomba vagyunk, akár taposómalomba. Ez az a szerkezet, amit Máton Laci bácsék először ide nekünk építettek 2009-ben, és ez ugye működőképes, ha van víz, általában azért nem nagyon van, akkor ezzel a szerkezettel lehet őrölni. Ez uralja itt ezt a teret, hiszen ez a Malomnak az eszenciája. Kicsit be kell kapcsolnunk a fantáziánkat akkor, hogyha visszareppenünk az időbe, 80-100 évet, hogy ebben a Malom térben, ami kisebb volt, három darab ilyen volt. Hiszen lent megbeszéltük, hogy három vízikerekünk volt, a pincében három áttétel, és a Malomban három ilyen malomköves őrlő szerkezet sorakozott egymás mellett, és évszázadokig így élte ez a Malom az életét. Ha igen, mennyiségről kellene beszélnünk, akkor talán nem járok messze a valóságtól akkor, hogyha azt mondom, hogy naponta azért már 1,5 tonna gabonát meg tudtak körülni, tehát ez nem volt egy kicsi malom a 30-as években, és akkor gyorsan szorozzuk be, az előbb mondtam, hogy a cselepatakon 24 malom volt. Nem mindegyik volt ilyen nagy, de azért ez elég jelentős volt. Én egyszer kiszámoltam, ha kilovattra átvetítjük, akkor nagyjából olyan 200 kilovattnyi energiát nyertek ki a cselepatakból óránként, évszázaddal vagy évszázadokkal ezelőtt. Ma ez nulla.
0: Menjünk akkor le, jó? Mert úgy látunk a fölfüggesztett zsákokra jobban rá. Van, ami név van, van, ami név és valamilyen díszítés, virág.
1: Nézzük ezeket a neveket.
0: Nagyon-nagyon szépek.
1: Mihalis, Trabert, Zingler, Keitz, Blum, Ruppert, Rittlinger, hamar rájövünk, hogy a csupa német név, tehát Mohács környékén vagyunk, sváb vidéken, nálunk ez a természetes. A sváb falvakban a lakók, amikor ugye a lányunk férjhez megy, akkor kap egy hozományládát, vagy kapott, és abban volt mindenféle házi textil. Sváboknál az volt a szokás, hogy a kapott zsákokat, üres, szép, tiszta zsákok, amiket a takácsok szőttek valaha, azokat megfestették. Készítettek egy sablont, lemezből, vagy papírból, vagy bőrből, rátették a zsákra, és ráfestették, mondjuk, amit itt látok, hogy József Engülsáld, Dunaszekcsőről, vagy Blum Mihály, Hercegszabarból a 109-es házszám alól. De mivel sváb emberekről volt szó, igényesek voltak, szerették a szép dolgokat, virágmintát, díszítést, különböző motivumokat is festettek rá, gyakran visszaköszönnek vallási motivumok is, akár a koronát, vagy a pálmaágat, vagy keresztet értve ez alatt. Tehát nagyon szépek, igényesek és változatosak a sváb zsákok.
0: Itt a másik oldalon csíkos zsákokat látunk, kék, piros, különböző szélességű, avagy erősségű, színerősségű, tehát vannak világosabb, sötétebb kékek, vízszintesen, függőlegesen, mondjuk attól függ, hogy hogyan, itt is a monogram megjelenik. Hát nincs két egyforma, és mondta, hogy ez csak egy része. Elkezdte gyűjteni a zsákokat?
1: Elkezdtem gyűjteni a zsákokat, mert ugye itt ez a svábvidéken, ez is egy érdekesség, de amire most rátértünk, pont a csíkos zsákok, igazából ez lett a kutatási területemnek a fókusza, erről szól a könyvem. Ez egy csoda. Akár merre jártam Kárpát hazában, teljesen mint egy Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján kutattunk, vagy Délvidéken, a magyar nyelvterületről csíkos házi textilek kerültek elő. Ne csak zsákokra gondoljunk, ha most valaki ebben lak a konyhájába, kicsit úgy jobban körülnéz, esélyesen fog látni csíkos konyharuát. A nagyanyáink által, a dédanyáink által szőtt házi textilek is ilyenek voltak. Csíkos konyharua, törököző, abrosz, vetővászon, általvető, tehát mindegyik csíkos volt. És a csíkoknak van jelentése, és ez nekem elragadó volt, először igazából el sem akartam hinni azt a fajta tudatosságát ennek a csodálatos népnek, hogy a csíkot tudatosan a tulajdonunk kifejezésére használjuk. De ha beleképzeljük magunkat abba a korba, 50 évvel ezelőtt, 80 évvel ezelőtt, amikor mondjuk valakinek a lánya készült férhez menni, akkor teljesen természetes volt, hogy a család nőtagjai, anyukát értve, nagymamát értve ez alatt, vagy akár maga a leányka, beült a szövőszékbe, és elkezdték neki megszülni a stafirungját. Ilyen formán ő a szövetbe be tud avatkozni, hogy hogy nézzen ki. Kérdeztem székely asszonyokat, mondjuk most kiemelem Berkeci Esztert Székelyvarságról, aki maga mutatta a saját zsákjait, mondta, hogy 1983-ba szőtte azokat, tehát 83-ban a lányának. És kérdeztem, hogy mondja már meg, hogy miért ilyen csíkok, miért három csík van rajta, miért piros, és miért ilyen vastagságú csík. És azt mondta, hogy hát őnek nem volt ebbe választása, elővette egy jó szakadt, rossz állapotú zsákot, azt mondta, nézze meg, ez az enyém. Én ezt kaptam édesanyámtól. Én ugyanezt a csíkjelet adom tovább a lányomnak. Tehát öröklődik a családunk csíkjele lányágon, mert a faluban a csuvár, ő a fuvaros, meg a molnár ezt ismeri. Nem kell nekem semmit ráírni a zsákra, pontosan tudom, itt nézve a falon, hogy a nagyéké, az elekeséké, a csíkéké, csányéké, szabadoséké, molnáréké, mártonéké. Tehát egy molnár, az inasa, meg a fuvaros abban a faluban, vagy mondjam inkább így, hogy a malom vonzás körzetében ismeri a családok csíkjelét. Akinek ez elsőre hihetetlen, hogy egy csíkos text, hogy a fenébe, hát ezek díszítések. Szerintem érdemes elfelejtenünk a dísz kifejezést a népi kultúrába. Nem véletlenül néznek ki a gyönyörű csónakos fejfák Szatmár Csekén úgy, ahogy, vagy a Mohácsi Nemzeti Emlékén a sírjelek, vagy egy pompázatos székelykapu motivumai, azok mind-mind jelentenek valamit, mind a zsákon és a csíkok, legfeljebb erodálódott manapság a tudásunk, nem tudjuk már, mit jelentenek, és hajlamosak vagyunk, hogy hát jó, ez kék díszes csíkos, biztos szerették a kék színt is azért. Nem, nem. Ennek tudatosság jelentése volt, és akinek még mindig hihetetlenül hangzik, azt szokta mondani, hogy kicsit olvasgasson a skót kockáról, mert ha azt elhiszi, hogy a skótok rémbüszkék arra, hogy a skót klánoknak mindenkinek saját kocka mintája van, ugye négyzetrácsos minta, ha azt elhisszük, rengeteg írást találunk erről lettől, akkor tessék elhinni, hogy a magyar népi kultúrában egy nagyon hasonló jelrendszer volt évszázadokon keresztül, mégpedig a csíkjelrendszer. Csak ezt fogalmilag megfogalmazzuk, információhordozó csíkjelrendszer. Ez mit is jelent a mai szóhasználatban? Vonalkód. A magyar népi kultúra évszázadok óta tudatosan használja a csíkot információ kifejezésére. A vonalkód az itt van körünkben évszázadok óta.
0: A Szent Miklós vízi és taposó malomban Mohácsi Bugarszky Norbert malomgazdával beszélgettünk. A zene után a Mohácsi szerb ortodox templomban folytatjuk utunkat.

0: A Mohácsi Szent Háromság szerb ortodox templom a folyó közelében kőfallal körülvett kert udvarban áll. Külső felújítására néhány éve került sor. Közel 50 méter magas karcsú tornyából egykor a vizet és a tüzet is figyelték. Lőrinc Árpád történelemtanár kalauzol.
1: Amikor megjelent a török a Balkánon a 14. 15. század környékén, akkor folyamatosan menekültek föl, és itt találtak szállást vagy életteret a szerbek. Ők tulajdonképpen az első pillanatban, amikor megjelentek, paticsból, deszkából, zsindelyből építettek maguknak egy nagyon pici kápolna-szerű templomot. Azt nagyon hamar kinőtték, és a török megengedte nekik, hogy kőből építsenek egy nagyobb kápolnát. Majd a 18. század elején, 1732-ben igényelték az államtól, hogy építhessenek egy nagyobb templomot, és egy nagyon érdekes technikával, 1732-ben körülépítés technikával, azt jelenti, hogy ahogy bontották a régi templomot, a régi templomnak a használható anyagát felhasználták az új templomnak a falainak az emeléséhez. 1732-től 1736-ig épült ez a templom, természetesen barokk stílusban, az akkori kor stílusában, korai barokk stílusban, és ahogy ránézünk, látjuk, hogy teljesen a külseje föl van újítva.
0: Távolról
1: jelenleg 48 méter magas, valamikor volt 52 is, csak egy tűzvízben leégett és le kellett bontani 5 métert belőle, és utána építették vissza a kupolát tulajdonképpen. Nem csak templomtoronynak szolgált, hanem tulajdonképpen a Dunán figyelték a hajók mozgását, hiszen itt vagyunk a Dunaparton, nem messze 50 méterre itt van már a Duna, és tulajdonképpen egy időben tűzfigyelésre is használták, hiszen abban az időben sok nádfedeles ház volt, és egyszer az beindult, akkor képes volt egy-egy fél városnyi rész leégni.
0: Ahogy idefelé tartottunk, ugye a kerítésnek az egyik oldala, azt mondtad, hogy ez egy iskola rész volt?
1: Így van,
0: itt volt
1: a
0: egy
1: szerbek,
0: iskolájuk?
1: A szerbek nagyon figyeltek arra, hogy a nyelvüket tartsák, és a cirill betűs írást tartsák, és ezért saját iskolát építettek, és az egészet körülvették egy fallal, védelmi és zárt rész a gyerekeknek. Volt mellette természetesen egy temető is, az is...
0: És egy keresztet látunk.
1: Igen, azért, mert mementón. Ugye Ferenc József kitiltotta a temetőket a városokból, és a város szélére vitték. Ugyan nagyon szép temetőjük van egyébként a város akkori széléről a szerbeknek, és a régi adományozóknak a köveit, és hogyha elindulunk a templom környékén, a régi adományozóknak a köveit be is építették a templom oldalába.
0: Látjuk,
1: igen,
0: oldal.
1: Itt látjuk ezeket, és szeretném megmutatni, hogy kettő nagyon szép sírkő is. Nekem egy kedvencem is a szívből. Igen, itt vannak ezek a régi fejfák, amelyeket beépítették. Popovics család például.
0: Márványból,
1: igen. És akkor nem, ahogy pusztult, ezeket megmentették, és így akkor nem lett az enyészeti. Illetve két nagyon szép van a kerítésnek neki támasztva, hogyha elsétálsz velem addig. Mindjárt, még nem, ott van. Szívből kinövő kereszt. Egy nagyon régi, meg egy újabb, ami a legvégén.
0: Igen, és csak akkor látjuk, hogyha bejövünk az udvarba.
1: Így van, tehát el kell jönni a templom, és itt láthatjuk, hogy a 18. században épült műemlék, barokk stílusban épült.
0: És itt már a Duna ennyire közel van.
1: Így van, tehát kinézzünk, akkor itt látjuk a támfalat.
0: Igen.
1: Másik oldal meg az a zöld a Duna, igen. Másik fel a sziget.
0: Menjünk, lépjünk akkor, igen, be a... A nyugati oldalról van az, igen, ajtó, keleti,
1: igen,
0: oldalon
1: mert
0: ugye az ikonosztáz.
1: Ezek mindig kelet-nyugati tájulások, a görög-keleti, igen, templomok. Belépünk. És akkor belépünk, és a női részlegre fogunk belépni.
0: Ez a hátsó,
1: ugye,
0: rész.
1: Ugye idáig csak a nők jöttek be, egész addig a könyöklőig a nők jöttek be. A könyöklőn gyönyörűen sorakoznak az ünnepi ikonok. Viszont van egy nagyon érdekes dolog, a környéken több szerb templomot lebontottak, és azokból a templomokból behorták az ikonokat. Tehát itt oldalt, a falra, ezek nem a templom részei, az eredeti részei, hanem egy onnan behordott ikonok jobbról, balról.
0: Egész nagyon... más a stílus.
1: Igen,
0: is.
1: Igen.
0: Kicsit világosabb, ezek sötétek.
1: Más templom. Itt hála Istennek megvan ez a közösség, ez nagyon összetartó. Pályáznak folyamatosan a temetőbe a kápolnát felújították, akkor a Szent Kút kápolnát felújították. Ennek a külső felújítására megtették az elmúlt évben, és most pedig jön a belseje, tehát látszik, hogy egy régen felújított, de ugyanakkor megérint bennünket az illat, a füstös falak, és mögötte pedig ott azok a gyönyörű eredeti ikonok, amelyek a falra vannak festelve, illetve ha bejövünk, rögtön szemben, ez most a férfiak része, átléptünk, ide csak a férfiak jöhettek, átlépünk, akkor ott az ikonosztáz. 1902 még mindig a késő barokk stílusban épült, gyönyörű. A királyi ajtó középen, ahol csak a pap mehet be, igen, és fölötte pedig természetesen meg mellette a Bibliából különböző jelenetek. Egy igazi ikon, Szűz Máriát, a Isten szülőnek hívják a görögkeleti egyházban. Az Isten szülő a kisdeddel, és egy nagyon érdekes dolog van, hogyha megszámoljuk, akkor itt ezen a képen az Isten szülőnek három keze van. Egy, kettő,
0: és
1: három.
0: Egy, de a harmadik kéz, ez harmadik fém kéz.
1: Fémből, ezüstből van. Ennek van egy története. A 8. században volt egy Damaszkuszban élt, később damaszkuszi Szent Jánosnak fogják nevezni, illetve hát szenté fogják avatni. Egyébként érdekesség, hogy az utolsó közös szentje a két egyháznak, a keleti és a nyugati, vagyis a görög keleti és a római egyháznak, mert ugye 1054-ben szétválnak végleg, de ő még közös szentként szerepel. A történet nagyon egyszerű, ugye Mohamed után vagyunk nem sokkal, és Mohamed, illetve az iszlám, nincsenek képek. És valahogy harmadik Leó úgy gondolta, hogy úgy lehetne felvenni a versenyt az iszlámmal, hogyha belekezdenének ők is az ikonok égetésébe, illetve többet nem ábrázolnák. Most damaszkuszi Szent János nagyon ellene volt ennek, és ellene küzdött, harcolt. És akkor harmadik Leó, ő Damaszkuszban élt, az ottani előjárónak egy hamis levelet küldött, hogy damaszkuszi Szent János áruló. És szövetkezik az ottani előjárók ellen, és ezért börtönbe vetette, és levágatta a jobb kezét. És amikor levágta, akkor a damaszkuszi Szent János egész éjszaka az Isten szülő képe előtt imádkozott, odarakta a kép elé a levágott kezét, és reggel, mikor már belefáradt az imába, és reggel fölébredt egy pár órás alvás után, a keze visszanőtt. És annyira tisztelte akkor az Isten szülőt, hogy készítetett ezüstből egy kezet, és odaajánlotta. Most ettől kezdve, az eredeti első ilyen ikon, az ott van Szerbiában, a Szent Szávának a dolgaival együtt, és az egyik kolostorba őrzik, és ez, megnéztem Belgrádban is, valóban ennél jóval nagyobb ilyen embernagyságú ikonba ábrázolják ezt, tehát nagyon-nagyon tisztelik ezt a dolgot, és amikor látunk egy ilyen háromkezű istenszülőt, akkor tudni kell ezt a történetet, hogy ezért ajándékozta ezüstből ezt a kezet az ikonnak.
0: Lőrinc Árpád történelemtanárral a mohácsi szerb ortodox templomban beszélgettünk. Messze látunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszönöm a figyelmüket, és további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Az elmúlt percekben a Rosenberg Trio, Tisza Bea és az Orovoár zenekar muzsikált.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Két óra van.

Az Aquarell következik, a mikrofonnál a műsorvezető Tóth Zsófia, a szerkesztő Csót Judit. A hét utolsó munkanapján kulturális magazinunkban, ahogy azt már megszokhatták, az elmúlt időszak legérdekesebb kulturális témáiból válogatunk. Az előttünk álló közel egy órában megemlékezünk arról, hogy 50 éves lett rádiónk anyanyelv ápoló műsora, a Szóról szóval. Majd a hétvégén zajló Várkert Fest színes programjaira hívjuk fel figyelmüket. Végül az Édes szép zöld fáim, Jókai Mór a Svábhegyen című kötetet ajánljuk. Érdemes lesz bennünket hallgatni.

Az előzményt is figyelembe véve fél évszázados jubileumát ünnepli a Katolikus Rádió Anyanyelv Ápoló műsora a Szóról Szóval. Március 3-án volt 50